0: Szeretettel köszöntök újra mindenkit a Merkava mai adásában. Folytatjuk a beszélgetést Villány András fotoművésszel, és ugye történelmet elemezve az elmúlt hát 40-50 évet, amióta ő aktív krónikása, fényképésze és fotósa a zsidó közéletnek és a zsidó mindennapoknak, ezzel is hát megörökítve azt, ami folyamatosan tűnik el, és egy világ süllyed el a szemünk láttára, hogy ebből marami megmaradjon. Ugye erre kapott ő felhatalmazást annak idején Sejbe Sándortól, ugyanúgy, ahogy annak idején a naptár, most a misnai korról beszélek, 2000 évvel ezelőtt a naptár kihirdetésekor, az újhold kihirdetésekor bizonyos küldöttek a hírrel, hogy újhold van, kilovagolhattak akár szombaton is, és szombatot szekhettek a nagyobb cél érdekében, hogy a közösség egy ritmusban tudjon létezni és élni. Ezért meg volt nekik engedve a szombat szegés. Hasonló módon Sejbe Sándor neked is megengedte, hogy megszegd a szombatot, és megszegd az ünnepnapokat, és ünnepnapokon is krónikássá váltál, és fotóztál.
1: Igen.
0: Ebből később volt-e bajod? Szóltak-e meg, kritizáltak-e meg a könyveidet, vagy később? Ez a kép hogy készülhetett el, hiszen Jom Kippur van, hiszen Pészák van, hiszen szombat van?
1: Hát egyes emberek, ha zsidóságon kívülről, ha nézem, például ott volt az első kiállításom, akkor még a kutatóintézetben dolgoztam, a kutatóintézetnek a kollégáim ott voltak a kiállításon. Tehát felmerült egy-két olyan zsidózás, de én azért nem szóltam semmit. A kollégáim szóvá tették, hogy fogd be már szádat. Tehát ez nem volt probléma.
0: Nem úgy értettem.
1: Én soha nem volt probléma.
0: Azt, amit Sejber neked megengedett személyesen, abból esetleg mások, akik nem voltak ott a megengedés pillanatában, mégis kritizálták az ő döntését, igen, hogy neked engedte a szombati fotózást.
1: Igen. Hát ez nagyon érdekes. Ugye
0: szombaton tilos,
1: igen,
0: elektromosságot használni, és így gépeket.
1: Gyakorlatilag tilos használni. De csak ezt az egy törvényt szegem meg, akik kritizáltak engemet, azok hány törvényt szegtek meg?
0: Csak kérdeztem, akkor volt kritika, akkor a válasz igen.
1: Azok hány törvény? A Sejbernek volt egy mondása. Azt mondja, fotózzál minél többet, fotózzál Jom Kippurkor, Rosh Hasanokor, mert a következő generáció még a gyertyát sem fogja tudni, hogy kell meggyújtani. Ez egy mintát mondok, eltévedtem egy szombaton Sopronba. Ott, és akkor a régi zsinagógába, tehát a középkori zsinagógába, ott szerveztek kőszegi zsidók és a soproni állítólagos zsidók között, hogy egy péntek estét. Hát elmentem oda, hát a zsidó liturgia az nem a nem a zsidó liturgiák voltak. Gitároztak, a zsidó dalokat énekelték, de nem a vallás, tehát nem az ünnepel.
0: Nem az imákat, rendes liturgiát.
1: Nem az imákat.
0: Aha.
1: Hát a gyertyát is alig bírták meggyújtani. Tehát tényleg a Sejbernek igaza volt. Ebben is igaza volt. Na most nagyon egyszerű, hát a vidéki zsidóság vagy följött Pestre, vagy elment nagyobb városokba, igen, és az, aki túlélte 44-et, azok meghaltak. Azok meghaltak.
0: Igen.
1: És gyakorlatilag nincs kitől tanulni. Itt Magyarországon nincs kitől tanulni.
0: Az előző szegmest úgy hagytuk abba, hogy ugye volt egy óriási elvándorlás Magyarországról, és hogy milyen hiátus támadt 56 után rabbikban, stb. Aztán persze volt az állandó elvándorlás, amit most te mondtál, vidékről, Pest, nagyobb városok felé, Pestre vagy külföldre. Abban te láttál bármifajta érdekességet, vagy különlegességet, hogy a legtöbb ember, akit Sejber meg tudott szólítani, hogy járjon a rabbi képzőbe 60-as, 70-es évekbe, azok szinte egytől egyig mind ortodox családból származó emberek voltak, nem olyanok voltak, akiknek neológ volt a hátterük, vagy tradicionális, és ez magával hozta, logikusan, azt, hogy mire ez a generáció beérett Sejber halálára 80-as évek közepére, 90-es évek, pont a rendszerváltásra, hogy meghozta azt a krízist, mivel a neológia küzd, hogy nem tudja eldönteni, hogy merre menjen tovább, hiszen majdnem mindenkinek, abban a pillanatban, amikor döntéshozatali helyzetbe került, az ortodox háttere és gyerekkora jött be reflexként.
1: Itt nem ez a probléma. Itt az a probléma, a rabbi szemináriumban az olyan társaság volt, hogy ott nem az számított, hogy ki ortodox, például Ádám kórusban.
0: Akkor nem. 90-től kezdett, szerintem, amikor ők kerültek, döntött a helyzetbe.
1: Az a tudatlanság hozta. Az nem szám, például a Ravasz Lászlónak a unokaöccse is volt, amikor ott, ez a püspöknek a unokaöccse is
0: zsidó, ott. Zsidóságot kiálló, igen, 40-es években.
1: Igen, ott volt a rabbi szemináriumban. Nálam össze szoktak jönni péntek este, akkor a Dunapark kávéház környékén laktam, a művészek összejártak ott, kidust csináltunk, egy pohár bort megittunk, és éjjel 3-4-ig beszélgettünk. Hát a Ravasz Lászlónak a unokaöccse is ott volt. Sejber is sokszor fönt volt nálunk. És gyakorlatilag a probléma nem az. A probléma a zsidó oktatásban van. Mert ha megnézzük, hogy háború előtt egy faluba volt 5-10-20 zsidó, abból 3/4 tudott olvasni héberül, biztos. Ezek az emberek följöttek Pestre, Győrbe, Debrecenbe, beköltöztek városokba, vagy elmentek külföldre, és a következő generáció a zsidó iskolába nem tudnak olvasni. Én egyet tudok, a unokaöcsém, a öcsémnek a gyerekei Bécsbe járnak, a 8 éves, 9 éves gyerekek a pontozatlan betűt tanulják olvasni a tankönyvből. Tehát ha ilyen oktatás nincs Magyarországon, akkor mit várunk a következő generációtól?
0: De úgy tudom, hogy amikor volt ez a bizonyos mozgás fel, a túlélők által fel Pestre, vagy stb., az a 60-as, 70-es, 80-as évek. Utána volt az én generációm, akikor iskolába érett, meg a te fiad, egy picivel fiatalabb, mindenkünk ott volt a 3 gimnázium, meg ott voltak a talmudtórák, meg ott volt sok minden
1: ifjúsági szervezet. Azoknak a minősége nem volt megfelelő.
0: Apropó különben, ugye több tízezer, több százezer kép birtokában vagy, ugye amiket mondtam, hogy elemezgesz, és hát készíted elő mindenfajta kiadványhoz, egyébhez. Különben a filmek, amiket eddig csináltál, azok a filmek, interjúk alatt is mindig képek vannak, ugye,
1: igen,
0: gyönyörű képek vannak mindig feltüntetve és bejátszva, hogy te táborokhoz is, és ifjúsági szervezetekhez is elmentél, iskolákhoz is kimentél, mert tudom, hogy a hétköznapot és a kisember szeretett ott fényképezni,
1: igen,
0: de ilyen képeid vannak, ahol nem olyan tradicionális motivumok vannak, hanem
1: én el voltam a Herzog Lacit, azt ismerted.
0: Persze.
1: Herzog egyetlen ember volt.
0: Szarvason voltál, vagy esetleg vagy Somér tábor,
1: voltam Szarvason is, de ez olyan rövid kis variáció, hogy ez ilyen idő, rövid idő alatt nem lehet megtanulni, olvasni, nem lehet belemélyedni.
0: Ja, persze, nem.
1: Herzog Laci az megszervezte azt, hogy még ha kellett, taxival is odavitte a gyerekeket iskola után a Dob utcába, és oktatta őket. Megtanultak olvasni, tehát megtanulták a Pirinénitől, most volt beszélgetés a Pirinénivel, a interneten, a Zoomon, tehát megtanította a dallamokra, megtanította a zsidó gondolkodásra, hogy mit, hogyan kell csinálni. Ez most nincsen. Nincsen. Hát a nem is tudom, melyik tanárral beszélgettem, vagy rabival, hogy az a feladatuk, hogy a Sejber iskolában 18 éves korra megtanítsák az embereket olvasni. Hát ez nevetséges. Úgyse tudna. Nevetséges. Tehát mit vársz attól a generációtól, aki kulturálisan nem tudja átadni a történelmét? Mert a zsidó irodalom történet, a zsidó kultúra, az nem csak a Mózes 5 könyvével van,
0: persze,
1: hanem az örökkével, amit leírt benne, ha megnézed a Talmudot, hogy ki hogy kritizálja, hogy magyarázza, hogy értelmezi.
0: Igen.
1: Ezeket, ha nem tudják az emberek, először vita képességük nem lesz, gondolkodásmódjuk nem úgy változik, tehát az alap életben nem fognak tudni úgy eligazodni, mint ahogy a régi zsidók el tudtak. Tehát Régen a legkisebb faluba is össze tudtak jönni a zsidók. Most volt éppen egy vitám, hogy a Darnózseli, az Mosonmagyaróvár és Győr között van egy kis falu, és ott van egy kis temető, és valaki, nem akarom a nevét mondani, elkezdte kritizálni, hogy a 50 vagy 60-as, 70-es években ellopták a sírköveket. Abból a temetőből nem roptak el egyet se. Az öcsém saját pénzén kiásatta a sírköveket, amiket ledöntöttek, fölállította, de egyből már vádolt. A közösséget vádolta. Ez nem így van. Nem így van. Hát a eleink, tehát azok, akikről vitatkozunk most, hogy a zsidósághoz hogy állnak, hát azt nem tudják, hogy a zsidóknak egyik legnagyobb tisztelet a múltnak, tehát a hallottaknak a kegyeletének a megőrzése.
0: Első dolog egy új városban, hogy a Hevrakadis, hát az egyletet fölállít az ember, hogy a halottakról tudjon gondoskodni és eltemetni őket, és gondozni a temetőt, de hogy... Azt egy másik interjúban hallottam tőled, hogy ugye mivel olyan régóta fényképezel még temetőket is, nem csak élőket, hanem temetőket is, meg intézmény, meg épületeket, hogy az összes változást, ami beállt az elmúlt 40-50 évben, azt csomószor nyomon követhető a képeiden.
1: Nyomon követhető ezt
0: a rongálás, vagy a javulás, a szépülés,
1: hát,
0: minden.
1: Hát vannak olyan fotóim,
0: Előtte-utána.
1: Vannak olyan fotóim, például nagyon egyszerű, a Lajta Béla csinálta a Salgótarjánai temetőnek a bejáratát tervezte, meg a Halottas házat.
0: Most voltam ott olyan régen.
1: Igen, Halottas házat. Nekem olyan fotók vannak, hogy még a Halottas ház teteje rajta van. Akkor behívtak, aki kezelik ezt a temetőt, nem a mazsihisz, hanem kezelik, és mondtam, hogy a halottasház oldalán van egy halott íma, amit nagyon kevesen tudnak. Az nem ugyanaz, amit a Kozma utcában mondanak, mondjuk a Kálmán Tamás azt tudja. Azért, mert beszéltem vele, azért tudja. Akik kezelték a temetőt, nem is tudták, hogy ott egy íma van a falon. Vagy olyan vagy, hogy Sándor Pál, a kornak egyik képviselője, újságíró egyéb más. A Sándor Pálnak a szobra, vagy a síremlékén volt egy ilyen embernagyságú, 1,20 m, 1,30 m nagyságú oroszlán. Az eltűnt. Nekem van olyan fotóm, amikor ott van, aha, és van olyan, ami nincs. Hát sokszor fotóztam, és volt, amikor szóvá tettem, hogy úgy látom, mint előkészítenének a sírkövek elvitelét. Tehát sok ilyen van. És én végigfotóztam azokat a kis imaházakat, a kis imaházban lévő embereket, akik mondjuk Jósika utca, vagy a
0: 80-as évek végén már be is zárt, vagy 90-esek elején.
1: Igen, ott nagyon érdekes volt, hogy hát ott kihaltak, ő azért zárt be, mert nem volt ember. Helfer Tibi bácsi egyedül már nem tudta tartani. És
0: a Hunyadi téri zsinagóga, én zsinagógának volt elnöke, ott nőtt fel a
1: László.
0: Igen.
1: Igen. És hát ott volt például a Petyus, az egy ilyen bolygó zsidó volt, egy magas, basszus hangú, a zsidó vallás zenéről mindent tudott, olyan nagyünnepi kolnidrét tartott, vagy egy olyan uneszane taukelot énekelt végig, hogy az ember háta beborzongott. Tehát ezek a zsidó ilyen emberek eltűntek. És
0: mindig magamtól is megkérdezem, meg most tőled is megkérdezem, hogy az intézmény kérdése ez, vagy ők nem adták tovább? Szóval, vagy pedig az, hogy például ott volt, most megtudod a Herzog családot, de most kb. Volt Herzogékhoz hasonlóan mondjuk 4-5-6 olyan ortodox család, akik a Veselényi utcai iskolába jártak mindenki a gyereke. Ugye én tudom, hogy mindegyiknek Kanadába és Amerikába ment férhez.
1: Mindenki nősül, kint van.
0: Szóval mindenki kiszervezte a gyerekeit külföldre, és
1: mert nem látták
0: vagy,
1: a jövőt.
0: Vagy pedig nem adták át, vagy pedig nem voltak gyerekek, nem váltak családot és gyerekeket. Szóval, hogy így végülis a zsidóság ebben a szempontból nagy részt önmaga döntött arra, és ezek az egyének, hogy nem adják tovább, vagy nem tartják fönt itt
1: de,
0: a tudást,
1: de van,
0: vagy a
1: életet. Vannak zsidó iskolák. Vannak zsidó iskolák, az alapokat meg kell teremteni. Én egyet tudok, az én fiam az egyszer nem volt Talmud Tóra, tehát nem volt úgy Talmud Tórán, tehát nem rendszeresen járt.
0: Igen.
1: Herzog Lacihoz járt, de utána nem járt. De ha most odaadsz neki egy könyvet, hogy mondja, imádkozzon elő, aha, vagy olvasson egy Tórán, meg tudja csinálni. Tehát azt, hogy olyan a családba olyan gondolkodást adni a gyerekeknek, hogy ezt is tudják. Ezt nem azért kell, hogy vallásos legyen.
0: Persze nem azért. Nem azért.
1: Mi kereskedtünk szövetekkel, importőrök voltunk. A Indonéziától, Kínától, Pakisztánig, Indiától, európai országokig mindenhonnan hoztunk be árukat, és kint voltam külföldön, és ott beszélgettünk emberekkel, ügyfelekkel ott tárgyaltunk, és mondta az egyik ügyfél, hogy el volt Angliában valami továbbképzésen, előadáson, és ő nem értette, hogy beszélnek. Azt mondja, mert mindenki jidisül beszélt ott. Tehát a vezetők. Tehát a vezetők. Tehát itt ezt a zsidó nyelvtudást, a zsidó, a jidis megtanulását, ami némethez hasonlít, ezt nem csak azért kellene tudni, hogy a ima könyvet elolvassa, hanem az életbe egy pluszot kaphatna, hogy bárhova oda jut a világba. Meg tudjon szólalni egy olyan nyelven, ahol a magyarok, akik itt voltak, magyarok, azoknak a leszármazottjaival is tudjon beszélni, mert a második, harmadik generáció nem biztos, hogy fog tudni ma magyarul.
0: Igen, valószínű.
1: És ezzel egy közös nyelvet is megkap, és egy látás, plusz látásmódot ad neki. Tehát a kultúra ez. És én végigfotóztam a nagy zsinagógákat, a kis zsinagógákat. A zsidó vezetőket nem igen fotóztam.
0: Igen.
1: Nem igen fotóztam, hát olykor nekem is lehetnek előítéleteim velük szembe. A Kurt Lewinnek a Csoportdönt munkájában van egy nagyon jó fejezet, a zsidó közti öngyűlölet.
0: De viszont azt láttam, ugye ismerem is, mert ugye ki is vannak téve, szerintem a Kazinczy utcai ortodox központban a lift mellé ott azokat a képeid.
1: Azok is az én képeim.
0: Ugye fölismerem őket, mint a stílusra, meg az izéről, de ott például nagyon szereted a nem csak a kis embert, hanem ott kifejezetten kerested a nagy rebéket.
1: De azok a rebék.
0: Ugye csak mindenki tudja, hogy a rebe az rabbi plusz guru, szóval az ilyen misztikus vezető, nem csak sima rabbi.
1: Azt vett figyelembe, hogy a Scheibernek volt egy mondása, hogy a rabbit haza kell kísérni.
0: Igen.
1: Na most ez mit jelentett?
0: Beszélgetek a végig.
1: Hogy a végig a rabbi szemináriumtól a Kunutca 12-ig végig mentünk és beszélgettünk. Kérdezte a barátnőinket, a családot, a ő kutatásairól beszélünk, mi mit csinálunk, hogyan. Na most például itt volt a Hoffmann rabbi, az ortodox. A Hoffmann rabbival tudtam beszélni, ő a Bézdinnek, azt hiszem izraeli Bézdinnek is volt egyik vezetője. Ő fölhívott péntek dél körül, fölhívott a lakásába, hogy fotózzam le, hogy ő hogy készül a szombatra. A mostani rabik közül egy nem tudtam fölhívni, egy nem hív föl. Tehát nem áll le velem beszélni. Ott volt a Weisberger rabbi,
0: igen.
1: Ortodox. Az utcán megláttuk, megálltunk beszélni. Fölhívott Izraelből, hogy...
0: Jó, most nem azért, tehát,
1: más kapcsolatunk volt, és
0: persze. Tehát, viszont kortársak voltatok, szóval Hoffmann talán nem, 15-20 év idősebb volt, de a Weisberger kifejezetten ugye a kortársad, szóval szintén háború utáni első
1: tehát tudtunk beszélni. Ő is akart velünk beszélni. Tehát nem véletlenül, amikor előző beszélgetésben mondtam, hogy van a Lamed környékén, az egyes rabik addig eljutnak, de a két lépcsőt már nem teszik meg felénk, hogy a közösség egyes tagjaival is kapcsolatot tudjanak tartani. Hát azért ez érdeke. Azért ez érdekes. Meg a másik érdekes, ha Spinoza, például volt a rabi szemináriumban, ott volt Szemeres Amu. Azt nem tudom, te ismered, de hallottam róla. Ő ott tanított, ő fordította a Spinozát. Ő is fordította a Spinozát, mert Alexander Bernát is lefordította az Etikát. És Alexander Bernátnál nagyon érdekes, a Markó utcában, a bírósággal szemben van egy középiskola, ott kint van az emléktáblája, de a rabbi szemináriumban, vagy zsidó intézménynél nem emlékeznek meg róla. Én a zsidó vezetőknek nem egyszer mondtam, hogy van a zsidó árkád, tudod, a Veselény utcánál.
0: Igen,
1: tehát
0: igen.
1: Azoknak a zsidó tudósoknak, meg rabiknak, mert nem minden tudós volt rabi, és nem minden rabi volt tudós, akik tettek a magyar kultúráért, a zsidó kultúráért, azoknak oda kellene emléktáblát fölrakni, hogy mivel foglalkoztak, hogyan foglalkoztak, hogy meg tudjuk mutatni azt, hogy a zsidó kultúránk az a magyar kultúra nélkül nem megy. Nem megy. Hát Tompa Mihályról írtak a rabik könyvet, hogy a Tompa Mihály az pap volt, hogy honnan szedte a zsidó eredeteket, a zsidó írásokat, vagy Arany János, hogy egyik tanulmányában, hogy idézi, vagy hogy írja le, hogy a zsidó verselés és a magyar verselés hogy áll össze. Tehát ezek olyan dolgok, hogy ezt meg kellene ismerni az embereknek, mert a magyar kultúra is Európában van, és nincsen olyan, hogy csak egyfajta kultúra van.
0: Persze,
1: a többi embereknek a gondolatvilágát, a többi országok kultúráját összeveszi. Uh-huh. Összeveszi. Vedd azt, hogy például a Heinének a baharai rabia, azt nem fejezte be 45 oldalt, vagy mennyit igen. írt. És a Arthur rabinak a legendáját, azt mivel nem fejezte be, ránk hagyta, hogy mi éljük tovább, és mi fejezzük be. Mi fejezzük be.
0: András, lassan a műsoridónk lejár. Azt mondd el nekem villámválasszal, villány úr villámválasszal válaszoljam, hogy szerinted így 40 év krónikássága után menthetőnek még a dolgok, vagy nagyon borúsan látod?
1: Ez minden menthető, csak idő kérdése, hogy van-e rá idő.
0: Uh-huh. Tehát és a mentésnek az eszköze, az csak a tudás érzelemmel átítatva, vagy itt valami van elmúlt 30 évben, főleg akkor esetleg a hirdetett reneszánsz és a hirdetett intézménygyarapodás és könyv és egyéb gyarapodás közben általad oda vizionált zuhanás történt, vagy megtörtént, nem csak vizionált, hogy közben mi hiányzott? Mert ugye az lenne uka.
1: Az oktatás. Egyedül egy nemzetnek a felépítése, a egészségügyi ellátás fejlesztése nélkül, oktatás nélkül nem megy, megfelelő oktatás nélkül. Hát ha azt nézed, hogy a magyaroknál hány Nobel, magyar zsidók közül, vagy a magyarok közül hány Nobel-díjas volt, és abból hány zsidó volt, tehát abból lehet következtetni, hogy oktatás nélkül nem tudunk olyan szintre jutni, hogy ezt hogy feljebb menjünk. Mert lehet azt, hogy a zsidóság kihalít, mert gyakorlatilag a vidéki zsidóság megszűnt lényegében, amit mondanak, azok nem biztos, hogy úgy vannak. Akik megvannak, azokkal kellene komolyabban foglalkozni.
0: Értem.
1: Hát a rabiknak is, a tanároknak is, a zsidó zenét is, mert a közép-európai zsidó zene az szerintem fantasztikus. Fantasztikusabb, mint a másik. Én legalábbis, mert Beethoventól Mozartig minden rész benne van.
0: Így érted. Aha. Szóval a klezmer, az Európa Eskenázi zsidó zene, az nálad a toppon van. Ez valóban jó olajozó a zsidó kultúra átadásához.
1: De azért a Tóth Emil, aki nem úgy énekelt, nem klezmert énekelt, hanem vallási zenét, azért az magasabb szinten áll.
0: Köszönöm szépen Vilány Andrásnak a mai beszélgetést. Mindenkinek kellemes időtöltést.
1: Shalom.
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

Bibliai Alapelvek című előadás sorozatunkat hallják. Mai előadásunk címe az ember természete. Előadó dr. Szigeti Jenő.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, nagyon sok szeretettel köszöntöm a nézőket. Ha valaki megkérdezi tőlem azt, hogy miről szól a Biblia, ami ugye nem csak egy könyv, hanem egy irodalom, 66 könyvből áll, akkor nagyon röviden azt tudom mondani, hogy két dologról. Ez a két dolog az, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember. Erre a két kérdésre találunk feleletet Isten igéjében. Eddigi tanulmányunk során beszéltünk arról, hogy mi a forrás. Beszéltünk a Bibliáról, a Biblia isteni emberi oldaláról. Aztán beszéltünk arról, hogy kicsoda ez az Isten a Biblia tanúságtétele szerint, de nagyon fontos kérdés az, hogy mi emberek kik is vagyunk. Nagyon ősi kérdés ez. Könnyebb megismerni a csillagok világát, könnyebb megismerni a bolygók pár.

panaszában előkerül, hogy micsoda az ember, hogy így nagyra tartod, és hogy így törődsz vele. Kérdez Istentől Jobb, Jobb könyvének a 7. fejezetében, a 17. versben. De ez nem az egyedüli kérdés a Bibliában. Ha például a Zsoltárokhoz fordítunk, ami tulajdonképpen nem más, mint az Ószövetségi embernek az istentiszteleti vezérkönyve, aminek a mindennapi használata miatt szinte minden gyerek az Ószövetség idején kívülről tudta. A 8. Zsoltárban többek között ezt a nagyon érdekes dolgot olvassuk. Ha látom egedet, kezeid alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyet ráhelyeztél, micsoda a halandó, mondom, hogy törődsz vele, és az embernek fia, hogy gondod van rá. A Zsoltáros nézi a csillagos eget, azt mondja, látom az eget, kezeid alkotását, a holdat, a csillagokat, az ókori ember erre ezerszer rácsodálkozott. Az ókori ember tudta azt, hogy a csillagok járása, a nap és a hold járása az időt mér. Ettől függött például Egyiptomban, hogy mikor jön majd az áradás, amelyik mindent megtermékenyít. És azt mondja, mégis ennél van egy csodálatosabb dolog, hogy micsoda az ember, a halandó, hogy törődsz vele, az ember fia, hogy gondod van rá. Valóban, ha a Bibliát nézzük, akkor a Biblia legcsodálatosabb dolga az, hogy ki is az ember. A Biblia első lapján rögtön erre egy választ találunk. Isten megteremti a világot. Mózes első könyvének első fejezete, a Biblia első fejezete, az az egész világegyetem megteremtéséről ad hírt, arról, hogy 6 nap alatt hogy teremtette meg Isten a világot, ezzel hogy teremtette meg az időt, hogy szabta az időt az emberhez hozzá Isten, és minden 7. nap hogy lett az Istennel való, emberrel való, világgal való találkozás napja, amikor az ember önmagában is megnyugodott. A második fejezet viszont az ember szempontjából mondja el ezt a teremtés történetet. Nagyon érdekes, hogy rögtön a Biblia elején azt mondja, hogy teremtsünk embert, többes számban. Soha nem mondja máshol, csak az ember teremtésénél Isten, hogy teremtsünk embert. Úgy jelenik meg itt Isten az ember előtt, mint egy közösség. Ahogyan tanultuk, Atya, Fiú, Szentlélek, a Szent Háromság 3 arca, amivel velünk emberekkel találkozik. Most ez a Szent Háromság megszólal, és azt mondja, hogy teremtsünk embert. Isten mindhárom személyes arca részt vett a teremtésben. Isten mindhárom személyes arca ott tükröződik a mi emberi életünkben, mert a Biblia azt is mondja, és ez a következő nagyon fontos kijelentés, hogy az ember az Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. De azt is mondja a Biblia, hogy ez az Isten képére és hasonlatosságára teremtett ember a föld porából teremtetett. Nagyon érdekes ez a dolog. Nagyon egyszerű mondat, hogy a föld porából teremtetett az ember. Nagyon sok természettudományos igazság is van ebben, de ennek a mondani valója a lényeges. A mondani valója az, hogy az ember biológiailag egybeépült ezzel a világgal. Mi maradandóan testi létünk miatt ennek a világnak a részesei vagyunk. És ezt újra és újra átéljük. Nem csak a állatok világa, növényvilága kapcsolódik össze a mi életünkkel, nem csak az időjárás kapcsolódik össze az életünkkel, hanem azt lehet mondani, hogy a Föld az azért Föld, mert egy humanizált bolygó. Persze ezzel a kapcsolatrendszerrel lehet élni és visszaélni, és ez azért van, mert az ember szabadnak teremtetett Isten képére. Ez az Isten képűsége személyiséget jelent. Azt jelenti, hogy mi döntési képes személyek vagyunk. Nem egyszerűen az ösztöneink programoznak be ebbe a világba, hanem mi újra és újra személyként éljük meg azt a kapcsolatrendszert, ami a természetvilágával, ami Istennel, ami a másik emberrel, és nagyon érdekes módon, ami önmagunkkal is összekapcsol. Éppen ezért a Biblia azt tanítja, hogy az embervilág az egy egység. Azt mondja Pál apostol, amikor Athénben, az Areopágoszon a korabeli filozófusokkal mérkőzik, hogy így mondjam, egy hatalmas nagy szellemi csatába, és próbálja nagyon ügyesen, nagyon jól, nagyon taktikusan elmondani, hogy mit is jelent Jézus Krisztus a világnak és az embernek. Azt mondja, hogy egy vérből teremtettünk. És valóban így van. Mi emberek, mindnyájan, akik a világon vagyunk, vértestvérei vagyunk egymásnak.
testvérek vagyunk. Nem

0: Véletlenül használja a Biblia ezt a kifejezést, hogy testvérek. Nincsenek külön emberi fajok. Hiszen nullás vércsoport minden embernél van. És ha valaki mondjuk AB vércsoportba tartozik, hogy mennyire vértestvérek vagyunk, hiába fekete, vagy hiába sárga bőrű, hiába kínai, vagy japán, épp úgy kaphatok tőle vérátömlesztést életem megmentésére, mint a saját édes testvéremtől. Éppen ezért az ember Ádám leszármazottja, és az Ádám leszármazott ember sorsában is osztozik minden teremtett lény. Mit mond az emberről a Biblia? Ez az alapvető kérdés, amire újra és újra vissza fogunk térni. Azért kell erre visszatérni, mert a Bibliának van egy jellegzetes, és az európai kultúrára óriási hatást gyakorló emberképe. A különböző kultúrákban, többek között, mondjuk ha nézzük a görög-római kultúrát, akkor az emberről általában úgy szoktak beszélni, hogy különböző részekből áll. Ezt úgy lehetne mondani, talán egy kicsit tudományoskodó szóval, hogy ezek a filozófiák analitikus módon közelítenek az emberhez. Hogy áll az ember ebből, abból, amabból a részből. És hogyha ezeket összerakjuk, akkor kijön az ember. Holott a Biblia egy másféle emberképet mutat be. Azt mondja, hogy az ember egységesen az Isten kezeműve, Isten képére és hasonlatosságára teremtett lény, amely két nemű, férfi és nő, és ez a két nem nem csak, hogy egyenrangú, hanem egymást kiegészítő két nem, és ez a két nemű ember tulajdonképpen az Isten kezemunkájaként létrejött csodája a teremtettségnek, azért csodája a teremtettségnek, mert minden, ami a teremtett világban van, ezzel nyeri el a maga értelmét. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy ez az egységes lény viszont négy kapcsolatrendszerben, egy négyes kapcsolatrendszerben áll a világgal. És ezt a négyes kapcsolatrendszert kell nagyon jól megérteni. Nézzük, hogy melyik ez a négyes kapcsolatrendszer. Minden szippantás levegővel, minden kortyvízzel, minden falat kenyérrel újra és újra összeköttetésben vagyunk az anyagi, a materiális világgal. Ha a materiális világgal valami történik, annak az ember tragédiája lesz a következménye. Az ember élet lehetősége, élettartalmának a lehetősége szűnik meg. Éppen ezért a Biblia nagyon határozottan tanítja azt, hogy mi materiális lények vagyunk. Nem egyszerűen csak egy spirituális valóság az, hogy ember, hanem az emberség az azt jelenti, hogy igenis biológiailag kapcsolatban vagyok azzal a materiális világgal, amit Isten teremtett, ami körülvesz engem. Éppen ezért a Bibliában például az egészségre vonatkozó törvények is vannak. Jó lehet, a Biblia az nem egyszerűen egy egészségügyi kézikönyv, hiszen ez a fogalom, hogy egészségügy az ókorban még nem is létezett. Viszont Isten olyan kinyilatkoztatásokat is adott, aminek egyszerűen biológiai, fizikai, vagy így mondom, materiális haszna van az ember életében. Igenis, hogyha én ajándékba kaptam az életet, már pedig a Biblia szerint az élet az nem az ember tulajdona, és ez nem egyszerűen az anyagnak egy tulajdonsága, hanem az élet a Biblia szerint az Isten ajándéka, akkor ezzel az isteni ajándékkal nekem számolni, sőt, elszámolni kell. Ezt az isteni ajándékot fenntartanom kell. Éppen ezért a Biblia azt mondja, hogy ez az egységes, egy és oszthatatlan ember biológiailag teljes egészében bele van építve ebbe a materiális, természeti világba. Na de, nem csak ez az ember. Ha valaki csak azt mondja, hogy az ember egy biológiai lény, aki bele van építve ebbe a természeti világba, akkor nem mond igazat. Ez az ember ugyanakkor a másik emberrel is összeépül, hogy így mondjam, van egy másik szférája és másik kapcsolatrendszere is az embernek, ez pedig a szociális szféra. hiszen egy ember önmagában nem ember. Az emberségünket azt mindig úgy éljük meg, hogy egy szociális szférába kezdünk gondolkodni, a másik emberrel bizonyos viszonyokat építünk ki, a másik ember hat ránk, és mi is hatunk a másik emberre, és létrejön az a fogalom, amit úgy hívunk, hogy társadalom. Úgy hívunk, hogy az emberek egysége. Hiszen egy ember valahol egy lakatlan szigeten, az tulajdonképpen nem ember. Így nem lehet élni. És ezt azt azért kell hangsúlyozni, mert a 21. századi ember, a fogyasztói társadalom embere, nagyon sokszor él abban az illúzióban, hogy hát tulajdonképpen jó is, hogy egyedül vagyok, a többi ember nem számít, vagyok én, és annál erősebb vagyok, minél több embert magam alá gyűrök, és a kapcsolatok nem számítanak. Ez nagyon sokszor vezet nagyon-nagyon sok betegséghez, lelki természetű betegséghez. Nem véletlen, hogy 1940-es évek derekán egy nagyon híres, világhíres szociológus, David Riesman írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy a magányos tömeg. Ez a fogyasztói társadalom embere. Ott tolakodunk a metrón, villamoson, ott tolakodunk az emberek között, karnyújtásra 100 és 100 ember rohan el mellettünk, és mégis egyedül vagyunk. Miért? Mert az egyedüllét, az nem egyszerűen egy fizikai állapot, nem centiméterrel lehet mérni az egyedüllétet. Sokszor nem vagyok egyedül, mikor óriási messzeségben van valaki, mert együtt tudok lenni a barátommal, most nem a modern technika internetes vívmányaira gondolok csupán, hanem hogyha valakivel együtt tud dobogni a szívem, akkor már nem vagyok egyedül. És Isten úgy teremtette az embert, hogy az ember társas lény legyen. Ezért a Biblia rengeteg olyan törvényt mond el, ami a mi szociális szféránkra vonatkozik. Hogyha a 10 parancsolatra gondolunk, akkor a 10 parancsolat parancsolatainak a többsége, a második kőtábla, lényegében ezt a szociális szférát méri fel. A második kőtábla lényegében azt mondja el, hogy mit jelent embernek lenni az emberek között. És ez egy nagyon fontos, lényeges elem. Tehát egyrészt az ember biológiai lény, másrészt pedig szociális lény. Ezért az emberek közössége nagyon fontos, ami emberségünk meghatározása szempontjából. Ha én azt mondom, hogy emberséges vagyok, ez azt jelenti, hogy a másik emberrel egy jó, egy harmonikus kapcsolatot építek ki, és ebben a harmonikus kapcsolatban élek. De ugyanakkor az is nagyon érdekes, hogy egy ember az egészen másképpen működik, mondjuk, mint egy gép. A számítógép sokkal okosabb, mint én vagyok, sokkal több adatot tud tárolni, hiszen egy modern számítógép az az emberiség csodája, azt lehetne mondani, legnagyobb csodája. Mégis az ember több, mint a számítógép. Nem csak azért, mert az ember találta ki a számítógépet, hanem azért más a számítógép, és más vagyok én, mert én bennem állandóan két ember van, és ez a két ember vitatkozik. Igent vagy nemet mondjak. Ezt úgy mondhatjuk, hogy az ember belülről is hordoz egy nagyon érdekes párbeszédet. Nem csak a természetvilágához adaptálódok, alkalmazkodok állandóan biológiailag, nem csak a másik ember hat rám, és alkalmazkodok, adaptálódok a másik emberhez, hanem önmagamban is van egy ilyen adaptációs rendszer, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy én, meg én, a jobbik énem, meg a rosszabbik énem, akar, dönt, értékel, mérlegel, tehát egy belső párbeszédet is folytatok önmagammal. Ha ez nincs így, ha mondjuk rám tenyerel valamiféle lelki diktatúra, akkor én meg fogok sérülni, pszichésen megsérülök. Nagyon érdekes, hogy a diktatúrák után mindig erkölcsi válságok szoktak beállni az emberi társadalomba. Ez azért van, mert a diktatúra megpróbálja ezt a belső mérlegelését az embereknek manipulálni. Ezért szoktam én mondani, hogy a 21. században tulajdonképpen már nem a klasszikus demokrácia él, hanem a 21. században eljutottunk a manipuláció korában, vagy a manipulokrácia korában. A manipulokrácia az azt jelenti, hogy ezt a belső személyes döntési énemet, ezt a belső adaptációs rendszeremet, hogy jó ez vagy nem, akarom vagy nem, tetszik vagy nem tetszik, megfelel-e az erkölcsi érzékemnek vagy nem. Ezeket megpróbáljuk különböző mechanikus eszközökkel, vagy diktatórikus eszközökkel, sok minden lehet, bizonyára a nézők, hallgatók ezt nagyon jól tudják, sok minden lehet befolyásolni egészségtelenül, hogy ne én döntsek, hanem helyette a döntési képességemet bénítsa valami, és a döntési képességeimet valami álvitával ki lehessen iktatni. Úgy szoktam mondani a manipulokráciára, hogy mondjuk, elgondoljuk azt, hogy vannak az eszkimók. És az eszkimóknál alakulna két párt. Az egyik azt mondja, én a banánevők pártja vagyok, a másik pedig azt mondja, én a kivievők pártja vagyok. És elkezdene a két párt azon vitatkozni, hogy a kivi vagy a banán jobb gyümölcs. Lenne egy kivi párt, meg lenne egy banán párt. A kivi párt és a banán párt elkezdene torzsalkodni egymással. Érvek, ellenérvek hangoznának el, és eljön a népszavazás napja. Demokratikus népszavazást hirdetnek. Mindenki szabadon idézőjelbe járulhat az urnákhoz, bedobhatja a szavazatát. Igen, ám csak van egy nagy baj. Teljesen mindegy, hogy melyik párt fog győzni. A baj ott van, hogy olyanról döntöttek az emberek, amit nem csináltak. Tudni, derék eszkimók, se kivit, se banánt soha életükben nem ettek. De azért a szavazatukkal eldöntik. Ez tulajdonképpen a modern demokráciáknak a nagy baja. És ez azért baj, mert az embernek ezt a belső döntési képességét, az ember szabadságának a lényegét manipulálja, befolyásolja egészségtelenül és helytelenül valami. Tehát az ember materiális lény, az ember szociális lény, az ember belsőleg mentálisan egy döntési képességre alkotott lény, de én azt mondtam, van egy negyedik dimenzió is. És a Bibliának ez is egy nagyon fontos tanulsága. Melyik ez a negyedik dimenzió? Isten azért teremtette a maga képére és hasonlatosságára az embert, mert Isten beszélgetni akar az emberrel. A mi emberségünkhöz ez a kapcsolat is, ez az adaptációs rendszer is, így is lehetne mondani, hozzátartozik. Isten szól hozzánk az ő igéjéből, láttuk a Biblia kapcsán ezt az alapvető bibliai igazságot, és nekem is erre felelnem kell. Felelnem kell szóban, ez az imádság, felelnem kell életben, ez a keresztény életfolytatás. Tehát Isten azt várja, hogy ez a dialógus, ez ne csak ember és ember között, ne csak ember és a természet világa között, ne csak ember és önmaga között folyjon, hanem ember és Isten között folyjon. Na most, ennek a négy dialógus rendszernek harmóniába kell lenni egymással. Ezt a harmóniát a Biblia úgy nevezi, hogy szeretet. A szeretet tulajdonképpen nem más, mint ember-ember, ember-Isten, ember-világ és ember önmaga közötti egészséges viszony kapcsolat. A szeretet egy kapcsolatrendszer. És ennélkül a kapcsolatrendszer nélkül egy rövid zárlatos helyzet áll elő, és ez a négyes kapcsolatrendszer az, ami az emberség igazi lényegét adja. Ha megkérdezzük, hogy a Biblia mit tanít az emberről, akkor mindig erre a négyes kapcsolatrendszerre kell utalni. Mert hogyha nem utalok erre a négyes kapcsolatrendszerre, akkor tévúton járok. Azt mondom, hogy a Biblia azt mondja, hogy, mert voltak ilyenek a kereszténység történetében, az nem beszél a mindennapi gyakorlati életről. Dehogy nem beszél, beszél. Aztán voltak azok a nem, mindegy, hogy mit hiszek, hogy milyen kapcsolatban vagyok a másik emberrel, fő az, hogy Isten és én köztem jó viszony legyen, és a többi az nem érdekel. Vagyok én és az Isten, és köztünk ő dől el minden. A Biblia szerint ez sem jó, akkor se vagyok igazán ember. Aztán mondhatja valaki, hogy én kérem a társadalomért, élek engem, se Isten nem érdekel, se a materiális világ nem érdekel. Vagy azt mondja az ember, hogy én elismerem az Istennel való kapcsolatomat, a másik emberrel, a világgal való kapcsolatomat, de önmagammal nem, én majd diktárom a magam elve szerint ezeket a kapcsolatokat, tehát én leszek egy mini diktátor, egy ilyen zsebcirkáló, ahogy szokták ezt mondani. Mindegyik megcsonkítja az embert. És ha most a Bibliára nézünk, ha odafordítunk a teremtés történethez, akkor egy nagyon érdekes dolgot találunk. Isten 6 nap alatt előhívja ezt az egész világot. Először 3 nap alatt elválaszt, másik 3 nap alatt benépesít, a 7. napot az ember embersége fejlesztésének a napjává avatja, tulajdonképpen ez ilyen tervszerű megelőző karbantartás napja, hiszen ennek a 7. napnak az a tartalma, hogy Istennel kell találkozni ekkor, nem jól mondtam, Istennel lehet találkozni ezen a napon, mert ez nem az Istennek fontos, hanem nekem. A másik emberrel elmélyíthetem a kapcsolatomat, rácsodálkozhatok Isten szép teremtett világára, és békére találhatok a szívemben, és helyreáll megint a harmónia. De Isten itt nem fejezi be a teremtés történetet. Ez az első képsik, hogy így mondjam. Megteremti az időt, eldrendezi a világot, megteremti a világnak 1000 remekelt csodáit, ahogy Berzsényi Dániel a Fohászkodás című versében mondja, és megteremti azt a kapcsolópontot, ami Isten embert, ember embert, embert világot és embert önmagát harmonikus kapcsolatba hoz. És akkor még egyszer elkezdi elmondani a teremtést. Méghozzá az ember teremtésében. Olvassuk el, hogy hogy mondja ezt. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle fű nem volt a földön, semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsájtott esőt a földre, ember sem volt, aki a termőföldet megművelje. Ugye megint visszamegy a teremtés elejére, akkor, amikor még a tohu vabohu volt, hogy héberül mondjuk, ez a puszta és kietlen, és azt mondja, akkor pára szállt fel a földről, mindenütt átitatta a termőföld felszínét, azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és életet lehelt az orrába, és így lett az ember élő lélekké. Figyeljünk csak erre! Isten megformálta az embert a föld porából. Eddig nem így teremtett. Eddig szólt és meglett, ahogy a Zsoltár mondja, parancsolt és előállt. Az ember az Isten keze munkája. És itt ez nem csak úgy kell érteni, hogy ez a profétai kijelentés a múltról, a mi életünk kezdetéről mondja, hiszen a Mózes első könyvének első 11 fejezete, ez egy profécia a múltról, hanem arra kell gondolni, hogy Isten személyes cselekedete az, hogy én vagyok. Ő az, aki az én anyagi létemet megformálta, a materiális valóságomat. Ő az, aki életet adott nekem, orromba lehelte az élet leheletét, és ez a ruach, ez egy személytelen életerő. Azt lehet mondani, hogy a Biblia nagyon világosan azt tanítja, hogy az élet az nem az anyag tulajdonsága. Az élet az nem egyszerűen a fehérjék játékjának egy véletlenje, ami kijön valami valószínűségi számítási képlet alapján, hanem az élet az az Istentől jön, és Isten az élet ura. Ez az egyik legfontosabb tanítása a Bibliának az életről. Nem önmagamban van az életem. Isten ezt a materiális lényeget, ami én vagyok biológiailag, élettel látta el, és ekkor jön egy nagyon érdekes fordulat. Ennek van egy következménye. Méghozzá az, hogy így lett az ember élő lélekké. Ez az élő lélek egy más szó, mint a ruach, ez a nefes. Ez a nefes a személyiséget jelent. Így lettem személy. Mert ki is vagyok én, hogyha megkérdezem megint magamtól? Vajon az a materiális valóság, a sejtjeim, meg az atomjaim, ami felépítik a testemet? Hát tudjuk, modern tudomány ezt tudja, hogy 7-9 év alatt minden egyes atom kicserélődik benne. De én az vagyok, aki 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel ezelőtt, én már sajnos 70 évvel ezelőtt voltam, akkor ki is vagyok én? Vajon az a személytelen életerő, amely Istentől jön, ami az egész világot élteti? Hát akkor miért nem olyan vagyok, mint a másik? Vagy miért nem olyan vagyok, mint Istennek más teremtménye, mondjuk, mint egy állat? Azért, mert az Isten az én biológiai lényegem, és az ő éltető erejének a házasságából létrehozta azt, amit úgy hívunk, hogy én. Engem. Engem, akit döntök, engem, akit szeretnek, akit szeret az Isten, engem, akit megváltott az Isten, engem, aki szerethetek, engem az, aki beszélhetek az Istennel, és akihez szól az Isten, szóval engem, mint értelmes lényt. Ezt úgy lehet elgondolni, hogyha minden példa Sántit, de ez talán kicsit közelebb visz a valósághoz, van egy magnó, ennek a magnónak van egy apparátusa, és ennek az húzalok, tekercsek, csavarok, és ki tudja még mi minden, és van egy éltető energia, amelyik ezt táplálja. Lehet, hogy ez a hálózatból jön, lehet, hogy egy telep, ami a magnóban van, de ez az energia ellátja ezt a magnót energiával, és elkezd a magnó működni. Igen, ám csak a magnó így még csonka. Kell valami, ami a hangot rögzíti. Lehet, hogy ez egy szál drót az újabbakban, lehet, hogy a régiekben egy kazetta volt, vagy még régiebben, vagy számítógépben mondjuk egy lemez, amire mindaz, ami a külvilágban van, ami a külvilágból jön, rögzül. Ez a valaki az, amiről úgy mondja, hogy élő lélek. Ez a valami az, amiben meg kell, hogy valósuljon ennek a négy rétegnek az egysége, a négy rétegnek a harmóniája. Ez az a valami, aki tulajdonképpen én vagyok. Nem véletlenül, hogy a neve, nefest, amit úgy is mondanak, hogy lélegzet, meg lélek. Ezt ma is használjuk a magyar nyelvben, és úgy használjuk azt, hogy Budapestnek ennyi a lélek száma. Tehát ennyi az egyéniség, személyiség, aki itt lakik. Na most, innen értjük meg viszont azt, hogy az Istennek ez a jó teremtménye a bűneset következtében elromlott. Az első kérdés az, hogy mi az, hogy bűn. Ó, mondják az emberek, ez nagyon könnyű, valami rosszat tesz az ember. Igen, ám de miért? Jézus arra tanított bennünket, hogy bűn az nem az elkövetett cselekedet, hanem az elkövetett cselekedet előtt van egy lépéssel a bűn. A bűn az tulajdonképpen nem más, mint az a motivum, ami bűnös cselekedetre indítja az embert. Tehát a bűn ellen nem kényszerzubbonnyal vagy rendőrrel kell védekezni, a rendőr az nagyon jó foglalkozás és szükséges egy egészséges társadalomban, de az egyfőre eső rendőrök száma nem teszi erkölcsössé a társadalmat, nem? A bűn az tulajdonképpen van, mert belülről jön. És a bűnt nem kényszerzubbonnyal lehet legyőzni, hanem a bűnt le lehet győzni belső erővel. De mi a bűn? Ez a belső motivum, ez hogy jön? A bűnt úgy lehet a legkönnyebben meghatározni, azt mondom, hogy rövid zárlat. Mi ez a rövid zárlat? Isten ember, ember-ember, embervilág, és ember önmaga közötti harmónia zavar. A szeretet harmóniájának a megtörése. A szeretet többé nem lesz önzetlen. A szeretet eltűnik. Mert ember emberrel, ember világgal, ember Istennel és ember önmagával nincsen harmóniába. Nézzük a bűn eredetét. A Biblia egy egyszerű történettel mondja el, hiszen az évszázadok során filozófikus eszmefuttatásokkal hiába mondta volna el az Isten azt, hogy hogyan jön létre a bűn, az emberek nem értették volna, ezért egy egyszerű példát mond. Isten adott egy törvényt. Az első törvény, ami fel van jegyezve a Bibliában, az egy nagyon materiális törvény. Azt mondja, parancsol az Úristen az embernek mondván, Mózes első könyve második fejezetében olvassuk, parancsol az Úristen az embernek mondván, a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról ne egyél, mert amelyen napon eszel, arról bizony meghalsz. Három elem van ebben a törvényben. Az első, ami minden törvénynek a lényege, ami Istentől jön, hogy Isten ad. Kert minden fáról bátran egyél. Ez olyan, mint egy csodálatos birtokokmány, mondjuk középkorian, olyan, mint egy kutyabőr, amire a király ráírta azt, hogy mi az, aki ennek a feudumnak, ennek a földbirtoknak, ki az, aki az ura. Az ember megkapta azt, a kert minden fája a tiéd. Az Isten ültette édenkert az emberé. Igen ám, csak hogyha az ember ember és Isten képe, akkor ahhoz, hogy a harmónia Istennel, emberrel, világgal meglegyen, hozzátartozik az is, hogy önmagammal is meglegyen az. Hogy lehet ezt biztosítani? Úgyhogy egy feltételt támaszt az Isten. Mert szabadság csak ott van, ahol én dönthetek igent, és dönthetek nemet. Az egyesélyes döntés, hogy én csak egyféleképpen döntök, ez sose tesz szabaddá senkit. Ezért van az, amit az előbb említettem, hogy a diktatúrák után bizony-bizony erkölcsileg meglazul minden társadalom. Isten ad egy kertet, és ebből egyet visszakér. És ezt Isten máskor is csinálja. Ugye adja az időt, amit tőle kapunk, és a vele való kapcsolat ápolására visszakér egy napot. Adja az anyagi javakat, ahogy hiszi az Ószövetség embere és az Új Szövetség hívője, hogy az Úr a föld és annak teljessége, és azt mondja, te sáfár vagy. Ezért a tizedrészt ad vissza. Nem azért, mert az Istennek kell, hanem azért, mert te neked szabadon kell elfogadni azt, amit az Isten ad. Nem egyszerűen az ösztöneinkbe építi bele a jót, az élet titkát, hanem az élet az új és új döntésekre hív. Isten ajándéka az élet, ami azt jelenti, hogy én nekem naponta döntenem kell az élet mellett. Ezért mondja Mózesnek Isten, amikor a kivonulás után, ugye a pusztai vándorlás véget ér, és egy nagy-nagy Isten ítéletre jön össze Garizimnél és Ebálnál a nép, azt mondja az Úr, hogy elétekbe adok áldást és átkot, életet és halált. És Isten azt tanácsolja, válaszd az életet. Az életet újra el kell fogadni. Az életet nem mi teremtjük, hanem elfogadjuk az életet. Vagy készen vagyunk erre? Ezért van ott a jó és gonosz tudásának fája, amiről ne egyél, amit mond az ige. Igen ám, csak ez a döntéshez hozzátartozik egy harmadik elem is. Ha én azt nem tudom, hogy mi a következmény annak, hogyha jobbra megyek, vagy balra megyek, és azt kezdem hinni, hogy mindegy, hogy jobbra megyek, vagy balra megyek, akkor igazán nem tudok dönteni. Tehát kell egy harmadik elem is ebben a törvényben, és ez meg is van ebben a törvényben, mert úgy folytatódik, amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Vagyis, én dönteni akkor tudok, hogyha a cselekedeteimnek az erkölcsi következményét, súlyát érzem. Ez Isten törvénye. Mindenben, a tíz parancsolat mindent, parancsolatát így lehet megérteni. Legegyszerűbb parancsolat, hogy ne ölj. Miért? Mert ezzel Isten védi az életem. Őtőle kaptam az életet. És ezért nincs hozzá jogom, hogy a másik életét kioltsam. És hogyha én védem a másik életét, végső soron a magam életét védem meg. Ez első pillanatra egy tilalomnak hangzik. Pedig egy ajándék. És a Biblia azt is elmondja, hogy ki öl, az az Istennel való kapcsolatából, az emberekkel való kapcsolatából, sőt, a világgal való kapcsolatában is, és az önmagával való lelki furdalás miatti kapcsolatában is hiányt szenved, rövid zárlatos helyzetbe jut. Na most mi a kísértés? Mégis hogy lett az ember bűnös? Úgy, hogy egy értékrendváltást idéz elő a kísértő. Mi ennek az értékváltásnak a lényege? Jön a kígyó képében a kísértő, Ez is nagyon érdekes, mindig áruhásan jön a kísértő, tehát senkit nem úgy kísért a kísértő, hogy bekopogtat. Jó napot kívánok, én vagyok a kísértő, most el akarom veszteni. Senkinél nem jön így a kísértő. Áruhásan megjelenik a kígyó képében a kísértő, és figyeljük meg a cselt. Kérdez. Mint hogyha valamit nem tudna. Csak hogy lehet ám hazugul kérdezni. És a hazug kérdésnek nagyon tipikus protokoláris formája, hogy így mondjam, vagy prototípus, azt is lehetne mondani, ez az édenkerti nagy-nagy kérdés. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek? Tessenek megfigyelni. Egyetlen egy betű magyarban, héberben is nagyon kicsi különbség van, mert ha úgy kérdezett volna, csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fáról ne egyetek, akkor igazat kérdez. De nem ezt kérdezi, hanem a kert egy fáról se egyetek, vagyis ennek a kérdésnek mi a tendenciája? Luther azt mondta mindig, hogy ne csak a szavát néz, hanem az öklét is, hogy hova akar csapni. Mi ennek a tendenciája? Nagyon érdekes a tendencia. Csak ugyan nem adott nektek semmit az Isten? Egy fájáról se egyetek ennek a kertnek. És tulajdonképpen ez a kérdés, ez az egész kísértés lényegét tartalmazza. Mi a lényeg? Isten nem adott semmit. Tehát magad kezébe kell venni az irányítást. Bitorolni kell az életet, így lehet mondani, az élet Isten ajándéka, vedd a magad kezébe az életet. És Éva első pillanatban jó felel, hogy nem azt mondta, hanem egy fájáról ne együk, a jó és gonosz tudásának fájáról, de figyeljük meg a kísértőnek a célba érkezését. Nem csak azt mondja, hogy egy fájáról ne egyetek, hanem, és ez egy nagyon lényeges elem, egy kicsikét megtoldja. És ne is érintsétek, ezt nem mondta az Isten. Legalábbis a Bibliában nincs feljegyezve. És ezért egy nagyon érdekes helyzet alakul ki, hogyha az ember túloz, eltúlozza az Istennek valamilyen szavát, akkor kísérthető lesz. Van egy játék, a skandi, ugye mindenki tudja, hogy le kell húzni a másiknak a kezét. Van, aki nagyon erős és szorít, nem biztos, hogy az fog győzni. Mert van egy csel, elkezdek engedni, a másik úgy érzi, hogy már győzött, akkor hirtelen megrántom és leteszem a kezét. A túlzásoknak mindig itt van a lényege. Jézus kísértésére gondoljunk. Jön a kísértő, és azt mondja, hogy támaszd a köveket kenyérré. Meg tudta volna Jézus tenni? Természetes. Pusztába 5000 embert megvendégelt. És akkor Jézus erre válaszol. Nem azt mondja, hogy nem kenyérrel él az ember, mert azt mondja, nem mondott volna igazat. Azt sem mondja, hogy csak kenyérrel él az ember, mert akkor sem mondott volna igazat. Hát nézzük meg ezt a jézusi középutat. Nem csak kenyérrel él az ember. Nem túloz, a reális oldalon, a reális úton marad. És akkor következik a bűn. A bűn nem az, hogy leszakítja Éva a gyümölcsöt, amiről nem tudjuk, hogy milyen gyümölcs, hanem a bűn az, hogy valami szemléletmódbeli változás történik. Az ember mást lát jónak, mint amit az Isten jónak mondott. És azt mondja Éva, jó az a fa Edenre, felülbírálom az Istent, és szakít arról, és adott a férjének is, Ádámnak is belőle. Mi történt? Elvesztette azt, amit Isten adott. Mert nem azt tartotta jónak. Ez a világ egyik legrosszabb bótja, nem? Egy fájért odaadtuk az egész édenkertet, nem? Azután felülbírálom az Istent, és belerángatom a másikat is ugyanebbe a csapdába. És akkor is ez a Biblia csodája, jön az Isten. Hűs alkonyi órán. És Isten is kérdez. Azt kérdezi, hogy hol vagy Ádám? Tudnék embernek lenni, az azt jelenti, hogy újra és újra tudatosítom magamban, hogy hogy is állok, hol is vagyok. Hogy állok az Istennel, a másik emberrel, a világgal, önmagammal való kapcsolatban? Létezik még a harmónia a szívembe? És hol vagy Ádámra, mi a válasz? Miért kérdezi ezt Isten? Nem azért kérdezi, mert nem tudja, hogy melyik bokor mögött van Ádám és Éva, és hol rejtőzik. Ádám és Éva nem tudja, hogy hol van. Elkezd magyarázkodni, mert zseniális ám az ember a bűnében is. Azt mondja, hallottam a hangodat, elrejtőztem, mert mezítelen vagyok. És akkor Isten tovább kérdez, ki mondta, hogy mezítelen vagy? Honnan tudod ezt? Ahogy ettél arról a fáról, amelyről azt mondtam, hogy ne egyél. Isten egészen rövidre zárja ezt a beszélgetést, egészen az eldöntendő kérdésig. Az eldöntendő kérdésnek ugye az a lényeg, hogy ezzel igennel és nemmel kell válaszolni. És jön a zseniális kibúvás. Nem én, az asszony, akit te teremtettél. Figyeljük meg, Ádám azt mondja, nem én, az asszony, elromlik a másik emberrel való kapcsolata, és elromlik az Isten, mert te teremtetted, ugye te vagy a hibás végső soron. És ennek az a következménye, hogy kiestünk a paradicsomból, természet világával szembe kerültünk, ott van a másik emberrel a szembekerülés, a feszültség, ott van a lelkiismeret furdalás bennünk, és már nagyon nehéz beszélgető viszonyba kerülni az Istennel. Jézus a második Ádám éppen azért jön, hogy ezt a négyes kapcsolatot helyreállítsa. Istennel, emberrel, másik emberrel, az egész társadalommal, a világgal, a természettel, azért, hogy én megbéküljek önmagammal. Ezért hát, most megkérdezzük azt az alapkérdést, hogy kicsoda az ember, és mi az embernek a természete, akkor azt mondhatjuk. Az ember egy közösségre teremtett lény, Istennel, emberrel, világgal és önmagával. Ennek a közösségnek a tartalma a szeretet. Szeretet köt össze Istennel, a másikkal, a világgal és önmagamban is, ez teremt harmóniát. Mi a bűn? A bűn ennek a négyes közösségnek a megrontása. Istennel megromlik a kapcsolatom, ennek az a következménye, hogy megromlik a kapcsolatom a másik emberrel, a teremtett világgal és önmagammal. És mi a megváltás, amiről később részletesen fogunk tanulni? Ennek a kapcsolatrendszernek a helyreállítása. Ezért Jézus a második Ádám. És ezért beszél az új szövetség újjászületésről, ami ószövetségi fogalom, Jeremiás 31-31-ben már ott van, az új szövetséget kötök veletek, ami lényegében nem más, mint ennek a négyes kapcsolatrendszernek a helyreállítása. Nem az a megoldás, hogy az embernek van valami halhatatlan rész, erről is majd fogunk tanulni, a testélek kérdés, az hogy is van a Bibliában, de az ember lényege az az, hogy ez, ha négyes kapcsolatrendszer, ha megtörik, tönkre megy, akkor én többet nem leszek igazán ember. Márpedig a Biblia az azért a realitások könyve, mert a Biblia nem azt akarja, hogy belőlem angyal legyen, nem is azt akarja, hogy állat legyek. Nem is azt akarja, hogy ember feletti hős. Nem is azt akarja, hogy Isten legyek, hanem azt akarja, hogy Isten képe legyek, ember úgy nagybetűvel írva. Ezért hát nincs más hátra, mint az, hogy kedves hallgatóinknak, nézőinknek azt kívánjuk, hogy a Bibliát úgy ismerjék meg, hogy abból jobb emberek legyenek. Mert ma a világban sok mindenre szükség van, de a legnagyobb szükség az az, hogy egyre több ember legyen így nagybetűvel írva. Köszönöm a figyelmüket, Isten áldja meg önöket, adjon a Jóisten minnyájunknak bölcsességet, értelmet, ahhoz, hogy az ő igéjét elfogadjuk. Amen.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Nádudvari Nagy János, csak a tettünk csúfolja meg. Bizony, ilyenek vagyunk mi. Jelszónk ma is, csak én, hogy egyszer végre másként legyen, úgy látszik, arra nincs remény. A szánk persze szépen beszél, gyönyörűn szólja az igét, csak a tettünk csúfolja meg naponként lelkünk szép hitét. Csak a tettünk csúfolja meg, amit annyiszor mond a szánk. Hasztalan valljuk, hogy az égben lesz majd a mi örök hazánk. Mert nekünk itt is haza kell, pénz, siker és státusz vele. Lemondani mi nem tudunk, és közösségben élni se. Lemondani mi nem tudunk, de törtetni ma is nagyon. A nagy hiúságvásárban van rá ezernyi alkalom. Így a szánk hiába beszél, mondja oly szépen az igét, ha a tettünk megcsúfolja Krisztust, és lelkünk szép hitét.

0: A nap versét elmondta Nyári István. Szól a rádió, az evangélium hangja.
1: Bölcsesség. Adj azért szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet. Különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te nagy népedet. Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon. Ezért azt mondta neki Isten. Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, hanem értelmet kértél, hogy nekem engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért teljesítem kérésedet. Olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem. Sőt, azt is megadom neked, amit nem kértél. Olyan gazdagságot és dicsőséget is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között. Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, ahogyan apád Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked. Királyok első könyve. Aki igaznak mondja a bűnöst, és aki bűnösnek mondja az igazat, mindkettőjüket egyaránt utálja az Úr. Példabeszédek könyve, 17. fejezet, 15. vers. Aki igazságosan él és őszintén beszél, megveti a zsarolt nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. Ézsaiás könyve, 33. fejezet, 15. vers. Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Ki mehet föl az Úr hegyére, és ki állhat meg szent helyén? Az ártatlan kezű, a tiszta szívű, aki nem sóvárok hiába valóság után, és nem esküszik hamisan. Áldást nyer az ilyen az Úrtól, igazságot a szabadító Istentől. Zsoltárok könyve. Maga pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeret minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben. Tesszalonikai második levél, második fejezet, 16-17. vers.
0: Szól a rádió, az evangélium hangja.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat, Erdészné Kárpáti Juditot hallják. A játék minden életkorban az egészséges emberi élet része. Néha viszont átveszi az irányítást az ember normális életmenete felett. Menekülő útnak mutatkozik a mindennapok megoldhatatlannak tűnő konfliktusaiból, feladataiból. Ekkor már káros játékszenvedélyről beszélhetünk. Műsorunk különleges betekintést enged egy játékszenvedélye miatt mélyre került fiatalember új életének felépülésébe. A névtelen szerencsejátékosok közösségének egyik, ma már másokat segítő tagja osztja meg velünk történetét. Hallgassuk a magunk saját kihívásaira, bukásaira, pótcselekvéseire gyógyírt keresve az elhangzó őszinte vallomásban.

össze kellett törnöm a régi istenképemet, mégpedig egy szerető és megbocsátó istenképpel kellett felcserélnem. Ő teljesen ismer engem, nem úgy, mint egy másik ember. Ez a lépés segített abban, hogy felismerjem, hogy Isten az egy szerető Isten, és szeret

0: A Facebook oldaladon nézelődtem, és ez van nálad kiírva, hogy mit tesz boldoggá, konzisztencia. Ez alatt mit értesz?
1: Hát ez egy jó kemény kérdés, és azt gondolom, hogy nem véletlenül jött ez ma velem szembe. Azt gondolom, hogy mindenki számára nagyon fontos, hogy a belsőjében ne legyenek ellentétek. Tulajdonképpen ez azt jelenti, hogy azt képviseljem kifelé is, mind ami belül van, mindenféle megfelelési kényszer nélkül, és akkor vagyok konzisztens, hogyha én azt mondom, és teszem, ami belül van, és ez párhuzamos az érzelmi világommal is, és akkor leszek boldog.
0: Hogyan élted meg a gyerekkorodat, és miért fontos most számodra, hogy az lehetsz, aki belülről hitet szerint is vagy? Mi volt ezzel a probléma régen?
1: Én egy kényszeres szenvedélyes szerencsejátékos vagyok. A kényszeres viselkedés valamilyen mintázat alapján alakul ki. Ebben nagyon nagy szerepe van egy származási családnak. Az ottani szokásoknak, az ottani működésnek, az ottani érzelmek kezelésének. Ebből én hoztam egy mintát, amit én próbáltam működtetni az életemben, és ezt kell felismerni, és ezeket a rossz bevésődéseket, ezeket újraírni. Ahogy például az Efezusi levélben is van, hogy változtassátok meg a ti gondolataitokat. Ez konkrétan arról szól, hogy a gondolkodási módod mindig elhajlik egy rossz irányba, mindig azon az úton mész, ahol van egy óriási nagy kátyú, és beleesel. Mindig ugyanezt történik. Ez egy olyan bevésődés, amit felül kell írni, és erre utal tulajdonképpen ez az ige is, és ez a felépülési program ezeket a bevésődéseket tudja felszámolni.
0: Érdekes volt, hogy így mondtad, hogy szerencsejáték függő vagyok. Részt vettél egy programon, ahol szabadulást éltél át a névtelen szerencsejátékosok közösségében. Hány éve történt ez?
1: Picit beszélnék arról, hogy engem gyerekkoromban elég sokat vittek templomba, járattak hitarra, egyebekre. Mai fejemmel már azt gondolom, hogy a hitet tanulni nem lehet. Az egy teljesen más dolog. A teológiát azt lehet tanulni, de a hit az egy egész más szinten működik az én életemben. Szakadjunk el a családomtól, mert onnantól kezdve, hogy én fölnőttem, ezekért a dolgokért én vagyok felelős, de ezeknek a mechanizmusoknak a mentén kialakult egy játékbetegségem, és ez 2003-as év végére tehető. Én 2003-tól 2010-ig játszottam aktívan. Maga a játék az nekem arról szólt, hogy amikor én bementem a játékterembe, akkor megszűnt a külvilág, béke van, és megszűnik az összes problémám, ami a külső világban van. És én tulajdonképpen ezt a megnyugvást kerestem, az egy más kérdés, hogy irgalmatlan pénzekbe került. Tehát eleinte egy haveri körhöz csapódtam. Én azt gondolom, hogy az ember olyan emberek társaságában érzi jól magát, amilyen az érzelmi szintje, amilyen az etikai szintje. Nekem 2003-as években elég alacsony volt mind a kettő. Most ezt nagyon finoman fogalmaztam meg. Mondjuk azt, hogy megélhetési bűnözőktől kezdve sok mindenki volt a társaságomban. Tehát akkor ezen meg sem lepődünk, hogy tulajdonképpen ilyen ívet írt le az életem. Tehát a játék az picibe kezdődött. Egy étterembe, sörözőbe kezdtünk el havarokkal így játszani. Picit éteken, és utána jött a kisebb szerencsék, utána ez fokozódott, és már nem volt elég ez a kis társaság, hanem a budapesti kaszinók, vagy éppen vidéki kaszinók nyújtották azt az élvezetet, hogy meg legyen az az adrenalin szint, amit tulajdonképpen ez a játék jellemzett. Nekem a fő területem az a póker volt, a többi nem nagyon érdekelt.

0: ahol egyre nagyobb az izgalom, a legtöbb pénzt így lehetett elveszteni.
1: Családod már volt közben?
0: Így van, 2000-ben nősültem. Magát a párkapcsolatot, azt hát a szüleim illetően látott módon, mivel másom nem volt, ebből építkeztem, próbáltam felépíteni. Igaz, hogy nem veszekedtek sosem, viszont maga az érzelmi levegő az azért olyan volt, hogy vágni lehetett. Ne beszélj, ne érezz, ne bíz, ez a fő hármasság, hogy így mondjam, a beteg párkapcsolatok ezen hármas elv mellett működnek. Nem vállaltuk fel a konfliktust, én is nagyon konfliktuskerülő voltam, és ebből azért rengeteg sok probléma származott. A szerencsejáték az valamilyen szinten menekülés is volt, és egy nyugalmas helyet biztosított.

0: Vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egyik tagja. Próbálkoztál másban is keresni válaszokat?
1: A játékbetegségnek az egyik jellemzője az a szeparáció, hogy inkább így elzárkoztam, hogy én ezeket a problémákat meg tudjam fogalmazni, az is egy gát volt. 2008. szeptember 28-án, amikor majdnem belehaltam már a játékba, ugyanis egy 72 órás szünet nélküli játékom volt, akkor kerestem először segítséget. Most már nem érdekelt, hogy ki az, tehát a pszichológus, akárkicsoda, csak valaki segítsen. És azt gondolom, hogy ez volt a kulcs a megoldáshoz. Akkor találtam valakit az interneten, aki ezzel foglalkozik, elmentem hozzá, viszont annyival fogadott, hogy nagyon jó, hogy eljöttél ide hozzám, de nem tudok segíteni. Van egy közösség, ahol olyan emberek vannak, akik szintén ezzel küzdenek, és menj el oda hozzájuk, ez megoldást fog adni a problémádra. Ez a GA Gamblers Anonymous, magyarul Névtelen Szerencsejátékosoknak a közössége, ahová minden olyan személy, férfi és nő jár, akinek problémája van a szerencsejátékkal. A közösséghez való tartozásnak egyetlen egy kitétele van, a vágy a szerencsejátékok abbahagyására. És ezt most párhuzamosan tudom tenni akár a hitbeli dolgokkal, hogy az Istenhez való tartozásomnak egyetlen egy kitétele van, az, hogy én Istennek elfogadom a szeretetét. Eleinte bőven elég volt az, hogy ezeken az alkalmakon én föltöltődjek, és egy kicsit már végre jobban érezzem magam, mert borzasztó alacsony szinten voltam, az olvasás is nehézséget jelentett, és kétszer estem vissza magába a játékba. Tudom, hogy ha lett volna egy harmadik, akkor abba belehalok. Konkrétan pont az az ige volt akkor, mint ami ma is volt, az evangélikus útmutatóban, jelenések 2, 1-től 7-ig, ahol azt írja le, szabad szavakkal mondom el, hogy ha ezt folytatod, akkor elmegyek és kimozdítom a te gyertyatartódat, ami azt jelenti magyarul, hogy meg fogsz halni. És én ezzel tisztában voltam, hogyha itt most még egyszer visszaesek, ahol nincs visszaút, hanem akkor kereszt van a végén az útnak. A két visszaesésem előtt ezzel a felépülési programmal nem kezdtem foglalkozni, mert be kell tenni a munkát, feladatok tartoznak ehhez a 12 lépéses programhoz, és ezután kezdtem el. Választottam szponzort, ami nálunk azt jelenti, hogy egy mentorom volt, aki előrébb járt a lépésekbe és ebbe a programba, és az ő segítségével elkezdtem dolgozni ezeken a lépéseken, illetve saját magamon tulajdonképpen, hogyha most ezt egy önsegítő csoport szemszögéből nézzük.
0: Megütötte a fülemet, hogy nyugalmas helyzet volt neked, hogy beülsz szerencsejáték függő emberek közé, és neked az már egy menedék volt. Együttérzést kaptál?
1: Nagyon fontos, hogy itt a közösségünkben vannak bizonyos kommunikációs szabályok, és az egyik legfontosabb az, hogy egyes szám első személyben beszélek, valamint nem teszek sem megjegyzéseket, sem kritikákat, sem tanácsot nem adok a megszólalónak. Így tulajdonképpen kialakul egy empatikus, elfogadó közeg, ami egy nagyon fontos dolog. Tehát függetlenül attól bármilyen baromságot mondok, vallásos embereknek sokszor nehéz ez, mert egy ilyen mély érzelmi helyzetben lévő függő sokszor káromkodik, sokszor szitkozódik adott esetben, és ezt nem mindig kellemes hallgatni, teljesen mindegy, hogy most igaza van vagy nem. Ez pont az irányba mutat, hogy ebből az elfolytásából ki tudjon jönni. Tehát az a sok minden sérelem, amit hurcolászott életében, végre hangot adhat ezeknek a sérelmeknek. Egy szó mint száz, az a lényeg, hogy itt egy elfogadó, empatikus közeg fogadott. Ezek az emberek végigjárták azt a bukdácsolást, azt az utat, ami rám is várt, ezért tudtak ilyen elfogadóak lenni, és megértették azt, hogy velem mi van.

0: A Lélekhangoló Evangélikus műsorban vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egy tagja. Mi ez a 12 lépéses felépülési program, amit ott végigvettetek?
1: A 12 lépésen való munka az, hogy dolgozom ezeken a lépéseken, de nem egyszer, hanem az életem folyamatos részévé teszem, tehát egy olyan eszköztárat ad nekem, amit én gyakorolni tudok az életemben. Az első és legfontosabb lépés az, hogy beismertem a tehetetlenségemet a szerencsejátékokkal szemben, és hogy az életem irányíthatatlanná vált. Ez azért nagyon lényeges, mert a szerencsejáték függő az rögeszmésen ragaszkodik ahhoz, hogy ő tudja uralni a játékot, általában mindent és mindenkit tud uralni maga körül, tehát egy szerencsejáték függő az egy nagyon...
0: Magabiztosnak látszik.
1: Kívülről magabiztosnak látszik, de egy iszonyat beteg ember, tehát ő egy szociopata. És én ezt azért mondom itt el, tehát akinek a családjában ilyen van, egy szociopatát nem lehet megmenteni. Azt eltávolítani kell egy közegből. Ezt felejtsük el, hogy én vagyok a mentőangyal, és majd imádkozom érte, meg nem tudom, persze természetesen imádkozom érte, de hogy majd én meg fogom itt változtatni, akkor tulajdonképpen az Istennek a székébe ülök.
0: És ha eltávolítjuk?
1: El kell távolítani az azért, mert káros az én számomra, mint családtagnak.
0: Nem marad nagyon egyedül?
1: Isten nélkül az ember nagyon egyedül van. Hogy így fogalmazzam, viszont a megoldás nem az a számára, hogy egy másik ember legyen, akibe ő kapaszkodik, hanem neki meg kell találni Istent. Na most egy szerencsejáték függőnek és bármi egyéb függőnek a megoldás az életében és az élősködő életmódjából való kilépés az az, hogy szembesítsük a következményekkel. Ezzel tudunk rajta segíteni. Nem azzal, hogy helyette kifizetjük a csekkeket, hanem hagyjuk, hogy szembesüljön az életének a következményeivel. Amennyire tudjuk, el kell engedni, és ez nagyon kemény dolog. Volt, aki az utóbbi pár évben fölhívott azzal kapcsolatban, hogy a fia játszik. Mit csináljon vele? Ki kell tenni otthonról? Ez a legjobb, amit tehet, mert a tékozló fiú az akkor jött rá, amikor a mosléikot tette, hogy valami nem frankó, és akkor indult el.
0: Én úgy képzelem, hogy kisugárzik Isten szeretete, mint egy mágnes. Mindig ott van a vonzásában, elég távol is az az elengedett fiú, nem? Mert különben elveszne.
1: Igen, ő elengedi, ő hagyja, hogy járd a saját utadat, viszont van egy javaslata, ami jobb út számodra.
0: Egyébként volt mire visszaemlékezned a templomos, vallásos gyerekkori múltadból, ami miatt tudtad, hogy hova kanyarodj vissza? Vagy Isten vonzott?
1: Igen, tehát sok minden eszembe jutott, ezt tudom mondani, ami tulajdonképpen a második lépésbe jött el, hogy eljutottunk arra a hitre, hogy egy nálunk hatalmasabb erő visszavezethet minket a normális gondolkodáshoz és élethez, és ez nem vallásos, hanem egy spirituális program. Össze kellett törnöm a régi istenképemet. A régi istenképem az egy büntető isten volt, mégpedig egy szerető és megbocsátó istenképpel kellett felcserélnem, és ebbe segített a második lépés. Első körbe a saját magamnak történő megbocsátás addig, amíg én nem engedem meg magamnak, hogy hibázzak, akkor arra kárhoztatom magamat, hogy nem merek semmit tenni, de nem fogok cselekedni. Cselekvésképtelen leszek, mert jaj, majd, hogyha ezt teszem, vagy azt teszem, akkor hibázni fogok, és akkor, hogyha én hibázni fogok, akkor azért úgy nagyon megbüntetnek.
0: Tehát a második pontban valahogy megkeresi az ember azt a felsőbb erőt?
1: Így van. Itt kialakul egy az Istennel való egy közvetlen kapcsolat, amiben én nem körmondatok révén szólítom őt meg, hanem teljesen közvetlenül, mint ahogy most itt beszélgetünk, és bármit őszintén elmondhatok neki, bármilyen érzésemet, bármilyen aggályomat, legbelső titkomat, hiszen ő ezt úgy is látja, és ez egy óriási dolog. Ő teljesen ismer engem, nem úgy, mint egy másik ember, hanem sokkal mélyebb. Ez a lépés segített abban, hogy felismerjem, hogy Isten az egy szerető Isten, és szeret engem úgy, ahogy vagyok.
0: Segítséget kértél tőle gyakorlatilag, vagy mi volt?
1: Így van, itt tanultam meg az imádkozást is, mármint helyesen, ami azt jelenti számomra, hogy egy alázatos testhelyzetben, mondjuk térden állva lehet imádkozni, és azt felismerni, hogy van egy felsőbb erő, aki nem én vagyok, hanem valaki teljesen más.
0: Válaszolt neked? Megmutatta magát?
1: Az volt a legérdekesebb, és ugye az van a Bibliában is, hogy Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig megnyitja magát, hogy elkezdtem hallani a hangját. Tehát ez egy oda-vissza kommunikáció, aminek igazándiból talán a 11. lépésnél kellene elkövetkeznie, de mivel nekem voltak azért gyökereim ezen a téren, ezért itt is megjött már a hangja, és ennek én nagyon megörültem, mint amikor hazatértem.
0: Ez volt talán a megtérésed?
1: Hát talán így a visszatérésem. Nekem a megtérés az azt jelenti, hogy én az érzelmeimet, a problémáimat az Istenhez viszem, és vele akarok egy közösségbe lenni.

0: A játékszenvedélyből szabadulni kívánó, névtelen szerencsejátékosok közösségének 12 lépéses felépülési programjáról beszélgetünk. Hogyan lép tovább a harmadik pontra az ember?
1: Harmadik lépést előkészíti ugye a második lépés, és az egy döntés tulajdonképpen. Elhatároztuk, hogy életünk és akaratunk irányítását a saját felfogásunk szerinti felsőbb erő gondjaira bízzuk. Amit kell cselekednem, hogy elmegyek egy általam választott helyszínre, lehetőleg ez egy meghitt környezet legyen, én annó egy templomba mentem el, 2012. február 16-án, és az történt, hogy odaadtam az irányítást. Most már nem én akarok irányítani, nem én akarok lenni a nagy bábjátékos, aki ráncigálja az embereket meg a környezetét maga körül, hanem ezt egy bölcsebb személyre bízom, konkrétan Istenre bízom a gondjaimat és problémáimat, és ez egy nagyon felszabadító dolog volt, mert a felelősséget azt oda tudtam neki adni. Én beleteszem a munkát a saját határomig, a dolgokat elvégzem, amit rám van bízva, viszont egy pont után már nem az enyém.
0: A Névtelen Szerencsejátékosok felépülési programjának 12 pontjáról beszélgetünk, és most következik a negyedik lépés.
1: Ez egy nagyon komoly vízválasztó a programban, de nem csak a programban, hanem azt gondolom, hogy a normál emberek között is. Mérehető és bátor erkölcsi és pénzügyi leltárt készítettünk. Ugye számunkra a pénzügyi leltár nem kérdés, azért fontos, mert mi minden pénzt eljátszottunk, amihez csak hozzáfértünk, és ez sokszor nem csak a miénk volt, hanem kölcsönkértünk, elloptunk, mindenféle tettet megtettünk azért, hogy egyáltalán pénzhez jussunk, és finanszírozni tudjuk a játékot. Az erkölcsi leltár az pedig ugyanígy az életünkről szól, mégpedig akár Istennel, akár emberekkel kapcsolatos olyan hibákra, olyan cselekményekre vonatkozik, amely a korábbi életünket jellemezte. Tehát ezek konkrét történések, ez a bűneimnek is lehetne a listája. Én, ha visszaemlékszem erre, egy fél éven betelt, hogy ezt a lépést elvégezzem, benne lévő feladatokat, kb. 10 darab táblázatot kellett összeszednem. Ebbe volt szó az érzelmeimről, benne volt a félelem, a harag, a versengés lista, szex lista, pénzügyi lista, kinek tartozom. Én ezt kiegészítettem ilyennel, hogy szégyen és bűntudat, mert azok a legmélyebb olyan alapérzelmek, amelyek leginkább meggátolnak az életben. És hogyha én a szégyenemmel, a bűntudatommal, a félelmeimmel, a haragommal ezekkel szembe tudok nézni, akkor tudok velük mit kezdeni. És tulajdonképpen ez egy nagyon komoly tükör, amit én saját magam elé teszek, és nem a másik ember elé. Ez egy nagyon fontos dolog.
0: És nem más teszi eléd.
1: Így van. Ebben a szponzorom elég sokat tud segíteni, hiszen ő az arra általam fölhatalmazott személy, akinek erre jogosítványa van, aki ebben igenis oda tud szólni, hogy Zoli, itt valami nem stimmel, ezt azért még tegyük oda. Lényeges, hogy ebben nagyon bátran menjünk bele, és tegyük meg. Ez akkor jó egyébként, hogyha már a végén egy ilyen kényelmes szembenézésé válik, hogy én ilyen vagyok, de akkor is egy hatalmas nagy felismerés lesz. És ez egy rólam ad egy ilyen képet. Ez egy hosszabb folyamat, kinek mennyire megy, tehát azért érzelmi ellenállás van ezzel szemben. Tehát, hogyha például most bárki mást ha megfognék az utcáról, és akkor megkérem, hogy írja le a szégyen listáját, nem biztos, hogy annyira kellemesen érezni magát.
0: És mit kezdesz ezzel a listával aztán?
1: Ez a lista arra szolgál, hogy az ötödik lépésben beismertük magunknak és egy másik embertársunknak hibáink valódi természetét, és ezt kiegészíthetem azzal, hogy Istennek is. Tulajdonképpen ezt a leltárt, amit a hátizsákomban van, és cipeltem eddig az életemben, elmegyek egy személyhez, akit én választok, és egy 3-4 órás beszélgetés kapcsán egy életgyónást teszek, amivel tulajdonképpen elmondom részletesen az életemet, ezek a listán szereplő dolgok hogyan nyilvánultak meg az életemben, milyen szerepük volt, és kialakul egy olyan dinamika, hogy még világosabban kezdem el azt látni, hogy milyen belső mechanizmusok útján működöm, amelyek tulajdonképpen az én bajomat okozzák az életemben.

0: itt a Lélek hangoló.
1: Kívánok. Köszöntöm az Evangélikus Rádió Misszió.
2: Szeretettel köszöntöm az Evangélikus
0: Rádió Misszió.
3: Önök továbbra is a Lélek hangoló
2: evangélikus műsort hallják.
3: Lélek hangoló. Ha tehetik, tartsanak velünk.
2: Mai vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében annak 12 lépéses felépülési programjának során talált az élő Istenre.
4: Konkrétan emlékszem, amikor a 6. lépésben eljött ez a pont, hogy egyszerűen elegem lesz önmagamból. Éppen a fürdőszobában zuhanyoztam, és annyira jártak ezek a gondolatok a fejemben, hogy én már nem akarok ez lenni. De hát önmagamtól csak ez tudok lenni. Akkor annyira dühös lettem, hogy lementem a dolgozószobámba, és 3 perc alatt összeírtam azt a 90 pozitív tulajdonságot, amivel szeretnék rendelkezni. Ugye a 6. lépés az hogy megjöjjön a hajlandóság, és a kamaszból ezt csinál felnőttet, arra, hogy ami volt régen negatív működés, azt én szeretném felcserélni egy pozitívra. De ez csak egy vágy, és egy hajlandóság, hogy én ezt az egészet már szeretném elhagyni, meg a múltra bízni. Ez egy számomra egy nagyon nagy dolog volt, óriási lépés, hogy ennyi mindent le tudok írni magamról egyáltalán, hogy én milyen vagyok, és milyenné szeretnék válni. Majd a 7. lépés, amihez szervesen kapcsolódik, az az, amikor Isten elkezd cselekedni az életemben. Az arról szól, hogy alázatosan kértük a saját felfogásunk szerint Istent fogyatékosságaink felszámolására. A felépülést azt innentől kezdve nem én csinálom, hanem az én átalakításomat nem én csinálom. Azt az Isten csinálja, nem pedig én. Úgyhogy a 7. lépés az ebben segít egy újabb imával és az alázat elérésével. Az alázat ugye görögbe utána néztem, annyit jelent, hogy kisebbé létel. Tehát nekem játékosként nálam nem volt nagyobb feje senkinek. Tehát ahol beérkezek, ott én vagyok a király, tehát ez az elképzelés, az uralkodó volt. És ennek mentén születik meg egy teljesen új, más személyiség.
2: A párkapcsolathoz való hozzáállásodat is elkezdte formálni ez a program, és amit átéltél?
4: Maga a párkapcsolatom ugye egy rossz minta szerint, egy beteg minta szerint működött. Még nehezebb egy éppen felépülésben lévő szerencsejátékossal együtt élni, mert borzasztóan előjönnek a jellemhibái, pláne amikor a leltárával elkezd foglalkozni, akkor mindenki hibás az égvilágon, csak ő nem. Viszont, amit említettem, hogy 2000-ben megházasodtam, ez a párkapcsolatom, ez fölbomlott 2013-ban. Már az előtte való években így elkezdtem párkapcsolati könyvekkel, dolgokkal foglalkozni. Miután elváltam, nem értettem azt, hogy hát betettem én rengeteg energiát ebbe a kapcsolatba a végén, amivel szerettem volna ezt visszafordítani, mindazt a rombolást, amit előtte ugye elkövettem, illetve amit közösen hoztunk létre. Ennek kapcsán aztán 2014-ben párkapcsolati tanácsadó lettem, de ennek az elsődleges célja az az volt, hogy megértsem azokat a mechanizmusokat, amik ezen a kapcsolaton belül működtek, illetve mi hogyan működtettük a dolgokat, és magának a tanfolyamnak a során rengeteg kérdésemre kaptam meg a választ. Volt egy pici idő, amikor praktizáltam is, hogy lehet ezt így fogalmazni, de aztán az eredeti szakmámhoz visszatértem, mert az sokkal inkább lelkesítő számomra.

0: Vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségének egyik tagja. Haladunk végig a 12 ponton, és most tartunk a 8-nál.
1: A 8-nál, így van. A 8. és a 9. lépés az tulajdonképpen a múltamnak a lezárása. 8. listát készítettünk mindazokról, akiknek valaha kárára voltunk, és hajlandóvá váltunk mindjájuknak jóvátételt nyújtani. Ez csak arról szól, ismét bátraknak kell lennünk, és venni először egy papírt, leírni azokat a személyeket, helyzeteket, intézményeket, akiknek a kárára voltunk, akár anyagilag, akár erkölcsileg. Csak arra kell koncentrálni, hogy a listát leírjuk, és hajlandóvá válunk majd nekik jóvátételt nyújtani. 9. lépésben pedig közvetlen jóvátételt nyújtottunk mindazoknak, akiknek tudtunk, ahol ez lehetséges volt, kivéve, ha ez sérelmes lett volna rájuk, vagy másokra nézve. Ez pedig tulajdonképpen arról szól, hogy felkeressük ezeket a listán szereplő személyeket, intézményeket, és azokat a károkat, sérelmeket helyre tesszük. Itt a listában lehet bocsánatkérés, lehet pénzvisszafizetés egyéb, de nem konkrétan arról van szó, hogy a pénzt vissza kell adni. Roppant felemelő, tehát nagyon bátor cselekedet, és bármelyik társam, akiről most így ez eszembe jut, amikor egy-egy ilyen jóvátételt megtesz. Nekem ami nagyon jól esett az, hogy utána egy hatalmas megkönnyebbülés volt, egy-egy ilyen jóvátétel, egy-egy ilyen találkozó, egy-egy ilyen beszélgetés után, mert megváltozott a viszonyunk azzal az adott emberrel. Sokfajta emberrel volt kapcsolatom. Volt, aki meglátott, és ez egy véletlen találkozás volt, meglátott egy étterembe, és hirtelen átfutott rajta, hogy hát akkor ő innen most kimegy. Aztán mégiscsak bejött, és én megkaptam az alkalmon, mert azt vallom, hogy véletlenek nincsenek, és akkor ott megtettem neki ezt a jó átételt, a bocsánatkérést. Ez azért volt érdekes, mert már a pénz visszafizetésen túl voltunk. És megváltozott az egymással való viszonyunk. Az egy más kérdés, nem valószínű, hogy kerti grillpartikat fogunk rendezni, de sikerült ezt így helyre tenni. 9. lépéssel én lezárom a múltamat, és a jelenben működtetem az életemet. Én azt vallom, hogy a 10. lépés minimum szükséges ahhoz, hogy én egy normális párkapcsolatra képes legyek. Az pedig így szól, hogy folytattuk a személyes leltár készítését, és ha hibáztunk, vagy tévedtünk, haladéktalanul beismertük. Ekkor már rendelkezem egy kellő önbecsüléssel, úgy gondolom, hogy a kapcsolatomban fel tudjam ismerni azt, hogy én mi az, amiben hibáztam, kellő nyugalommal hátradőlök a kis fotelomba, és akkor bocsánatot tudok kérni. És ez nem okoz megterhelést. Amennyiben ez megterhelést okoz, tehát nekem nincs akkora önbecsülésem, és teljesen mindegy, hogy férfi vagyok, vagy nő a kapcsolatban, és ezt nem tudom megtenni, akkor aláásom a kapcsolatot. A 11. lépés is szinkronban van vele, ez arról szól, hogy igyekeztünk ima és elmélkedés révén fejleszteni a tudatos kapcsolatunkat a saját felfogásunk szerinti Istennel, csupán azt kérve, hogy a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük, és erőt annak kivitelezéséhez. Ez egy nagyon érdekes lépés, hiszen az Istennel ápolom a kapcsolatomat. De az Istennel a kapcsolatomat nagyon sokféleképpen tudom ápolni. Egy, az imádság az egy alap nálam. Tehát az egy keretbe foglalja a napomat reggel és este. Lehet meditálni. Ezen kívül pedig van, ugye a velünk kapcsolatos akaratát felismerhessük. Ennek egy fontos része az, hogy a saját hitem és vallásom szerinti könyveket olvasom, alap a Biblia. Annak is fontos, hogy én ezt hogyan értelmezem, tehát ezt számomra úgy célszerű értelmezni, hogy Isten szeret engem ebből a nézőpontból, és de ettől függetlenül rengeteg sok más módon szól az Isten az emberhez. Az utamban hoz embereket. Történnek olyan megmagyarázhatatlan véletlenek az életemben, amit lehet csodának mondani, ami tudjuk, hogy nem véletlen, mert nem ismerjük az összefüggéseit, pusztán erről van szó. De ez is Istennek a keze. Vannak például filmek, könyvek, ahol azonosulok a szereplővel, és akkor azok a dolgok is bennem megvannak. Tehát én azt gondolom, hogy sokkal tágabb az, ahogy az Isten kommunikál velünk, mint pusztán csak az, hogy én elolvasom a reggeligét.
0: Tehát a megszokott, vagy egyértelmű módok.
1: Így van. Így van.
0: Túl is.
1: Így van. Tehát, és erre azt gondolom, hogy a szellemi csatornámnak nyitottnak kell lenni ebbe az irányba, és akkor ő segíteni fog azon az úton, amilyen irányba haladok. Tehát egy másfajta kapcsolat is fönnáll vele, abban az esetben, hogyha a Szentlélek elkezd dolgozni benne.
0: Persze arra vigyázni kell, hogy nem csak Isten lelke hat ránk és súg. Azért jönnek be rossz hatások is, félrevezetések, hamis hatások, még ha jónak is tűnik.
1: Igen. Én azt úgy gondolom, és ahogy én alkalmazom az életemben, hogy, hogy az apostolok cselekedeteiben vagy, vizsgáljatok meg mindent, és ami hasznos az építésre, azt tartsátok meg. Tehát, hogyha az épít engem, akkor én azt beépítem.

0: A 12. lépés tulajdonképpen ennek a végeredménye, az egy eredmény a programba fektetett munkának. Elépések eredményeként lelki ébredést tapasztaltunk, és igyekeztünk ezt az üzenetet más szenvedélyes szerencsejátékosoknak is átadni. És ezeket az elveket életünk minden megnyilvánulásában gyakorolni. Két dolog, az egyik az az, hogy ennek eredményeként, ugye én elindultam egy nagyon alacsony, mély érzelmi szintről, és eljutottam egy érzelmi skálára a tetejére, ami, hát nem a tetejére, mert tetején inkább Jézus van, de van egy ilyen érzelmi skála, utána is lehet nézni, ami alapján egy ilyen 450-es értéken kalibrál egy szerencsejátékos a program után. Előtte a béke feneke alatt van, de lesz egy eredmény, lesz egy csomó készségem, egy csomó eszközöm, hogy én az életben hogyan boldoguljak, az emberekkel hogyan építsek kapcsolatot, hogyan működtessem ezeket, Istennel hogyan működtessem a dolgaimat. A másik fele, hogy ezt elmondom, az is a 12. lépés, hogy én most itt vagyok.
1: Nem nehéz vállalni azt, hogy te honnan jöttél, hol tartasz, hiszen most tényleg egy jól szituált, normális embernek tűnsz, mindenképpen el kell mondanod a múltadat?
0: Ez nem kötelező, tehát én nem is terhelem az embereket ezzel. Egy időben csináltam ezt, de egészen addig, amíg így a bűntudat meg a megfelelés még munkált bennem, ma már ez így nincs. Tehát ha kell és szükségszerűen előhozza a helyzet, akkor elmondom, hogy szerencsejátékfüggő vagyok. Ezzel nekem semmi problémám nincs, és utána megkérdezem, hogy mi lesz ebédre. Korábban volt egy ilyen, hogy elmentem egy helyre, úristen, most ez ki fog derülni, meg nem tudom, mi lesz, szégyenérzet és egyebek. Készítést éreztem arra, hogy ezt most minél előbb el kell mondani, hogy ettől megszabaduljak, de ma már ez egy lényegtelen dolog, abból a szempontból, hogy ez egy pontja volt az életemnek. Nem az az életem, az a múltam. És nagyon fontosnak tartom, hogy a jelenben éljek. Hiszen ha múltban élek, és azon gondolkodom, akkor bűntudatot tudom magamban gerjeszteni, generálni, az meg ugye nekem semmire se jó. A vezérelv az az volt, hogy engem úgy tudtak manipulálni, hogy minél több bűntudatot keltettek bennem, és akkor azt csináltam, amit éppen ők szerettek volna. De ez ma már megváltozott, és éppen ezért nem is szeretnék a múltban élni, hanem a jelenben.
1: És hogyan élsz most a jelenben Istennel, és vele való kapcsolatban? Mi változott az emberekkel való kapcsolatodban? Ezeket érintettük, de hogyan összegeznéd ezt?
0: Ez egy nagyon jó kérdés. Nem gondolom, hogy könnyebb lett így az élet. Tehát megvannak a feladatok ugyanúgy, más szinten. Küzdelmek megvannak, vannak még bennem föloldásra váró ellentétek. Tehát, hogyha így fogalmazzak, akár belső harcok is, vívódások. Viszont könnyebben meg tudok magamnak bocsájtani, és már így nem ostorozom magam, és itt mondjuk Lutherrel is utalhatok, aki egy idő után rájött, hogy ez nem egy megoldás. Csak a mai nap van egy ilyen szlogenünk, és a Bibliában is van egy ilyen, igen, hogy elég minden napnak a maga baja. Ezt próbálom szem előtt tartani, hiszen több okból munka párkapcsolat terén elég magas a terhelés, viszont ezt csak egy napig kell vinni. És azért ez egy megnyugtató dolog, hogy este azért ezt látteszem, aztán azt, hogy holnap majd mi lesz, meg hogy lesz, az egy más kérdés. Nagyon érdekes dolog, mert idefele jövett pont kaptam egy üzenetet, egy e-mailt, egy kedves ismerősöm hírlevelét, és abban az szerepel, hogy táncolni kell, uram, az orba körökből, hogy tehát amikor nehézségek is vannak az életedben, akkor is fókuszálj az életnek a pozitív oldalára, azokra a jó dolgokra, amik történnek, és feküdj föl egy kicsit a víz színére, amikor hullámzik a tenger. Így próbálom élni a minden napokat.

kedves hallgatóink, a végéhez közeledik evangélikus rádió missziós műsorunk, a Lélek hangoló. Mai vendégem a Névtelen Szerencsejátékosok közösségében annak 12 lépéses felépülési programjának során talált az élő Istenre és egy egészen új életszemléletre. A közösség 12 lépéses felépülési programja nyomán beszélgettünk az ő kicsi és nagy hitbeli lépéseiről a gyógyulása útján. Az elhangzott beszélgetést megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a http://missio.luteran.hu rádió menüpontja alatt. Várjuk üzeneteiket e-mailen az evmis@luteran.hu címre, SMS-ben pedig a 0620 620 36 79-es számra. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Csak Istent féljed. A mai ige: Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 6. verse. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Gondolatok az igéről. Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől. Aki Istent féli, annak senki, semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma nem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és mágia már nincs divatban, senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen e világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk, Isten a segítségünk. Legyünk bátrak, és ha a világ dühöng, ám tegye. Mi nem félünk tőle. Budavári Evangélikus Szabad Egyetem. A Budavári Evangélikus Szabad Egyetem holnap, május 11-én hétfőn 19 órakor tartja következő alkalmát Felkhők között címmel. A vendég Nagy Dénes filmrendező. Nagy Dénes filmrendező a Kurták György zeneszerzőről 4 éven át forgatott dokumentumfilmjéről beszél és mutat be abból részleteket. Az alkalom elején ige magyarázatot tart a házigazda, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktatása ma történik, a mai vasárnapi istentiszteleten, május 10-én a Kiscelli utca 73 alatti budapesti metodista egyház központban. A metodista egyház magyarországi vezetője, az új szuperintendens tehát mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

reggeli csendesség. Kérj Jézus nevében.

Bizony, bizony, mondom nektek, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.

Ez egy nagyszerű ígéret. Viszont fontos helyesen értelmezni ezeket a mondatokat, hiszen önmagában az, hogy minden imánk végére oda tesszük, hogy Jézus nevében, amen, nem bír varázs erővel, mert ez nem egy misztikus jelszó. Talán vannak, akik azt gondolják, hogy ha kéréseik felsorolása után kimondják ezt a három szót, akkor biztosan megkapják Istentől azt, amit kérnek. Valószínű, sokunk számára ismerős a meghatalmazás fogalma. Ez nem jelent mást, mint hogy egy személy, aki például egy ingatlannal vagy valamilyen szavazati joggal rendelkezik, egy másik személyt felruház azzal a hatalommal, hogy a tulajdonos nevében járjon el. Bármit is tesz a megbízott személy a vagyonnal, azt a tulajdonos meghatalmazása alatt teszi. Olyan, mintha maga a tulajdonos tenni a dolgokat. Ehhez hasonlóan az előbb elhangzott szentírási mondatokkal Jézus felruházza a benne hívőket azzal a hatalommal, hogy az Atya elé kéréseket tárjanak az ő nevében. Mert az ő nevében erő és hatalom van. Ennek kapcsán ezt olvashatjuk a szentírásban. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Jézus nevének olyan hatalma van, hogy azelőtt a sötétség minden ereje térdet hajt. Ezért használd bátran az ő nevét. Hiszen ő nekünk adta azt a jogot, hogy kérjünk a nevében, és ezt a lehetőséget teljes mértékben igénybe kell vennünk. Ahhoz azonban, hogy ezt a felhatalmazást helyesen tudjuk használni, helyesen kell bánnunk a megbízó vagyonával. Hiszen megbízottként csak a megbízó akaratával megegyezően cselekedhetünk. Attól nem térhetünk el. Mert ha másként cselekednénk, ezáltal visszaélnénk a hatalmunkkal. Tehát a kérésünknek Isten akaratát kell, hogy tükrözze. Azzal összhangban kell lennie. Akkor az Atya meghallgatja a Jézus nevében kimondott imáinkat.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 10-e. János evangéliuma 5. fejezet 19-től 23. versig. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Isten legnagyobb titka a Szent Háromság. Emberi logikával felfoghatatlan, hogyan lehet Isten egy és közben három személy. Csak is hitáltal tudjuk ezt az igazságot elfogadni és megragadni. Számomra ebből a titokból a leglényegesebb a kapcsolat. Atya, fiú és Szentlélek olyan tökéletes szeretet kapcsolatban él, mely megszünteti az elválasztó falakat és megbonthatatlan egységet eredményez. Isten tehát nem magányos, hanem kapcsolatban létezik öröktől fogva mindörökké. Ebbe a szeretet közösségbe hív bennünket is az Úr. Mai történetünk előzménye, hogy Jézus meggyógyítja a 38 éve beteg embert a Betesda fürdőben. Miután megtette ezt a csodát, megkérte a férfit, vegye fel az ágyát, és menjen haza. Mindez szombatnapon történt. Ekkor a túlbuzgó vallásos zsidók számon kérték a férfit, miért tesz olyat, amit szombaton nem lehetne. Azt válaszolta, hogy Jézus mondta neki. Több se kellett az embereknek, rögtön Jézust kezdték vádolni azzal, hogy nem tiszteli a törvényt. Jézus válasza zseniális, mint mindig. Ő semmit sem tesz magától, csak amit az atya mond neki. Ha tehát valakit számon akarnak kérni a gyógyítás miatt, akkor az maga az Úr. Ez pedig képtelenség. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Elizabeth Marshall írta Washingtonból, az Egyesült Államokból. Isten gyermeke. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket is, azok is vagyunk. János apostol első levelének 3. fejezetének 1. verse. Kedves emlékeim vannak arról, hogyan ragyogott fel édesanyám arca, amikor a fenti ige verset idézte. Láttam, hogy milyen megérintette és meghatotta. Amikor anyám 10 évvel ezelőtt elhunyt, a nővérem megkérdezte, hogy volt-e olyan bibliai vers, amelyet nagyon szeretett, és én ezt ajánlottam neki. Édesanyám temetésén a lelkész ezt az ige szakaszt olvasta fel, hirdetve Isten mérhetetlen szeretetét mindannyiunk iránt. Minden évben, amikor elérkezik az anyák napja, az édesanyámra emlékezem. Feszült volt a kapcsolatunk, de mind a ketten igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint szeretni egymást. Amikor felidézem magamban a kedvenc igeversét, eszembe jut, hogy mennyei atyánk gyermekeiként szeret minket, és közel akar lenni hozzánk. Isten olyan módon szeret minket, ahogyan az emberek nem tudnak. Tiszta, túláradó és feltétel nélküli szeretettel, amely örökké tart. Isten szeretetének példája, amit Jézusban megmutatott, ösztönözön minket arra, hogy teljesebben és jobban szeressük egymást. Istenünk, köszönjük végtelen szeretetedet. Taníts meg elfogadni mások irántunk tanúsított szeretetét is, és mutasd meg, hogyan szerethetünk jobban másokat. Amen. Napi gondolat: Isten gyermeke vagyok, és ő mérhetetlenül szeret engem. Imádkozzunk az anya-lánya kapcsolatokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: a költészet hangján.
1: Az 1929. május 10-én született Kányádi Sándort, a balladás népies hangú erdélyi magyar költőt köszöntjük ma, s azért éppen ezzel a verssel, mert ma van a fák és madarak napja.

Valaki jár a fák hegyén, kigyújtja s oltja csillagod, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon, amikor zuhanok, meggyűjt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, úr minden porszemen, mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.

0: Őrizd meg tested templomát.
1: A jó egészség alapelvei. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakozik bennetek? Olvassuk a korintusiakhoz írt első levél 3. fejezetében. Gondolatok az igéről. Isten ajándéka a testünk, hogy gondozzuk, és a legjobb állapotban őrizzük meg az ő szolgálatára és dicsőségére. Nem tudjátok, hogy Isten temploma vagytok, és Isten lelke lakik bennetek? Az egészség olyan áldás, amelynek értékét nem becsülik egészen. Az élet ránk bízott szent örökség, amelyet egyedül Isten tud megőrizni a számunkra, hogy az ő dicsőségére használjuk fel. Teremtőnk, aki testünk csodálatos szerkezetét megalkotta, gondoskodik róla, hogy egészségbe tartsa, ha nem megyünk szembe a céljaival, hogy minden ránk bízott talentumot helyesen használjunk föl. Testünk szent templomát tisztán kell megőriznünk, hogy Isten szent lelke lakozhassék benne. Hűségesen vigyázzunk a testünkre, mint az Úr tulajdonára, mert az erőnkkel való minden visszaélés megrövidíti az időt, amelyet Isten dicsőségére használhatnánk föl. Amikor részünkről minden lehetőt megteszünk az egészség érdekében, akkor várhatunk áldott eredményeket és kérhetjük Istent hitáltal arra, hogy áldja meg az egészség megőrzése érdekében tett törekvéseinket.

0: Egy modern kori csoda.
1: Mert én vagyok az Úr, a te Istened, aki erősen fogom jobb kezedet, és ezt mondom neked. Ne félj, én megsegítelek. Ézsaiás proféta könyve 41. fejezet, 13. vers. Egy fiú most esett ki az ablakon. A kiáltás felkeltette a figyelmemet. Tábori ápolóként talpra ugrottam, és rájöttem, hogy vértorcsában fekvő fiú a saját 4 éves fiam. Erik kómába esett.

0: A mentőre való várakozás óráknak tűnt. Erik az apukáját kereste. Felmászott az asztalra, és az ablaknak támaszkodott. Az ablak kinyílt, és Erik 5 métert zuhant, és beverte a fejét a járdába. Miután megvizsgálták, a kis McCall kórház orvosa hívta a Vöröskereszt helikopterét Boise-ból. Az orvos egy nagyobb kórházba, idegsebészhez akarta küldeni. A koponya röntgenfelvételei a jobb oldalon egy törést mutattak ki, amely hátulról előrefelé körülbelül 15 cm hosszan húzódott. A Szent Alfonzusz Kórház sürgősségi osztályán, miután a CT-vizsgálat nem mutatott ki leesett szegmenseket, vagy nyilvánvaló agykárosodást, az idegsebész felvett az intenzív osztályra további megfigyelésre. Hosszú órák teltek el, óránként életfunkció ellenőrzésekkel és egyéb neurológiai vizsgálatokkal. Másnap reggel azonban Erik kinyitotta a szemét, és tisztán kimondta az első szavait. Anyu, szomjas vagyok. Mivel az orvos elrendelte, hogy Erik ne nyeljen semmit szájon át, ha esetleg műtétre lenne szükség a koponya űri nyomás csökkentésére, így vízzel átitatott szivaccsal kínáltam meg. Nem, anya, a pohárból akarok inni, volt a válasz, amiközben ellökte a kezemet. Hála Istennek! Kiáltottam fel. A beszéde tiszta, és a kezét és lábát is normálisan használta. Alig 48 órával a baleset után Eriket hazaengedték. Ahogy az idegsebész az ágya mellett ült és átnézte a korlapját, a megjegyzése ez volt. Soha nem láttam volna előre ilyen fejlődést. Könnyeket csalt a szemembe. A bibliai történet Eutikoszról, aki leesett a 3. emeleti ablakból, és Pál hite feltámasztotta őt a halálból. Most új értelmet nyert. Egy modern kori Eutikosz élt a mi otthonunkban, él és virul, annak a sok embernek a hite miatt, akik imádkoztak érte azon a napon, 1986-ban. A csodák még mindig történnek. Kérj csodát, és tapasztald meg Isten gyógyító erejét.
1: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

mert az Atya azt a nevet ajándékozta neki, mely minden név fölött való. Nevének hallatára térdre borulnak a földiek, az égiek és a föld alattiak, és minden nyelv együtt vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsősége.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Dániel könyve 3. fejezetének 17.-18. verséből olvasom. Ő, Istenünk, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből? De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Az új szövetségi igét a Jelenések könyve 3. fejezet 7.-8. verséből olvasom. Ezt mondja a Szent, az igaz.

tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Élő, teremtő Isten, vagy holt, általunk kreált bálvány, ez a kérdés. Válasszatok. Manapság is megkerülhetetlen az örök emberi dilemma. Kihez, mihez igazítom az életemet? Ki vagy mi előtt borulok le? Kit vagy mit akarok szolgálni? Dániel könyvének három ifjú hithőse számára egyértelmű a válasz. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Olvassuk tömör hitvallásukat a mára kapott ige előtt. Nem könyörögnek a földi király kegyelméért. Bátor bizalommal a mennyei királyra bízzák életüket, halálukat. És íme, válaszként az élő Úr angyala kimenti őket a tüzes kemencéből. Ezt látva még a zsarnok uralkodó is megvilágosodik. Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnegó istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Mindenre visszhangként rímel az évszázadokkal később íródott bátorító levélrészlet a Jelenések könyvéből, amely nem kevesebbet ígér a csekély erővel, de hűséges hittel megajándékozottaknak, mint hogy bármilyen szorult helyzetbe is kerüljenek, van tovább, van nyitott ajtó életben, halálban, sőt, még a halálon túl is. A feltámadott Krisztus által, aki így mutatkozik be. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Lépjünk általa az új napba, és járjunk vele. Imádkozzunk. Kommunikáció élő forrása. Rogáte, az imádkozó gyülekezet vasárnapján hálát adunk, hogy megszólító, ugyanakkor meg is szólítható Úrként ismerhetünk. Add, hogy ma minden feléd és egymás felé intézett szavunk ne csupán monológ, hanem igazi dialógus, párbeszéd legyen. Segíts, hogy rád és egymásra is odafigyelő közösségé formálódjunk lelked, a kommunikáció lelkének ajándéka által. Amen. Gáncs Péter írta az áhítatot.

Néztem, ahogy kis lábai előre tolják. Látszott rajta, hogy alig várja, hogy átkeljen a forgalmas utcán. Nem törődött a szembejövő forgalommal, a farkát csóválta, miközben magabiztosan kelt át az úton, fittyet hányva a körülötte lévő veszélyekre. Szerencsére az autót, amelyik épp most fordult be a sarkon és felé tartott, egy óvatos és figyelmes sofőr vezette, aki látta, ahogy a kiskutya vidáman átkel az úton, szinte megállásig lassított, és elég időt hagyott neki, hogy biztonságban átérjen a másik oldalra. A parkoló autómból figyeltem őt. Valóban aranyos volt, és úgy tűnt elégedetten mosolyog a teljesítményén. Ahogy biztonságban eltűnt egy udvaron, elmosolyodtam, felismerve ártatlanságát, tudatlanságát a veszélyekről, melyek elől épp most menekült meg.

ahogy hazafelé vezettem, eszembe jutottak a leckék, melyeket az imént tanított nekem ez a kis négylábú teremtmény. Hányszor rohantam fejvesztve, a saját programomra törekedve, és teljesen figyelmen kívül hagyva az előttem álló veszélyeket. Hányszor mentettek meg Isten őrangyalai azoktól a veszélyektől, melyeket én magam okoztam a saját cselekedeteimmel. Oly gyakran vagyunk bűnösek abban, hogy döntéseket és választásokat hozunk az életben anélkül, hogy hitünk szerzőjével és befejezőjével konzultálnánk. A kiskutya aznapi kalandja segített beismerni, hogy könnyű észrevennem másokban, például a lányomban, az unokámban, ezt a fajta gondatlan viselkedést, de vajon felismerem-e magamban ezt a szokást?

Bölcs Salamon azt mondja, hogy ha minden utunkban felismerjük Istent, akkor ő fogja vezetni az életünket. Ó, bárcsak követnénk ezt a tanácsot, és engednénk, hogy Jézus irányítsa döntéseinket. Még azokban is, amelyeket nem tartunk fontosnak. Az Úr olyan nagyon vágyik arra, hogy életünk része legyen. És mi azzal áltatjuk magunkat, hogy túlságosan elfoglalt ő ahhoz, hogy érdekelje a mindennapjaink.

Sokan úgy gondolják, hogy Istenhez csak a nagy döntések idején kell fordulni. Amikor munkahelyet váltunk, házastársat választunk, vagy súlyos válságban vagyunk. Ám amikor a mindennapi élet apró elhatározásai előtt nem keressük Isten tanácsát, abban a pillanatban letérünk arról az ösvényről, melyen biztonságban járhatnánk. A gond ott kezdődik, amikor azt hisszük, hogy egyedül is elboldogulunk a mi kis dolgainkban. Ezzel azonban egy olyan lejtőn indulunk el, ahol egyre kevésbé halljuk Isten hangját. Amikor nem kérünk tanácsot, könnyen a saját bölcsességünkre támaszkodunk, amely bizony gyakran vak bölcsesség. Így szinte észrevétlenül a veszély felé sodródunk. Előfordul, hogy tudatosan elfordulunk Istentől, de néha csak a figyelmetlenség, megszokás vagy az önbizalom vezet oda, hogy magunk próbáljuk megoldani a dolgokat. Kezd a napot ezzel. Uram, kérlek, adj bölcsességet a mai döntéseimhez, még azokhoz is, amelyeket jelentéktelennek tartok. Ez a napi ráhagyatkozás formája majd ki benned azt a lelkületet, amely a nagy döntések idején is Istenhez vezérel.

Az ember szívében tervezi meg az útját, de az Úr irányítja a lépteit. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 9. vers.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő holnap május 11-én hétfőn volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes biblia tanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. Így ünnepelte az évfordulót az egyház fő. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeli ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével. Robert Prevost, ma már 14. Leó pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompejbe. Látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, 13. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitott beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompei völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak. A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A dátuma május 18-tól 19-ig. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket a jelentkezési sorrendben még holnap, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Zsoltár, templomszentelési ének, Dávidé. Magasztallak, Uram, mert megmentettél. Nem engedted, hogy ellenségeim örüljenek bajomon. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, és meggyógyítottál engem. Uram, kihoztál engem a holtak hazájából, életben tartottál, nem roskadtam a sírba. Zengjétek az Úrnak, és magasztaljátok szent nevét, mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész életen át a kegyelme. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az ujjongás. Míg jó dolgom volt, azt gondoltam, nem tántorodom meg soha. Uram, kegyelmedből hatalmas hegyre állítottál. De ha elrejtetted orcádat, én megrettentem. Hozzád kiáltok, Uram, így esedezem az Úrhoz. Mit használ neked a vérem, ha leszállok a sírgödörbe? Hálát ad-e neked, aki porrá lett, hirdeti-e hűségedet? Hallgass meg, Uram, kegyelmesen, légy segítségemre, Uram. Gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél, ezért szüntelen zeng neked a szívem, örökké magasztallak, Uram, Istenem. 30. Zsoltár.

0: Átváltozás.
1: Pillanatnyilag szabadságon vagyok, és ezt nagyon élvezem. Ma, amikor bevásárolni voltam, hirtelen eszembe jutott, hogy már nem is tudom elképzelni, milyen volt, amikor sokat betegeskedtem ebben az évben. De fordítva is így van, ha beteg vagyok, vagy szomorúság fog el, nem tudom elképzelni, milyen is lehet egészségesnek és gondtalannak lenni. Ez az átváltozás sokszor észrevétlenül történik, néha nem is tudom, hogy is álltam újra lábra. Talán ezért szeretem nagyon ezt a dávidi zsoltárt. Ő átélte, hogyan szabadította meg és állította őt újra talpra Isten. Különösen a 6. és a 12. vers jár a fejemben. Este szállást vesz a sírás, reggelre itt az újongás. És gyászomat örömre fordítottad, leoldoztad gyászruhámat, és örömbe öltöztettél. Ez a két vers arra bátorít, hogy a nehéz napokban és órákban is higgyem, Isten cselekszik, és a nap újra világítani fog nekem is. De az isteni beavatkozás ellenére is tapasztalom, hogy bizonyos megmagyarázhatatlan nehézségekkel és súlyos élményekkel együtt kell élnem. Ezek kísérnek engem, és ismételten beárnyékolják az életemet. Milyen jó ilyenkor tudni, hogy nem ez az élet teljessége. Eljön majd az a nap, amikor Isten új eget és új földet fog teremteni. Akkor teljesedik be véglegesen mindaz, amit Dávid is megtapasztalt, és olykor mi is, hogy Isten átváltoztat dolgokat, könnyeket örömre, gyászruhát ünneplőre. Gondoljuk át, milyen mélységekből hozott ki már minket Isten, és köszönjük meg neki.

Folyamodjunk együtt most mennyei Urunkhoz. Imádkozzunk lelkünket hozzáemelve, tanúságot téve bízó hitünkről. Imádkozzunk!

Jó uram! Álmomból ébredve, az irántad való reménység éltet, hogy hívő fohászom megérte, hogy meghallod a jajkiáltást. Úgy érzem, parancsolataidat sokszor nem követem. Sajnos bűnös vagyok, egyre csak vétkezem, még szeretteim körében is. Kérlek, add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Hiszen bizodalommal, hittel mondom, minden te tőled van, és minden te általad. Kérlek, hadd legyek erősebb ebben a hitben, és vezessen az alázat, bár olykor nem vagyok rá érdemes. Hálát adok a vétkeim ellenére hozzám küldött jelekért és útmutatásért. Mi irányítja a hétköznapjainkat, és kérlek, engedd hallanom bensőmben hangodat, melyel válaszolsz és megvigasztalsz. Köszönetet mondok figyelmedért és végtelen türelmedért, hogy mégis vársz rám és örökké szeretsz. Ámen.

0: közreműködtek Sümegyiné Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Május 10-e.
2: Az Önkéntes Mentőegyesület 1877. május 10-én alakult meg Budapesten, Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezte. 1948-ig a társadalmi egyesületek végezték ezt a feladatot. Ekkor a mentés állami feladattá vált, létrejött az Országos Mentőszolgálat. Irányítja a mentőszervezetek munkáját, szakembereket képez, oxiológiát, újraélesztést is tanít.
1: Ez a nap a madarak és fák napja is. Célja, hogy a természetvédelem iránti elkötelezettséget erősítse. A törvény 64. paragrafusa szerint különösen a fiatalok körében. A világon először Kernel István ornitológus szervezte meg 1902-ben hazánkban. Márai Sándort idézzük. Megrendítő az élet akarata, mellyel egy nagy erdő kifejezi a világerőket. Gondoljuk csak el, miféle erők és szándékok építették az 50 méteres fenyők százezreit. Teljesen kifejezve önmagát, él. Lélegezve, felelve a világnak, s ugyanakkor nem tör senki és semmi ellen. Otthont és életed ad élőlények milliárdjainak.
2: Pápai Páriz Ferenc 1649-ben evangélikus családban született orvos, tudós, polihisztor, a nagyenyedi kollégium tanára 40 éven át. Ő a Pax Corporisnak, az emberi testnek belső nyavajáinak okairól, az első magas szintű magyar nyelvű orvosi munkának az írója, amely műve a gyógyulni vágyó kátéja volt, 14 kiadásban jelent meg. Latin-magyar szótára is több kiadást ért meg. Ő az első heraldikai kötet írója is. Jeles műveiből néhány, Bölcs Salamon egy néhány válogatott reguláinak röviden való előadása. Idvességes és igen szükséges elmélkedés arról, miképpen kellessék embernek, mint keresztényül élni, mint pedig idvességesen meghalni. Jeles átültetései Szent Dávid királynak és prófétának 150 zsoltári, a lélek békességéről és az elme gyönyörűségéről való trakta.
1: A sokoldalú természettudós, orvos Zay Sámuel 1753-tól 1812-ig élt. A debreceni református kollégiumban, majd a Pesti Orvostudományi Egyetemen tanult. Néhány évi komáromi kecskeméti praktizálás után haláláig, mint tatai és gesztesi járási főorvos tevékenykedett. Terve volt egy nagy természetrajzi mű megírása, az ásvány, növény és állatvilág rendszerezése magyar nyelven. Magát az ásvány szót is ő vezette be a szaknyelvbe. 1791-ben ki is adta barokkosan hosszú című munkáját. Magyar mineralógia, avagy az ásványokról való tudomány, mely a természet első világának eddig esméretes mindenféle szüleményeit magyar nyelven terjeszti előnkbe. A növénytani kötettel is elkészült. 1810-ben egy igen hasznos házi gyógykezelési útmutatót adott ki.
2: Szaporodjon ez ország emberségbe, hitbe, kedvbe, s ki honnan jött, soha ne feledje. Ez a szép óhajtás az 1929-es születésű Kányádi Sándor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett Kossuth Díjas erdélyi magyar költő sajátja. Az anyanyelv és a közösség megtartó ereje az erdélyi kisebbségi sors adja lírája gerincét. Mint egy 50 verses és gyermekmesés kötetéből most a fekete-piros versek és a Valaki jár a fák hegyén, illetve a Virágon vett vitéz címűekkel emlékezünk rá.
1: Kecskeméti István 1938-ig élt, orientalista, műfordító, szerkesztő, közíró. A középiskolát Nagykőrösön, a református teológiát Budapesten végezte. Énekek éneke című értekezésével keleti és összehasonlító nyelvészetből doktorált. Professzori tevékenysége mellett a Biblia több könyvéhez mintaszerű magyarázatot állított össze, és az általa rekonstruált szövegfordítással jelent meg az Új Testamentum. Cikkeit és tanulmányait egyházi lapok közölték. A maga szerkesztette Kis Tükör című képes családi heti lap sok számát egyedül írta. Kiemelkedő kötetei Jézus útja, kommentár Ámos próféta könyvéhez, a Deuteronómium bevezetése, kommentár a 12 prófétához.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Mint hideg víz a tikkadt embernek, olyan a messze földről kapott jó hír. Példabeszédek könyve, 25. fejezet, 25. vers.

Lassanként eljön a nyaralások ideje is. Amikor mi hosszú útra megyünk, sem indulás előtt, sem út közben nem merek sokat inni, hogy ne kelljen sűrűn megállnunk. Amikor viszont fáradtan megérkezünk a szálláshelyre jó pár óra utazás után, a nagy melegben elpilledve, a tisztálkodás után az első dolgom, hogy igyak. Alig győzöm teleinni magam vízzel, egyik poharat a másik után öntöm magamba. Ez az egy, ami eloltja a szomjamat. Hiába innék más folyadékot, nem csillapítaná úgy a szomjúságomat. Ugyanez a helyzet egy kemény hegyi túrázás során, mikor végre egy patakhoz érünk.

0: Te is jártál már így, igaz? A hűsítő víz egészen fel tudja frissíteni az embert. Akár issza, akár mosakszik vele, vagy nyári melegben fürdik benne. Salamon ugyanilyen üdítőnek jellemzi, ha jó híreket kapunk valaki olyantól vagy olyanról, aki távol van tőlünk, de a szívünkhöz közel, aki fontos számunkra, akit szeretünk. Legyen ez rokon, barát, kedves vagy bárki más. Ha például cserediák programban veszel részt, vagy lehetőséged van jutalomútra menni, és távol kerülsz a családodtól, ne feledd, amit ma olvastál. Legyen az első dolgod, mikor megérkezel, hogy értesítsd a téged szeretőket, hogy épségben vagy, minden rendben, a Jóisten megőrzött, és jó helyed van. A jó hír nyugalommal és örömmel fogja eltölteni őket.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Megtartotta atya parancsolatait.
1: A mai ige János evangéliuma 15:10. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amint én is megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Gondolatok az ígéről. Krisztus a menny istenének jellemét szemléltette emberek és angyalok előtt. Életével mutatta be azt a tényt, hogy ha az ember teljesen Istenre bízza magát, meg tudja tartani Isten törvényét, és élhet, törvényére pedig, mint szeme fényére vigyáz. Krisztus példaadása Ádám minden fia és leánya számára mérvadó. Életével bemutatta Isten törvényét, példáját adva az embernek, hogy a teljes körű engedelmesség mi mindent érhet el az emberi természetben. Ő a mi példaképünk, és mindenkinek lábnyomába kell szegődnie, aki értelmi, érzelmi képességekkel rendelkezik. Élete ugyanis az egész emberiség számára tökéletes minta. Krisztus jelleme az a tökéletes mérték, amelyhez mindenkinek igazodnia kell. Hogyan járt a földön a világ megváltója? Nem úgy, hogy egyszerűen csak önmagának kedvezzen, hanem úgy, hogy megdicsőítette Istent azzal, hogy fölemelte az elesett embert, aki Isten képére teremtetett, tanítással és példaadással is az igazság útjára tanította az embert, bemutatva Isten jellemét, és a világ elé tárva az emberileg elérhető erkölcsi kiválóságának tökéletes mértékét. A törvény két nagy előírása szabályozza minden ember magatartását. Ez volt az a lecke, amelyet Jézus mind tanításaival, mind példaadásával tanított. Ezt mondta a népnek: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, és fele barátodat, mint magadat. A menny Ura minden értelmes emberi lénytől mindenek fölötti szeretetet és imádatot kér. Az ember hasonlítsa össze életét Krisztus életével. Kövesse annak példaadását, aki életével betöltötte Jáve törvényét, mondván: én megtartottam az én atyám parancsolatait. Akik Krisztust követik, szüntelenül a szabadság tökéletes törvényére tekintsenek, és a Krisztustól nyert kegyelem által alakítsák jellemüket az isteni kívánalmak szerint.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Ne állj ellen az életedben jelentkező nehézségeknek, és ne fuss el előlük. Ezek a problémák nem véletlenszerű hibák, hanem áldásodra és növekedésedre tervezett, személyre szabott áldások. Fogad tárt karokkal az összes körülményt, amit megengedek az életedben, és bíz bennem, hogy jót hozok ki belőlük. Tekintsd a problémákat lehetőségeknek arra, hogy még jobban bízol bennem. Ha kezded feszültnek érezni magad, hagyd, hogy ez az érzés ráébresszen, mennyire szükséged van rám. Így szükségeid a tőlem való mélységes függéshez, és kettőnk egyre bensőségesebb kapcsolatához vezető ajtókká válnak. Bár a világ az öntelt függetlenséget ünnepli, az én királyságomban a bennem való bizalom termi meg a bővölködő életet. Köszönd meg nekem az életedben előforduló nehézségeket, hiszen ezek óvnak meg a magabízás bálványának imádásától.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János evangéliuma, 15. fejezet, 5. vers. Korintusbeliekhez írott 2. levél, 1. fejezet, 8.-9. vers. Efézusbeliekhez írott levél, 5. fejezet, 20. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 37. rész. Ezékiás követeket küld Ézsaiáshoz. Amikor Ezékiás király ezeket meghallotta, megszaggatta ruháját, zsákruhát öltött magára, majd bement az úrházába. Azután elküldte Eljákímot, a palota felügyelőjét, Sebná kancellárt és a papok véneit zsákruhába öltözve Ézsaiás profétához, Ámóc fiához. Azt mondták neki, ezt üzeni Ezékiás, nyomorúságnak, büntetésnek és szégyennek a napja ez a nap, mint mikor a gyermek az anyamély szájáig jut, de nincs erő megszülni őt. Talán meghallja Istened az Úr a kincstárnok szavait, akit ide küldött ura, az asszír király, hogy gyalázza az élő Istent, és talán megbünteti Istened az Úr azokért a szavakért, amelyeket meghallott. Imádkozz a még meglevő maradékért! Amikor Ezékiás király emberei megérkeztek Ézsaiáshoz, így szólt hozzájuk Ézsaiás, mondjátok meg uratoknak, így szól az Úr, ne ijedj meg azoktól a szavaktól, amelyeket hallottál, amelyekkel az asszír király emberei káromoltak engem. Íme én olyan lelket adok bele, hogy hírt halva visszatérjen országába, saját országában pedig kardáltal ejtem el. Szanhérib újabb felhívása, Ezékiás imádsága. A kincstárnok visszatért, de az asszír királyt már Libna ellen harcolva találta, mert meghallotta, hogy elvonult Lákisból. Az asszír király ugyanis azt hallotta, hogy Tirháká, Etiópia királya háborúba indult ellene. Amikor ezt meghallotta, követeket küldött Ezékiáshoz ezzel az üzenettel. Mondjátok meg Ezékiásnak, Júda királyának, ne engedd, hogy rászedjen téged Istened, akiben bízva azt gondolod, hogy nem kerül Jeruzsálem az asszír király kezébe. Hiszen te is hallottad, hogy mit műveltek Asszíria királyai a többi országban, kiírtva mindent. Te talán megmenekülhetsz? Megmentették-e más népek istenei azokat, akiket elődeim elpusztítottak? Gózánt és Háránt, Recefet és Eden fiait, akik Telasszárban voltak. Hol van Hamát királya, Arpád királya és Szefarvaim városának a királya, meg Héna és Ivvá? Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből és elolvasta. Majd fölment az úr házába, és kiterítette azt Ezékiás az úr előtt. És így imádkozott Ezékiás az úrhoz. Seregek ura, Izrael istene, aki a kerúbokon trónolsz. Egyedül te vagy a föld minden országának istene, te alkottad az eget és a földet. Uram, fordulj hozzám figyelmesen, és hallgass meg. Uram, nyisd ki a szemedet, és láss. Halld meg Szanhérib minden beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat, isteneiket tűzre vetették, mert azok nem is voltak istenek, hanem csak emberi kéz csinálmányai, fa és kő, ezért pusztíthatták el őket. De most te, Urunk, Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből, hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy egyedül az Úr. Ézsaiás biztató üzenete. Akkor Ézsaiás, Ámóc fia ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak. Így szól az Úr, Izrael istene. Mivel imádkoztál hozzám Szanhérib, Asszíria királya miatt, ezt az igét jelentette ki róla az Úr. Megvet gúnyol téged Sion szűz leánya, fejét rázza mögötted Jeruzsálem leánya. Kit gyaláztál és káromoltál, ki ellen emeltél szót? Kire néztél gőgös szemmel? Izrael szentjére. Embereid által az urat gyaláztad, amikor ezt mondtad. Sok harci kocsimmal fölmentem a legmagasabb hegyekre, a meredek Libánonra is. Kivágtam sudár cédrusait, válogatott ciprusfáit. Eljutottam legtávolabbi csúcsára, legsűrűbb erdejébe is. Kutat ástam és ittam vizet, lépteimmel kiszárítom Egyiptomban a Nílus minden ágát.

amely elszárad, mielőtt szárba szökken. Én tudom, ha leülsz, ha kimégy vagy bejössz, és ahogyan tombolsz velem szemben. Mivel tombolsz velem szemben, és elbizakodott beszédet fülembe jutott, horgomat orrodba vetem, zablámat a szádba, és visszaviszlek azon az úton, amelyen idejöttél. Neked pedig ezt a jelet adom. Ebben az évben azt eszitek, ami a tarlón nő, a második évben azt, ami annak a magvaiból hajt, a harmadik évben azonban vessetek és arassatok, ültessetek szőlőt és egyétek gyümölcsét. Akik megmenekülnek és megmaradnak Júda házából, azok újra gyökeret vernek len és gyümölcsöt hoznak fenn, mert Jeruzsálemből terjed szét a maradék és a Sion hegyéről azok, akik megmenekülnek. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Jeruzsálem megszabadul. Azért ezt mondja az Úr Asszíria királyáról. Nem jut be ebbe a városba, és nyilat sem lő rá, nem fordít feléje pajzsot, ostrom sáncot sem épít ellene. Azon az úton tér vissza, amelyen jött, de ebbe a városba nem jut be, így szól az Úr. Pajzsa leszek ennek a városnak, és megszabadítom önmagamért, meg az én szolgámért, Dávidért. Akkor eljött az Úr angyala, és levágott az asszír táborban 185 000 embert. Amikor reggelre fölkeltek, mindenfelé holttestek hevertek. Ekkor Szanhérib, Asszíria királya fölkerekedett, visszavonult Ninivébe, és ott is maradt. Egyszer aztán, amikor éppen istenének, Niszróknak a templomában imádkozott, a fiai, Adrammelek és Szárecer levágták karddal, maguk pedig elmenekültek Ararát földjére. Utána a fia Észarhaddon lett a király.

Mai szakasz, Ézsaiás 37. Szanhérib, Rábsakével küldött gúnyos üzenete után elképzelhetjük a szorongást Ezékiás király udvarában. Ezékiás megszaggatta a ruháit, zsákruhát öltött, és ahelyett, hogy összevonta volna a seregét, vagy földi bölcsességet vett volna igénybe, Istenhez fordult. Rábsaké továbbra is meg akarja félemlíteni Ezékiást, hogy ne bízzon az Úrban. Ez alkalommal egy istenkáromló levélben. Azonban ezek a lépések éppen megerősítették Ezékiást, hogy még erősebben az Úrba kapaszkodjon. Ez fontos lecke számunkra is, akik kisebb-nagyobb nehézségekkel nézünk szembe. Ezékiás imája az Úrhoz. Seregeknek, Ura, te csak te vagy a föld minden országainak Istene. Te teremtéd a mennyet és a földet. Azzal, hogy megemlíti Istent, amint kerubok között ül, emlékezteti az Urat arra, hogy ő a kegyelem Istene. Szintén kiemeli, hogy Isten nem csak egy hatalmas Isten, de ő az egyetlen, és ő minden földi királyság királya, mint az egész föld teremtője. Ezért neki egyáltalán nem nehéz megoldani Szanhérib király és az ő asszír szolgájának a problémáját. Ezékiás ebben a szellemben folytatja az imáját. Uram, hallgass meg, és nézz rám. Látod, miket mondanak rólam. És az is igaz, hogy már rengeteg nemzetet elpusztítottak. De azok a nemzetek fa és kő istenekben bíztak. Te nem olyan Isten vagy. Hallgasd meg imámat, és ments meg minket, hogy az összes nemzet, mind az asszírok, mind a környező népek láthassák, hogy csak is te vagy az egyetlen igaz Isten, és csak te

0: tudsz szabadítást adni. Az 50. Zsoltár 15. versében ezt olvashatjuk. És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. És Isten ezt tette, megszabadította Jeruzsálemet. A fejezet utolsó versében az Úr angyala egymaga elpusztított 185 000 fegyverest az asszír seregből. Szanhérib megszégyenülve vonult haza. Amikor leküzdhetetlen nehézségekkel állunk szemben, első védelmi vonalunk mindig az Isten ígéreteire alapozott ima legyen. Mint Ezékiás király, aki Isten elé tárta a fenyegető levelet, nekünk is úgy kell letenni minden terhünket, kisebbet és nagyobbat Isten elé, és kérjük az ő ígéretének beteljesedését. A Jakab 5.11 alapján mondhatjuk mi is, hozzátok gondotokat, örömötöket, szükségleteiteket és aggodalmaitokat, s mindazt, ami nyom és kínoz, Isten elé. Terheiteket sohasem találja nehezeknek, soha ki nem fáraszthatjátok őt. Ő, aki hajatok szálát is számon tartja, nem közömbös gyermekei szükségletei iránt. Igen irgalmas az Úr, és könyörületes.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: A világ elmúlik, és annak kívánsága is. De aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. János első levele, 2. fejezet, 17. vers. A Biblia a legrégibb történelem, amellyel az emberiség rendelkezik. Frissen eredt az örök igazság forrásából, és az isteni kéz korszakokon át megőrizte tisztaságát. Megvilágítja a távoli múltat, ahová a kutató ember hiába igyekszik behatolni. Egyedül a Bibliában találhatjuk meg a nemzetek eredetének hiteles beszámolóját, emberi nemzetségünk történetének az emberi büszkeségtől és előítélettől mentes leírását. A Biblia a történelem valódi bölcseletét nyilatkoztatja ki. Egyedül Isten igéje az, amely megmutatja, hogy a nemzetek és a történelmi személyek ereje nem az esélyeiken és ügyességükön múlott. Nem ez tette őket győztesekké, hanem az a készség, amellyel betöltötték Isten szándékát. A nemzetek keletkezéséből és bukásából, ahogyan azt a Szentírás megvilágítja mindenki előtt, meg kellene tanulnunk, hogy milyen értéktelen a csupán külső és világi dicsőség. Csak az maradhat meg, ami egybe kapcsolódik Isten szándékával, és kinyilatkoztatja jellemét. Egyedül csak az ő alapelvei maradandóak e világon. Tanulmányoznunk kell Isten szándékainak és terveinek megvalósulását a nemzetek történetében, valamint az elkövetkező dolgok kinyilatkoztatásában, hogy valódi értéke szerint becsüljük mind a láthatót, mind a láthatatlant, hogy megtanuljuk, mi az élet igazi célja, hogy a mulandó dolgokat az örökkévalóság fényében szemléljük, hogy lehetőségeinket nemesen használjuk fel.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Te rontod el. Megdöbbennél, ha tudnád, hány jól alakuló dolgot rontottál el az életedben, csupán azért, mert türelmetlen és számítgató énedre hallgattál, aki nem bírja, ha nem történik semmi. Angyalok munkáját tetted tönkre, mert nem hagytad beírni a dolgokat. Müller Péter.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Istennek semmi sem túl kicsi. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Királyok második könyve, 6. fejezet, 6. vers. A Királyok második könyvének 6. része egy prófita tanítványról beszél, aki fát vág egy folyó partján, amikor vízbe esik baltájának a feje, ő pedig ezt mondja Elizeusnak: jaj, uram, csak kölcsönben volt nálam. Királyok második könyve, 6. fejezet, 5. vers. Múlt időben fogalmaz, mivel úgy gondolja, hogy örökre oda lett a fejszevas. A legkevésbé sem számít rá, hogy még valaha is viszont látná. Megmutatja Elizeusnak, hogy hol vesztette el, mire Elizeus levág egy botot, bedobja a vízbe, és ekkor olyas valami történik, ami vélhetően sem azelőtt, sem azután. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Figyeld meg, hogy itt nem élet-halál kérdésről volt szó. Igen, csak kölcsönben volt a fejsze, és igen, elnyelte a víz a fejét, de boldog lehet, akinek ez a legnagyobb baja az életben. Körülbelül olyan horderejű volt ez, mint amikor Jézus borrá változtatta a vizet a mennyegzőn. Vajon miért pazarolta arra az első csodatételét, hogy megkíméljen a szígyentől egy mennyasszonyt és egy vőlegényt, akik nem készültek elég borral a lakodalmukra? Ezek a történetek elárulnak még valamit Istenről. Ő az apróságokkal is törődik, amilyen például egy lakodalom vagy egy kölcsön kapott fejsze. Ami hatalmas Istenünk számára semmilyen probléma nem túl nagy, de olyan sincs, amit túl kicsinek tartana. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. Ha neked fontos valami, akkor az a te szerető mennyei atyádnak is fontos. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 6. vers. Isten azt akarja, hogy az életed minden apró részletét oszd meg vele.

0: Adjunk hálát, kedves hallgatóink, az éjszakai nyugodalomért. Kérjük Urunkat, töltse el lelkünket az ő békességével és világosságával. Ezáltal mindig láthassuk meg kegyelme munkálkodását. Támogasson minket az ő útainak, törvényeinek, tanításainak követésében, hogy e mai napon is erősödjék a Krisztussal való közösségünk, és őrizzen, hogy ne essünk a gonoszság tőrébe.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan holnap, május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretett szolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretett Szolgálat Erasmus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi, kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással a tapasztalataikat. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egy hetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zenei iskolában akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekes könyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

Solus Christus, egyedül Krisztus. Mondánékünk Jézus Krisztus. Én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, hanem ha én általam. Ha hiszünk Krisztus megbocsátó kegyelmében, bűnünk bocsánatával kibékít minket Isten.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét, hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket!

reggeli csendesség. Kérj Jézus nevében.

Bizony, bizony, mondom nektek, amit csak kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Eddig semmit sem kértetek az én nevemben. Kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.

Ez egy nagyszerű ígéret. Viszont fontos helyesen értelmezni ezeket a mondatokat, hiszen önmagában az, hogy minden imánk végére oda tesszük, hogy Jézus nevében, amen, nem bír varázs erővel, mert ez nem egy misztikus jelszó. Talán vannak, akik azt gondolják, hogy ha kéréseik felsorolása után kimondják ezt a három szót, akkor biztosan megkapják Istentől azt, amit kérnek. Valószínű, sokunk számára ismerős a meghatalmazás fogalma. Ez nem jelent mást, mint hogy egy személy, aki például egy ingatlannal vagy valamilyen szavazati joggal rendelkezik, egy másik személyt felruház azzal a hatalommal, hogy a tulajdonos nevében járjon el. Bármit is tesz a megbízott személy a vagyonnal, azt a tulajdonos meghatalmazása alatt teszi. Olyan, mintha maga a tulajdonos tenni a dolgokat. Ehhez hasonlóan az előbb elhangzott szentírási mondatokkal Jézus felruházza a benne hívőket azzal a hatalommal, hogy az Atya elé kéréseket tárjanak az ő nevében. Mert az ő nevében erő és hatalom van. Ennek kapcsán ezt olvashatjuk a Szentírásban. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden tért a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Jézus nevének olyan hatalma van, hogy azelőtt a sötétség minden ereje térdet hajt. Ezért használd bátran az ő nevét, hiszen ő nekünk adta azt a jogot, hogy kérjünk a nevében, és ezt a lehetőséget teljes mértékben igénybe kell vennünk. Ahhoz azonban, hogy ezt a felhatalmazást helyesen tudjuk használni, helyesen kell bánnunk a megbízó vagyonával. Hiszen megbízottként csak a megbízó akaratával megegyezően cselekedhetünk. Attól nem térhetünk el. Mert ha másként cselekednénk, ezáltal visszaélnénk a hatalmunkkal. Tehát a kérésünknek Isten akaratát kell, hogy tükrözze. Azzal összhangban kell lennie. Akkor az Atya meghallgatja a Jézus nevében kimondott imáinkat.

0: a baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, május 10-e. János evangéliuma 5. fejezet 19-től 23. versig. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Isten legnagyobb titka a Szent Háromság. Emberi logikával felfoghatatlan, hogyan lehet Isten egy, és közben három személy. Csak is hitáltal tudjuk ezt az igazságot elfogadni és megragadni. Számomra ebből a titokból a leglényegesebb a kapcsolat. Atya, fiú és Szentlélek olyan tökéletes szeretet kapcsolatban él, mely megszünteti az elválasztó falakat és megbonthatatlan egységet eredményez. Isten tehát nem magányos, hanem kapcsolatban létezik öröktől fogva mindörökké. Ebbe a szeretet közösségbe hív bennünket is az Úr. Mai történetünk előzménye, hogy Jézus meggyógyítja a 38 éve beteg embert a Betesda fürdőben. Miután megtette ezt a csodát, megkérte a férfit, vegye fel az ágyát, és menjen haza. Mindez szombatnapon történt. Ekkor a túlbuzgó vallásos zsidók számon kérték a férfit, miért tesz olyat, amit szombaton nem lehetne. Azt válaszolta, hogy Jézus mondta neki. Több se kellett az embereknek, rögtön Jézust kezdték vádolni azzal, hogy nem tiszteli a törvényt. Jézus válasza zseniális, mint mindig. Ő semmit sem tesz magától, csak amit az atya mond neki. Ha tehát valakit számon akarnak kérni a gyógyítás miatt, akkor az maga az Úr. Ez pedig képtelenség. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Elizabeth Marshall írta Washingtonból, az Egyesült Államokból. Isten gyermeke. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket is, azok is vagyunk. János apostol első levelének 3. fejezetének 1. verse. Kedves emlékeim vannak arról, hogyan ragyogott fel édesanyám arca, amikor a fenti ige verset idézte. Láttam, hogy milyen megérintette és meghatotta. Amikor anyám 10 évvel ezelőtt elhunyt, a nővérem megkérdezte, hogy volt-e olyan bibliai vers, amelyet nagyon szeretett, és én ezt ajánlottam neki. Édesanyám temetésén a lelkész ezt az ige szakaszt olvasta fel, hirdetve Isten mérhetetlen szeretetét mindannyiunk iránt. Minden évben, amikor elérkezik az anyák napja, az édesanyámra emlékezem. Feszült volt a kapcsolatunk, de mind a ketten igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint szeretni egymást. Amikor felidézem magamban a kedvenc igeversét, eszembe jut, hogy mennyei atyánk gyermekeiként szeret minket, és közel akar lenni hozzánk. Isten olyan módon szeret minket, ahogyan az emberek nem tudnak. Tiszta, túláradó és feltétel nélküli szeretettel, amely örökké tart. Isten szeretetének példája, amit Jézusban megmutatott, ösztönözön minket arra, hogy teljesebben és jobban szeressük egymást. Istenünk, köszönjük végtelen szeretetedet. Taníts meg elfogadni mások irántunk tanúsított szeretetét is, és mutasd meg, hogyan szerethetünk jobban másokat. Amen. Napi gondolat: Isten gyermeke vagyok, és ő mérhetetlenül szeret engem. Imádkozzunk az anya-lánya kapcsolatokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: Az 1929. május 10-én született Kányádi Sándort, a balladás népies hangú erdélyi magyar költőt köszöntjük ma, s azért éppen ezzel a verssel, mert ma van a fák és madarak napja.

Valaki jár a fák hegyén, kigyújtja s oltja csillagod, csak az nem fél, kit a remény már végképp magára hagyott. Én félek, még reménykedem, ez a megtartó irgalom, a gondviselő félelem kísért eddigi utamon. Valaki jár a fák hegyén. Vajon, amikor zuhanok, meggyűjt-e akkor még az én tüzemnél egy új csillagot? Vagy engem is egyetlen egy sötétlő maggá összenyom, s nem villantja föl lelkemet egy megszülető csillagon? Valaki jár a fák hegyén. Mondják, úr minden porszemen, mondják, hogy maga a remény. Mondják, maga a félelem.

mert az Atya azt a nevet ajándékozta neki, mely minden név fölött való. Nevének hallatára térdre borulnak a földiek, az égiek és a föld alattiak, és minden nyelv együtt vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsősége.

Május 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Dániel könyve 3. fejezetének 17.-18. verséből olvasom. Ő, Istenünk, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből? De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Az új szövetségi igét a Jelenések könyve 3. fejezet 7.-8. verséből olvasom. Ezt mondja a Szent, az igaz, tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Élő, teremtő Isten, vagy holt, általunk kreált bálvány, ez a kérdés. Válasszatok. Manapság is megkerülhetetlen az örök emberi dilemma. Kihez, mihez igazítom az életemet? Ki vagy mi előtt borulok le? Kit vagy mit akarok szolgálni? Dániel könyvének 3 ifjú hithőse számára egyértelmű a válasz. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Olvassuk tömör hitvallásukat a mára kapott ige előtt. Nem könyörögnek a földi király kegyelméért. Bátor bizalommal a mennyei királyra bízzák életüket, halálukat. És íme,

Válaszként az élő Úr angyala kimenti őket a tüzes kemencéből. Ezt látva még a zsarnok uralkodó is megvilágosodik. Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnegó istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Mindenre visszhangként rímel az évszázadokkal később íródott bátorító levélrészlet a Jelenések könyvéből, amely nem kevesebbet ígér a csekély erővel, de hűséges hittel megajándékozottaknak, mint hogy bármilyen szorult helyzetbe is kerüljenek, van tovább, van nyitott ajtó életben, halálban, sőt, még a halálon túl is. A feltámadott Krisztus által, aki így mutatkozik be. Én vagyok az ajtó. Ha valaki rajtam átmegy be, az megtartatik, bejár és kijár, és legelőre talál. Lépjünk általa az új napba, és járjunk vele. Imádkozzunk. Kommunikáció élő forrása. Rogáte, az imádkozó gyülekezet vasárnapján hálát adunk, hogy megszólító, ugyanakkor meg is szólítható Úrként ismerhetünk. Add, hogy ma minden feléd és egymás felé intézett szavunk ne csupán monológ, hanem igazi dialógus, párbeszéd legyen. Segíts, hogy rád és egymásra is odafigyelő közösségé formálódjunk lelked, a kommunikáció lelkének ajándéka által. Amen. Gáncs Péter írta, az áhítatott

Néztem, ahogy kis lábai előre tolják. Látszott rajta, hogy alig várja, hogy átkeljen a forgalmas utcán. Nem törődött a szembejövő forgalommal, a farkát csóválta, miközben magabiztosan kelt át az úton, fittyet hányva a körülötte lévő veszélyekre. Szerencsére az autót, amelyik épp most fordult be a sarkon és felé tartott, egy óvatos és figyelmes sofőr vezette, aki látta, ahogy a kiskutya vidáman átkel az úton, szinte megállásig lassított, és elég időt hagyott neki, hogy biztonságban átérjen a másik oldalra. A parkoló autómból figyeltem őt. Valóban aranyos volt, és úgy tűnt, elégedetten mosolyog a teljesítményén. Ahogy biztonságban eltűnt egy udvaron, elmosolyodtam, felismerve ártatlanságát, tudatlanságát a veszélyekről, melyek elől épp most menekült meg.

Ahogy hazafelé vezettem, eszembe jutottak a leckék, melyeket az imént tanított nekem ez a kis négylábú teremtmény. Hányszor rohantam fejvesztve, a saját programomra törekedve, és teljesen figyelmen kívül hagyva az előttem álló veszélyeket. Hányszor mentettek meg Isten őrangyalai azoktól a veszélyektől, melyeket én magam okoztam a saját cselekedeteimmel. Oly gyakran vagyunk bűnösek abban, hogy döntéseket és választásokat hozunk az életben anélkül, hogy hitünk szerzőjével és befejezőjével konzultálnánk. A kiskutya aznapi kalandja segített beismerni, hogy könnyű észrevennem másokban, például a lányomban, az unokámban, ezt a fajta gondatlan viselkedést, de vajon felismerem-e magamban ezt a szokást?

Bölcs Salamon azt mondja, hogy ha minden utunkban felismerjük Istent, akkor ő fogja vezetni az életünket. Ó, bár csak követnénk ezt a tanácsot, és engednénk, hogy Jézus irányítsa döntéseinket. Még azokban is, amelyeket nem tartunk fontosnak. Az Úr olyan nagyon vágyik arra, hogy életünk része legyen. És mi azzal áltatjuk magunkat, hogy túlságosan elfoglalt ő ahhoz, hogy érdekelje a mindennapjaink.

Sokan úgy gondolják, hogy Istenhez csak a nagy döntések idején kell fordulni. Amikor munkahelyet váltunk, házastársat választunk, vagy súlyos válságban vagyunk. Ám amikor a mindennapi élet apró elhatározásai előtt nem keressük Isten tanácsát, abban a pillanatban letérünk arról az ösvényről, melyen biztonságban járhatnánk. A gond ott kezdődik, amikor azt hisszük, hogy egyedül is elboldogulunk a mi kis dolgainkban. Ezzel azonban egy olyan lejtőn indulunk el, ahol egyre kevésbé halljuk Isten hangját. Amikor nem kérünk tanácsot, könnyen a saját bölcsességünkre támaszkodunk, amely bizony gyakran vak bölcsesség. Így szinte észrevétlenül a veszély felé sodródunk. Előfordul, hogy tudatosan elfordulunk Istentől, de néha csak a figyelmetlenség, megszokás vagy az önbizalom vezet oda, hogy magunk próbáljuk megoldani a dolgokat. Kezd a napot ezzel. Uram, kérlek, adj bölcsességet a mai döntéseimhez, még azokhoz is, amelyeket jelentéktelennek tartok. Ez a napi ráhagyatkozás formája majd ki benned azt a lelkületet, amely a nagy döntések idején is Istenhez vezérel.

Az ember szívében tervezi meg az útját, de az Úr irányítja a lépteit. Példabeszédek könyve, 16. fejezet, 9. vers.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Madarak és fák napja. A Madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint 100 éves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Csernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az első Madarak és Fák napját. Vándormadarak világnapja. Május második hétvégéjén tartják szerte a világban az ENSZ környezetvédelmi programja által meghirdetett Vándormadarak világnapját, amely 2006-ban került először megrendezésre. Az Amerikai Egyesült Államokban 1993 óta rendeznek madár megfigyeléseket és szemléletformáló programokat a Vándormadarak nemzetközi napján, de a világ többi részén csak az utóbbi években kezd kialakulni ez a hagyomány. A madarak vándorlásának célja a túlélés. A hosszú út során számos országhatáron repülnek át. Ezért fontos, hogy a civil szervezetek, a kormányzat és az összes érintett szereplő együttműködjön a vándorlási útvonalak teljes hosszán, hogy ismereteiket egymással megosztva összehangoltan tudjanak fellépni a faj védelmében.
2: A mentők napja Magyarországon. 1877. május 10-én alakult meg Budapesten az önkéntes mentőegyesület, Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az országos mentőszolgálat, és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az országos mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxiológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat szoktak adni át az életmentésben élen járó orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak.
1: Mozogj az egészségedért nap. Sport és testmozgás világnap a fejlődésért és a békéért. Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO, 2002-ben döntött arról, hogy május 10-e legyen a Mozogj az egészségedért nap. Az ünnep célja, hogy rávilágítson a testmozgás fontosságára, hogy az emberek a rendszeres fizikai aktivitással megőrizzék az egészségüket, megteremtsék a napi jó közérzetüket. Ezen a napon szerte a világban sportolási, versenyzési lehetőséget szoktak biztosítani a szervezők, kortól, nemtől függetlenül a résztvevőknek.
3: Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

Soli Deo Gloria, egyedül isteni a dicsőség. Féljétek az Istent, és adjatok neki dicsőséget, mert eljött ítéletének órája. Imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, a tengert és a vizek forrásait. Bizony, tőle, általa és érte van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok! Szeretettel köszöntünk mindenkit az Érted Podcast legújabb adásában. Ismételünk van Sipos Márk, üdvözlünk téged.
3: Köszöntelek benneteket.
2: Akárhányszor eljársz, várunk szeretettel a podcastünkben, és köszönjük, hogy itt vagy újra velünk. Márk, először téged kérdezlek, aztán úgyis fogjuk Márkot bombázni.
3: Melyiket?
2: Hát őt.
3: De nehezebb kérdéseket átadom.
2: Akkor kezdjön is. Vannak olyan ismerőseid, barátaid, családtagjaid, akik már nem járnak gyülekezetbe?
4: Igen.
2: Sorolj néhány okot, hogy mi miatt, mivel indokolták meg, hogy ők nem járnak gyülekezetbe, amikor rákérdeztél, vagy így beszámoltak erről. Csak így címszavakban.
4: Hát azt látom az életükben, hogy már nem tölti be a gyülekezet azt a megoldást, amit egykor betöltötte, vagy megunták, nem kaptak megújulást, megfrissülést, illetve azt is észreveszem bennük, hogy csak vasárnapi hívők voltak. Tehát vasárnap ott voltak a gyülekezetbe, csinálták, amit kell, szépen felöltöztek, de hétközben pedig kicsit elhanyagolták, és akkor emiatt kicsit úgy elhanyatlódott bennük ez a vágy is. Ezeket veszem észre.
2: Na, ha te megkérdeztél volna tőlem, ugyanezeket mondtam volna, illetve be kell azt vallanom nektek, hogy nagyon sok olyan ismerősöm, vagy olyan emberek is, akikre mondhatni azt, hogy felnéztem, és már nincsenek sehol, tehát nem járnak gyülekezetbe. Én két fókot látok, az egyik bűn. Tehát bűn került az életükbe, és látod, tehát, hogy teszi tönkre a bűn, szemmel láthatóan, borzalom. Eleinte lehet, hogy titok volt, eleinte lehet, nem látszott. A másik dolog, amivel nagyon sokszor szembesülök, és a bátrabban kimondják, mások nem, vagy így csak így négy szem közt, hogy megbotránkoztam. És akkor, hogy megbotránkoztam. És emiatt nem járok a gyülekezetbe. Annyira megbotránkozott, hogy már Isten sem akarja tisztelni. Tehát valami ellenmondásos ez azért, hogy úgy megbotránkoztam bennem, hogy már Istenbe se kérek. Néhány igét mondok itt nektek, majd még rá fogunk térni a podcast alatt, hogy azt mondjam már 9.42, ha egy kicsinyek közül egyet is megbotránkoztattok, és akkor folytatja Jézus, kelep cébe ejtettek, a másik helyen Máté 18.7, jaj a világnak a botránkozások miatt, illetve Lukás 17.1 azt mondja, lehetetlen, hogy botránkozások ne essenek. Tehát azt is mondja, hogy jaj, aki megbotránkoztat, jaj, aki megbotránkozik, meg lehetetlen azt, hogy legyenek botránkozások. Na, járjuk egy kicsit körbe, kérlek szépen ezt a tematikát, számomra aktuális, remélem, hogy a hallgatók számára is, meg nyilván az lenne a célunk, hogy ne legyünk olyan fiatalok, akik megbotránkozzunk, és ezt fejtenénk ki. Márk, segíts nekünk egy kicsit értelmezni ezt a fogalmat. Mi az, hogy megbotránkozás? Mi az, hogy botránkozás? Akár a mai szóhasználatban, vagy a Biblia értelmében?
3: Talán a kettő között most van egy kis különbség. A Bibliában az, hogy botránkoztatni, az azt jelenti szó szerint, hogy bűnbe vinni, bűnre csábítani. Ugye mondja Jézus, hogyha megbotránkoztat téged a szemed, vágd ki a kezed, vágd le. A Pál apostol azt mondja, hogy ez 1 Korintus 8-ban, hogy ha a testvéremet megbotránkoztatja azt, hogy én húst eszek, akkor miatta nem eszek húst. Tehát ez azt jelenti, hogy kimozdítom az Isten hitéből, olyat teszek, ami számára az Istennel összeegyeztethetetlen dolog, sőt, olyan dologra csábítom, ami elválasztja őt Istentől, és eltávolítja Istentől, ugye bűnre. Tehát egyrészt a Biblia ezt érti a botránkozás alatt, hogy valakit így bűnbe viszek, bűnre csábítok. Ma is van ilyen, de talán amit legtöbbször a gyülekezetben használunk, azok inkább az a, hát most nagyot csalódtam, mert akkor át, hogy ez már botránkozás. Már ez már túlmegy mindenen. Tehát valami ilyen
2: fokozás.
3: Igen. Tehát ez egy kicsit társul egy kicsit nálunk a csalódottsággal, mert gyakran olyan dolgokban mondják az emberek, hogy hát most én ebben megbotránkoztam, ami egyébként nem vitt senkit bűnbe, csak én nem így képzeltem el, mert én nem így társítottam ehhez, hanem csalódtam.
2: Csia egyébként úgy fogalmaz, Csia Lajos fordításban az összecső, hogy kelepcébe. A görög meg, ezt mi érteni fogjuk, bocsánat Márk Románajkal, hogy skandálon. Ezt a szőt használja. Tehát tényleg ez hogy bűnbe vinni valakit, valakit belevinni a bűnbe.
3: Igen, skandallum, ugye ezt még használják is ezt a szót most is, hogy valami olyan világhírű nagy botrány, ami fú, világszenzáció, persze negatív előjellel, ami valahogy tönkretesz emberéleteket, családot, egy nemzetet, ilyesmit, tehát igen.
2: Mennyire látod aktuálisnak, vagy mennyire látjátok aktuálisnak ezt, akár Erdély vagy magyarországi közegekben, akár ez, hogy kelepcé vittünk valakit, tehát hogy bűnbe vittünk, vagy ez, hogy ez a nagyfokú csalódottság, vagy csalódás, amiért bizonyos embereket, hogy látjátok?
3: Mindenféleképpen jelen van. Tehát ha Jézus, amikor azt mondta, hogy jaj a világnak, mert, meg aki megbotránkoztat egy kicsit. Ezt azért mondta, mert lesznek. Azt is mondja, mindig is lesznek botránkozások, szakadások, de jaj annak, aki által ezek esnek. Mégis szükségszerű, hogy legyen, hogy megmutatkozik, melyik fél az élő, ki tartozik igazából Istenhez, ha egyáltalán valamelyik Istenhez tartozik. Tehát úgy gondolom, hogy ilyenek vannak, és mivel komoly veszélyt jelentenek, vagy éppen törést okoztak már nekünk, ezért érdemes róla beszélni. Tehát úgy gondolom, hogy ha a szó eredeti tartalmát nézem, hogy bűnre csábít, akkor a legnagyobb botránkozás az, számomra kettő dolog, ami engem is nagyon negatívan érint a hitem tekintetében, hogyha egy lelkész vagy egy vezető föláll, és azt mondja, hogy hát végül is az egész egy hülyeség, én nem hiszek most már Istenbe, meg átverés volt az egész, én most már megvilágosodtam, most már nem elég nekem Jézus, hanem szükségem van még valami szentre, Máriára, bármire. Na, ez egy nagyfokú botránkoztatás nekem, amikor valaki nyilvánosan elhagyja a hitét, hátat fordít a hitének, és
2: meghipolja. Sarkal el.
3: Igen. Ez az egyik. A másik, ami nagyon nagyfokú megbotránkoztatás, amikor olyat állítanak, akár az örömhírrel, az evangéliummal kapcsolatban, ami nem valós. Tehát olyan hamis evangéliumot hirdetnek, amivel bűnre viszik az embereket. Tehát például azt mondják, hogy ó, nem te vétkezel csak a testet, hát te nyugodtan megteheted. Hát ezt nem én voltam. Ez csak a bűn tette belőlem. Tehát olyan, hogy felmentjük egymást, és akkor bátorítok másokat is, hogy nyugodtan tegyed, mert ugye hát ez nem olyan gond. Tehát mind a kettő végső soron elválaszt Istentől. Ez egyik a hamis evangélium, másik meg ez a hitehagyás, és ennek az ilyen hatalmas felvallása. Vagy például ilyen az, hogy én azért váltam el, mert nekem Isten mondta, hogy váljak el, mert szellemileg nem tudtam kiteljesedni, meg ilyen hülyeségeket.
2: Hallottam én is ilyen hülyeséget. Úgy látszik Magyarországon is.
3: Ez botránkozás. Ez tényleg ez botránkozás.
2: Egyértelmű. De ezen kéne megbotránkozzunk most, bocs, tehát, hogy mikor ilyen, ne arra, hogy már kezdte szólt, ilyen sületlenségeket hordunk össze Istenről, meg az Istennel kapcsolatos dolgokról. Tehát ez a kelepce. Tehát ez.
3: Tehát és sajnos ma meg már azt is értjük, hogy mondjuk, hú, ezt az éneket énekelték, hát most ezzel megbotránkoztattak. Pedig hívő ének, szép ének, csak
2: neki nem jön be.
3: Ő nem tetszik, mert túl fiatalos, túl gyors,
2: túl lassú,
3: túl négy szólamú, túl bármilyen, és akkor erre. Tehát mert nekem nem tetszik, és akkor magam mellé akarom állítani úgy a közvéleményt, hogy fölháborítsak mindenkit. Bibliában sokszor láttuk ezt. Pál apostolék ellen fölhergelték ugye a zsidókat, a kegyes, istenfélő görög asszonyokat hány helyen, hogy botránkozás, és nézzétek meg, és. Tehát, hogy úgy gondolom, hogy ebben meg az emberi romlottság van jelen. Amikor botrányt kiáltunk, pedig valójában nem az történik.
4: Azt látom még ezzel kapcsolatosan, hogyha visszatérünk kicsit a szónak az eredeti értelmére, amikor felkészülök a podcastekre, akkor megnézem az angol anyagokat, hogy kicsit fejlődjek benne, de hogy arra a botránkozás nincsen konkrét fordítás az angolnak, mivel ez egy nehezen körbeírható szó. És a Lukács 17.2 például úgy írja körbe azt, hogy botránkozás, hogy megbotlasztani és bűnbe dobni őt. És úgy gondolom, hogy ha ezt a meghatározását veszük annak, hogy megbotránkoztat, akkor a tévtanítások is botránkozások. Tehát maga az, hogy te egy hamis tant állítasz, egy hamis teológiát adsz át a gyülekezetnek, azzal is megbotránkoztat.
2: Jó.
4: És akkor így érthetjük azt, hogy miért rossz magának a megbotránkozottnak is, meg magának annak is, aki megbotránkoztat másoknak. És hogyha ezt az alapelvet nézzük, akkor többféle formában is előfordulhat ez a tévtanítás, akár jólét evangéliumában, akár a tettek által való megigazolásban, a törvényeskedésben. Tehát ezek mind még előfordulhatnak, és ezek is botránkozások lehetnek, hogyha a bibliai értelmét veszünk.
2: Igen, de bármi, ami Isten ellen sarkalja a követőmet, aki figyel engem, a testvéremet, ez botránkoztatás.
4: Vagy lehet, hogy jött a jó útra.
2: Így van. Vagy egy fiatal is, hát most oda megy egy fiú egy lányhoz, és elcsábítja. Tehát ez is botránkoztatás, mert bűnbe viszi. Tehát, hogy bűnbe akarsz vinni, és akkor még játszunk is néha ezzel gondolatot. Ne tégy sem olyat, ami bűnbe akar vinni, még ha nem is tudom, még srác vagy még lány kínálta ezt fel. Tehát bármilyen vonzóan is jön ez a dolog. Tehát a Biblia értelme egyértelmű, hogy ez. Elődjeinknél fordult elő talán gyakrabban az, amit említett már, hogy mikor így megbotránkoztak a testvérek azon, hogy hogyan prédikált az ige hirdető, nem volt rajta nyakkendő, volt rajta nyakkendő, ilyen tényleg zöldségeken. Gyors volt az ének, lassú volt az ének, organa kísérete volt, miért volt basszusgitár, stb. De annyira komolyan vették ezt, hogy maguk mellé akartak állítani is, valakinek sikerült, valakinek nem, hogy tehát egyszerűen nem tudták letenni a gőgüket, meg ezt a sértődítségüket, hogy nem jöttek egy gyülekezetbe hosszabb ideig, vagy olyanok is voltak, akik kimaradtak. És én azt vettem észre, hogy ezeknek az embereknek nem az volt, hogy hú, de nagyon elkezdtek fejlődni lelkileg, amikor megakadtak egy ilyen jelentéktelen dolgon, mert nem egy abszolútumon akadtak meg, tehát nem egy tévtanításon, nem azon, hogy valaki bűnt követette, hanem hogy neki nem volt kedvező valami, vagy éppen nem úgy öltözött ki a lelkipásztor, és letévedett az a testvér, ahogy nem kellett volna, vagy valami számára problémás volt a gyülekezeti istentisztelet kapcsán, hogy nem az történik, hogy elkezd lelkileg fejlődni, hanem hogy minél húzamosabb ideig marad ki a gyülekezetből, a közösségből, az isteni közösségből, beszéltünk erről egy podcastben, emlékszem már éppen veled, hogy elkezd degradálódni. Tehát jönnek be fel a bűnök az életébe. És akkor elkezd eltávolodni Istentől. És én sajnos ismerek ilyen megbotránkozott embereket, akik 10-20 éve nem voltak a gyülekezetben.
3: Igen, kérdés az, hogy ugye mind botránkozunk meg. Tehát kettő konkrét példát mondok nektek. Az egyik, mind a kettő megtörtént dolog. Az egyik az, hogy járt hozzánk, tehát jött egy érdeklődő fiatal lány, hát a maga elég lenger ruházatával, tehát a dekoltázsa akkora volt, így szoktam mondani, hogy mellesleg belátásaim szerint elég nagy volt, mert mindent lehetett látni. A szoknyája meg akkora volt, hogy sehogy se tudott úgy leülni, hogy a bugyját ne lehessen látni. Tehát tényleg nagyon kicsi volt. És láttam, hogy a fiúk küszködnek azzal, hogy most ne kukkolják, meg ne nézzék. Őket ez botránkoztatta, tehát őket ez bűnbe vitte. Mégis úgy gondolom, hogy ugye ez nem feltétlenül szánt szándékkal történő dolog volt, és nem is biztos, hogy ilyenkor az az első megoldás, hogy oda megyek, és akkor rákiabálok, vagy azt mondom, hogy öltözz át, vagy nem engedlek be, hanem próbálok érte imádkozni, segíteni neki, hogy megértse. Megértse egyáltalán, hogy ez miért rossz. Miért rossz neki, miért rossz másoknak. Lehet, hogy neki nem rossz egyébként, de másnak miért rossz? Egyébként neki is rossz, mert olyanok fognak rátapadni, akik nem feltétlenül önmagáért fogják szeretni, hanem a külsőségekért. Na, ez egy tipikus botránkozás. A másik, amit megint csak átéltem, hogy dob a gyülekezetben, mondjuk, hogy dobolnak. És emlékszem,
2: azt hiszem, hogy dobigálnak.
3: Nem, hogy hát
2: a hangszerként
3: ott volt a énekkar mellett, a zenekarnál a dob, és akkor kiakadtak ezen. Volt egy illető, meglátta, bejött a gyülekezet épületébe, meglátta a dobot, kifordult, és úgy becsapta maga mögött az ajtót, hogy a vakolat lehullott az ajtónak a tokjáról. És egyszerűen nagyon meglepett. Ő megbotránkozott rajta, hogy azt mondta, hogy egy parázna hangszer bekerült a gyülekezetbe. De itt úgy gondolom, hogy itt nem magával a hangszerrel van gond, nem is az emberekkel, akik Isten dicsőítővel játszák, mert bocsánat, a fúvózenekarnak is része volt a dob. Tényleg, nagyon sok helyen. Ugyanígy akár egy mai dicsőítő könnyűzenének is a része, hanem itt akkor lehet, hogy avval van a gond, mert vele van gond, hogy ilyennek jutnak eszébe mondjuk egy dobszólamra ilyen parázna gondotok, akkor neki kéne megtérni, akkor a baj vele van, nem a gyülekezet többi tagjával. Tehát ez egy olyan botránkozás, ami voltaképp nem az. De hogy ő viselkedett utána, ez az illető, na az már megbotránkoztatást okoz, hogy egy hívőmmel így viselkedjen, tehát is ugye ez eltávolít sokakat esetleg Istentől, hogy fú, én többet nem jövök, mert itt veszekszenek meg ilyen. Na hát ez már botránkozás.
2: Aztán leszögezhetjük azt az eddigi beszélgetésünk kapcsán, hogy meg kell tanulnunk nekünk fiataloknak az, hogy mi az, ami megütközzek, és mi az, ami nem. Tehát mi az, ami megengedhetem magamnak, hogy ez jaj, ez botránkozás, és a Biblia értelemben. És mi az, ami oké, rosszul esett, nem így láttam. Márk, köztünk is volt olyan, hogy nem ugyanúgy láttuk a dolgokat, hogy engem megbotránkoztatott az, amit te mondtál, vagy fordítva. Igen. De ettől tudunk közösséget gyakorolni, meg szóljuk, hát na, és mi van akkor? Tehát ő simán azt mondja nekem, hogy jöjjek már úgy el egyszer ifit tartani, hogy húdiba tartom, vagy egy rövidújba is. Nekem meg kell erőszakolnom magam, hogy ezt megtegyen. Tehát én kötődök az inkhez. És akkor már nem azt mondja, hogy fúj, akkor nem megyek arra az ifi órára, ahol inkben tartanak előadást, vagy fordítva. Tehát, hogy kell ebben szabadságunk legyen. Viszont az abszolútunkban, az isteni igazságunkban, amiből nem engedhetünk, ott meg nagyon kell ragaszkodni. Tehát, hogy ezt tisztázzuk magunkban. Mégis gyertek, térjünk egy kicsit erre ki, és fejtsük ezt ki, hogy Jézus arról is beszél, hogy annak is jaj, annak is baj, aki botránkozást okoz, és annak is, aki megbotránkozik. Vegyük sorba. Miért jaj annak, aki botránkozást okoz? Miért baj ez? Mondjuk még egy néhány dolgot. Mitől veszélyes ez? Miért elítelendő, aki botránkozást okoz? Aki kelepcébe visz más, bűnbe visz más, ebben a kontextusban nyilván.
3: Hát ugye, most hogyha csak azt nézem, hogyha magam ellen vétkezek, az is komoly dologgal bír, hogyha mások ellen is irányul ez az egész, és másoknak is kárt okozok, akkor annak azért a súlya is nehezebb. Tehát nehezebb helyreállítani ezt az egészet, mert nem csak magamba történt, ez nem elég az, hogy gondolatba rendezem, vagy én egyedül az Isten elé megyek, hanem hogyha egy közösség előtt vétkeztem és botránkoztattam meg, akkor a közösség előtt kéne a helyreállást is gyakorolni és kiállni, és akkor amilyen szinten történt a vétek, olyan szinten legyen a helyreállítás
2: is. Ez egy alapja
3: egyébként. Igen, és ezért mondom, hogy ezért jaj annak, aki másokat is megtesz. Mert Isten nem csak a saját életét, a saját vérét kéri rajta számon, hanem a mások vérét is, a mások életét is. És egyébként tételezzük fel, hogy ez az illető később megtér. De a lelki ismeretében ott lesz egy ilyen folt, amit a sátán, a vádló folyamatosan meg fog ragadni, és azt mondja, látod, hány embert vittél el a gyülekezetből, látod, miattad nem járnak. És ez egy örök küszködés és fájdalom maradhat, ha tényleg nem sikerül ezt komolyan rendezni, és Isten által feloldani.
2: Egyébként Isten lelke erre rámutat. Én tanúságot tudok nektek tenni, meg a hallgatóknak, hogy nekem volt ilyen, hogy Isten megmutatta, hogy itt kelepcél vittem valakit, amikor vagy hívő életem elején voltam, vagy már hívő életem után, és megmutatta, és nagyon össze kellett szedjem magam, hogy kiálljak, megmondjam neki, szemébe nézek, és bocsánatot kérjek. És akkor szabadultam fel igazán. Tehát, hogy igen, oda kellett menjek a kereszthez, kiállat kérjem Krisztustól, de megmutatta, hogy na most oda kell menj Márkhoz, oda kell menj Mónikához, nyilván fiktív neveket mondok. Tehát, hogy ezt meg kell lépnünk, mert tényleg, tehát ettől jaj a botránkoztatónak, hogy másra kihat, másokat is sodor.
3: Így van, viszont megint csak fel kell tegyük a kérdést, hogy amit csinálunk, azt miért csináljuk. Tehát tételezzük föl, hogy ebbe a gyülekezetbe úgy fogadnak el, hogy most öltönyt veszek föl és nyakkendőt. Felvegyem-e, vagy ne vegyem-e? Sokszor dilemmázok ezen. Csak miattuk. Úgy vagyok vele, hogy ha így az Isten igét át tudom adni, és ők elfogadják, akkor föl fogom venni, hogy egy ilyen apró dolog, ami nekem nem esik nehezemre, ne tegyem meg. Pál apostol mondja, valakit botránkoztat az, hogy húst tegyek, akkor nem fogok húst tenni a jelenlétébe. De egyébként megtetem. Tudom, például az alkoholosoknak egy ilyen nagy kérdés, hogy most megihatok-e néha egy pici alkoholt, vagy nem. Ha én bárkit ebben megbotránkoztatok, soha senkivel, senki előtt, vagy senki mögött, vagy hogy mondjam, soha egy kortyot nem fogok inni, ha bárkinek az üdvösségét ez veszélyezteti. Egyébként én úgy érzem, hogy megtehetném, hogy néha egy kicsit megkóstolok valamit. De ha tudom, hogy ez bárkinek hitkrízist okoz, akkor inkább lemondok róla, és élek enélkül, mert ez nem egy létszükséges dolog. De azt is megjegyzem, hogy jaj a botránkozóknak, ha olyanon botránkoznak meg, ami egyébként nem az, és Isten szerint lenne, és Isten szerint egy forradalom vagy újítás lenne, akkor nekik jaj. Mert akkor viszont ők maradnak bűnbe, és ők akarják visszahúzni, bűnben tartani a többieket. Tehát például, amikor én azt mondom, hogy fölveszem azt a nyakkendőt, hogy átmenjen az üzenet, de amikor azt érzem, hogy most csak azért eljátszani, hogy én jó énekkaros vagyok, mert egy bálvány a gyülekezetünkben az énekkar, hogy az még mindig legyen és mindig működjön, és eljátszani és beülni az énekarba, pedig egyébként utálom, és képmutató módon beülni, csak azért, hogy megfeleljek, akkor nem teszek jót. De ha azt mondom, hogy testvérek, szeretlek benneteket, de én készültem egy énekkel. Vagy, tudjátok, szeretnék egy verset elmondani, de a sajátomat, nem másét, mert ez az én bizonságtételem. Lehet, hogy valaki meg fog botránkozni. Hogy teheti ezt? Vagy például mondtátok ezt a rövidgatyát. Hát kérdezek valamit. Tehát, hogyha tételezzük föl, hogy elmész nyaralni, ellopják a bőröndödet is, csak egy rövid gatya van rajtad. Bárki bejöhet hozzánk rövid gatyába így Isten tiszteletre? Hát persze. De akkor meg miért nem engedjük meg, hogy mások a 40 fokos melegbe, egy ifire, vagy bárhova eljönnek egy rövid nadrágba, vagy egy rövid ujjunkbe. Tehát ezt mondom nektek, hogy ez a másik oldala, hogy azért, ami nagyfokú megalkuvást jelentene az én hitemmel. És egy nagyon konkrét példát mondjak, egyik biológiai előadáson történt, bioetika órán történt nálunk, hogy beszélt a tanárnő erről, hogy a genetika hol tart, hogy tudjuk szűrni a magzatokat, hogyha betegek lesznek, és akkor el kell vetetni, mert hogyha elvetetjük, akkor utána megszülethet egészségesen, és úgy felszólaltam így 200 ember előtt, így a egyetemen, hogy bocsánat, tanárnő, elnézést, nem akarom megbotránkoztatni, de el kell mondjam, hogy ha valakit megölünk, az nem fog utána egészségesen újjászületni. Akkor egy másik gyerek fog születni, de nem az. Mit képzelek én? Hogy ellene mondok? És elkezdték mondani, hogy milyen gonosz ember vagyok, mert hogy én azt akarom, hogy betegen szülessen, meg a gyerek, mondom, nem azt akarom, hogy betegen szülessen. És látjátok, ott botránkozást okoztam órán, hogy mertem ellene mondani a tanárnőnek, de úgy gondolom, hogy ez egy hit melletti kiállás volt, hogy ki kell álljak az életvédelme mellett, és az, hogy Isten szereti még azokat az embereket is, akik esetleg testi hiánnyal, vagy éppen bármilyen más fogyatékkal születtek. Úgyhogy ekkor pedig nem a botránkozónak jaj, hanem az, aki megbotránkozott ezen. Uh-huh.
2: Mind a kettő tisztázott. Köszi, Márk.
4: Hát nekem csak egy annyi szűrődik le az egész beszélgetésből, hogy nyilván ez is egy olyan eszköz, amit a sátán használ, annak érdekében is széthúzza a gyülekezetet.
2: Azt hogy a gyülekezet... Hogy kiszakítson téged a gyülekezet.
4: Igen, hogy egy bizonyos kapcsolat megszakítson. Így és van. Azt a gyülekezet, amiről a Biblia azt írja, hogy ez Krisztus mennyasszonya, azt szét akarja választani. És ha belegondolunk, most a gyülekezet az a legkézzelfoghatóbb dolog, amit adott nekünk Isten, hogy tessék, ott meg tudod tapasztalni az igazi kereszténységedet, ott tudod a legerősebben megtapasztalni. És hogyha nem lenne rá szükségünk, akkor az Úr nem teremtette volna meg. Ugye sokakban felmerül az a kérdés, hogy miért nem csinálja ezt Isten, hogy miután megtértem, pak, meghaltam. Mennybe jutna mindenki, ugye? Milyen szép lenne. De nem, mert az Úr adta nekünk a gyülekezetet, hogy fejlődjünk, és beszéltünk erről korábban is, hogy ha nem vagyunk tökéletesek, de úgy, ahogy tökéletlenül oda menjünk, és elfogadjanak bennünket. És ez az szükséges, hogy túlásunk a felszíneken. Túlásunk azon, hogy most rövid nadrág, túlásunk azon most azon, hogy dob, nem dob, hogy hordhatunk-e kendőt, nem hordhatunk. Mert hogyha ezekre fókuszálunk, akkor elveszítjük a célt az igazi lényegről, ami nyilván Krisztus kéne legyen. Tehát nyilván mind a két fejéről meg kell vizsgálni a dolgokat, és jó, hogyha bevonunk egy harmadik felet, aki tud döntést hozni, de rendeznünk kell, ahogy te is mondtad, Dóri. És ez sokszor nem könnyű, de meg kell tenni ahhoz, hogy ez az egység megmaradjon.
2: És tudjátok, mi a döbbenetes? Én nem a komoly, mélyhítő embereket látom, hogy júj, de megbotránkoztam, és kimaradok. Általában azok az emberek, akik szokáshívők, gyenge talajon állnak. Tehát akik sokszor ezek az emberek komoly bűnökkel küszködnek, vagy ezeket próbálják palástolni. És akkor ezzel, hogy én megbotránkoztam azon, hogy volt rajta nekem, nem volt rajta, volt dob, nem volt dob. Tehát tényleg kereteken, nem lényeges dolgokon, relatív dolgokon, amelyekből nem kéne ekkora vihar csinálni, vagy ekkora kérdést csinálni, hogy elterjék a reflektort, elterjék a figyelmet a sokkal fontosabb, sokkal mélyebb dolgokról. És nagyon szomorú ez.
3: Tehát más tesz felelőssé, könnyebb más felelősséget. Azért nem jövök, mert ő megbotránkoztatott, mikor ugye a felelősséget magamba is kéne keresem, hogy én mit kéne helyre tegyek. Ez nagyon jó. Én is ezt látom, hogy sokszor csak egy ilyen mondva csinált kifogásnak az eszköze az, hogy én megbotránkoztam benne, és azért én nem tudok oda járni.
2: Nekem még azt tetszett, erre gondoltad, hogy térnék vissza, Márka megengedett, hogy a szabadság. Tehát, hogy ez a Krisztusban nyert szabadságunk valóban ott legyen. Én nemrég hallottam egy ige hirdetésében Durko Istvánnak, hogy be kell látnunk azt, hogy a gyülekezetünkben vannak ilyen és olyan hívők, érettebbek, éretlenebbek, akik már régen volt ott, vannak itt útjában, akik most kerültek be is. Mondott egy egyszerű példát, hogy az ő gyülekezetében előfordult, hogy készültek a srácok a dicsőítésre, és az egyik tag dicsőítés az, hogy gitáros, tudom is, hogy mi volt, mezitláv volt. Még gyakoroltak, nyár volt nyilván. És szólt neki, hogy, hogy figyelj már, kezdjünk, lassan kezdünk, vegyél fel valamit. És akkor az volt a válasz a srácnak, hogy bocsi, Mózes is levett a saruját a szent helyen, és szent helyen vagyunk. És akkor nem azt csinálta Isten, hogy megszaggatta a ruháit, és akkor kiinnen, és nem vezetett a dicsőítés, hanem azt mondta, figyelj, hogy még ezen a szinten van, akkor én megengedem ki, nem fog semmilyen megütközést okozni, nyár van, menjünk tovább, majd az Úr meg fogja neki mutatni. Tehát, hogy tovább tudott ezen lépni. Hogy azt hiszem, ezt meg kell nekünk is tanulnunk, hogy tudj ezen tovább lépni, de oda-vissza is, tehát az idősek is tudjanak átlépni azon, amit mondjuk egy fiatal megenged, hogy na most a fiatalok készültek egy éneklés, és használják a dobot, vagy kigombolt ingik van mindegyiknek, és senki nincs nyakkendő, de mi is, a fiatalok, meg legyünk ebben rugalmasok, hogy na az idős testvér belelkesheti azt, hogy most meghallgatunk egy turmezei verset, vagy négy szólam éneket, vagy ami mondjuk nem fekszik egy fiatalnak, akkor nekem meg ebben legyen szabadságom. De nyilván ez a nagy szabadságolásunk ne legyen Isten dicsőségének a róvása. Tehát, hogy mi az, ami előre mozdítja azt, hogy az, itt Isten tisztelet történjen, meg Isten imádjam
3: nagyon
2: az életemet.
3: Nagyon fontos, mert a mai világ áldan a szabadságról szól. Nekem szabad, nekem jogom van.
2: De nem erre értjük.
3: Csak
2: nem.
3: Az a baj, hogy ezzel azzal, hogy nekem szabad és nekem jogom van, a mások életébe taposok bele. Tehát úgy gondolom, hogy a keresztény szabadság az arról szól, amit Jézus mutatott. Szabad vagyok, hogy lemondok dolgokról, szabad vagyok, bár megtehetném, de boldogan élek anélkül, akár egy bűn nélkül. És még azt is meg tudom tenni, hogy bár lehet, hogy az jó dolog, önmagában nem bűn, bárkit zavar, Isten így is meg tud áldani és kiteljesített életet adni, és szabad vagyok enélkül is élni. De néha meg pont szabad vagyok arra, felszabadultam arra, hogy ne a megfelelést keressem, hanem fölmerjek lépni, és azt mondani, hogy testvérek, semmi bűn nincs ebbe. Ebbe szabadok vagyunk, Krisztus megszabadított. Ezt nyugodtan megtehetjük, és ez nem bűn. És régen is történtek ilyenek, nagyon sok a gyülekezet életébe, csak vigyáznunk kell nekünk is fiataloknak, hogy higgyetek el az időseknek, a hithangosokhoz, meg más régi énekekhez tartoznak átélések, Isten élmények.
2: Ja.
3: És ezek jók. Tehát hagyjuk meg nekik ezeket. De figyeljünk mi is arra, hogy amit most mi átélünk, ne gondoljuk, hogy akkor ezt így kell, mert lehet, hogy 10 év múlva mi is azt fogjuk mondani, hogy de hát ez a mi időnkbe bezzeg, ugye milyen jó podcastokat csináltunk, gyerekek, azt így kéne csinálni nektek is.
2: Ugye? Ja. Tehát az igazság, hogy mindannyian hajlamosak vagyunk rá, mi is fiatalok, hogy az önmagunk elképzeléseit, a generációnk divatját, azt nagyon erősen képviseljük és betonozzuk be, hogy na ez a frankó. Az idősek is, és mi is. Tehát, hogy ebből kell engedjünk ebben a Krisztusi szabadságban, és köszönöm, ezt újra kifejtetted, meg így aláhúztad. Ha arról tudnál néhány dolgot mondani, vagy te is már, hogy hogyan kezelitek ezt, amikor szembesülsz az, akár azzal, aki botránkoztat, vagy azzal, aki megbotránkozott. Ha néhány dolgot említenél, vagy hogyan kezeljük nyilván, ha ismerünk ilyen testvéreket, mikkel találkoztál, mit tanácsolnál?
3: Én azt gondolom, a legfontosabb az, hogy megértésre segítsük az embereket. Tehát, hogy most, hogyha én oda megyek valakihez, és azt mondom, hogy figyelj, vegyél föl egy hosszabb szoknyát, akkor visszakérdezhet, hogy hány centi a megfelelő szoknya hossza. És nem tudom elmondani, mert bocsánat, burkába is, meg csadorba, ami a földig ér, ott is lehet valaki akkora nagy szajha, hogy tehát nem a ruha méretétől függ az egész. De azért őszintén viszont már van akkora mini méret, amit már egy erkölcsös ember nem fog fölvenni, most nem a lányokra akarom kélezni az egészet, de azért van egy határ, hanem hogyha megértettem vele, hogy figyelj, amit te csinálsz, az ezért butaság, mert ez mások, látod, ezt nézik, és nekik kellemetlen és kényelmetlen. Figyelj, értsd már meg ezt. Vagy például leülni egy-egy fiatal, egy-egy idősel. Testvér, nem akar ő rosszat, jót akar. Szeretik az Urat, dicsérik. Nézze meg, hányan vannak itt? Hát nem jobb, hogy itt vannak? Hát nem jobb, hogy akkor szeretik? Akkor megvehetjük azt a biliárdasztalt a gyülekezetbe? Betehetjük azt a biliárdasztalt? De most mi a jobb, ha kocsmában megy, vagy a gyülibe? És itt nem káromkodnak, és beszélgetnek, és szól az Isten dicsérő zene, és na jó van, akkor majd megnézzük. Tudom, egy konkrét...
2: Tehát a megértés?
3: Igen, így van. És egy konkrét gyülekezetben elmondták szépen, megindokolták, miért jó a fiataloknak, miért lenne jó, és azt mondták, beszéljük meg, ha egy éven belül nem megtérnek a fiatalok, hanem inkább kifele mennek a világba, akkor szétdaraboljuk az egész biliárdasztalt. És mivel jöttek fiatalok, és szépen lassan tértek meg, nem a biliárd miatt tértek meg, nyilván. Csak az egy eszköz volt, egy kapcsolatépítése. Ezért az tesés azt mondta, na jó van, belátom, jó ötlet volt. Jó, akkor vegyünk egy csocsóasztalt is. Úgyhogy tényleg így.
2: Megértés, tanítani erről. Te már mit látsz?
4: Te Most nem tudom, klisésen fog hangzani, de a szeretet az egyetlen megoldás ennek.
2: Nem, ugye? Ez nem klisés, ez nagyon jó.
4: Jó, csak sokszor mondjuk, és elvesztik az igazi értékét, úgy látom, de Jézus ezt mondta maga a hegyi beszédben, hogyha vinne egy áldozatot valakinek, és eszedbe jut, hogy neked gondod van a testvéreddel, megütköztél benne, vagy bármi, menj oda hozzá, rendezd vele, és majd utána hozhatod az áldozatot. Tehát azért vagyunk itt a Földön, hogy jó kapcsolatban legyünk az embertársainkkal. Ugye írja az ige is, hogy hogyan szeretheted Istent, akit nem látsz, hogyha nem szereted az embertársad, akit látsz, akit ül melletted, akivel minden találkozol a héten a gyülekezetbe. És hogyha nem vagyunk képesek őt szeretni, akkor Istent lehetetlen szeretni.
3: Amen.
2: Már kimondhatjuk-e azt, hogy a krisztusi szeretet közösségben ezeket a dolgokat egészségesen jól tudják kezelni. Mondhatni azt, hogy nincs is botránkozás, hogyha van, azt ők azonnal tudják rendezni, és viszik Krisztushoz, egymással rendezik.
3: Mindig vannak botránkozások, tehát mindig vannak nézeteltérések, inkább így mondom, hogy minibe, de, vagy csalódások. De ezeket tényleg, ahogy mondtátok is, hogy talán minél hamarabb, és tényleg szeretettel, tehát nem elítélve a másikat, hanem inkább üljünk már le, beszéljük már meg, nem értettem, hogy ezt most miért mondtad, vagy ez miért okoz neked gondot, figyelj, gyere, üljünk le, beszélgessünk. Megismerem a másikat, rájövök, hogy ja hát, nem is erről van szó, hanem egészen másról. Úgyhogy megint egy konkrét példát, hogyha mondhatok nektek, volt egy fiatal pár, elkezdtek jönni, az egyikük évfolyamtársam volt, és ő megtért, és a élettársa meg azt mondta, hogy jó, hát akkor házasodjunk össze. Akkor tartanék-e nekik jegyes oktatást. És hát sokat beszélgettünk ezekről, és a jegyes oktatás során megtért a másik is. És hát készültek a esküvőre, menyegzőre. És vártam azt, ahogy a nagykönyvben meg van írva, hogy majd ők szétköltöznek, mert csak ne éljenek már együtt, még házasságig, és szétköltöznek, és nem akartak szétköltözni. Hát gondoltam magam, hát most mit csináljunk? Hát annyit imádkoztam ezért. Felhívtam egy idős lelkipásztort, mit lehet ilyenkor csinálni? Azt mondta, hogy ha téged zavar, és úgy látod, hogy ez rossz, mert botránkoztatja a gyülekezetet, bátorítja, hogy mások is nyugodtan jöhetnek együtt, akkor üljél le velük, beszéld meg velük, mondd el. Na, leültem velük, elmondtam nekik, figyeljetek, szeretlek benneteket, tudjátok, örülök nektek, minden, ott leszek az esküvőtökön, össze foglak benneteket adni, de valahogy ez olyan kicsit olyan furcsa dolog, hogy ha megismertétek az Urat, hogy együtt éltek, hogy nem lenne jó külön költözni. Elkezdett sírni a lány. Azt mondja, Márk, tudod, mennyit gondolkozunk ezen, hogy szeretnénk megtenni, de nincs annyi pénzünk, hogy most elmenjünk egy albérletbe és megtegyük. És gondolom, csak ez a baj? Azt mondták, igen. Hát ezt mondom, meg tudjuk oldani. Két másik lány felajánlotta, hogy mehetsz hozzájuk lakni. És tényleg így volt. 3 hónapig, amíg menyegzője volt, ott lakott. És megoldódott. Tehát kiderült, hogy ők gondolkoztak rajta.
2: Vagy már meg is érték, hogy külön igen. voltak, csak egy fedél alatt voltak.
3: Tehát szexuálisan nem voltak együtt, csak nem tudták megoldani a fizikailag ezt a szeparációt, ezt a különválást. És milyen jó, hogy nem úgy mentem, hogy na, az mit képzeltek magatokról, ez bűn, hanem megpróbáltam elmondani nekik, és ők már mondták, hogy egyébként ők is értik, csak nem tudják a megoldást. És megoldódott. Tehát Isten csodálatos. Ha nem

0: Szeressük Istent, szeressük a testvéreinket, embertársainkat, és éljünk minél hitelesebb életet. És ha valahol botlunk, akkor ezt azonnal rendezzük először a mi megmentőnkkel, aztán meg azzal, aki Isten megmutatja, hogy kell ezeket a dolgokat rendezzük. És hiszem azt, hogy egy egészséges, szeretetteljes közösségbe fogunk részleni, ahol gyógyítja Isten folyamatosan a sebeinket, és terel bennünket az ő országa felé. Márk, köszönjük, hogy eljöttél közénk. Várunk is szeretettel.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok.
2: Sziasztok.
3: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Istennek semmi sem túl kicsi. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Királyok második könyve, 6. fejezet, 6. vers. A Királyok második könyvének 6. része egy prófita tanítványról beszél, aki fát vág egy folyó partján, amikor vízbe esik baltájának a feje, ő pedig ezt mondja Elizeusnak: jaj, uram, csak kölcsönben volt nálam. Királyok második könyve, 6. fejezet, 5. vers. Múlt időben fogalmaz, mivel úgy gondolja, hogy örökre oda lett a fejszevas. A legkevésbé sem számít rá, hogy még valaha is viszont látná. Megmutatja Elizeusnak, hogy hol vesztette el, mire Elizeus levág egy botot, bedobja a vízbe, és ekkor olyas valami történik, ami vélhetően sem azelőtt, sem azután. A fejszevas ekkor feljött a víz tetejére. Figyeld meg, hogy itt nem élet-halál kérdésről volt szó. Igen, csak kölcsönben volt a fejsze, és igen, elnyelte a víz a fejét, de boldog lehet, akinek ez a legnagyobb baja az életben. Körülbelül olyan horderejű volt ez, mint amikor Jézus borrá változtatta a vizet a mennyegzőn. Vajon miért pazarolta arra az első csodatételét, hogy megkíméljen a szígyentől egy mennyasszonyt és egy vőlegényt, akik nem készültek elég borral a lakodalmukra? Ezek a történetek elárulnak még valamit Istenről. Ő az apróságokkal is törődik, amilyen például egy lakodalom vagy egy kölcsön kapott fejsze. Ami hatalmas Istenünk számára semmilyen probléma nem túl nagy, de olyan sincs, amit túl kicsinek tartana. Minden gondotokat ő rávessétek, mert neki gondja van rátok. Péter első levele, 5. fejezet, 7. vers. Ha neked fontos valami, akkor az a te szerető mennyei atyádnak is fontos. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Példabeszédek könyve, 3. fejezet, 6. vers. Isten azt akarja, hogy az életed minden apró részletét oszd meg vele.

0: Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Mécses.
1: A Magyar Evangélium Rádió műsorát sugározza.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat. Tudják, nagyon sokat gondolkozom azon, hogy mit tartunk mi, a mi kereszténységünknek és a mi keresztény valónk legfontosabb üzenetének. Nagyon sok törekvés van manapság arra, hogy az embereknek valahogy elfogadhatóbbá, fogyaszthatóbbá tegyük a kereszténységet, és természetesen megpróbálunk valahogy kompromisszumokat kötni, hogy ne érezze a világ olyan kizárólagosnak azt a tanítást, amit mi képviselünk, nehogy valami rossz véleménnyel legyenek rólunk. És hogyha a történelembe visszamegyünk, ez mindig újra és újra a kereszténység megzápulásához, megromlásához vezetett. Nem arról szól a mi üzenetünk, hogy

különbek vagyunk bárkinél, hanem arról szól, hogy megtaláltuk az utat. Tessék nézni, amikor János tanítványai oda mennek, és Jézusról kezdenek neki panaszkodni, akkor János nem áll be a sorba, hanem azt mondja, ti magatok tanúskodhattok arról, hogy megmondtam, nem én vagyok a Krisztus, hanem előtte küldettem el, akié a mennyasszony, az a vőlegény barátja pedig, aki ott áll és hallja őt, újongva örül a vőlegény hangjának. Ez az örömöm lett teljessé. És sokan azt mondhatják, de hát János nagy ige hirdető volt. Később maga Jézus mondja, hogy soha nem született embertől nagyobb, mint János. De János nem attól volt nagy ige hirdető, hogy az ő emberi nagyságát engedve előre mindenféle módszerekkel a maga oldalára tudta állítani a hallgatóságát. Ma nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ez az. Ha valaki be tud vetni mindenféle modern és még annál is modernebb eszközöket, és nagyon-nagyon sok lájkot, követőt mondhat magáénak mindenféle virtuális csatornákon, akkor ő már valaki. János azt mondta, én azért küldettem el, hogy Jézusról beszéljek. Hát ő a lényeg, nem én. És később, egy néhány perccel később, valószínűleg a tanítványai hüledezve hallgatták János állásfoglalását. Mert ez így hangzott. Akit az Isten küldött, az Isten beszédeit szólja, mert annak ő nem mértékkel mérve adja a lelket, az atya szereti a fiút, és kezébe adott mindent. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, aki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Tetszett ezt hallani? Aki hisz a fiúnak, és hisz a fiúban, annak van örök élete. Ma egy olyan világot élünk, amikor arról győzködjük egymást, hogy igazában az a lényeges, hogy valaki higgyen valamiben. És most már a keleti vallások egy jelentős része is szép csendesen kezd begyűrűzni a kereszténységbe. Nagyon sokan döntenek amellett, akik korábban keresztény háttérben születtek, hogy valami más vallásnál megpróbálják megkeresni a megnyugvást, megpróbálják megkeresni a megoldást, hiszen minden út az Istenhez vezet, a lényeg az, hogy valamelyik útra rátaláljunk. Na de hát ezt a filozófia állítja. És ráadásul ez a New Age-nek, korunk új vallásának a tanítása, mert az Úr Jézus a leghatározottabban állította, hogy nincs más út rajta kívül. És nem csak ő mondta ezt. Amikor János azt mondta, az atya szereti a fiút, és mindent a kezébe adott, akkor a minden tetszik tudni azt jelenti, hogy minden. Az kizár bármiféle más lehetőséget. Mit jelent, hogy mindent a kezébe adott? Kezébe adta a bűnbocsánatot. Kezébe adta a döntést a bűnösök fölött. Kezébe adta a mennyek országának a kulcsait. Kezébe adta a végső ítéletet. És kezébe adta a végső szabadítást. Ez az örömüzenet. Nem az az örömüzenet, hogy nem vagyunk bűnösök, vagy hazok lennénk, Isten túlnéz ezen, elnézi. Hanem az az örömüzenet, hogy Isten, amikor még bűnösök voltunk, úgy döntött, hogy ide küldi az ő egyszülött fiát, hogy aki ő benne hisz, ne vesszen el, hanem örök élete lehessen. Mi, amikor más utat keresünk, zsákutcába tévedünk. Mert ezen kívül minden más út, tévedés, félrevezetés, lehet, hogy nem szándékos félrevezetés, de mégis feleslegesen eltékozolt életút. Isten adott megoldást, ez az örömüzenet. Nem cserélhetjük le az örömüzenetét Istennek valami más megoldásra. Azon gondolkoztam, hogy milyen sokan felejtik el, hogy a világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Ők nem találnak valami utat, és nem kitalálnak egy másikat, hanem megmondják, hogy rátaláltak Krisztusra. Egy asszony bizonyságtételét hallgattam néhány órával ezelőtt. Elmondta, hogy fiatalasszonyként úgy házasodott össze a férjével, hogy semmit nem tudtak, se ő, se a férje Istenről. Ettől még templomban esküdtek, mert abban az időben, amikor ők megesküdtek, ez volt a szokás. Ettől még időről időre elmentek templomba, mert ez volt a szokás.
de semmit az ég adta világon nem jelentett a számukra mindaz, amit ott hallottak. Nem is gondolták, hogy kellene, hogy jelentsen. Mentek haza, és élték az életüket úgy, ahogy. Aztán egyszer temetés volt azon a településen, ahol ők éltek. És amikor meghallotta az asszony a zenét, ő maga se tudott rá magyarázatot adni, kapkodni kezdte magára a ruháját, és rohant ki a temetőbe. Pedig nem is volt rokona az illető, akit éppen temettek. De úgy érezte, hogy ő neki most ott kell lenni. És az ige hirdető arról kezdett beszélni, hogy miért van reménység még a temetőben is. És arra kezdte figyelmeztetni a hallgatóságát, hogy csak egy lépés van köztem és a halál között, ahogy az Isten igéje mondja. És amikor ő ezeken elkezdett ott gondolkozni, keserves sírásra fakadt. Persze a temetőben ez nem tűnt föl senkinek, hiszen a temetőben sokan sírják el magukat. De ő úgy érezte, hogy jobb lenne, ha megnyílna itt alatta a föld. Ő egy bűnös ember, ő elveszett, elkárhozott, és úgy ment hazafelé, hogy azt magyarázta magának, hogy és nincs is semmiféle reménysége, ő nem állhat a férje elé, nem mondhatja a férjének, hogy mostanában ő másütt akarja élni az életét, ő hívő akar lenni, nekik megvan a rendes vallásuk. Aztán megtörtént a csoda. Mert valahol a férje ige hirdetést hallgatott. Na, az is egy temetés volt, csak annak az előkészítője. Meglátogattak egy elhunyt rokon, ott voltak a ravatalánál, és ott bizonyságtétel hangzott. És mikor hazafelé mentek, a férj odafordult a feleségehez, és azt mondta, láttam, hogy sírtál. Okunk van nekünk sírni mind a kettőnknek. Mi elveszett, elkárhozott emberek vagyunk mind a ketten. És azzal folytatta, keressük meg azt, ahol Isten igéjével találkozhatunk, mert különben elvesztünk. Isten kegyelme az, hogy mind a ketten rátaláltak Krisztusra. Nem valamilyen útra, nem valamilyen vallásra, nem valamilyen felekezetre, Krisztusra. Mert akié a fiú, azé az élet. És akiben nincs az Isten fia, az élet sincs meg abban. Tudják, rendkívül fontos kérdés, hogy ismerem-e azt a Krisztust, akinek az Atya mindent a hatalmába adott, az én személyes életemet is, a végső döntést az örök életemről, vagy az örök kárhozatomról. Önök ismerik már, kedves nézőim, kedves hallgatóim. Tudták azt mondani, hogy igen, igaz, hiszek a fiúban, és ezért örök életem van, és ezért nem megyek ítéletre, ezért átmentem a halálból az életbe. Lehet azt mondani, ó nem, hagyjanak engem ezzel békén. Erről is beszél ez az ige. Aki nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát életet. Isten haragja marad rajta. De van szabadító, és nem kell bármit is módosítani az Isten evangéliumán. Mert ez az evangélium az, hogy Krisztus Jézus azért jött, hogy megkeresse és megtartsa azt, aki elveszett. Imádkozzunk! Kedves Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy a te evangéliumod örök. És köszönjük, hogy nem kell azt mondanunk, hogy egyetlen út sincs az Istenhez, mert mi bűnös elveszettek vagyunk, az Isten meg szent. Hiszen te magad vagy az út, az igazság és az élet. Kérlek, könyörülj rajtunk, hogy más utak keresgélése helyett elfogadja a szívünk, a lelkünk, a szellemünk, hogy te vagy az, akit az Isten küldött. Te vagy a világ üdvözítője. Amen.

0: Mécses.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió adását sugároztuk.
2: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Csak Istent féljed. A mai ige: Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 6. verse. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Gondolatok az igéről. Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől. Aki Istent féli, annak senki, semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma nem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és mágia már nincs divatban, senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen e világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk, Isten a segítségünk. Legyünk bátrak, és ha a világ dühöng, ám tegye. Mi nem félünk tőle. Budavári Evangélikus Szabad Egyetem. A Budavári Evangélikus Szabad Egyetem holnap, május 11-én hétfőn 19 órakor tartja következő alkalmát Felkhők között címmel. A vendég Nagy Dénes filmrendező. Nagy Dénes filmrendező a Kurták György zeneszerzőről 4 éven át forgatott dokumentumfilmjéről beszél és mutat be abból részleteket. Az alkalom elején ige magyarázatot tart a házigazda, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás-átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktatása ma történik, a mai vasárnapi istentiszteleten, május 10-én a Kiscelli utca 73 alatti budapesti metodista egyház központban. A metodista egyház magyarországi vezetője, az új szuperintendens tehát mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat, mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként ígét olvasok a Szentírásból, ahogy ezt írva találjuk Jakab levelében, az 5. fejezet 15. versétől kezdődően a következőképpen. A hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett is el, bocsánatot nyer. Valljátok meg ezért egymást a bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyulhatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.

0: Uram, olyan világos és egyértelmű az útmutatás a te igédből, hogy mit kell tenni bizonyos nehéz élethelyzetekben, és te tudod azt, hogy lelkünk ellensége pont ezekben a helyzetekben akar bennünket némaságra kárhoztatni. Akár a lelki-testi problémáinknak az előhozásával, hiszen szégyeljük sokszor, hogy ezek a dolgok velünk történnek, és még inkább, hogyha a bűneinkről van szó, hiszen kiderülhet, hogy kik is vagyunk valójában, és nagyon sokszor éppen ezért hiányzik a gyógyulás. Uram, könyörülj rajtunk, hogy a te munkádat ne tudja bennünk meghiúsítani az ördög és az általa gerjesztett hamis énkép vagy hamis személyremérzet. Segíts úgy élni, ahogy a te igéd mondja, azért, hogy valóban egész és egészséges életet, lelki életet élhessünk. Köszönjük, hogy most is így kezdhetjük a Biblia tanulmányt, hogy az a vágy van bennünk, hogy mindazok az igék, amelyek előkerülnek, formálhassák a lelkünket, a szívünket, a gondolatainkat, az élethez való hozzáállásunkat az Úr Jézusért. Amen.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket ismételten, és azokat is, akik rádió vagy egyéb módon velünk vannak hétről hétre, köszönjük az ő támogatásukat. Most a 6. tanulmánynál tartunk, az ima harcosok. Az Ószövetségben és az Új Szövetségben az imádság az egy nagyon fontos, kiemelkedő jelentőségű volt. És nagyon sokszor az imán keresztül tapasztalták meg Isten jelenlétét. A legelső imádkozás kifejezés az Ószövetségben valahogy így fordítható, és segítségül hívták az Úrnak a nevét. Mert az ima az nem más, mint segítség. Az ima az nem más, mint valami mennyei harangok kötelékének a meghúzása. Az imádság az Isten közelébe emel föl bennünket. Az imádság az a segítő, isteni segítő szándéknak a megtapasztalása. Nem csak megérzése, hanem látható megtapasztalása. És amikor most végig fogjuk tallózni a Biblia egy-egy ima harcot, akkor mindenkinek ez jó inspiráció lehet, hogy az élet nehéz pillanataiban ne feledkezzünk meg hálát adni, kérni és megköszönni Isten segítségét. A hűséges Dániel a bevezető gondolatunk, Dániel könyve 2. fejezet, 20. versétől 23. verséig. Székely Marika.
2: Ezt mondta Dániel. Legyen áldott Isten neve örökkön örökké, övé a bölcsesség és a hatalom. Ő szabja meg a különböző időket és alkalmakat. Királyokat taszít el, és királyokat támaszt. Ő ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt a nagy tudósoknak. Ő tárja fel a mélyen elrejtett titkokat. Tudja, mi van a sötétségben, és nála lakik a világosság. Magasztallak és dicsőítelek téged, atyáim Istene, mert bölcsességet és erőt adtál nekem, és most tudtul adtad, amit kértünk tőled, tudtul adtad nekünk a király dolgát.
1: Köszönöm szépen. Ez egyfajta bölcsesség, egy fiatal embernek a kijelentése, nem egy nagyon nagy tapasztalatokon átjutott idősebb bölcsember, hanem egy fiatal, aki ennek ellenére bölcs, és meglátja az összefüggéseket a problémák és Isten jelenléte között. Meglátja az áldásoknak a lehetőségét, és az emberi élet előmenetelének a lehetőségét, és mindent Istenben talál meg. Ő a megoldás, ő az igazi gyök ennek a képletének. Anikó?
3: Én azon gondolkodtam, hogy ez a Istent magasztaló, hálaadó imádság még akkor hangzott el Dániel szájából, amikor igazából véve ki volt még hirdetve a halálos ítélet a bölcsek felett, mert hogy hát nem tudták megmondani azt, hogy mit álmodott a király, csak a megfejtését akarták mindenképpen elmondani nekik. És Dánielnek és társainak Isten imádság után kijelentette ezt az álmot, de a király még nem vonta vissza a halálos ítéletet, és Dániel annyira bízott, és annyira tudta, hogy itt Isten már cselekedett, hogy már hálát ad azért, ami majd be fog következni, hogy valóban a király is azt mondja, hogy valóban ezt álmodtam, és akkor a ti istenetek az Isten, de még ez nem történt meg. Ez egy úgymond előzetes hálaadás. De milyen kapcsolatba kellett Dánielnek és társainak lenni Istennel, hogy ő teljes bizonyossággal hálát tudott adni azért, hogy Isten már mindent megmondott neki. Nem várta meg úgymond a tesztet, a királynak a visszajelzését, hanem ő tudta, mert Isten kijelentette neki. Ő ismerte az élő Istent, ismerte a szavát, és tudta, hogy aki vele beszélt, az az volt, az az Isten, akit ő szolgál, és akit imád.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: Köszönöm, a szövegre figyelünk, Dániel egyszer hálát ad, úgy kezdődik a szöveg, utána meg bemutatja mindenható Istent, hogy igazán kicsoda ő. Tehát olyan gyönyörűen fölépíti ezt az egész imádkozást, hogy élvezett hallgatni, és élvezett olvasni, ahogy Dániel fölépíti, és hát igazi hithős, aki közvetlenül, tehát a nagy-nagy hithősök közé kell soroljuk, mint Mózes, mint az elődök, mert elképesztő nagyságban, és hát Tokis testvér jut eszembe, mikor tanította az Ószövetséget, hogy Dániel könyve az, ami először a világtörténelem fogalmát itt fogalmazódik meg a Dániel könyvébe. Nagyon sok szerte ágazása van a Dániel könyvének, lehet ajánlani mindenkinek, hogy tanulmányozza nagyon, de nagyon mélyen.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Ugye Dánielt és társait elvitték fogságba, és mi volt jellemző rájuk, hogy nemesi származásúak voltak, fogékonyak a bölcsességre, műveltek, fogyatkozás nélküliek voltak. És miért vitték el őket, hogy a Nabukodonozort szolgálják, és káldeussá akarták átnevelni őket. És a 16 éves, ha jól tudom, Dániel azt mondja, hogy elejétől fogva, hogy ő nem szennyezi be magát a király étkével. Tehát ő már akkor elhatározta, hogy hűséges lesz az Istenhez, és mindig az első helyen Isten áll. És amikor ugye jött ez a probléma, hogy a király tudni akarta az álmát, és hát minden bölcset, álomfejtőt a kivégzés veszélye fenyegette, akkor nem egyedül Dániel, hanem mind a négy ifjú együttesen imádkozott, és bölcsességet kértek, és a titokra, amikor fény derült, akkor ugye Istennek tulajdonítják a megoldást, nem az ő bölcsességüknek vagy tudásuknak. És amikor kitartóan imádkozunk együtt a többiekkel, nem kifogást kell keresni, kibúvót találni, hogy miért nem tudom követni az Úr parancsát. És az ember és Isten közé nem állhat földi hatalom.
1: Köszönjük szépen, István, Szigeti István.
5: Hát úgy gondolhatnák, hogy itt véget ért a történet, hogy tulajdonképpen az imája meghallgatásra talált, és ez a meghallgatás, még, ahogy Anikó is mondta, egy hálába, nagyon fontos hála imájába fejeződött ki, de a történet folytatódik, és érdekes ez a féltékenységi momentum, ami azután jön, ugye, mert a többiek, a társai elérték azt, hogy egy rendelet tiltotta meg, hogy lehessen bárki ez a királyon kívül, és aki ezt tette, az oroszlának vermébe kellett, hogy dobják, de ennek ellenére a féltékenységgel mellett ott van ez a kitartás, az ima életben való kitartás a Dánielnek, meg ellenére is ő imádkozott. Tehát nagyon fontosnak tartom ezt, hogy imájának nagyon konzekvens volt, és nagyon fontos momentum volt az életében, és meghitt és a személyes, és titkon elmondott imája, amit senki sem hallott, meg csak az jó Isten. Tulajdonképpen az Isten vele bizalomnak egy nagyon klasszikus, tipikus példáját mutatja itt Dániel számunkra.
1: Köszönjük szépen. Tibor?
0: Itt az imádságnál egy alapkérdés az, hogy ki van a másik oldalon? Amikor Nabukodonozornak a parancsa elhangzik, akkor a bölcsek rendkívüli módon fölháborodnak. A mai szóval érve azt is mondhatnánk nyugodtan, hogy kiakadnak a királyon, és a képébe vágják Nabukodonozornak, hogy ostobaságot kér. És azt mondják neki, az, amit a király kérdez, igenné helyez, és nincs is más, aki azt el tudná mondani a királynak, csak az istenek, akik nem laknak együtt az emberi testben élőkkel. Ami azt jelenti, hogy kizárt. Na, ehhez a kizárthoz képest megy Dániel, kéri a három társát, hogy akkor most menjenek az élő Istenhez, aki tud beszélni a testben élőkkel, és amikor elmondja majd a királynak a magyarázatot, akkor azt fogja mondani, hogy ezt valóban nem tudják a varázslók és a mindenféle ilyen-olyan mágusok elmondani, de van Isten a mennyben, aki feltárja a titkokat, ő azt tudatta Nabukodonozor királlyal, hogy mi fog történni, és hogy Nabukodonozorban véletlenül se legyen félreértés, gyorsan elmondja, hogy előttem pedig ez a titok nem azért tárult föl, mintha bennem nagyobb bölcsesség volna, mint bármely élő emberben, hanem azért, hogy a magyarázat a királynak a tudtára jusson magyarul. Én most itt Isten elől jövök, és mondom el azt, amit Isten a királynak akart üzenni, csak a király magától nem értette. És ez azért nagyon fontos, mert ebben a világban, ahol élünk, nekünk hívőknek lehet egy üzenetünk, vagy lehetne. De ha az imádsághoz körülbelül a babiloni mágusok és bölcsek szintjén állunk, mert bocsánat, valaki úgy mondta, hogy ha nem használ, nem is árt. Hát, hogyha ezzel a szinttel állunk az imádsághoz, akkor nem sok köze lesz a valósághoz. Ha beszélhet velünk Isten, akkor minden bizonnyal nekünk a saját életünkben, de talán még a társadalomnak is lesz a javára, mint ahogy akkor pont a királynak kellett elmondani, hogy mi az Isten üzenete.
1: Köszönjük szépen, Drábik László.
6: Dániel azért kapott rendkívüli bölcsességet, mert nem fertőztette meg magát a király ételével, és feketén-fehérre le van írva. Amire én szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csak étellel fertőztetheti meg magát az ember, hanem szellemi, intellektuális dolgokkal is. És addig, amíg a testi fertőzésből viszonylag könnyen kiszokták gyógyítani az embert, a szellemi fertőzésekből szinte lehetetlen, mert ha az megrögzül, akkor utána az illetőnek mondhat az ember bármit, annak semmi hatása nem lesz. Tehát a hívőknek nagyon-nagyon fontos, hogy mivel töltik meg az elméjüket ahhoz, hogy hülyek tudjanak maradni az Isten igéjéhez.
1: Köszönjük szépen, Apa László, és aztán megyünk tovább.
7: Nagyon érdekes, mert mi emberek sokszor feltesszük az imával kapcsolatban azt a kérdést, hogy ha az Isten mindentudó, előre lát mindent, akkor nekem mi szükség van arra, hogy én neki el kelljen, hogy mondjam? És szeretném a kedves nézők, hallgatók és a mi figyelmünkbe ajánlani, hogy nagyon érdekes, hogy az ima az a lehetőségek tárháza. Az ima által Istennek lehetőséget adok. Ez egy furcsa szó, mert hát Istennél nincsenek korlátok, és azt mondjuk, hogy Istent nem lehet bekorlátozni, és ez valójában így van, csupán az én szabad akaratom tudja korlátozni a mindenható nagyistennek a hatalmát. De azt tudja. Most gondoljatok bele, hogyha Dániel nem imádkozik naponta háromszor, Jeruzsálem fele kinyitva az ablakot. Lett volna lehetősége Istennek, hogy azt a csodát végbe vigye, hogy Dánielt az orosztánok verméből kihozza? Nem. Hiszen nem történt volna meg. Hiszen Dániel azt mondta volna, hogy nem imádkozok, rendben van, nem megy végbe, valami kimarad. Tehát amikor imádkozok, akkor jusson eszembe mindig az, hogy felhatalmazom az Istent, hogy cselekedjen, értem? Felhatalmazom. Hiszen én a szabad akaratommal kinyilvánítom, hogy igényt tartok az Isten jelenlétére, az ő vezetésére, és a lehetőséget adok neki arra, hogy cselekedjen az életembe.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. Testtartás az imádkozáskor. Két biblia szöveg lesz, az egyik Apostolok cselekedete, 20. fejezet, 35 és 36. vers, Apa László.
7: Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtelenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól, mert ő mondta, nagyobb boldogság adni, mint kapni. Miután ezeket elmondta, mindannyiukkal együtt térdre borulva imádkozott.
1: Köszönöm szépen. A másik biblia vers, Lukács evangélium 18. fejezet, 10 és 11. vers.
7: Két ember ment fel a templomba imádkozni. Az egyik farizeus, a másik vámszedő. A farizeus megállt, és így imádkozott magában. Istenem, hálát adok neked, hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, gonosz, parázna, vagy mint ez a vámszedő is.
1: Köszönöm szépen. Tehát az alap dolog, hogy milyen testtartással imádkozunk. Tokics Marika.
3: Igen, az, hogy milyen testtartással imádkozunk, a tanulmányunk olyan szépen összefoglalja ezt, és az imádság, ugye tudjuk, hogy a léleknek a lélegzetvétele, és Ellen White azt mondja, hogy az ima azt jelenti, hogy szívünket feltárjuk Istennek, mint egy barátnak. És azt mondja, hogy ha letérdelünk Isten előtt, azt mutatjuk ki vele, hogy teljes szívvel készek vagyunk szolgálni őt. Szavainkkal elmondjuk, hogy Isten a mindenható Úr, mi pedig csupán teremtett gyermekei vagyunk. Az állva imádkozás rendszeres gyakorlat volt a bibliai időkben. Arra is találunk példát a könyvek könyvében, hogy az emberek ülve imádkoztak. Például Sámuel második könyve 7. fejezet 18. versében olvasunk elől. Egyesek leborultak istelenült arccal a földre, bár ez a testtartás kevésből kapcsolódott az imához, inkább a földi hatalmak előtti alávetettséget fejezték ki. Egyesek nem tudnak térdelni, így végül is a szív állapota számít leginkább ebben a kérdésben. Ha képes vagy letérdelni Isten előtt, de általában nem teszed, miért ne próbálnád ki legközelebb, amikor imádkozol, hogy lásd, ez miként hat számodra az Istennel töltött időre?
1: Köszönöm szépen. Még nagyon fontos a kéz, amiről talán tanulmányunk nem beszél. Az imádság során a keresztények mindig összekulcsolták a kezüket, és ez nagyon fontos ma is. Sajnos a mai modern világban látok zsebretett kézzel lelkészeket, lelkipásztorokat, vezetőket. Mindig megborzunk benne a lelkem, és mondom, nem, ezt így nem kell csinálni, hanem hajtsuk össze hajtsuk egymásba a kezünket, hajtsuk meg fejünket, a külvilágot szüntessük meg, zárjuk be a szemünket, és Istenre koncentráljunk. Anikó.
3: Én két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, a Marika említette már azt, hogy az imádság a lélek levegővétele. Hát levegőt is tulajdonképpen bármilyen pozba veszünk, mert ha nem veszünk, elég nagy baj van. Tehát imádkozni én úgy gondolom, hogy mivel ott van az igében is, hogy szüntelen imádkozzatok, jó, ha megtanuljuk, meg gyakoroljuk magunkat, hogy az élet minden helyzetében fohászkodjunk Istenhez. Természetesen vannak speciális imaidők, de legyen ez olyan, mint a levegővétel valóban. Ez az egyik, és a másik pedig az, hogy a farizeus és a vámszedő imádságából látjuk, hogy Isten a szíveket vizsgálja, és a szív testtartása sokkal fontosabb, hogy megyünk Isten elé. Önelégülten, nagyon tudva, hogy mennyi érdemünk van, vagy pedig úgy, ahogy vagyunk, őszintén feltárjuk magunkat Isten előtt, kiöntjük a szívünket, mert ő pontosan tudja, hogy mikor mondunk igazat, és mikor vagyunk őszinték vele, vagy mikor akarunk úgymond hát jó képet mutatni magunkról.
1: Köszönöm szépen. Tibor?
0: Tulajdonképpen elég fontos dolog, hogy kifejezi az imádságom az Isten és köztem lévő viszonyt. Tisztelem-e az Istent? Ez nem úgy van, hogy időnként letérdelek, akkor tisztelem, és egyébként pedig nem. Itt az előbb megemlítetted ezt a zsebredugott kézzel való imádkozást. Én úgy gondolom, hogy önmagában, legalábbis a mi kultúrkörünkben, alapvetően egy teljes tiszteletlenséget fejez ki. Tehát, hogyha én oda lépek egy, akár egy polgármester elé, zsebregudogott kézzel fogok valamit elmondani, akkor üzenem neki, hogy én mennyire becsülöm őt. Tehát én azt gondolom, hogy érdemes erre is odafigyelni, de a legeslegfontosabb még egyszer, hogy a mondani valóban kifejeződik-e az, hogy én tudatában vagyok, hogy én most a mennyei király széke elé lépek. Ezt bármilyen testtartásban is teszem, akkor is ez az igény van bennem, és ekkor is ez történik. Ha nem akarom, hogy Isten annullálja az imádságomat, ugye ezt gyerekkoromban mindig úgy mondták, hogy a plafonig megy, és onnan nem tovább, akkor a tiszteletem az mindenképpen szükséges. Mert hogy a farizeus és a vámszedőnése az volt a különbség, hogy a farizeus állt, bezzeg a vámszedő térdelt, hanem az volt a különbség, hogy a farizeus állt, de úgy, olyan gőggel, amivel, és a farizeus pedig ott állt, de összetört lélekkel, tudva nagyon jól, hogy ő kegyelemre szorult. És azt hiszem, ez döntő különbség.
1: Köszönöm. László testvér és Marika.
6: Én csak annyit mondanék, hogy az nagyon nagy baj, ha csak akkor imádkozunk, amikor valamilyen problémánk van, és az Istenre úgy tekintünk, mint egy Jolly Jokerre, akit bármikor elő lehet hívni, hogy oldja meg a gondjainkat. Mert ez az ima valójában nem ima.
1: Köszönjük szépen. Székely Marika.
2: Az imában összpontosítani kell Istenre, és ne csak a magadét mondd, hanem hallgass meg a választ is. És olyan név adatik Jézusnak, hogy meghajoljon minden térd ő előtte. Ki előtt hajolsz meg? Jézus kísértése a pusztában, az ördög neki is azt mondta, hogy hajoljál meg, és néked adom a föld minden kincsét. De nekünk tudni kell, hogy ki előtt hódolunk. A Biblia nem kívánja, hogy ilyen vagy olyan pozícióban, tehát legyünk imádkozáskor, de tiszteletünket mutatjuk ki belső érzéseinkre, valamint arra vágyunkra mutatunk, hogy alá akarjuk vetni magunkat Istennek. Az ördög, ha komoly imádkozásban vagyunk, nem fér hozzánk, hiszen összeköttetésben vagyunk Istennel.
1: Köszönöm szépen, Jakó Gyula testvér.
4: És nagyon, de nagyon fontos, hogy az imádság, bocsánat a kifejezés, nem egy kívánságműsor, hogy nekem van egy kívánságom, és szeretném, ha mindenható ezt teljesíteni, hanem tisztában vagyok azzal, hogy nekem a legjobbat akarja, annak ellenére, hogy nem válaszol azonnal az imára, vagy másképpen válaszol. Tehát ennek a tudatában is ott kell legyünk. Láthassuk Dánieléket, komoly problémákkal állt az Úr elé, és az Úr nyitott volt, és azonnal választ adott. De nekünk is erre a bizonyos válaszadásra ki kell várni, nem kell sürgetni, mert a mindenható mérlegel, és tudja, hogy mi a legjobb nekünk.
1: Nagyon szépen köszönjük. A következő gondolatsorunk Énokról szól. Énok Istennel járt és beszélt. Mózes első könyve 5. fejezet 22. versétől a 24. verséig. Varga Gyöngyike.
8: Énok az Istennel járt. Metusále születése után 300 évig élt, és még nemzett fiakat és leányokat. Énok teljes életkora tehát 365 év volt. Énok az Istennel járt, és egyszer csak eltűnt, mert Isten magához vette őt.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt látjuk, hogy igen, egy egész életen át lehet, nem csupán életünk végén, amikor bajok történnek, betegségek, nyomorúság, magunkra maradunk, egyedül vagyunk, akkor sem késő megtérni, gyorsan aláhúzom, de mennyivel szebb példa Énók élete, aki az Istennel járt, és Isten kiemelte őt ebből a világból, magához vette, mint egy különleges, hadd mondjam így, drága ékszert, mint egy értéket. És ha mi is folyamatosan az Istennel járunk, egészen más lesz az életünk. Nem fogunk egy kicsit jobbra sántikálni, nem fogunk egy kicsit balra sántikálni, hanem az Úr fele fogunk sántikálni, és az ő irányába fogunk menni. Jakó Gyula testvér?
4: Fogalmazta meg, hogy Énok a nagy fáklya, abban a sötétségben, és abban a korban, amikor élt, és tisztában volt azzal is Énok, hogy mi az ő feladata, és ezt Szikla szilárdan példát tudott mutatni az akkori kor emberének, ahogy nekünk is ma példát kell mutatni.
1: Köszönjük szépen, Marika.
2: Ugye Énok fiatalon nemzette Metusálemet, majd Lámek is itt van az igébe, őt 182 évesen, és Lámek fia volt Noé. Énoknak biztos, hogy hatása volt Noéra, és megmaradni Istenben, állandó kapcsolatban lenni vele, tanácsát hallgatni. Tehát nekünk is ez a cél, és Énok körül is ott volt a gonoszság, és nekünk az a célunk, hogy ne vegyük fel a világ mocskát, hanem Isten jellemét sugározzuk. És ugye azt mondjuk, hogy rövid ideig élt, ugye a 365 év, az abban az időben rövid időnek számított, mert Matuzsálem meg 960, elképzelni se tudjuk, de hogy hány generáció találkozott, és milyen hatással volt Énok a többiekre, hát gondolom, hogy ennek hatása volt, hogy Noé hűséges volt az Úrhoz.
1: Köszönjük, Apa László.
7: Isten egy végtelenül szerető és érző lény. Nincsen hozzáfogható ebben. És ő nagyon vágyik arra, hogy amikor nekünk kapcsolatunk van egymással, mint ahogy Énoknak kapcsolata volt vele folyamatosan, akkor ebben a kapcsolatban ne csak én legyek a fontos, hanem ő is kapjon szerepet. Figyeljétek meg, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nagyon sokszor az imáink csak magunkról szólnak. Csak rólunk szólnak. Uram, annyi teendőm van, missziózni megyek, szeretném őt megmenteni, azt is szeretném, hogyha ebben is tudnál segíteni, olyan jó lenne, hogyha a gyülekezet fejlődne, épülne, Uram, abban is segítsél, és egy csomó dolgot odaviszünk, és mondjuk, hogy Uram, ezek mind a te rólad, és nagyon fontosak, és aztán egyszer csak az kapjuk magunkat, hogy az Úr megkérdezi, hogy és én hol maradok? Én mikor kapok szeretetet tőle? Te mikor adsz nekem szeretetet felém? Szeretnék ajánlani nektek egy érdekes ima, biztos, hogy van, aki már megpróbálta, és akik megpróbálták, én megpróbáltam, hogy próbáljátok meg egy imát úgy elmondani, hogy az imába egyetlen egyszer se legyen benne az, hogy kérek. Egyszer se. Ne forduljon el bele az a só. Semmilyen formában ne legyen benne az, hogy kérlek, kérem. Ne legyen ez benne. Próbáljátok ki összerakni egy 5 perces imát ebből. Nézzétek meg, hogy milyen érdekes lesz ez az ima. Köszönöm.
1: és talán ennek a gondolatát folytatva, minden imádságban kell legyen hálaadás és Isten dicsőítés. Enélkül az imák nem teljesek, hanem enélkül az imák egyoldalúak, mert Isten dicsőíteni és Istennek hálát adni, az nagyon-nagyon fontos. Menjünk tovább, és egy következő imaharcoshoz fogunk átlapozni. Mózes az Isten félő vezető. Mózes második könyve, 33. fejezet, 15. versétől a 23. verséig terjedő szakasz. Mit mond számunkra Tokics Marika?
9: Mózes erre mondta neki, ha nem jön velünk a te orcád, akkor ne is vigyél tovább bennünket. Mi másból tudnánk meg, hogy én és a te néped elnyertük jó indulatodat, hanem abból, hogy velünk jössz. Ez különböztet meg engem és a te népedet minden más néptől a földszínén. Az Úr így szólt Mózeshez, megteszem ezt is, amiről beszéltél, mert elnyerted jó indulatomat, és név szerint ismerlek téged. Mózes pedig ezt mondta, mutasd meg nekem a dicsőségedet. Az Úr így felelt, elvonultatom előtted egész fenségemet, és kimondom előtted az Úr nevét. Kegyelmezek, akinek kegyelmezek, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Arcomat azonban nem láthatod, mondta, mert nem láthat engem ember

0: Az arcomat azonban senki sem láthatja.
1: Köszönöm szépen. Ez nem véletlen, hogy Mózessel történik, mert Mózes alkalmas volt arra, hogy az Úr egészen közelébe engedje. És nyilván az ókori kelet formájai, szabályai szerint odállítja egy sziklahasadékba, és hátulról megláthatja az Úr dicsőségét és fenségét. Egyáltalán nagy kérdés, akarjuk-e mi látni? Vágyakozunk, vagy csak betelünk ezzel a Biblia szöveggel? Milyen szép volt Mózesnek, látta az Urat hátulról, hát jó volt neki. Anikó?
2: Én azon gondolkodok itt már jó ideje, hogy az imádságot, amikor az ajkunkra veszük, vagy a szívünkben fogalmazzuk, tisztában vagyunk-e azzal, hogy a világ mindenség teremtőjének, fenntartójának a színe elé lépünk, mert hogy imádni, és ez foglalkoztat nagyon, a ma embere rengeteg dolgot imád, és nem is tudja, hogy ezek között az úgymond földi imádom dolgok között, mögött ugyancsak van egy szellemi hatalom. És hogyha nem Isten elé járulok, és nem ő előtte borulok le, akkor kiszolgáltatom magam egy másik szellemi hatalomnak, és mondjuk ki az ördögnek. És vannak, akik egész egyszerűen meg is fogalmazzák, hogy ők a sátánt imádják. Mások nem tudják, hogy a sátánt imádják, de mégis őt imádják, mert emberi dolgokat, személyeket, tárgyakat tekintenek mindenhatónak. Nagyon fontos, hogy amikor imádságról beszélünk, akkor tudatosítsuk magunkban, hogy mi a mindenható Isten színe elé megyünk, mert más előtt, más szellemi hatalom előtt is kinyithatjuk magunkat, és akkor annak a befolyása alá kerülünk, és az fog uralkodni rajtunk. És én úgy gondolom, hogy ennek a jeleit látjuk magunk körül, hogy nagyon-nagyon sok ember akarva vagy akaratlanul, de nem Isten befolyása és Isten uralma alatt él, mert más hatalomnak szolgáltatta ki magát.
1: Köszönjük szépen, Jakó Gyula.
3: Sokszor odafigyeltem, mert Szentírásban tényleg vannak olyan pici mazsola című édességek, amiket az ember sokszor figyelmen kívül hagy. Itt a Marika, hogy felolvasta, hogy az Úr így szól, megteszem azt, ezt is. Az Úr mondta Mózesnek, hogy megteszem ezt is. Az ezt is két kis szócskába messze menne több van, nem vagyok nyelvész, mintha így simán elmondanám. Mert ez azt is üzeni, hogy amit eddig kérte, azt is megtettem, és ezt is meg fogom tenni, és azt is meg fogom tenni, amit ezután fogsz kérni. És azt tapasztalhatjuk, hogy itt már Mózes és a Jóisten között olyan mély kapcsolat van, hogy az Isten hajlandó mindenre. És hát a többi, de mondom, a két kis szócskának is messze menne nagyobb az üzenete, mint maga a szócska.
1: Tibor, László.
4: Gyula testvére mondott, hogy Isten hajlandó mindenre. Tulajdonképpen majdnem, mert itt éppen azt mondja Mózesnek, hogy azért az nem megy, amit most kérsz, hogy még az arcomat is lásd. Bár itt volt egy kérdés, hogy vágynánk-e arra, hogy lássuk Isten dicsőségét. Mi keresztények nagy bajban vagyunk, hogyha erre nem tudunk igennel felelni. A Korintusi levélben Pál azt úgy magyarázza, hogy az Isten lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal visszatükrözzük, mint egy tükör által Krisztus dicsőségét, és itt jön a lényeg, ugyanarra a képre formálódunk át. Mert ha nem tudunk Krisztus képére formálódni, akkor mire fogunk? Vagy a világ elvárásai szerint, és most senki ne bántódjon meg, vagy valami felekezeti képre, amire gyúrjuk magunkat, mert egy rendes akármista az így néz ki, meg így viselkedik, meg így beszél. Vagy pedig a családi elvárásoknak, a tradíciónknak a képére, esetleg a magyarságunkból következő vallásosságunk képére. Mire formálódunk? Miközben fedetlen arccal visszatikrözzük Krisztus dicsőségét, olyanra formálódunk. És ez azért lényeges, mert úgy emlékszem, de segítsétek, ha rosszul emlékszem, hogy a világ sóvárogva nem a felekezetek önmegvalósítását várja, hanem az Isten fiainak a megjelenését.
1: Köszönöm, László.
5: Én

0: a mózesi imának egyetlen gondolatára hívnám föl a figyelmet, mert úgy érzem, hogy ez közvetlenül bennünket is érint. Ugye azt mondja Mózes, hogy azt különbözteti meg a te népedet a többi néptől, hogy te vele vagy. Mi, mai keresztények, elmondhatjuk azt, hogy az Isten velünk van, mert ő akar velünk lenni, de mi igényeljük, hogy velünk legyen.
1: Köszönöm szépen, Marika.
2: Isten ugye elpusztítaná a népet, és Mózest külön nagy néppé akarja tenni, és Mózes könyörög a népért, hogy inkább ő is velük együtt a pusztulást választja. Isten megkönyörül a népen, de megbünteti a vétkezőket, tehát több ezer ember halt meg. És eszembe jutott, hogy a mai vezetők, akármilyen területet vesszük, a rábízott embereket, a feladatokat látják fontosnak, vagy saját felemelkedésüket, dicsőségüket, előbbre menetelüket, és nem érdekli őket, hogy veszélybe sodorják azokat, akiket rájuk bízták.
1: Igen, Mózes közben jár a népért. Mózes második könyve, 32. fejezet, 31-32. verse, Kulcsár Anikó.
3: Visszatért tehát Mózes az Úrhoz, és ezt mondta. Ó, jaj, nagyon nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból Isten csinált magának. Mégis, bocsásd meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál.
1: Köszönjük, Sziget István.
4: Hát nekem a Mózesnek ez a közbenjáró funkciójának két aspektusát emelném ki. Egyrészt, hogy a családtagjaiért is közben járt, ugye, mert Áron, hát ugye az aranyborjuk készítésével azért elég nagy hibát követett el, és azt olvasjuk az igében, hogy Áronra is nagyon megharagudott az Úr, őt is el akarta pusztítani, így Mózes Áronért is imádkozott. De ott van a testvére, Miriam, aki tulajdonképpen Mózes ellen beszélt mind a ketten az etióp asszony miatt, a feleség miatt. És itt párhuzamba tenném itt a Jobb esetét is. Ugye, mert Jobb milyen tanácsot kapott a feleségétől? Azt mondja, hogy átkozz meg az Istent és hallj meg. Ezzel szemben mózesi tulajdonság az, hogy könyörgött a hogy gyógyuljon meg, és a megbocsátása is közben járt. Tehát ezek a jellem tulajdonság, ezek a magatartási minták nagyon fontosak számomra az igében. De jó-jobb teljesen más utat járt, más iskolát járt, mint Jobb feleség, és nem beszélve a Jobb barátairól is, mert hasonló összefüggéseket lehet itt felfedezni.
1: Köszönöm szépen, Rózsika.
5: Dr. Szigeti Jenő, Életsorsok, bibliai emberek című könyvének az 55. oldaláról hoztam az összefoglalót. Mózes neve, mint a legtöbb bibliai név, üzenetet hordoz. A héber MSH többől származik, aminek jelentése húzni, kihúzni. Ez a név egyaránt utal születésre, hiszen a fáraó leányának szolgái a vízből húzták ki. Így mentették meg az életét. Másrészt küldetésére. Isten általa húzta ki, vezette ki, szabadította Mózes, aki népéért feláldozta egyéni karrierjét, meg népét az egyiptomi rabszolgaságból. Mózes lelki életének fejlődése abban foglalható össze, hogy élete során ezt a nevében rejlő kettős küldetést és ezzel járó lelki tanulságokat fedezte fel. Ami történt vele és általa, mindezt a célt szolgálta. Isten ma is így vezet minket. Életünk különböző körülményei között a terve mindig úgy valósul meg, hogy az ő ítélő és kegyelmező szeretetével találkozunk. A megváltás terve mindig értünk, és bennünk valósul meg.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a hozzászólásokat is. Mindenkit várunk, jövő héten folytatjuk Biblia tanulmányunkat. Immár majd a 7. fog érkezni, a gyakorlatias imádságról fogunk szólni, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos és jó lesz a mindennapi keresztény élet kialakításához. Most pedig egy imádsággal fejezzük be együttlétünket. Urunk, köszönjük azt, hogy mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben olyan harci, imaharcosoknak a jellemét figyelhettük meg, akik az élet nehéz és könnyűnek látszó pillanataiban mindig hozzád fordultak, tőled kértek segítséget, téged dicsértek és magasztaltak. Add, hogy mi is tanuljunk meg imádkozni. Tanuljunk meg imádkozni Jézustól, és tanuljunk meg téged dicsérni és magasztalni. Add, hogy kérések helyett téged dicsőítsünk, és hozzád forduljunk. Várjuk az áldásokat, és várjuk az imádság lehetőségeit. Add, hogy jó például tudjunk szolgálni, példaként tudjunk szolgálni az utánunk jövő generációnak és nemzetségnek. Áld meg életünket Jézus nevében. Amen.

egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Istennel való kapcsolatunk kihat életünk minden területére, így számunkra ez a kötelék a legfontosabb. Igyekezzünk minden megpróbáltatás és nehézség ellenére ezt folyamatosan erősíteni. Jézus a mi segítőnk, és ő mindig velünk van. Szeretné, hogy a közelében legyünk, hogy minden nap mély kapcsolatot építsünk és ápoljunk vele. Csak így állhatunk meg biztosan és mindvégig az élet viharában. Egyre mélyülő kapcsolatunk Istennel. Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő holnap május 11-én hétfőn volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. Így ünnepelte az évfordulót az egyház fő. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeli ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével. Robert Prevost, ma már 14. Leó pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompeibe. Látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, 13. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitott beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompei völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak. A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A dátuma május 18-tól 19-ig. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket a jelentkezési sorrendben még holnap, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

Lelkünk kincsei. Sipos Lajos műsora következik. Közreműködnek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Kedves hallgatóink, műsorunk arra vállalkozik, hogy általa lélekben gazdagodjunk, hogy a belső úton legyen olyan útjelzőnk, ami finom derűvel vagy elmélyült bölcselettel segít eligazodni énünk sokszínű valóságában. Tagore gondolatát választva mottóul, az emberi lélek útja a törvénytől a szeretetig, a tanoktól a szabadságig, az erkölcsiségtől a szellemiségig tart.

0: Ismeretlen szerző, az ember lelke. Az ember lelke egy finom hegedű. Belőle csendül ki a bú és a derű. Attól függ, melyik mester játszik rajta. A hang is csak olyan kétféle rajta. Ha Jézus a nagy mester veszi a kezébe, isteni keze belenyúl a közepébe. Gyönyörű, szép, nemes hangok áradnak ki, de csak oly lelkéből, aki enged neki. Ha a húr laza, úgy megfeszíti ő. Próbákat ad rá a jó teremtő. Azért, hogy feszesen jól szóljon a húr, egy célt szolgáljon, mely szent. Isten az Úr. Szép szólamok-e nemes cél érdekében, megmentőként hassanak mások lelkében. Hű mesterünk akaratát árasszák szét, ki minden lélekért áldozta életét. Ha a hangok nemes összhangba kerültek, a bűnös lélek húrjai szétterült. Úgy egyformán árad dicshang belőlük, szolgálják híven mindig teremtőjük. De ha sátán a világ ura gyúl bele, keserű bánattal, kínnal lesz tele. Gonosz, átalkodott hangok áradnak szét, ki enged néki, elveszti életét. E földön csak keservesen szól az a húr, kinek lelkét uralja a zsarnok úr. Sikongva áll örömet mutat, csalogat szórakozás felé, mely a pokolba juttat. Amelyen a mester úgy szól a hegedű. Belőle árad ki a bú és a derű. Tőled függ, embertársam, ki kezében vagy. Jézus vagy sátáné van, benned nyomot hagy.
1: A kudarc természete. Gyermekkorunkban ivódott belénk feltételes reflexként a félelem egyik legmarkánsabb, igen gyakori fajtája a kudarctól való félelem. Egészséges és harmonikus állapotban erre azért van szükségünk, hogy megfontoltak és előrelátóak legyünk döntéseinkben. Ellenkező esetben, ha eluralkodik rajtunk, éppen ez sikerünk akadálya. Ha átjárja lelkünket a kudarctól való félelem, képtelennek érezhetjük magunkat a megoldásra, és aggódással, idegenkedéssel párosuló határozatlanság béníthat minket. Tehetetlenség érzetünkben eltávolodunk igazi valónktól. Megfeledkezünk fontos sors feladatunkról. A Teremtőtől kapott lehetőségeink kibontakoztatásától, a lelki fejlődésünk útján nem tudjuk megtenni a következő lépést. Nem vagyunk képesek teljes odaadással bátran részt venni az életben. Egészen kicsire présel a félelem, és még a hétköznapi problémáinkat sem tudjuk megoldani egyre törpülő én érzetünkben. Kutassuk tehát, mi is a kudarc az életünkben. Rájöhetünk, természetes emberi dolog. Járni tanuló kicsiként hányszor botlottunk, elestünk, és újra meg újra léptünk, nekiindultunk. Vagyis nem a kudarcra kell figyelnünk, hanem ahogy reagálunk rá. Tekintsük a cél felé vivő út egy-egy állomásának, vagy a tapasztalási folyamat egy részének, de soha nem az eredményének, főleg nem a lezárásának. Akkor félelem helyett a bátor újrakezdés buzgalma vezethet, hiszen a kudarc nem a vég, a kudarc csak a kezdet.

0: Az igazi barátság.
1: Japán mese.
0: Valamikor régen, nagyon régen, a magas hegyek tövében, egy sűrű erdőben élt két démon. Az egyik vörös volt, a másik kék. A vörös démon nagyon szerette az embereket, főként a gyerekeket. Egyfolytában azon töprengett, hogyan tudna barátságot kötni velük.
2: Szereted a gyerekeket?
0: Kérdezte tőle a kék démon.
1: Igen, igen!
0: Kiáltotta a piros démon.
2: Szeretnél játszani velük?
1: Igen, igen!
2: Szeretnéd, ha a barátaid lennének?
1: Igen, ezt szeretném a legjobban. Ezt, mert most egyetlen barátom sincs.
0: A kék démon a fejét csóválta.
2: Jól van, ha így gondolod, akkor gyere ide, elmondom, mit kell tenned.
0: A piros démon odament, a kék démon pedig elmondta, mit kell tennie. Másnap a gyerekek kimentek a patakhoz a rétre. Virágot szedtek, koszorút kötöttek, fogócskáztak és bújócskáztak, vidáman nevetgéltek. Egyszer csak a fák közül előugrott a kék démon, és rájuk üvöltött.
3: El innen, el! Ez az én rétem! Ha nem takarodtok, mindegyik őtöket felfalom!
0: A gyerekek nagyon megijedtek. Azt se tudták, merre fussanak. Volt köztük olyan, aki moccanni sem bírt a félelemtől, elkerekedő szemmel nézték a félelmetesen vicsorgó kék démont, aki elindult feléjük. Azt hitték, démon ebéd lesz belőlük. Ekkor a fák közül kilépett a piros démon, és rákiáltott a kékre.
1: Megállj! Ne merd bántani a gyerekeket!
0: A kék démon megtorpant a hang hallatán, lassan hátrafordult, és ahogy meglátta a piros démont, térdre rogyott.
2: Jaj, nagy erejű piros démon, ne bánts kérlek, ne verj meg!
0: A piros démon odaszaladt a kékhez, és a fejére ütött egy bottal.
1: Ijeszgeted a gyerekeket? Igen? Hogy mered ezt?
2: Jaj, jaj, ne bánts!
1: Hogy mered ijeszgetni őket?
0: Kiáltozott a piros démon, és minden szó után ráütött egyet a kék démon fejére a bottal. A gyerekek csak néztek, és kicsiny ijjett arcukon halvány mosoly jelent meg. Amikor a kék démon a fejét fogva visszamenekült a fák közé, már nevettek. Vidáman vették körbe megmentőjüket, a piros démont. Megsimogatták, megölelgették, és játszani kezdtek vele. Este, amikor a gyerekek már hazamentek, a piros démon boldogan ment vissza a fák közé. Az erdő sűrűjében a kék démon várt rá.
1: Sikerül, köszönöm!
0: Kiáltott a piros démon.
1: A gyerekek játszottak velem. Most már vannak barátaim.
0: A kék démon elmosolyodott.
2: Eddig is volt. Legalább egy.
0: Mondta, és fejcsóválva beljebb ment az erdőbe.

Az emberek játszanak a szavakkal. Az emberek játszanak a szavakkal, úgy éppen, mint a gyermekek a játékkockával. Csak hogy a szavak veszedelmesebbek, mint a játékkockák. Nem lehet összeszedni őket és elrakni a ládába, ha rosszul sikerül a játék. A szavak örökre ott maradnak, ahova az első pillanatuk hangulatában helyeztük őket. Láthatatlanok és megfoghatatlanok, és ezért nem lehet kijavítani a hibát, amit elkövettünk velük. Az emberek hihetetlenül könnyen játszanak a szavakkal. Ha a gyerek haszontalanul dobálja a játékkockáit, és eltör velük egy poharat vagy valamit, a fenekére verünk. De a felnőtteknek nem ver senki a fenekükre. Ha haszontalanul dobáloznak a súlyos szavakkal, és összetörnek vele, nem egy tányért vagy poharat, hanem más emberek életét.

Szigeti Jenő az újság szélére. Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Spurgeonnek, a prédikátor fejedelemnek mindig volt Biblia és újság az asztalán. A Bibliából azt tudta meg, hogy miben lehet hinni. Az újságból meg azt, hogy miért, kiért lehet imádkozni. Nem tudom, hogy ma is ezt tenné-e, hiszen a sajtó elértéktelenedésének korában élünk.

A minap ceruzával a kezemben olvastam az újságot. Néhány mondatot a szélére jegyeztem. Aki Bagdadban úgy akar békét teremteni, hogy megtanítja az araboknak a nyugati demokráciát, olyan ostoba, mint az a jótékonysági nőegylet, amelyik elhatározza, hogy a déli sarkon élő pingvineknek fürdőruhát horgolnak, hogy ne fázzanak.

A pletyka olyan kommunikáció, ami nem arra ösztönöz, hogy valamit tegyél, hanem arra, hogy valamit tudjál, ami nem rád tartozik.

olvastam. Ez az ország piszkos kis ügyekben dagonyázik egy ideje. A botrányok nem sárdobálások többi, hanem sártengeré dagasztottuk őket. Én is ott fulladozok a sárban, de vajon szigete az egyház, vagy csupán más színű sár?

A levegőszennyeződés egyik legveszélyesebb formája a felelőtlen szó. Mentesek vagyunk-e tőle? Amikor letettem az újságot, kezdtem érteni kereszténységünk gyengeségének okát. Mi is beleesünk abba a hibába, hogy fegyverekkel akarunk békét teremteni. Mi is felelőtlen, hamis reklámokkal akarjuk Jézus követőinek a táborát összetoborozni. Úgy gondoljuk, hogy ha Krisztusból pártvezért tudunk faragni, akkor biztosan mi leszünk a győztesek. És közben nem szokunk le a sárdobálásról, és mindig elfelejtjük, hogy aki mocskolódik, az maga is mocskos lesz. Felelőtlen szavaink szennyezik a környezetünket, és bepiszkítják, hiteltelenné teszik szavainkat. Pedig a bulvárlapok szenzációival nem lehet Jézus szolgálni.

A szavak ablakok. Szavaid ostorként csattannak lelkemen, kettőnk közé éket ver ítéleted. Mielőtt végleg eltávolodnánk, mondd, amit hallok, azt szó szerint értsem-e. Mielőtt pajzsot rántanék magam elé, s megszólalna fájdalmam vagy félelmem. Mielőtt szavammal falat építenék, mondd, amit hallok, azt szó szerint értsem-e. A szavak ablakok vagy falak, elítélnek vagy fölszabadítanak.

Érdekességek a Bibliában. Manassé. Ez a név két nevezetes szemét is jelöl a Bibliában. Az egyik József fia, Izrael egyik ősatja. A másik egy júdeai király. Most ez utóbbiról szeretnék néhány gondolatot elmondani. Nevének jelentése elfelejteni. Viszonylag ritka név, a naptár szerint a Manassé nevű emberek január 28-án és május 24-én ünnepelhetik névnapjukat. Ezékiás fia volt, és annak halála után ő uralkodott Krisztus előtt 687 és 642 között. Korán 12 évesen lépett trónra és kezdett uralkodni. Ezek szerint Krisztus előtt 699-ben született, valószínűleg Jeruzsálemben. Születésével kapcsolatban érdemes megjegyezni valamit. Ezékiás király, az apa komoly betegségbe esett. Fal felé fordult és imádkozott. Isten megtoldotta életét 15 évvel. A fia fogantatása ebbe a kegyelmi időszakba esett. Úgy tűnik, hogy ezt nem értékelte, mert az egyik leggonoszabb király volt. A Bibliából néhány mondat. Mert újra megépítette a magaslatokat, amelyeket Ezékiás az ő atya lerontott, és oltárokat emelt a Baálnak, és állított Aserát, mint ahogy Akháb az Izrael királya cselekedett volt, és imádta az összes mennyei seregeket, és azoknak szolgált. És oltárokat is épített az Úr házában, amely felül azt mondotta volt az Úr: Jeruzsálemben helyeztetem az én nevemet. Oltárokat épített az egész mennyei seregnek, az Úr házának mind a két pitvarában. És átvitte a fiát a tűzön, és igézést és jegymagyarázást űzött, és ördöngősöket és titokfejtőket tartott. Sok gonosz dolgot cselekedett az Úr szemei előtt, hogy őt haragra ingerelje. És Manassé nagyon sok ártatlan vért is ontott ki, úgyhogy Jeruzsálem mindenfelől megtelt vele, azon a vétkén kívül, amellyel vétekbe ejtette Júdát, gonoszul cselekedvén az Úr szemei előtt. Arra gondol az ember, hogy ez a gonosz király olyan messze ment, hogy sose tér meg, s láss csodát. Mikor pedig nagy nyomorúság volt, fohászkodott az Úrhoz, az ő Istenéhez, és teljesen megalázta magát az ő atyáinak Istene előtt. És könyörgött hozzá, megkegyelmezett neki, és meghallgatta könyörgését. Visszahozta őt Jeruzsálembe, az ő országába. Akkor ismerte meg Manassé, hogy az Úr az igaz Isten. Óva intettek attól, hogy prédikáljak, de azt hiszem, annyit megjegyezhetek, hogy élettörténete vigaszt, bátorítást adhat azoknak a szülőknek, akik fájó szívvel várják gyermekeik megtérését.

Egy meggondolatlan szó viszályt szíthat. Egy kegyetlen szó összetörhet egy életet. Egy kedves szó enyhítheti a terhet. Egy örömteli szó felvidíthatja a napod. Egy jól időzített szó csökkentheti a nyomást. Egy szeretetteljes szó gyógyíthat és áldást hozhat.

legyenek szavaid vigasztalóak azok számára, akik láthatatlan sebeket hordoznak. Szavaid emeljék fel azokat, akiket valamilyen bírálat lesújtott, biztassák azokat, akik elcsüggedtek. Csendesítsék el a viszálykodókat, mert Isten megígérte, hogy a békeszerzőket megáldja.

Aranyosi Ervin, a fiú és a szögek. Volt egyszer egy fiú, rossz szokással áldott. Mindig kötözködött, mindenkit megbántott, mindent jobban tudott, mint a földön bárki. Hogy mást meg ne bántson, nem tudta megállni. Folyton veszekedett, szinte sportból tette. Nem csoda, hogy ezért senki sem szerette. Egy szép napon aztán így szólott az apja. A világ zordságod igencsak unhatja. Itt van egy zacskó szög. Ha a türelmed veszted, ha megbántasz bárkit, ezután majd ezt tedd. Menj a kerítéshez, fogj egy apró szeget, vezesd le a dühöd, mi bentről feszeget. A nap végén aztán számold meg, hogy hányszor borult el az elméd a mások bajától. Úgy is történt, aztán s a fiú megtette, minden újabb bántást szögelés követte. Első nap 37 volt a szegek száma, mit a fiú bevert a kerítés fába. Elszégyelte magát ilyen nagy szám láttán, s uralkodni kezdett indulatosságán. Napról napra csökkent a szeg mennyisége. Az volt csak a kérdés, hogy mikor lesz vége.

Majd eljött egy szép nap a fiú életébe, mikor nem került sor új szögbeverésre. Megkereste apját, büszkén elmesélte. Nem került újabb szög ma a kerítésbe. És az apja így szólt. Mától másképp tegyed. Ha nem voltál dühös, húzzál ki egy szeget. Elszálltak a napok szélnél sebesebben, s lásd csodát, a szegek is elfogytak csendben. Aztán a fiú apja elé állott, lelke lenyugodva nézte a világot. És a kerítéshez kiballag az apja, fia büszkeséggel művét megmutatja. Édes fiam, mondja apa a fiának, amit eddig tettél, előnyödre válhat. Szépen viselkedtél, tanultál belőle, tudom, nem volt könnyű, s nem szöktél előle. De nézd a kerítést, mennyi lyuk borítja. Az emberek lelkét pont így nyomorítja minden veszekedés, minden dű és bánat nyomot hagy másokban, s bár van rá bocsánat, az okozott sebek mind-mind megmaradnak. Ne bánts szavakkal se, jegyezd meg magadnak. Változz előnyödre, tárd ki tiszta lelked, válj olyan emberré, kit mások szeretnek, mert ha így folytatod, lesz majd sok barátod. Szeretni is könnyebb, egyszer majd belát.

Most itt állítjuk meg a kaleidoszkópunkat. Kedves hallgatóink, reméljük színes fényeiben, olykor magukra ismertek, egy-egy fölvillanásban önnön lehetőségeikre láttak rá, gyarapíthatták lelki kincseiket, megérezték, hogyan gazdagíthatják általuk szeretteik és embertársaik életét is. Kedves hallgatóink, Lelkünk kincsei című műsorunkat hallgathatták. Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Horváth Luca, Csomó Hajnalka, Megyeri Bettina, Török Attila és Nyári István. Az összeállítást szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

0: Ír összeállításunk következik.
1: 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige istentiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan holnap, május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretett szolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretett Szolgálat Erasmus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi, kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással a tapasztalataikat. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egy hetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekes könyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

0: Köszönjük, Uram, hogy végtelen az irgalmad, és végtelen a kegyelmed. Bár ezt mi nem érdemeljük meg, mert annyiszor önfejűek vagyunk, annyiszor kihagyunk téged a döntéseinkből, és annyi bűn terhel minket. De köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy, megváltó, megszabadító, kegyelmes Isten, aki mindig tiszta lapot ad, új esélyt, hogyha hozzád jövünk, és bocsánatot kérünk tőled. Ezt tesszük ma reggel is, ezért vagyunk itt a te házadban. Uram, szeretnénk átadni neked a bűneinket, hogy vedd át őket. Köszönjük, hogy meghaltál ezekért, és köszönjük, hogy ma vezetsz és tanítasz az ige hirdetés által, az itt helyet foglaló testvéreken keresztül. Add Istenem, hogy ma is feltöltődve mehessünk haza innen. Jézus, a te nevedben imádkozunk. Ámen.
1: Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, mindenkit nagy szeretettel köszöntök ezen a mai alkalommal. Több olyan téma van, ami bennünket érint. Ezen a ma délőttön baptista sajtónak a napja van, a kommunikációnak egy különös eszköze, akkor, amikor megjelent írásban is a szó. Mert az első kommunikációs eszköz a beszéd volt, és a beszédnél hatásosabb eszköz a kommunikációra nincsen. A beszédet aztán követte az írásbeliség, és hálásak vagyunk azoknak, akik az emberiség hajnalától kezdve különböző adathordozókra rögzítették gondolataikat, és különösen azt az isteni tudomány kijelentést, aminek ma az a neve, hogy Biblia. Mózestől kezdve, aki kézbe kapta a két kőtáblát, ahol rögzítette Isten a legfontosabb üzenetet, az élet védelmének törvényeit. Azóta nevezhetjük írásbeliségünknek a megjelenését, és persze sok formán ment ez keresztül. Ha az Úr Jézus Krisztusra tekintünk, ő elsősorban a szóban rögzítette, és szóban hirdette Isten országának nagy tetteit. Egyetlen egy alkalomra emlékszünk, hogy ő lehajolt és a porba írt, akkor is egy felmentő üzenetet közölt egy olyan asszony számára, aki mindent elrontott. De mivel Jézusnál irgalmat talált, bűnbocsánatot nyert, a szél is elfújta ezt. És ahogy hallottuk, egyre közelebb jöve napjaink korához óriási információ robbanás történt, már a nyomtatott szó megjelenésével Gutenberg ebben nagyot alkotott, és a Biblia volt az első olyan nyomtatásban is rögzített írás, amit sokszoros példányban ma legtöbben olvasnak a világon. És ez nagy áldás számunkra, hogy Isten üzenetét még inkább jól megértsük, különböző eszközöket adott Isten a kezünkbe. Az írásbeliségen túl a könyvnyomtatás forradalmasította az információ közlését, de az igazi nagy információ robbanás az éppen a mi korunkat érte, akkor, amikor a digitális sajtó is megjelent, és számtalan módja van most már a gondolatainak a közlésére, úgyhogy egy nagy faluvá vált a világunk, ahol a gondolatok pillanat alatt, a gondolat töredéke alatt is a világ másik oldalára eljut. És szó volt a baptista sajtóról, hogy 1895-ben adták ki az első olyan nyomtatott újságot, ami minden nap, mai napig megmaradt, és kissé keserűen megjegyzés is történt, hogy ma az írott sajtót hányan olvassák. De hadd mondjam ezt rögtön ellen példaként, hogy én a múlt héten küldtem ehhez a laphoz egy cikket, egy beszámolót, 3 nappal ezelőtt, és több mint 1000-en elolvasták. Nem a Békehírnökben, hanem annak digitalizált módján az interneten. Tehát egy nemzedékváltás, vagy kultúraváltás, vagy információ robbanás, ami persze a súlyát vesztő írott sajtónak, vagy nyomtatott sajtónak úgy tűnik nem kedvez, ez egyre kevesebb könyv, egyre kevesebb lap jelenik már meg nyomtatott formában, és szinte minden digitálisan kerül a világ sajtó vagy a világ hálónak az oldalaira, de ettől függetlenül az üzenet a fontos, hogy eljusson az üzenet minden emberhez. Jézus azt mondja, hogy akkor lesz teljessé az információ hálózat, ha az öröm üzenet minden emberhez elérkezik. És ennek egy ragyogó napja ez a mai, nem csak a napfény ébresztett bennünket ma reggel, hanem Isten fénye, Isten világossága, Istennek az igéje. Annak olvasására és az ige hirdetésére készülve, kérem, hogy keressük meg a 146-os éneket. 146-os ének így kezdődik, hogy Jézus hű megváltó, Isten áldott szentje. Az éneket fennáll fogjuk énekelni, és utána az igét is olvassam rögtön.

Hallgassátok meg, testvéreim, a ma délőtti igénket. János evangéliumából olvasom a 17. fejezet első versétől szakaszosan. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. 6. verstől. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Én őrettük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is megismertek, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is, ő bennük. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ez az imádság rögzítetett, hogy nem csak akkor hallották tanítványaid, hanem mi is felolvashattuk, elmélkedhetünk felette, hisz rólunk is szól. Küld szent lelkedet, hogy megértsük annak mai üzenetét. Amen. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, egyúttal hadd szólítsam meg azokat is, akik ma délelőtt velünk töltik ezt a rövid néhány percet, Kispest lakóit, és ők is most bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe. Jézus főpapi imádságának nevezzük ezt a könyörgést, amit az előbb felolvastam a részletekben is. Jézus nagyon sok időt töltött imádsággal, ezt tudjuk. Annak ellenére, vagy talán éppen ezért, mivel Isten fia volt, közvetlen erőforrását is az atyától nyerte. Sokszor feljegyzik az evangélisták, hogy kora hajnali órákban, még szinte napvirradat előtt, ő már fenn volt a hegyen, hogy imádkozzék. És dolgos, forgalmas napok után, már mikor mindenki lenyugodott, ő ismét felment a hegyre, hogy imádkozzon. Ha Jézusnak szüksége volt, emberi testbe öltözött Istenként, hogy az Atyával ennyire szorosan tartsa a kapcsolatot, szinte napi, függő kapcsolatban, folyamatos üzemmódban, akkor ez nekünk is példa. Hisz mi is mindennapi életünkben érezzük, hogy mekkora kihívás, energia leszívás, szoktuk mondani, történik napról napra különböző események, konfliktusok, megoldásra váró élethelyzetek idején is. Ha nekik szüksége volt, természetes, hogy nekünk is az. Tanuljunk Jézustól. Aki ott az olajfák hegyén, mint a képen is látjuk, töltött nagyon sok időt mi csendességében, időnként a tanítványait is magához ölelve, a 12-t kezdetben, vagy éppen nagyobb sokassággal is, akkor, amikor Jeruzsálembe vonult be ünnepi alkalommal, tehát megszokott imahelye volt ott a város felett.
amelyről hallottuk, hogy mind a mai napig nevével ellentétben nem nyerte meg a békességet. Tudjátok miért? Mert elutasította a kegyelem pillanatát. És ahogy Jézus mondta, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a kotlós, a kis csibéit, hogy szárnyammal óvjalak benneteket, de ti nem akartátok, de ti elutasítottátok. Ezért jön rátok annyi veszedelem, mert elengedtétek Isten kezét, mert mindenkiben bíztatok inkább, csak a teremtő Istenben nem, az életadóban nem, aki éppen óvó, szerető szívével, hisz az egész evangélium erről szól, mert ő úgy szerette éppen a világot, hogy az ő egyszülött fiát engedte e veszélyes világba, hogy aki hisz ő benne, az megtalálja az életet, az üdvösséget nyerjen, az békességet nyerjen, és ez nem ámítás, nem valami hazug mese, hanem valóság. Azokat hallgassátok meg, drága testvéreim, akik erről tanúságot tesznek. Ne a hitetleneket, ne a kétkedőket, a mindig másokban bízókat, és mindig elbukókat, azokat hallgassátok, akinek naponta szüksége van, és átélt valóság, az Isten erőterében való élet. Hát ezt hirdetni jött Jézus, ezt kínálta föl mindannyiunk számára. Pontosan erről van szó, ami életváltoztató erővé válik, életváltoztató igékké válik a mi szívünkben is. Nemrégen láttam egy templomban egy kiírást, középre volt téve, az volt ráírva, hogy légy csendben, és imádkozz. Ha nem hiszel, akkor csodálkozz. Mert a kettő valamiféleképpen találkozik is. Ha hiszel, akkor van egy csodálatos eszköz a kezedben, egy fantasztikus kommunikációs eszköz, hogy az Isten szól hozzád, és ez nem egyoldalú információ közlés, hanem válaszolhatsz rá, hogy belekapaszkodhatsz az ő ígéreteibe, az ő csodálatos evangéliumába, hogy válaszolhatsz az imádságodban, könyörgésedben, hálaadásodban, mert Isten válaszol. Persze nem mindig ami kényünk és kedvünk szerint, hanem ami hasznos, ami építő, és az örök üdvösség számára áldásos. Az Isten válasza mindig ilyen, amely túlmutat a pillanatnyin. Mi szeretnénk azt, hogyha a környezetünk változna meg, de azonnal, csak egy csettintésre, minden imádságot Isten hallgasson meg. Hát az Isten nem bálvány. Ő nem azt szerint válaszol, hogy mennyit dobtál a pénznyelőbe. Ő nem bálvány, akinek addig lehet mondani, mondogatni, mantrázni, még végül ráveszed, hogy az Isten engedjen neked, és ő igazodjon a te kívánságaidhoz. Az Isten, az Isten. Ő nem bábú. Ő nem az emberek által kitalált személy. Ő valóságos Isten. Teremtő Isten, aki alkotott ezt az egész világot is, benne a mi életünket is. Aki egyenként számon tartja a mi sorsunkat is. Jézus, amikor az imádságában, mert hisz ez az utolsó főpap imádságként vonult be a bibliai irodalomba, három részre osztható. Ennek az imádságnak az első felében Jézus önmagáért imádkozik. Hogy még az, ami vissza van, egészen a keresztig, azt a méltósággal, isteni erőforrásokra támaszkodva, becsülettel, amit Isten rábízott, elvégezze. És ezt ott a kereszten ki is jelentette, elvégeztem. Amit Isten rám bízott. Az imádság második felében a tanítványért könyörög
hogyha ő testben ki is lép közülük, nehogy összeomoljanak. Nehogy azt gondolják, hogy itt a világ vége. Ó, csalódtunk, mert nem úgy történtek a dolgok, mint ahogy mi elképzeltük, meg ahogy megrendeltük. Hát nem most állított helyre, a te királyságodat kérdezték éppen Jézustól e percekben. Hogy fölkészültek legyenek. Ha ő testben kilép a látható világból, az nem jelenti azt, hogy vége mindennek, hanem akkor kezdődik igazán. Az a csodálatos, amire egész életünkön keresztül készültünk, amire készítette őket is. És a harmadik részében ennek az imádságnak arra kéri Isten az Atyát, hogy ne csak a tanítványok, nem csak értük könyörgük, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek, a gyülekezetért, az egyházért, aki már 2000 esztendő óta így vagy úgy, vagy az evangélium hirdökeként, vagy torzóként, de hirdeti Isten nagyságát. És ennek tisztaságára éppen nem a szokások, nem az egyház, mint látható szervezet, hanem annak igazi küldetése az Isten országának el nem múló, örökké való üzenete. Hirdettessék, még ha gyarló eszközökön keresztül is. És amikor ezt elemezzük, azt látjuk, hogy benne vagyunk mi is. És nem csak ott és akkor, hanem itt és most. Jézus mostani tanítványainak szól az üzenet. Amit én először most megragadtam ebből az igéből, az az, hogy Jézus, amikor a tanítványaiért könyörög, akkor azt mondja, hogy nem véletlenül, hogy titeket választottalak ki. Isten eleve elhatározásának, döntésének az eredménye, hogy ő kiválasztja az övét. Drága testvéreim, kedves hallgatók, kedves televíziónézők, ha most belegondolunk abba, hogy itt ülünk a templomba, vagy ott ülünk a fotelben, és hallgatjuk most Isten szavát, ez nem véletlen jelenség. Nem véletlen tévedtem ide, nem véletlen ébredtem időben, vállaltam a fáradtságot is, hogy eljöjjek meghallgatni Isten igéjét, a Biblia üzenetét. Istenek terve volt, van és lesz velünk. És most éppen halló távolságra kerültünk. Hogy nem véletlen jelenség az, hogy életünknek egy megtört pillanatában, mert amikor jól megy a dolgunk, akkor ezzel nem foglalkozunk. De amikor megtör az élet, és oly sebezhetővé válunk, akkor kell a jó hír, az evangélium. És az kényszerít oda, hogy amit elmulasztottam eddig, bárcsak valóság lenne bennem is. Olyan jó dolog, testvéreim, hogy nem azt mondja Isten, hogy na megmondtam, ugye nélkülem semmire nem mész. Ugye itt teljes csőd az életed. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy eljött az óra. És az most van. Hogy megdicsőítessék a te neved ő bennük. Most ebben a megsebzett állapotban, amikor nekem is el kell mennem, és nem leszek már köztük. Uram, pótold valamiképpen. Győzd meg őket, hogy te választottad ki őket. Hogy neked gondod volt rájuk. Hogy abban a merítő hálóban, ami a világ tengeréből mindent kifog, köztük voltak ők is. A te terved van. És azért imádkozik Jézus, hogy kijelentettem a te nevedet. És nekem, akiket nekem adtál a világból, a tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most drága testvérem, itt van a fordulópont. Hogy nem csak egy futó kalandot akar Isten, nem csak egy vallásos élményt, nem egy olyan rendkívüli eseményt, hát Pál átélte, neki megadatott, meg a többieknek is volt valami különleges és fantasztikus jelenség, de nem mindenkinek.
De van az életünknek egy olyan drága pillanat, amit soha nem fogsz elfelejteni. Nekem is vannak. Amikor Isten megszólított engem, és félreérthetetlen módon azt mondta, hogy gyere és kövess engem. És akkor nem mondtam volna igent, most nem prédikálnék itt. És egészen más lenne az élettörténetem. Nem azt mondom, hogy tökéletessé tett. Nem azt mondom, hogy akadálymentessé vált az életem. Nem azt mondta Isten, amikor meghívott, hogy te egy szerencsés ember leszel, vele semmi baj nem fog történni, te mindig egészséges leszel, te mindig sikeres leszel, te neked mindig sok pénzed lesz. Jézus azt mondta nekem, hogy az ígmadárnak fészke, a rókának barlangja, de az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Szóval, kövess! Amikor azt mondta, hogy nehéz lesz az a kereszt, nem azt mondta, hogy tehermentes, keresztmentes séteszem az életedet, hanem azt mondta, hogy én is ott leszek. Mert az az iga, az a teher, az a kereszt, amit te úgy érzel, hogy a legnehezebb, és nincs még egy olyan földi ember, aki hasonlóképpen élte volna meg, én vállaltam föl, szószoros értelmében, azért gyönyörűséges. És azért könnyű. Nem azért, mert nincs, a mai ember tiltakozik, szeretné kikerülni, nem kellenek a keresztek. Felarulnál szerint, és fűrészelni, hogy minél kisebb legyen. És amikor át kell menni a szakadék egyik oldalra a másikra, akkor vesz észre, hogy mennyire rövid lett az a kereszt. Szóval, drága testvéreim, amikor ebben a csodálatos főpapi imádságban azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy a nagy világból mégiscsak megértették ők, akikre különös feladatot bíztál, akiket kiválasztottál, hogy ott vannak, halló közelben, tanítványaim lettek, és meghallották, megőrizték az én igémet. Mert az örökérvényű, halhatatlan íge, az a mag, ami az örök életre terem. És ahogy folytatja Jézus, én ő érettük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tiéd. Szóval fölkészíti Jézus az övéit, a tanítványait, azokat, akik kiválasztott az Isten, és akiket ő is megszólított, hogy megmaradjanak ebben a világban. Mert drága testvéreim, nem elég csak elindulni. Hányan indultak ragyogó szépen. Énekelve az ajkukon. Dicsőítve az Urat. De nem maradtak hűségesek. Nem maradtak mindvégig hűek. És most azért imádkozik, hogy Uram, most nem a világért, hanem ő érettük könyörgöm. Nem mint, hogy a világnak a sorsa közömbös lett volna Jézusnak, hát dehogy is. Hát hallottuk, Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, el ne vesszem. Nem erről van szó, hanem erről a maradékról. Akik mégis, akik annak ellenére, annyi próba és annyi nehézség, amin keresztül mentek a tanítványok is, azért gondoljuk el Jézus mellett. Voltak itt próbáik, mint ahogy nektek is voltak és vannak, és itt vagytok. Hát ez önmagában győzelem. Nem csupán az, hogy Isten megszólított bennünket és elindultunk. Halleluja, dicsőség az Úrnak. De hogy meg is maradtok, szerintem az igazi csoda. Mint hogy házasságban is. Nem elég csak szerelmes dalokat egymásnak mondani, és igent mondani, hanem végig hűséggel, az az igazi. Ma délután meghívtak engem egy házassági évfordulóra, Kósdra. 290 éves idős testvér. 70. házassági évfordulóját tartja. Édesapám adta őket össze, én meg most 70 év után hálát adok értük. Csodálatos.
Küzdelmes életük volt, teljesen ismerem. De megmaradtak egymás mellett. Mint ahogy mi is akarunk Jézus társaságában tanítványai maradni, mert az az igazi. Az a csodálatos. Amikor hűségben megmaradunk, ennél csodálatosabb érték nincs. Hogy ma a világ megvet. Ma hűség. Holtig tartó szeretet. Hát ki hallott már ilyet? Én hallottam. Ő mutatott példát. Jézus mutatott példát. És ő mondta, hogy aki mind halálig hű, azé az életkorona. Csodálatos példát láttunk. Fantasztikus imádságot hallottunk Jézus ajkáról, aki könyörög érettünk is, hogy mindvégig maradjunk meg. Aztán imádkozik a világért is, mint említettem már, azokért is imádkozom, pontosan hadd idézzem. Nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, de nem értik könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Aki majd az ő szavukra hisznek. Hisz Jézus felszabadító hadművelete, ami egészen a Jordán parttól a Golgotáig tartott, mert ez volt az igazi felszabadítási hadművelet, a bűn bilincseiből, megkötő erőitől, démonikus megszállottságból. Ő szabadít föl bennünket tiszta és új életre. Azért imádjuk az évünk össze minden vasárnap, mert ő feltámadt, legyőzte a gonosz erőit, diadalt aratott rajta. A gonosz fejére taposott ott a Golgotán, ahogy az ős evangéliumban is hallottuk. Diadalt aratott felette. A diadalmasok közé szeretnétek tartozni, vagy az örökvesztesek közé. És ez minden alkalommal, amikor Isten fölteszi ezt a kérdést, akkor igennel kell válaszolni, különben elvesztünk. Amilyen nagy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérése felett, csodálatos, dicsőítő, Isten dicsőítő imádat, olyan kárörvendő nevetés van, oda lenn a pokolban. Ha valaki elutasítja Isten szabadítását, elengedve Isten kezét, magára marad. Mert ez a pokol. Amikor elengedjük Isten kezét. Na de Jézus azt mondja, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, én megismertettelek téged velük, mint ahogy meg is ismertek. De azért imádkozom, hogy a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük is ott legyen. Jézus ezért ment a keresztre. Hogy megszabadítson önző, magunk körül forgó életünktől, ettől a boldogtalanságtól, és felszabadítson az isteni, szent és tiszta életre. Mert a boldogság itt kezdődik. Egy lépésre vagy, ha igent mondasz, akkor ő az örömtelenséged, az egyedül létedet, a kiszolgáltatottságodat, az elrontott életedet képes helyrehozni. Ő nem azt mondja, hogy ha majd elég jó cselekedeteket gyűjtöttél, akkor esetleg tárgyalhatunk róla, hanem azt mondja, hogy jöjj, ahogy vagy. Csak ne maradj úgy, ahogy vagy. Engedd, hogy átformálj, átmosson, megtisztítson Isten tiszta igéje, igazsága. És megtartson téged az ige örök időkre. Azt kívánom, kedves résztvevők, kedves ige hallgatók, kedves televíziónézők, ne halasszátok el, ne halasszák el ezt a mai napot döntés nélkül. Mondj igent Krisztus hívására. Érted is imádkozott, most is könyörög. Hisz, hogy
atyához ment, ő nem szűnt meg, lépett ki a létezés világából, ő az atyához ment, hogy közben járjon. Érted és értem. Nem vagyunk tehát kiszolgáltatva, nem vagyunk magunkban. Azt mondta, hogy én veletek leszek minden nap a világ végezetéig. Menjetek és hirdessétek a jó hírt mindazoknak, akik ma szoború ábrázattal reménytelenül néznek a jövőbe. Mondjátok el, mit tett veletek az Isten, és mit fog tenni?

Egy éneket fogunk énekelni, ami a missziós küldetésünkre próbál bennünket lelkesíteni. A 183-as ének lesz ez, minden szív, minden nép, hall-e jó hírt. Próbáljuk lelkesen énekelni, mert az ének az, és kibírhatatlanul örömöt gerjeszt a szívünkbe, hogyha imádságként, fohászként lesz az ajkunkon. Kérem szépen, hogy ilyen lelkesedéssel énekeljük, mint ahogy én most itt bevezettem.

Kedves testvérek, mielőtt az utolsó éneket is elénekeljük, és elbúcsúzunk egymástól egy áldással, néhány fontos dolgot szeretnék hirdetni, és örülünk annak, hogy a televízió nézői is itt maradnak még néhány percre. A hirdetések között először is hadd említsem meg, hogy a héten, pontosabban szombaton délután 15 órai kezdettel, 3 órakor, itt ezen a helyen regionális nőkonferenciát tartunk. Helyi nőtestvéreknek a kezdeményezésére, de szeretnénk, hogyha aki szeretne csatlakozni, akár ismerősi, baráti körünkből, akár Kispest népe közül, szerettel meghívjuk erre az alkalomra, tehát szombaton délután 3 órai kezdettel. A témánk, még egy pillanatra vissza, újrakezdés van kiút. Hát már önmagában ez egy ígéretes mondat. Ezt fogjuk körbejárni, illetve a női előadók, többen is lesznek, többek között Tiszáné Gnett Gabriella, a József utcai baptista gyülekezetnek egy nagyon, nagyon aktív tagja, aki több munkában, szociális munkában és lelki munkában is részt vesz, az ő fő szolgálatával és más bizonyságtételekkel lesz ékes ez az alkalom, tehát hívunk minden érdeklődőt. Említettem már, hogy ma délután milyen küldetésem lesz, 6-16 órai kezdettel. Szeretném vinni a gyülekezetnek a köszöntését is. Többször jártunk már itt gyülekezeti szinten is, Kósdon, Vác mellett van ez a település, ahova hívtak engem szolgálatra, és hát legyen példa előttünk ennek a kedves idős családnak az ünnepe, hűsége, és kívánjunk áldást így távolból is majd rájuk. Akik nem jönnek velem Kósdra, azokat pedig szeretném arra invitálni,

hogy ma délután 16 órakor ugyancsak az Újpesti Imaházban lesz egy könyv bemutató, aminek a címe a Kiskunság hívői. Szeberny Olivér testvérnek nem tudom, hányadik könyve ez? 10-20 körül van, nem tudjuk pontosan, majd utána számolunk ennek. De a lényeg az, hogy akik ezen a könyvbemutatón szeretnének részt venni, és gyülekezetünk tagja, tiszteletbeli nyugdíjas lelkipásztora, Szeberny testvér, nyugodtan csatlakozhatunk azokhoz, akik ezen részt szeretnének venni, tehát Újpesti Baptista Imaház. Légy szíves, ezt a képet újból kérjük. Kedves Ludwig Tittel család, itt vagytok, veletek voltunk az elmúlt napokban, hetekben, amikor hozzánk is elérkezett ez a nem várt, szomorú hír, hogy kedves férj, édesapa, nagypapa eltávozott az élők sorából. Szeretnénk kifejezni itt felétek gyülekezetünk együttérzését, szeretetét. Tudjuk, hogy mit éltek át, hisz mi is voltunk hasonló helyzetben. De az a vigasztalás, amit ma hallottunk, hogy Isten nem követel hibát. A mi érdekünkben avatkozik be nagyon sokszor. Ő megsebez, de be is kötöz. És azt kívánjuk, hogy ezt az utóbbit éljétek át, a család minden tagja. Ő adjon Szent Lelke által vigasztalást az örök életre. Isten áldja meg benneteket. Nagyrészt elmondtam, ami ránk vonatkozik, még egyet szeretnék. Csütörtökön este bibliórát tartunk a szokásos időben 6 órakor, azt követően pedig az előjáró testvéreket kérem, nagyon fontos megbeszélni, valóink vannak, hogy jöjjenek el, és ebben vegyenek részt a közös döntésekben és a feladat fölvállalásában. Tehát csütörtökön este 6 órakor az istentisztelet követően. Nem tudom, mennyire lesz olvasható, ismét a betegeknek a listáját, frissített listáját tettem ide, nem megszokásból, hanem azért, mert szívünkön hordozzuk őket. Örülök annak, hogy néhány nevet úgy látunk, hogy közben például Kamila testvérnő is itt van köztünk, és vannak olyan, akiknek meghallgattatik az imádság, és jelen lehet közöttünk. Szeretném majd ezt a gyülekezeti listára is elküldeni, hogy otthon is megemlékezzünk a betegeinkről, különböző próbatétel alatt lévő testvéreket. Egyet szeretnék most kiemelni, Ideg Béláné Zsuzsanna testvérnő, aki a múlt vasárnap itt volt közöttünk, itt ült az első sorban. 90 éves, de a fiát meg arra kérte, hogy hadd jöjjön el az úrházába, mert ő csak itt érzi jól magát. És láttuk, hogy teste annyira elgyengült, hogy már szinte azt hittük, hogy itt a vég. De Isten meghallgatta a könyörgést, mert láttuk, hogy roskad össze. Imádkoztunk érte, és az Úr most adott egy kis kegyelmi időt. Levitték a délpesti kórházba, a héten többen meglátogattuk őt. Köszönöm, hogy elkísértek nőtestvérek, együtt imádkoztunk, igét olvastunk, hívő testvérek veszik körbe az ágyak körül a betegek közül is, sőt a nővérke rögtön egy saját bibliát is oda tett az ágyára, mint hogyha neki nem lenne, ez jól esett neki, abból olvastunk igét, szinte alig értettük a szavát. De amikor az imádságra került a sor, fogtuk az ő kezét és mi is egymásét, egyszer csak megszólalt a Zsuzsi néni. Érthető, világos szavakkal felsorolta az összes családtagját. Imádkozott értük. És a gyülekezetért, ezért a kedves közösségért. Imádkozott értünk a beteg ágyon. Úgyhogy vegyük komolyan testvérek, amíg lehet. Mert nem kell ahhoz 90 évesnek lenni, hogy ilyen figyelmeztető jelek legyenek az életünkben, és milyen jó, ha felkészültek vagyunk. Isten adja meg ennek a kegyelmi lehetőségét mindannyiunk számára. Úgy emlékszem, hogy több hirdetni valónk nincs. Az igének az üzenetével a szívünkben menjünk majd otthonainkba. És akkor most énekeljük azt az éneket, aminek kezdő hangjait már hallottuk, a 183-as ének. A 183-as ének, nem hagyjuk el a Bibliát. Ez legyen fogadalom. Így kezdődik ez az ének. Nem hagyjuk el a Bibliát. Nem tudom, hányan hozták ma, de föltétlenül otthon ragadjuk meg, olvassuk, addig, míg lehet, mert az élet erő ebből származik.
Az ének alatt, aki ezt jó szívvel teszi, áldozatával is elősegítheti az evangélium terjedését, amikor énekelünk, az oltárra fogjuk helyezni majd az adományainkat. Fennállva tehát, énekeljük el, nem hagyjuk el a Bibliát, 183.

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon velünk most és mind örökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Május 10-e, 12 óra 1 perc. Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Csak Istent féljed. A mai ige: Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 6. verse. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem? Gondolatok az igéről. Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől. Aki Istent féli, annak senki, semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma nem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és mágia már nincs divatban, senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen a világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk, Isten a segítségünk, legyünk bátrak, és ha a világ dühöng, ám tegye. Mi nem félünk tőle. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan holnap, május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Suhánszky Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktatása ma történik, a mai vasárnapi istentiszteleten, május 10-én a Kiscelli utca 73 alatti budapesti metodista egyház központban. A metodista egyház magyarországi vezetője, az új szuperintendens tehát mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő holnap május 11-én hétfőn volt, de most meghosszabbították, június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Új főtitkár a Protestáns Egyházak Európai Közössége élén. A bécsi Luther Evangélikus templomban tartott ünnepi istentiszteleten iktatták be a Protestáns Egyházak Európai Közössége új főtitkárát, Susanne Schenket, április 27-én. Egyúttal búcsút véve elődjétől, Mario Fischertől. Az alkalmon több mint 100 egyházi vezető volt jelen Európa különböző részeiből. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. Így ünnepelte az évfordulót az egyház fő. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeli ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével. Robert Prevost, ma már 14. Leó pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompejbe. Látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, 13. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitott beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompei völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak. A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként.
1: kulturális programajánló.
2: Budavári Evangélikus Szabad Egyetem. A Budavári Evangélikus Szabad Egyetem holnap, május 11-én hétfőn 19 órakor tartja következő alkalmát Felkhők között címmel. A vendég Nagy Dénes filmrendező. Nagy Dénes filmrendező a Kurták György zeneszerzőről 4 éven át forgatott dokumentumfilmjéről beszél és mutat be abból részleteket. Az alkalom elején ige magyarázatot tart a házigazda, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egy hetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zeneiskolában akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekes könyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretett szolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretett Szolgálat Erasmus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi, kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással a tapasztalataikat. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Kora nyárias az idő, de hétfőn markáns hidegfront érkezik. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot. A hét elején egy ciklon közelítheti meg térségünket, a frontjai által pedig több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Merengő. Gondolat a mai napra.
0: te rontod el. Megdöbbennél, ha tudnád, hány jól alakuló dolgot rontottál el az életedben, csupán azért, mert türelmetlen és számítgató énedre hallgattál, aki nem bírja, ha nem történik semmi. Angyalok munkáját tetted tönkre, mert nem hagytad beírni a dolgokat. Müller Péter.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunk következik. Műsorunk a múló napokkal, a hozzájuk fűződő hagyományokkal, ünnepekkel foglalkozik, felvillantva azok érdekes pillanatait. Figyeljünk együtt! Május.

Dzsida Jenő, Tavaszi újongás. Részlet. Tarka virágnak illata kábít, édes a méz, mit kejhe kínál. Lebben a lepke, röppen a méh, sok kicsi vándor kedvese ajkán csókra talál. Nincs ma halál, él ma a föld, mit csak az Isten élni teremtett. Harsog a himnusz, hangos a táj, semmi se fáj. Minden örömre, tűzlobogásra szítja a lelket. Újra születtünk, zöld lobogóval, lepkefogóval, táncra megint, csókot a földnek, csókot a fának, csókot a rügynek, mert a hatalmas, égi jövendő hírnöke mind.

0: Május hónapot Maja, a görög termékenység istennő római alakjáról nevezték el. A népi kalendáriumban pünköst hava, illetve az ikrek havának is hívjuk.
1: Május 1-e a munka ünnepe. 1886. május 1-én a chicagói munkás szakszervezetek sztrájkot szerveztek a 8 órás munkaidő bevezetéséért. A többnapos tüntetés sorozaton és a sztrájkokban 350 ezer munkás vett részt. Ennek emlékére 1890. május 1-én a szakszervezetek és egyéb munkás szerveződések együtt vonultak föl országszerte a dolgozók jogaiért. A majálisokban őrződik-e hagyomány, ünnepelve a munkás szolidaritást is.
2: Az anyák napja világszerte megünnepelt nap, amelyen az anyaságról emlékezünk. A különböző országokban más és más napokon ünneplik. Hazánkban május első vasárnapján. A gyermekek tisztelete és a köszönet szavai egy életen át kísérjék az édesanyákat a hála gondolataival. Mata Ibolya, anyák napjára. A május illatában hagytam a reggeli gondolatom, hogy a nap első sugarának orgona illata feléd hajladozzon, hogy köszöntsön a szívem, és így köszöntsön a dalom. Most szólni tudnék, de hagyom mosolykönnyeimet az arcomon. Elcsukló hangom meg-megáll két szívdobbanás perc rojtjain. Örök a hálám, és örök az imám hozzád, drága jó édesanyám.
0: Május 5 az esélyegyenlőség napja. Az emberek egyenlőségét hangsúlyozza nemre, fajra, nemzetiségre, korra, egészségi állapotra, társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Az esélyegyenlőség azt jelenti, hogy nem elég kinyilatkoztatni az egyenlőséget, hanem biztosítani is kell, hogy minden embernek megfelelő lehetősége legyen életcéljai megvalósításához.
2: Május elején a ballagás fontos állomás a diákok életében. Az 1870-es években indult a ballagás hagyománya, amikor a helyi erdészeti és bányászati akadémia hallgatói az iskolától búcsúztak a Ballagmára véndiák kezdetű dallal. A ballagással a végzősök addigi életszakasza is lezárul, hiszen egy új életforma vár rájuk.
1: Május 9. Az Európai Unió napja. Az Európai Unió 28 tagállamból álló gazdasági és politikai közösség, amelyhez hazánk 2004-ben csatlakozott. Az 1985-ös milánói találkozón határozták el, hogy Európa napja a tagországok 510 millió állampolgárához szóljon, mint a béke, a szociális és gazdasági fejlődés és szolidaritás ünnepe.
0: Május 18. Az internet világnapja. Az internet az egész világot körülölelő számítógép hálózat, mely olyan gyorsan növekszik, hogy minden erre vonatkozó számadat pár hónap alatt elavul. A kibertérben való kommunikáció életünk jelentős, meghatározó területévé vált, ennek páratlan előnyeivel és lehetőségeivel, ugyanakkor veszélyeivel és káros hatásaival együtt.
2: Május utolsó vasárnapján ünnepeljük a gyermeknapot, sok játékkal, nevetéssel és főként szeretettel. Csorba Piroska, ha megnövök. Ha megnövök, elveszem anyát feleségül. A piros ruháját veszi föl, abban a legszebb. Adok neki virágot, és egy igazi tengeri malacot. Az esküvőnkön tejbegrízt eszünk és fagyit, utána hazarollerezünk. Ha szót fogad, az apu is elkísérhet. Jól fogunk élni. Anya mindig mesél, én meg szelídítek neki egy vad oroszlán.
0: A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni, mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint szeretne repülni. Mindegyik más, mindegyik különleges, mindegyik gyönyörű. A nap célja a vidámság és a családi kapcsolatok ápolása mellett az, hogy kiemelten fölhívja a figyelmet a gyermekek jogaira, a szegénységgel, az éhezéssel, a bántalmazással szembeni föllépésre és cselekvésre. Hogy meghalljuk a gyermekek szavát, és sajátos világukra irányítsuk a világ figyelmét.
1: Húsvét utáni 50. nap, pünkösd napja, amely minden évben május 10-e és június 13-a közé esik. Balassi Bálint, áldott szép pünkösdnek. Részlet. Áldott szép pünkösdnek, gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege, hosszú úton járókat könnyebbítő szele. Neked virágoznak bokrok, szép violák, folyóvizek, kutak csak neked tisztulnak. A jó hamarlovak is csak benned vigadnak. Újul még a föld is mindenütt te tőled, tisztul homályából az ég is te véled. Minden teremtett állat megindul te benned. Így jó időt érvén Isten kegyelméből, dicsérjük szent nevét fejenként jó szívből, ígyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből.
2: A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn tartott keresztény ünnep, amelyen a Szentlélek kiáradását ünneplik. A Szentlélek eljövetelének eseményéhez kapcsolódik az egyház alapítása és az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete is. Azonban pünkösd legfontosabb jelentősége a Szentléleknek az emberi szívben való munkája, melyet a Galata beliekhez írt levél így foglal össze. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
0: Hiszek a Szent Lélekben. Karl Rahner imája. Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől. Hiszem, hogy megváltoztatja szokásaimat. Hiszem, hogy legyőzi közömbösségemet. Hiszem, hogy szeretettel tölti el lelkemet. Hiszem, hogy megállít a rossz előtt. Hiszem, hogy felbátorít a jóra. Hiszem, hogy legyőzi a szomorúságomat. Hiszem, hogy szeretettel tölt el Isten ígéje iránt. Hiszem, hogy elveszi kicsiny hitűségemet. Hiszem, hogy megerősít szenvedésemben. Hiszem, hogy áthatja egész lényemet.

Kedves hallgatóink, Kalendárium című műsorunkat hallották. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska, Balázs László és Török Attila.

0: Séva néni meséi. Most a Szóla Rádió hétvégi meseadása következik, nem csak gyermekeknek, mert a Sajámosi Éva által szerkesztett műsor minnyájunkat a jóra és szépre szeretné vezetni Jézus szellemében. Ezzel adva boldog derűt és felüdülést a lelkünknek.
1: Szervusztok! Szervusztok, kedves Séva nénis gyerekek, és igazi nagy örömmel köszöntöm felnőtt hallgatóinkat is. Annyira boldog vagyok, hogy immár több mint 7 éve vagyunk így együtt, szoros barátságban a rádió hullámain. Köszönöm mindnyájunk mennyei édesatyának, hogy lehetőséget adott nekünk, hogy ezen a műsoron keresztül is egyre jobban megismerjük és megszeressük őt. Gondolom, már kívülről tudjátok a műsor menetét, amit nagyon szeretek, mert igazán hasznosnak érzem. Nos tehát, új hallgatóinknak is elmondom, szokásunkhoz híven először vázlatosan átismételjük a múlt heti válaszainkat, hogy meglássuk, emlékszünk-e még azokra, illetve hogy megmaradt-e a szívünkben Isten üzenete. Aztán jönnek az eheti válaszok, majd elmondom a következő hétre szóló kérdéseket is. Célom, hogy keressétek a válaszokat magatok is. Érezzétek meg, mekkora öröm önállóan gondolkodni, hogy felnőve okos és erős harcosai legyetek a menny urának. És ne feledjük, hogy most, még mindig húsvétra gondolva, arról fogunk gondolkodni, arra emlékszünk, hogy mit tett értünk Jézus Urunk, hogy megszabaduljunk bűneink terhétől és a rossz dolgok szeretetétől. Na, készen vagytok, kedves harcos társak, mert én igen? Hát akkor kezdjünk is!

Íme a három válasz a múlt heti kérdésekre, persze rövidebben, ahogy mondtam. 544. kérdés. Mi történt húsvét vasárnap? A válasz? Azon a vasárnapon történt valami nagyon különös. Korábban Jézus háromszor is elmondta a tanítványainak, hogy a világ bűnei miatt őt adják halálra, hogy elszenvedje mindnyájunk bűneinek büntetését, de harmadnapra föl fog támadni. Igen ám, de ezt valahogy nem hallották meg a tanítványok. De miért nem akarták meghallani? Három dolog is magyarázza. Egyrészt, nagyon szerették Jézust, és hallani se akartak arról, hogy őt bárki bántsa. Ez ugye érthető, de mégiscsak emberi dolog. A másik ok az volt, hogy téves terveik voltak Jézussal. Azt várták tőle, hogy mint dicső király és nagy hadvezér fel fog lépni, és kiűzi a gonosz rómaiakat zsidó földről. Harmadrészt, nem értették meg a megváltás kegyelmét. Nos, Jézus küldetése csak annyiban volt ezekhez hasonló, hogy valóban azért jött, hogy kiűzze a gonoszt, de nem az országból, hanem az emberek szívéből. Vasárnap reggel volt. Az asszonyok kimentek a sírhoz, hogy befejezzék a temetési szertartást, de a sír üres volt. A megjelent angyalok elmondták nekik, hogy nincs itt a mindenség Istene, mert föltámadt. És ebben a szóban van a mi teljes üdvösségünk és örömünk. Jézus aztán megmutatta magát Máriának, még ott a sír mellett, és elmondta neki, hogy mit csináljon. Menjen, és adja hírül a tanítványoknak, hogy ő él. Mindent folytat, amiért jött. Ezért számunkra, keresztényeknek a vasárnapi nap a legjelentősebb. Ez pedig nekünk azt jelenti, hogy ha a világ minden bűne alól az Atya föl tudta támasztani Jézust, akkor mi egyéni életünk bűnei alól is föl tud támasztani minket az Atya egy szebb, újabb, tiszta életre, ha mi ezt kérjük és kívánjuk tőle. Nos, a vasárnap ezért a legszebb ünnep a keresztényeknek. Maga az új szövetség. Remélem, most már érted. Ötszáznegyvenötödik kérdés. Milyen korábbi jövendőléseket mondott Isten ezzel az eseménnyel kapcsolatban? A válasz.

tovább szakadozott szét, és ma azt lehetem mondani, több mint 1000 keresztényi irányzat, egyház, gyülekezet létezik. Ezt akarja Sátán. Sátán nem törődik azzal, hogy mit hiszel, mennyire vagy vallásos, csak ne higgy Jézus Krisztusban, ne hallgass ő rá. Dolgozhat sokat Krisztusért is, csak ne higgy benne, igazán. A magad elképzeléseit vidd bele a tanításokba, és ezzel megzavarja keresztényeket. Jézus nagyon komolyan int ez ellen. Beszél is ez ellen, hogy milyen állapotok lesznek. És az egyházban folyik ez a küzdelem. Gondoskodik arról, így mondja Jézus már tanításában, hogy a magvető hinti a magot a földön. Isten hinti az igazság magvát az gyülekezetbe. De jön az ellenség, és konkolyt hint a búza közé. A konkolynak a gyökerei megfojtják a búza gyökereit, és inkább hatalmasodni akar a konkoly. A nagy küzdelem ott van az egyházban. Sátán becsempész megtéretlen embereket, hogy belső küzdelem, feszültség is elkeserítse az embereket. Ezért látszik az, hogy na hol van az a kereszténység, amely makulátlanul tiszta? Nincs ilyen, nem találunk ilyent, mert vegyes összetételi minden gyülekezet. Sátán azért küzd, hogy az emberek mind jobban az ő elveit valósítsák meg. Krisztus pedig azért, hogy egy ember fogadja el életében Krisztust. És így most már egy-egy emberre is tevődik a küzdelem. Hány ember van, aki elfogadta Krisztust, és elindult a pokol a családi körben? Mert ő komolyabban veszi Krisztust követését. És hány ember életében kezdődik meg az igazán a nagy küzdelem, amikor dönt Krisztus mellett, hogy odaadóban akarja őt szolgálni, és egyre jobban tapasztalja meg, hogy Sátán ott küzd. Amikor imádkozol azért, hogy ez a nap, vagy a másik nap harmonikus legyen Istennel, egymással, akkor fogsz nagyokat bukni, tapasztalni fogod. Elkeseredsz, hogy érdemes imádkozni? Annál rosszabb. Sátán ez hozza. Nevet azon, amikor látja a te őszinte törekvésedet, imádkozol, és közben buksz. Közben éppen az ellenkezője történik meg életedben. Ez egy elkeserítő küzdelem, nem kis küzdelem. Az egyéni, saját életedben. De Jézus valamit mondott, és ez nagyon fontos. Igaz, hogy ez ellenségeskedés. Írja Máté 24-ben is. Igaz az, hogy gyűlölik majd egymást. A gonoszság megsokasodik. A szeretet meghidegül. Félelmetes idők. De azt mondja tovább, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Aki ennek ellenére is kitart Krisztus mellett, és meri őt hívni segítségül egyéni életében, imáiban, az győzedelmeskedni fog. Krisztus tehát azért küzd, hogy az ő életelve valósulhasson meg életünkben. Erről a belső küzdelemről Pál maga is ír. Olvass el, mindenki szeretettel felhívom figyelmet erre. A Római Levél 7. fejezet 18. versétől. Azt írja, hogy sokszor azt teszem, amit nem akarok. Látom, hogy ott van bennem, belsőmben a rossz is. Elmémmel a jót fogadom el, hogy Isten törvénye szent és jó, de egy másik törvényszerűséget is látok a testemben, amely rabul fog engem. És végül felteszi a felkeserítő nagy kérdés, ó, én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? És a válasz ő mondja meg, hál az Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus. Ez a reménységünk. És ha ez nem lenne, én azt mondom, ha nem lenne a Római Levél 7. fejezete ott a Bibliában, az én nagyon elkeserednék. De ő őszintén leírja a belső küzdelmét, nem szégyeli. Kedves gyülekezet, a proféták is emberek. Az apostolok is emberek voltak, ne felejtsük el. Tévedő emberek, Péter is, János is. Kik voltak a bennyörgés fiai? János is testvére. Aztán oda mennek Jézushoz. Letérdel az anya Jézus elő, Uram, eljössz országodban, engedd meg, hogy az én két fiam legyen jobb és bal kezed felől. Hát már akkor létezett a korteskedés. Hát micsoda dolog ez. De ez a János megtér. Péter, aki megtagadja, megtér. És János írja a legcsodálosabb, reménykeltőbb leveleket, amely a szeretetről beszél. Isten szeretetéről. Hogy Isten a szeretet, és a szeretet Istentől van, nem mi magunk teremtjük meg, csak a kapcsolatba lépünk ő vele. És végül a megoldást hozza, Jelenések erről szól. Jézus eljön hatalommal, dicsőséggel. Jön az Úr, és ezt az üzenetet hirdeti ma az advent nép.

0: hogy ne keseredjünk el. A világ olyan, amilyen, egyre rosszabbnak néz ki. Egyre több válságot van a világban. Nézzük meg, hallgassuk csak a híreket, de emeljük fel a fejünket, mondja Jézus, mert elközelget a ti válságtól. Jézus jön, és erre oda kell figyelni. És ami belső személyes nagy küzdelmünk, és erről sokan írnak, nem csak Pál, az, hogy tudunk-e személyesen kapcsolatban maradni Jézussal. Minden nap tudunk-e személyesen kapcsolatban lenni Jézussal. A Biblia olvasás és ige által. De bennünket leköt a televízió, bennünket lekötnek más események nagyon sokszor, és azt mondjuk, nincs időnk. Maurice Vanden, egy adventista amerikai író, személyesen mondta el, és egy könyvében is leírja, hogy Amerikában, ugye ott lakik, ma Amerika bebizonyította, és a televízió bebizonyította, az embereknek van ideje, de mire használják. A legnagyobb küzdelmünk személyes életünkben az, hogy kapcsolatba lépünk-e Jézussal. Mert a szeretet nem tudja megváltoztatni bőrszínét, a párduc sem a fontosságát, csak Jézus. De nem vagyunk kapcsolatban Jézussal. Azzal, hogy megkeresztelkedtünk, vagy azzal, hogy kereszténynek valljuk magunkat, azzal még nem fogunk üdvözülni. Erre Jézus is mondott példát. Sokan jönnek majd az én nevemben, mondja az ige, jelenések, vagy Máté evangélium 7. fejezetében. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk-e? Nem a te nevedben üztünk-e ördögöket? Nem cselekedtünk-e hatalmas dolgokat a te nevedben? Profétai nép, nem a te nevedben profétáltunk-e? És akkor vallást ezek majd neki. Sohasem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonosztevők. Mi az, hogy nem ismertelek titeket? Nem volt belső kapcsolatunk. Nem mentünk be az úgynevezett belső szobába, amiről beszél Jézus, aki titkon néz, megfizet néked nyilván, akivel belső kapcsolatban lehetsz, személyesen. Ha ezt a küzdelmet nem vállaljuk és nem tartjuk fenn, akkor nem sok reményünk lesz az idősségre, mert nem változunk meg. És hogy nem folytatódhat az új teremtettségben a bűn, nem vihetünk be oda bűn, hogy csirátlanítást leszen a földön, hogy egy orvosi nyelven fogalmazzak, ott a bűnnek semmi nyoma nem lett, atomjaira bomlik a föld, és új teremtés lesz. És a megváltottak erre az új teremtettségben fognak lépni, akik szeretett élet rendjét vállalták magukra Krisztustól. És ezért küszködtek, tusakodtak, hogy ezt elérjék Isten hatalma által. Az Isten szeretet, és ez a szeretet lénye betölti a földet. Befejezésül egy gondolatot szeretnék még mondani. Ellen White 5 kötetben ír erről a nagy küzdelemről. 5 kötetben mutatja be a Biblia eseményeit a nagy küzdelem szemléletből. Pátrákák és proféták, proféták királyok, Jézus élete, apostolok története és a nagy küzdelem című könyv. És valami érdekesség végighúzódik az emberiség történelmén, a Biblia tanítása szerint is ez nagy, és egészen talán nem is véletlenül Ellen White ezt kihozza, pedig nem ebben sorrendben írta meg a könyveket. A nagy küzdelem első köteteinek, első fejezetének első mondata így szól. Az Isten szeretet, lénye, törvénye, szeretet. Ez mindig így volt és mindig így lesz. És az utolsó kötet, utolsó fejezetének, utolsó bekezdése így szól. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téreken át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól, a legnagyobb csillagig tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogsággal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Pont. Mi ezt az Urat várjuk, aki ezt hozza nekünk, és ezt a szeretetet adta a szívünkbe.
1: Bibliai alapelvek című előadás sorozatunkat hallották.

Szabó László, századik Zsoltár. Te roppant föld, hű lelkedet most dicsérő zsoltárokba sződ. Az Úr elé örvendve járulj, víg lélekkel szolgáljad őt. Tudjátok meg, az Úr az Isten. Ő alkotott, s nem mi magunk. Az ő népe, s az ő pázsitja pásztorolt juhai vagyunk. Tornácaiba dicséretekkel, hálás szívekkel lépjetek. Szent csarnokában áhítattal áldjátok nevét, emberek. Mert jó az Úr, s áldott kegyelme nemzedékek felett örök. Hűségének imádatában gyúlnak a legszebb örömök.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Csak Istent féljed. A mai ige Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 6. verse. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Gondolatok az igéről. Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől. Aki Istent féli, annak senki, semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma nem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és mágia már nincs divatban, senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen a világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk, Isten a segítségünk. Legyünk bátrak, és ha a világ dühöng, ám tegye. Mi nem félünk tőle. Budavári Evangélikus Szabad Egyetem. A Budavári Evangélikus Szabad Egyetem holnap, május 11-én hétfőn 19 órakor tartja következő alkalmát Felkhők között címmel. A vendég Nagy Dénes, filmrendező. Nagy Dénes filmrendező a Kurták György zeneszerzőről 4 éven át forgatott dokumentumfilmjéről beszél és mutat be abból részleteket. Az alkalom elején ige magyarázatot tart a házigazda, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszki Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktatása ma történik, a mai vasárnapi istentiszteleten, május 10-én a Kiscelli utca 73 alatti budapesti metodista egyház központban. A metodista egyház magyarországi vezetője, az új szuperintendens tehát mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket öregvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat! Önök a testi-lelki jólétünk heti adását hallják. Meghívott vendégünk dr. József Erika. Vele fogunk beszélgetni rendkívül érdekes és izgalmas kérdésekről. Kedves Erika, a műsoridőtartama alatt megengedi, hogy tegeződhetünk?
1: Természetesen, nincs akadálya.
0: Egy pár mondatban, ha bemutatkodnál kedves hallgatóknak.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Az alap szakvizsgámat házi orvostamból szereztem, ezen a területen dolgoztam legtöbbet, bár gyermekgyógyászat, belgyógyászati szakterületen is dolgoztam hosszú éveken át, és mondhatom azt, hogy fiatal orvos korom óta mindig nyitott voltam az alternatív megoldások felé. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a gyógynövények ismerete, a betegségekben a táplálkozásnak, az életmódnak a szerepe az, amire én mindig is koncentráltam, tehát nem pusztán csak a gyógyszereket hívtam segítségül egy-egy beteg gyógyításánál, és amit még fontosnak tartok, hogy nem csak testi, hanem lelki síkon is mindig foglalkoztam a páciensemmel, hiszen tudjuk, hogy milyen meghatározó, hogy milyen a lelki állapotunk, milyen a családi szerkezet, egyáltalán milyen a munkahelyünk, mennyire vagyunk stresszel leterhelve, mennyire fordítunk gondot arra, hogy relaxáljunk, pihenjünk, örömteli dolgokat végezünk. Tehát összességében mondhatom azt, hogy mindig is holisztikusan közelítettem egy-egy páciens felé, aki hozzám fordult segítségért. Ma már nem állami rendelésen dolgozom, hanem egy kis magánrendelőben folytatok tanácsadói tevékenységet, de bármilyen problémával, amivel egy házi orvos is fordulna, valaki megkereshetnek. Úgyhogy ez a mi mondjuk az orvosi ténykedést, ami egy más terület pedig, hogy 2012, azaz idestova 12 évvel ezelőtt hallottam először arról a szóról, hogy, vagy forgalomról, hogy molekuláris hidrogén, és ez volt az, ami nekem az egész pályafutásomat megváltoztatta.
0: Igen, a molekuláris hidrogén. Én egyszer találkoztam ezzel a szóval és ezzel a tablettával, de majd a műsoridő második részre szeretnék rátérni. Most nem olyan sokára, június 2-án lesz a második természetgyógyászat nap. Ez a Villányú 13-ban egy konferencia központban kerül megrendelésre. Ezen a természetgyógyász napon, Erika, mi az, amivel tudsz kedveskedni a látogatóknak, illetve mi az, amit tudnál mondani a rádió hallgatóknak, akit érdekel ez a tématerület, vagy meg tudnak téged itt találni esetleg, vagy tudsz valami tanácsot adni, aki személyesen eljön?
1: A Naturportál egy évvel ezelőtt is meghívott erre az egésznapos konferenciára, így most a második alkalommal is kis kiállítással ott leszünk képviselve a vállalkozásunkat, és a standhoz oda lehet jönni. Elsősorban az immunrendszer támogatása az, ami fajsúlyos, és ezen belül pedig, hogy hogyan tudjuk a szervezetünket a hidrogén erejével támogatni, segíteni, mi az, amiben most a mai embernek még inkább szüksége van arra, hogy a molekuláris hidrogént, vagy egyszerűen csak a hidrogén erejét, akár a betegségek megelőzésében, akár pedig kiegészítésként bevessük. Nekünk van egy 2018-ban fejlesztett tablettánk, ami azért nagyon érdekes, mert eddig azt szoktuk meg, hogy elektrolízissel vizet bontunk, és úgymond hidrogénes vizet fogyasztva juttatjuk be a hidrogént a szervezetünkben. Azonban 2010-ben egy szerb biokémikus fejlesztett egy olyan speciális ásványanyag tablettát, amivel a gyomorban tudunk hidrogént keletkeztetni, és ennek a továbbfejlesztése az, ami a mi cégünkhöz fűződik. Tehát ezt a ezt a készítményt, ezt a nevezzük hidrogén tablettát fogom elvinni a kiállításra is, és bemutatni azoknak, akik oda fognak jönni, és természetesen beszélhetünk arról, hogy miért is érdemes oda jönni a standunkhoz, kézbe fogni, vagy akár megvásárolni a tablettát.
0: A hidrogénről csak annyit szeretnék mondani a kedves hallgatóknak, hát a Mennyelév táblázata, mindjárt emlékszünk, hát a Mennyelév táblázata a hidrogénnel kezdődik. Tehát az alfája és az omegája minden anyagnak, a hidrogénből szintetizálódott tulajdonképpen az egész Mendelejev táblázat, kivéve a króm és az arany, mondják ezt egyes tudósok, de ebbe most nem menjünk bele, maradjunk a hidrogénnél. A hidrogénnek a gyógyhatása az onnan nyomon követhető, hogy léteznek olyan források Franciaországban, ezeket szent gyógyító forrásoknak tartják, hogy nagy mennyiségű hidrogén tartalmaznak. Miért, miben fejti ki ezek a forrásvizek a hatásukat? Erről kutatásaid alapján tudnál valamit mondani a kedves hallgatóknak?
1: Őszintén szólva, amikor én először hidrogén tablettáról hallottam 2010-ben, hát nagyon szkeptikus voltam, hiszen a hidrogén egy gáznemű anyag, hogy a csodába kerül ez a tablettába, kérdeztem én. Hát nyilván nem a tablettában van a hidrogén, hanem ennek hatására keletkezik, de ugye sokkal egyszerűbb ezt az egészet így hidrogén tablettaként elnevezni, így is vonult be egyébként a köznapi nyelvbe. Szóval én ekkor kezdtem el a hidrogénnel ismerkedni, nem ismertem, mint gyógyító gáz ennek a jelentőségét a szervezetünkben, tehát ugye itt kezdtem el a szakirodalmát olvasni, és akkor hát meg kell mondjam, hogy magam is ledöbbentem, hogy mi mindent tud ez a negyedik gyógyító gáz, ugye nitrogénmonoxid, akár vagy az oxigénről, ugye ezekből tudjuk, hogy élettani szerepe van, használjuk is. Ami viszont a hidrogénnel érdekes a történet, hogy az említetted Lourdes-ot, ugye, hogy az egy szent hely, az valóban egy szent hely, ott van egy csodálatos forrás, amihez már az 1600-as évek közepén zarándokoltak az emberek, mert aki megfürdött, ivott a vizéből, ugye csodálatos gyógyulásokról számoltak be. Hát zárójelben megjegyzem, hogy van még ilyen, ugye Mexikóban, Németországban, Nordenau, tehát vannak még ilyen csodálatos gyógyhatású források. Na most valamikor a 1970-es években elemezte ki egy japán tudós egyébként a víz minőségét, és ő jött rá, hogy hidrogénben gazdag ez a víz, és ennek is köszönhető ezek a gyógyulások.
0: Akkor egy japán tudós, aki elemezte a vizeknek a összetételét, illetve ásványi és gáz anyagtartalmát, és vont párhuzamot a hidrogén tartalom, illetve a rendkívüli gyógyítások között?
1: Igen, és igazából ekkor fordult nyilván maga a tudományos élet is, hogy a hidrogénnek milyen szerepe van a szervezetünkben, de mondjuk egy klinikai vizsgálatig nagyon sokáig kellett várni, valamikor a 90-es években született először olyan állatkísérlet, ahol daganatos patkányok, májrákot csináltak nekik, és ott vizsgálták a hidrogén szerepét. Tehát maga, amit mi az orvoslásban, az orvostudományban, egyáltalán gyógyászatban elfogadunk, ugye ilyen típusú vizsgálatok innentől datálhatók, tehát ugye történtek főként első körben betegségmodellek, szövettani vizsgálatok, állatkísérletek, és nagyjából az 97-es év az, amikor az első humán vizsgálatokat a hidrogénnel lefolytatták. Ma már nyilván ennek nagyon nagy irodalma van, hogyha valaki szakértőként vagy érdeklődőként keres a PubMed-en, akkor csak egyszerűen be kell írni, hogy molekuláris hidrogén, és akkor jönnek a stadik, a közlemények. Egyébként Magyarországon a Szegedi Élettani Intézet is végzett két PhD-s dolgozat kapcsán vizsgálatot, ezek is állatkísérletek voltak. Az egyiknél az újszülött kismalacokat hozták oxigénhiányos állapotba, majd hidrogéngáz lélegeztettek bele, és azt találták, hogy a maga az agy, a szöveti sérülés sokkal kisebb volt, jobban regenerálódott a hidrogéngáz lélegeztetésére. A másik hasonló, de ott felnőtt malacoknak csináltak sztrókot mesterségesen, és ott adták szintén a hidrogén gáz formában lélegeztetve. Ugyanez volt a konklúzió, hogy a hidrogénnel agyszövetet lehetett menteni, tehát egyébként a szakirodalomban a legtöbb ilyen irodalmi hivatkozás az ilyen oxigén hiányos állapotok kapcsán lehet találni, most akár egy szívinfarktus, stroke és bármely szervnek az úgynevezett oxigén hiányos állapotában történt, de majd folytatva a sort, hogy milyen területeken tudjuk még használni, visszaadom a szót neked, hogy kérdezz, és akkor én nagyon szívesen folytatom, hogy mit tudunk erről.
0: Ja, igen, itt ámulva hallgattam a hidrogén tabletta alkalmazásának a lehetőségeit. Hát én a saját tapasztalatomat tudnám mondani, pár évvel ezelőtt kórházba kerültem, és akkor hallottam a hidrogén tablettáról először. Nagyon komoly fájdalmaim voltak, egészen addig, ameddig nem kaptam meg az első doboz hidrogén tablettámat. Utána olyan minimálisan 20%-kal csökkentek a fájdalmaim. Ennek a tablettának a fogyasztása révén kerestelek meg, és adtam egy lehetőséget ennek a technológiának, hogy a kedves hallgatók is megismerjék, akinek ilyen jellegű problémája van, hogy esetleg egy gyógyulás, vagy egy különböző tüneteknek az enyhítésére, hogy használják. Az elején mondtad, hogy a sejtekre való hatása a hidrogénnek nagyon komoly. Milyen hatása van a hidrogénnek a sejtekre? A hidrogén az egy a legkisebb molekula a Mendelejev táblázatban, tehát ő maga, mint molekula, mindenhol át tud diffundálódni. Tehát az, hogy én egy gázpalacból beleengedem vízbe, amik itt vannak ilyen kísérletek, illetve ilyen jellegű technológiák. Az én véleményem szerint az azonnal már fönn is van a mennyezeten, illetve mennyezeten keresztül kidiffundál a légtérbe, és már valahol a csillagos ég felé száguldoznak ezek az apró kis molekulák. Tehát akkor a kérdésem az az, hogy sejtszinten miben testesül meg a regeneráló képessége a hidrogénnek. És említetted az oxigén hiányos állapotot. Hát ha oxigén hiányos állapot van egy sejtben, akkor a hidrogén ezt hogyan stabilizálja? Mi a mechanikája ennek a technológiának?
1: Hát menjünk akkor oda vissza, amit nagyon helyesen említettél, hogy egy apró, a legkisebb molekuláról van szó. Így van, tehát ez nanométerekben mérhető, amit tudjuk, hogy a milliméter egy milliomod része, tehát egy nagyon határtalanul tényleg mindenütt át tud jutni, és ez a szervezetünkben egy rendkívül fontos sajátság, hiszen hogyha azt mondjuk, hogy antioxidáns hatás, akkor tudjuk, hogy az antioxidánsok azok ugye a szabad gyököket kötik le, és ezzel védik meg a sejteket, a szabad gyökökből pedig külsődlegesen is kapunk bőségesen, de az élő működés pont az energiatermelésünknek egyik melléktermékeként ott van, plusz mindenfajta gyulladásnál, akár ilyen sejtkárosodásnál rendkívüli mértékben felszabadul, és hát az egyik jelentős tényező az öregedéssel és a különböző krónikus civilizációs betegségeinkkel kapcsolatosan pont a szabad gyökök. Tehát a hidrogén az egyik olyan antioxidáns, ami nem csak hogy apró, de ráadásul még tapasztott hozzá a tudomány egy szót, hogy szelektív. Tehát az azt jelenti, hogy a szokásos antioxidánsok, akár a C-vitamin, akár egy glutatión, akár egy Q10, sorolhatnám ezeket, a szelént, vagy az E-vitamin, ugye ezek akkora molekulák, hogy ezek nem tudnak minden határon átjutni egyrészt, másrészt pedig nem tesznek különbséget a szabad gyökök különböző formái között. Na most ez azt jelenti Ezt úgy kell olvasni, hogy a szabad gyökök között vannak olyanok, amelyek hasznosak a szervezetünk számára, jelző funkciója van, azaz nem kell az egészet legyilkolni a szervezetünkben, semlegesíteni. És a hidrogén ezért különleges, mert hogy ezt az egyensúlyt a jó szabad gyökök között nem borítja fel, csak a kifejezetten a sejteket roncsoló szabad gyökökkel lép reakcióba, és azokat semlegesíti. Ez az egyik dolog, de mégis van egy plusz különbséges, ezt a mondatot még befejezem, hogy amellett, hogy szelektív antioxidáns, amellett, és ez egy direkt hatás, tehát, hogy szembe megyünk és megkötjük, a hidrogén képes a sejtekben azokat a molekulákat, azokat az enzimeknek a termelését fokozni, amelyek a szervezetünk belső védelmi vonalát képezik a szabad gyökökkel. Ezek enzimek. Kataláz, peroxidáz, glutatión peroxidáz, tehát ezeknek az anyagoknak a szintjét emeli meg, és ezzel a belső szabad gyök elleni védekezésünket erősíti. Tehát ez egy különleges antioxidáns hatás, amit most elmondtam, plusz nem fog támadó molekulává válni, mint egyébként az antioxidánsok maguk is, hát csapdába eshetnek, és maguk is támadóvá válhatnak, kivéve a hidrogén.
0: Tehát a sejtek közötti kommunikációt segíti elő?
1: Nem a kommunikációról beszélünk, hanem szabad gyök elleni védekezésről beszélünk, és amikor azt mondtam, hogy az immunrendszer szempontjából fontos jelző molekulákat nem semlegesíti, ez azt jelenti, hogy pontosan hagyja azokat dolgozni, mondjuk egy hidrogénperoxid, annak funkciója van, vagy egy singlet oxigénnek, annak funkciója van. Tehát, hogy magyarul nem fogom kikapcsolni a tűzjelző berendezést ezzel, hanem hagyom abban, hogy az jelezzen, és a szervezet tudjon akár fertőzések, akár daganatos sejtek, degenerált sejtek elleni védekezésben tudjon működni.
0: A kataláz nevezetű enzimet említette Erika, és az egy azért nagyon izgalmas enzim az ember szervezetében, mert az öregedéshez hozzájárul. Idővel a kataláz az eltűnik az ember szervezetéből. Annyit kell tudni, kedves hallgatóink, hogy egy hidrogénperoxid, ami egy rendkívül radikális a maró anyag, az felszabadul az ember szervezetébe, ahogyan idősödünk. Ennek köszönhető a bőrnek a ráncosodása, illetve a izomzatnak a tónusossá válása. Az ilyen 45-50 éves korban teljesen megszűnik a kataláz enzimnek a előállítása. Ezek szerint a hidrogén tabletta ezt tudja pótolni? Hogyan tudja ezt pótolni az ember szervezetébe? És mi az a tulajdonság, amit még a hidrogéntől kapunk, hogyha ezt rendszeresen fogyasztjuk? Esetleg energiatermelés?
1: Hát visszakanyarodva akkor itt a hidrogénperoxid, ez azért jó kérdés, és ezt köszönöm neked, Gyuri, mert nagyon sokan nem tudják a különbséget a hidrogén, meg a hidrogénperoxid között, és előszeretettel ugye divatos, hogy isszák a hidrogénperoxidot, aminek hát egyébként semmi létjogosultsága nincs, a gyomorban amúgy is azon nyomba vízre, meg oxigénre szétbomlik pillanatok alatt, de ahogy említetted, maga a hidrogénperoxid az egy erőteljes oxidáló, roncsoló anyag, tehát ez nem, mi nem erről beszélünk, az egyik az oxidál, a másik meg redukál, tehát két ellentétes ugye, ilyen folyamatról beszélünk. Tehát a katalázra visszatérve pedig ugye ott van a jelentősége, hogy a molekuláris hidrogén a gének szintjén ezeknek az enzimeknek a termelődését, tehát a szuperoxid dizmutáz, kataláz, glutatión, ugye tudjuk, hogy egy fontos belső ugye, antioxidánsunk, ennek a termelődését segíti, és így az egész szabad gyökök elleni védekezést támogatja meg, és ezzel az öregedésnek szabgátat egyik mechanizmusként. A másik pedig, amit kérdeztél, hogy mit tud még, hát ugye a gyulladásnak a csökkentése. Ugye azt is tudjuk, hogy a krónikus betegségek azoknál mindig van gyulladása a szervezetben, ez laboratóriumra ki is mutatható, például a CRP nagyon jó jelzője ennek, de egyéb más markerek is vannak. És a hidrogén azt tudja csinálni, hogy a fehér vérsejtekből azokat az anyagokat, amik indítják és szabályozzák magának a gyulladásnak a folyamatát, azoknak a kiáramlását blokkolja, és ugye ezzel gyakorlatilag karöltve szabad gyök elleni védelem, gyulladás csökkentés, nagyon sok oldalúan ugye tudjuk a szervezetben ezeket a civilizációs betegségeket befolyásolni. És az energiatermelésben ugye a hidrogén az alapvető, amúgy is, tehát aki hidrogént fogyaszt, az nyugodtan számolhat azzal, hogy energikus lesz, jó közérzet lesz, hát a sportolók sem véletlenül fogyasztják ezt egyébként, mert megnő a teljesítményük, tehát így azért lehet csúcsokat dönteni. Nyilván a mindennapi életben mi csak azt szeretnénk, hogy sokáig fiatalosak maradjunk, külsődlegesen, belsődlegesen, a krónikus betegségek előfordulását tudjuk csökkenteni, vagy ha már valami van, akkor ugye annak kiegészítéseként használjuk, illetve bírjuk a napi strabát szellemileg is, testileg is.
0: A riportban most mondod másodszor a civilizációs betegséget. Itt a sejtbúrjázás alapú betegségekre gondoltál elsősorban?
1: Nem csak. Ugye a daganatos betegségek, ugye azok alapvetően úgy indulnak, sok teória van, nyilván én most csak egy dolgot ragadok ki, az biztos, hogy amikor egy sejt károsodik, ugye elsősorban a sejthártyájuk, a genetikai anyag, pont ugye a szabadgyökök miatt, akkor az már nem fogja a funkcióját betölteni, adott esetben ez az egyik, hogy ott van a szervezetben, mint egy toxikus, mint egy szemét, már bocsánat, egy ilyen selejtes sejt, de a gond ott van, amikor neki indul korlát nélkül szaporodni, ugye, és akkor így kialakulnak ugye ezek a daganatok. Tehát a hidrogén ezt is fékezi, de a krónikus civilizációs betegségben benne van az érelmeszesedés, az elhízás, a cukorbetegség, a különböző tüdőfibrózis, akkor az agyi területeken az Alzheimer típusú demencia, a Parkinson-kor, azt hiszem nagyjából így felsoroltam, tehát mindaz, amivel egyébként egy házi orvosnál az ember nap mint nap találkozik. Tehát ezeket hívjuk mi ilyen krónikus, degeneratív, csak ugye ez nem egy fogható szó, inkább ez a civilizációs betegség kifejezés ment a köztudatba, de a rák az benne van.
0: Említetted, hogy házi orvosként kezdted pályafutásodat. Történt-e változás a betegek összetételével, amikor még kezdő voltál, és a mostani állapotok? Tehát arra akarok asszociálni, hogy mintha felszaporodtak volna a betegségek.
1: Hát most összességében azt tudom mondani, hogy azok a problémák, amik mondjuk régebben, és ez például a mozgásszervi betegségek, izületi kopások, autoimmun betegségek, hogy ezeket ne hagyjuk ki ezekből a krónikus bajok közül, hogy sokkal korábban jelennek meg. Amikor mondjuk régebben egy infarktus, stroke, az mondjuk a 70-es éveiben járó embereket sújtotta, most nem ritka, hogy 30-as éveikben járókat terít le az infarktus, vagy akár a stroke. Sajnos a gyerekeknél is ugye egyre inkább tombol az elhízás, ahogy a lakosságban is, ez nyilván inzulinrezisztencia, cukorbetegség, annak aztán rengeteg egyéb szövődménye van, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy globálisan elmondhatjuk, hogy azért azok, akik nem figyelnek a táplálkozásukra, nem mozognak, mert ezek mind életmódi dolgok, azoknál sokkal korábban jelennek meg ezek a problémák. És ez a stressz se hagyjam ki, sokkal stresszesebb ez a világ, és a táplálékoknak a minősége, hát azt nem is lehet minősíteni, tehát az valami elképesztő, és a sok toxinról meg egyebekről ne beszéljünk. Tehát én összességében azt mondom, hogy az, aki nem tudatos populáció, ott rosszabbak az egészségügyi kilátások, tehát ezt lehet látni, és ugye muszáj megemlíteni a Covidot, és nem marketing szempontból, teljesen átírta az egész világot, és most nyilván én elsősorban az egészségügyi vonatkozásról kell, hogy beszéljek, teljesen tönkrevágta az immunrendszert, ami az egyik legfontosabb funkciónk. az öregedésben, a betegségeinkben óriási jelentősége van, nem csak a fertőzésekkel való megküzdésben, hanem pont a daganatok elleni küzdelemben. Tehát mondhatjuk azt, ilyen nagyon eszett tacsra lett vágva az emberek immunrendszere, és innen nagyon nehéz fölállni, tehát vannak bizonyos problémák, immunológiai problémák, daganatok, amelyeknek a gyakorisága hatványozott lett.
0: Ennek köszönhető az, hogy az általános iskolának az alsó tagozatában megjelentek olyan betegségek, például, mint a kettes típusú diabétesz, például, mint a hipertónia, például, mint a stressz és a szív- és érrendszerű betegségek?
1: Azt egyértelműen mondhatjuk, hogy ez nem a COVID következménye, hanem ez a rossz táplálkozás, a stressz, amiről beszéltünk, környezeti ártalmak, tehát már a kicsi gyerekek elhízottak, tehát én találkoztam olyan 3 éves gyerekkel, hogy ledöbbentem, mert 60 kiló volt körülbelül annyi, mint én, és valóban ugrásszerűen terjed a kettes típusú diabétesz, nem csak Magyarországon, a világban mondhatjuk, Magyarországon is évente több mint 1000-rel nő diabéteszes gyerekek száma, köszönhetően ugye az elhízás és a rossz minőségű táplálkozásnak is, ugyanígy a fiatalok között, már a 10 éveseknél a belepárhuzamosan a magas vérnyomás, úgyhogy hát igen, ezek a gyerekek sokkal fiatal, ha nem változtatnak, akkor sokkal fiatalabb korban szenvedik el az első infarktust, az első sztrókot, mint mondjuk a nagypapa, ha esetleg ő is hasonló állapotban volt.
0: Nagyon szépen köszönöm ezt a értékes információt a kedves rádióhallgatók nevében is. Még egy utolsó kérdés ebben a témakörrel kapcsolatban, hogy a hidrogén bevitele az tulajdonképpen vízzel is történhet, vagy tablettával történhet, vagy mind a két variációt tudod javasolni a hallgatóknak?
1: Bármelyik metodika jó, nyilván egy gázpalackkal nem járhatunk, nem életszerű. A hidrogénes víznél figyelni kell az, hogy milyen minőségű vízből történik, ennek az előállítása milyen berendezéssel, ne legyen nehéz fémcilinder, mert ugye akkor bekerül a vízbe. Nyilván a hidrogénnél a deutérium tartalmat az figyelembe kell venni, úgyhogy ezért zseniális ez a találmány, hogy a szervezetünkben, a gyomrunkban ott lévő hidrogénionokat használjuk arra, hogy abból hidrogén molekulát képezzünk, és onnan aztán az gyorsan fel tud szívódni és elterjedni. Tehát ez egy egyenletesebb, hosszabb, és egy, hát azt kell, hogy mondjam, egy minőségibb hidrogén telítés jelent a szervezet számára, illetve a mennyiségi lényeg, tehát a mennyiség lényeg tablettából extra adagokat is be tudunk jutni, hogyha az egészségi állapot azt kívánja. Nyilván egy szívelégtelen betegnek én nem tudok 8 liter vizet adni, pedig hidrogénből mondjuk ennyivel tudnám segíteni az állapotát. Tehát egy egyszerűbb, a mindennapi élet szempontjából egy egyszerűbb, kezelhetőbb ennek a tablettának az alkalmazása, de persze vannak olyan jó minőségű, ugyanakkor persze magas árfekvésű hidrogénes vizet előállító berendezések, amivel egyébként lehet hidrogént bevinni a szervezetbe.
0: A hidrogénes vízzel nekem csak az a averzióm, hogy azt vagy folyamatosan állítja elő a hidrogéngenerátor, és ha azt folyamatosan állítja elő, akkor hogyan tud bejutni az embernek a gyomrába, anélkül, hogy nem tud átdiffundálódni a sejtnek a szövetein keresztül. Itt hogyan kell elképzelni a hidrogén tablettát, hogy nedvességet kap, és egyszerre kiadja az összes lehetőséget, amit ő elő tud állítani, vagy egy folyamatos hidrogén utánpótlás biztosít az ember szervezetére. Hát ez volna az egyik kérdésem, gyorsan a másikat is fölteszem. Említetted a deutériumot. A deutérium az mennyiben káros, illetve hasznos az ember szervezetére? Tehát akkor az első a hidrogénnál, hogy az egy fröccsöt ad, egy nagy lökést, vagy egy lassú?
1: Igen, tehát ez egy lassabb hidrogén felszabadulást és ellátást jelent a szervezetnek. Egyébként ez egy biokémiai reakció, szerintem ezzel most nem szeretném terhelni a hallgatóságot. Tehát ez egy biokémiai tudáson alapul, és lényeg, hogy egy apróbb, egyenletesebb hidrogént ellátást tudunk vele biztosítani, illetve hát, hogyha szükséges, akkor sok tablettával ugye ezt föl tudjuk erősíteni ezt a folyamatot. A deutérium ugye, mint nehéz hidrogén, pedig annyiból káros a szervezetünknek, hogy az energia termelő szervecskénk, a mitokondriumok idegen szóval, ott van egy úgynevezett nanomotor, ami szó szerint pörög, és a hidrogén pörgeti. Olyan, úgy kellene ezt elképzelni, mint ahogy mondjuk a vízimalmot a víz meghajtja, úgy hajtja meg ebben az energiatermelő szervecskében a hidrogén, és képződik a biokémiai energiánk ennek kapcsán. Tehát a nehéz hidrogén ugyanúgy becsorog, de nehéz ennek a nanomotornak, tehát ugye egy vízimalomnál sem mindegy, hogy mondjuk vízzel hajtom meg, vagy mondjuk valami sűrűbb, egy sáros vízzel hajtom meg, az tönkre fogja tenni.
0: Tehát a deutérium csökkentett víznek akkor azért van hatása az emberi szervezetre, mert könnyebben fel tudja dolgozni?
1: Hát ebben a mitokondriális energiaszintézisben ebben nem fogja tönkrevágni ezt a kis nanomotort. Úgyhogy a deutérium csökkentések kapcsolatban egyébként tudjuk, hogy ma már ennek a daganatos betegek kezelésében is jelentősége van, de ez megint egy másik műsor,
0: másik téma lehet. Könyvtárnyi anyag foglalkozik ezzel a témával. Hát nagyon szépen köszönöm az információt. Kedves hallgatóink, dr. József Erikát hallgatták, és ezen megköszönöm ezt a sok értékes információt, amit a kedves hallgatóknak nyújtott. De még egyszer mondanám a hallgatóknak, hogy a második Naturportál természetgyógyász napon találkozhatnak dr. József Erikával a Villányi út 13-as szám alatt.
1: Én is köszönöm szépen a értékes kérdéseket.
0: Kedves hallgatóink, aki érintett vagy közelebbről szeretné megismerni a hidrogén technológiát, hidrogén tabletta technológiát, látogasson el a második Naturportál természetgyógyászati napon, amelynek az időpontja június 2-a vasárnap. A Villányi úti konferencia központban, ez Villányi út 13 szám alatt, tud kérdéseket feltenni dr. József Erikának, a hidrogén, illetve a hidrogén tablettának a gyógyászati alkalmazásával kapcsolatban.

Ugyanitt a kedves látogató, illetve kedves hallgató találkozhat egy rendkívül érdekes dologgal, ez pedig a Hírudin medicinális kiállítás egyik érdekessége, az orvosi pióca. Személyesen találkozhatnak vele a látogatók. Miért tartom ezt fontosnak? Nem olyan régen volt nálam egy ember, aki az internetről vásárolt magának orvosi piócát, legalábbis ő azt hitte, hogy azt veszi, de mint kiderült, egyszerű horgászpióca volt. Nagyon nagy szerencséje volt ennek az embernek, hogy nem okozott különösebb fertőzést, mert a normál pióca és a Hírudin medicinális között azért ég és föld a különbség. Ránézésre is, tehát ha valakit ez a témakör érdekel, feltétlenül látogasson meg, és meg fogom mutatni azokat a ismérveket, amit a fehéren, feketén meg fogja tudni különböztetni a egyszerű horgász piócát a Hírudin medicinálistól, az orvosi piócától. Pár mondatot mondanák, hogy mitől gyógy a gyógypióca. Hát az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ultrahanggenerátora van. Ezzel az ultrahanggenerátorral tulajdonképpen minden vírust és minden baktériumot megöl táplálkozása közben. Ezeket a kis csodalényeket akupunkturális pontokra szoktuk tenni. Táplálkozás közben az akupunkturális pont környékén lévő véreregbe keringő vért is lefertőtleníti az ultrahanggenerátorával. Amikor ő kóstolót vesz a kliensből, rögtön háromféle anyagot juttat az ember szervezetébe,

illetve egy gyulladáscsökkentőt. A gyulladáscsökkentőt azért küldi be az ember szervezetébe, mert addig, ameddig ő összeállítja az enzim gyárában, így szoktuk mondani, az enzim gyárában, azt az enzim turmixot, ami személyre szabottan annak az egyénnek a legjobb, addig is feljavítsa, fel tudja javítani a táplálékát. Tehát a hírudi medicinális nem egy jótét lélek, ő nem akar jót senkinek a világon. Ő azért csinálja ezeket a anyagokat, azért tolja be az embernek a szervezetébe, mert a saját táplálékát akarja felgyógyítani és feljavítani. Ezzel a feljavítással indítja be az egyénné az öngyógyítási folyamatot. Tehát elsősorban gyulladásos alapú betegségekre nagyszerű, például visszér, például ízület, például béköntiszt, például a Reimann-szindróma esetében tud jótékony hatással lenni minden egyén számára. Ezek az anyagok, amiket a orvosi pióca előállít, ezek 10-szer erősebbek minden patikai készítménynél, és természetes anyagok. Egy előadást megtartása közben valaki feltette nekem a kérdést, hogy tudok-e a teremtésre példát mondani. Én lecsaptam, és rögtön rácsaptam a kérdésre, hogy igen, persze, hogy ne tudnák. Ez a hirudin medicinális, az orvosi pióca. Ugyanis ez a pici lény, ez alapban 80, maximálisan 140 enzimet állít elő egy beteg ember számára az ismert, és az ismeretlen betegségeit ő remekül tudja detektálni az ultrahang generátorával. Ha létezne az evolúció, akkor kellene léteznie olyan félig orvosi piócának, ami csak 20 és 40 enzim előállítására képes, de ennek a továbbfejlesztett változata, vagy fejlettebb változata, az evolúciós továbbfejlesztett változata, az már viszont 80 és 140 enzim előállítására alkalmas. Kedves hallgatóim, ilyen köztes lény nem létezik. Egyszer csak a semmiből megjelent a orvosi pióca, ami olyan gyógyhatással bír, hogy az elmúlt több ezer évben őt alkalmazták, mint gyógymód és gyógyítási eszköz. Na hát egy ilyen valódi orvosi piócával találkozhatnak a kedves hallgatók, aki meglátogat, és természetesen válaszolok a kérdéseikre itt a kiállításon. A hírudi medicinálison kívül még egy érdekesség lesz a standunkon, ez pedig az új generációs körbelepálca. Az emberi testet, illetve minden élőlényt és nem élőlényt rezonancia rezgés vesz körbe, rezgés energiák vesznek körbe bennünket, ezeket a rezgés energiákat tudjuk mi detektálni. Erik Köbler által kifejlesztett Köbler-pálca alapján. Hát ez a Köbler-pálca, az új generációs Köbler-pálca, az kicsit más. Ugyanerre alkalmas, amire Erik Köbler úr kifejlesztette a technológiáját, csak ez egy kicsit precízebb, kicsit másképpen áll az embernek a kezéhez, ez nem okkultizmus, ez még egyszer a környezetünk rezgésének a detektálására alkalmas eszközről beszélünk. Itt a mérést végző egyének lehetősége van különböző mérések elvégzésére. Kicsit másképpen fogalmazva, a

csöves televíziók időszakában, amikor egy csöves tévé be volt kapcsolva, ha oda tettük a kezünket a tévé képernyőre, akkor a televízió fölvett egy rezgést. Ha egy érett gyümölcsöt tartottunk oda a csöves televízió képernyőjén, megint fölvett egy másik rezgést. Ha egy romlott gyümölcsöt tettünk viszont oda, akkor egy megint egészen másféle rezgést vett fel. Ezt a rezgés mintákat tudja a kedves hallgató detektálni egy új generációs köbrelpálcával, és a rezgések alapján tudja eldönteni azt, hogy az a gyümölcs, vagy az az étel, az megfelelő-e az egyénnek a rezgéséhez, tehát elfogyaszthatja, vagy nem fogyaszthatja. Ez már egy komplett tudományág, könyvtárnyi anyag foglalkozik ezzel a tudományággal, de létezik a kereskedelmi forgalomban olyan berendezés, amivel beszkeneljük az egyént, minden paraméterét felvesztük, tehát a súly, méret, vércsoport, hajszín, bőrszín, rengeteg minden paramétert. Ezután ennek a berendezésnek a serpenyőjébe elhelyezünk mondjuk egy körtét, és a berendezés kírja, hogy az egyén, aki be van szkenelve, az ezt elfogyaszthatja, vagy nem fogyaszthatja, vagy beleteszünk az edénybe egy gombapörköltet. A berendezés detektálja a ételt, és kírja, hogy a beszkenelt egyének ez hasznos vagy nem hasznos. Igen, ám csak egy ilyen berendezés 4,5 és 6 millió forint körüli értékben van. Hát egy új generációs köbrelpált és a hozzátartozó rezonanciás tudás fillérekből meg lehet szerezni. Kedves hallgatóink, köszönöm, hogy együtt voltak velünk, köszönöm, hogy végighallgattak bennünket, és még egyszer elmondanám a címet, Villányi úti konferencia központban vagyunk megtalálható, Villányi út 13. június 2-án vasárnap. Isten áldja Önöket, szép napokat kívánok mindenkinek!

Testi-lelki jóllétünk. Kedves hallgatóink, ez a programunk abban szándékozik segíteni, hogy az isteni ajándékot, jóllétünket segítsen megőrizni, avagy visszaépíteni magunknak, társainknak, közösségünknek. A Jóisten kegyelme legyen velünket törekvésünkben. Az én irgalmasságom tőled el nem távozik, és békességem szövetsége meg nem rendül.

0: hír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő holnap május 11-én hétfőn volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. Így ünnepelte az évfordulót az egyház fő. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeli ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével. Robert Prevost, ma már 14. Leó pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompejbe. Látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, 13. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitott beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompei völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak. A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A dátuma május 18-tól 19-ig. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket a jelentkezési sorrendben még holnap, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Úgy emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait csanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban Járonban nem voltak, és ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt? És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságok tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete, nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani. És maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus, halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az úr pontosan azt akarta, hogy a bécsi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, kiállhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt, és hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy szabad-e egyáltalán szoba hoznom, de muszáj elmondanom. Kiállhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirjat Jearim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani! Aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben? Mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, kiállhat meg az Úr színe előtt, de ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük, Kirjat Jearimba. És elmentek a Kirjat Jearimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abinádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jearimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért, én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jearim, minthogyha az akkor Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját? Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az igehirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje. De Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne. Közben hányan hajtották örök álomra a fejüket. Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk? És aki föloldozott minket a lelki terhektől? Aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon, hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza. Ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, vagy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e. Évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rá mutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimerekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz.

0: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és őszintén remélem, hogy a Biblióra, ahol munkatársaim is jelen vannak természetesen, és együtt hallgattuk Isten igéjét, áldást fog hozni mindenki számára. Tudom, hogy a téma szokás szerint nem könnyű, de azért veszük elő ezeket a nem könnyű témákat, mert bár időben több ezer évet repülünk vissza a történelemben, ez több mint 3000 év, majdnem 3100 év távlatában van, de ugyanakkor a szívünk, a gondolataink ugyanolyan kísértésekkel vívnak és harcolnak, mint annak az időnek az emberei. Remélem, hogy a hozzászólások megerősítik az üzenetet, amit kaptunk az Úrtól. Már is szeretném adni a szót az első hozzászólónak.
1: Ott szeretném kezdeni, amikor arról volt szó, hogy Isten nem adja másnak a dicsőségét, és amikor Izrael fiai, mondjuk úgy, hogy a ládát megszentségtelenítették azzal, hogy belenéztek, talán mi ezt nem is késő újszövetségi korban élő emberek, nem is értjük ezt teljesen, vagy nem is gondoljuk azt, hogy az mi lett volna akkor a bűn, de hát ott tudjuk azt, hogy Isten a Fridládának a kezelését, vagy a használatát, vagy a vele való bánás módot azt nagyon precízen előírta, és hát láthatjuk mind a filiszteusoknál, mind a Izrael népénél, hogy mi lett a következménye annak, amikor hát az Isten dolgait megszentségtelenítették, és ugyanígy eszembe jutott az is, amikor egy király, Belsazár királyról azt olvassuk, hogy elővette azokat a aranyedényeket, amiket elhoztak a babiloniak az Úr templomából. Ez néhány száz évvel később történt, és azokból ivott főrangú embereivel együtt, és akkor megjelent az Isten keze, és ott is ítéletet hirdetett. És láthatjuk azt is, hogy amikor a késői jeruzsálemi templomot megszentségtelenítették azzal, hogy árultak és kúfárkodtak. Maga az Úr Jézus ment be és fölborogatta az árusoknak az asztalait. És láthatjuk, hogy Isten milyen hatalmasan közbelép, akkor, amikor hát úgy látjuk, hogy megszentségtelenítésre kerülnek az ő dolgai, és elgondolkoztam a magunk életében, hogy a gyülekezeteinkben, ahogy szó is volt az ige hirdetésben, hogy bár a gyülekezetünk Istenháza sok embertől hallottam, hogy hát nem az a lényeg, hogy az imaházban mi történik, nem az a lényeg, hogy egy templomban, hanem a szívünk az Istennek a temploma, és hát az a lényeg, nem is fontos az. De valahol ezek fontos dolgok. Én úgy látom, hogy viszonyulunk az Isten házához, hogy viszonyulunk az Isten templomához. És úgy gondolom, hogy nagyon is jelentősége van, hogy viszonyulunk az Isten szentségéhez a magunk életében. Mert van rá igei példa arra, hogy Isten nem adja másnak az ő dicsőségét.
2: Betsemes kapott ugye egy hatalmas ajándékot, vagy hatalmas lehetőséget, ami pedig az volt, hogy a Fridláda az hozzájuk érkezett meg. És ők ugye ünnepeltek is, nagyon boldogak voltak, hiszen visszakapták az istenüket, úgymond. Viszont nem kezelték helyén, és ennek meg lett a következménye. Viszont amikor a következmény az megtörtént, akkor a probléma kezelés az nem az volt, hogy böjtöltek, vagy megbékítették volna valahogy az Istent, hanem megfogták, és lényegében lepasszolták máshova a Fridládát, mert hogy mint valami bálványt, hogy ez nem a mi felelősségünk, oldjátok meg ti. És igazából a hozzáállásuk ez alatt a fél év alatt igazából semmit nem változott, ugyanis az előtt is úgy kezelték a szövetség ládát, mint valami bálványt, és úgy kezelték az Istent, mint valami szolgát, és ezután is ugyanúgy kezelték, hogy itt van, tessék, vigyétek, mert azzal, hogy én ezt elviszem a másik városba, megoldódik a problémám vele.
3: Én is a bécsemesiek reakcióján gondolkodtam. Nagyon elhangzott a prédikációkban, hogy hát akkor szabaduljunk meg az Istentől. És ennek kapcsán nem csak olyan történetek jutottak eszembe, én ugyan nem éltem még annyit, mint az igehirdető, de sajnos már többször láttam olyat, hogy akár egy-egy lelkész, aki tényleg az Isten igéjét hirdette, leváltottak, de eszembe jutott egy számomra nagyon kedves néni, aki azóta már az Úrnál van. De ő átélte azt, hogy a második világháború kapcsán az ő édesapját és a családjukat kizárta egy gyülekezet, mert hogy nem léptek be a Hitlerjugendbe, és mivel hogy nem értették meg az idők szavát, mondta a gyülekezet, mert az édesapja ragaszkodni akart Isten igéjéhez, és úgy nevelte a gyermekeit is, hogy ragaszkodjanak Isten igéjéhez, a gyülekezet reakciója az volt, hogy hát akkor szabaduljunk meg tőlük. És hogy vajon a mi közösségeinkbe magunknak keresünk tanítókat, vagy tényleg Isten igéjével a kezünkbe azt figyeljük, hogy ki az, aki valóban ragaszkodni akar az ő igéjéhez.
4: Hát nekem a kíváncsiság indította el a gondolataimat, mert ugye a ládába tekintés az tulajdonképpen egy kíváncsiság volt, és ez az emberekre mindig jellemző volt, és már az Édenben is. Mert a kíváncsiságból aztán következik az, hogy én mindent tudni akarok, kíváncsi vagyok mindenre, de ugye vannak határok, amiket Isten nagyon erőteljesen megszabott már az Édenben is, de attól kezdve is mindig megvoltak a határok. De az ember, aki teremtmény, feszegeti a határokat, mert olyanok akarunk lenni, mint az Isten minden titkok tudói. Tehát először ez jutott eszembe. A másik pedig az, hogy el kell azon gondolkozni mindegyikünknek, akik hallottuk ezt az ige hirdetést, hogy kik is azok az idegen istenek a mi, vagy a körülöttünk lévő és általunk ismert emberek életében. Mindenkinek más. Vannak úgynevezett ártalmatlan bálványok, ártalmatlan istenek. Rengeteg olyan dolog van a mai világban, a felvilágosult, a nagyon-nagyon felvilágosult emberek körében, hogy olyan nevetséges, gyermekes bálványokhoz ragaszkodnak, és szinte betegesen, ami hát tényleg felveti azt a kérdést, hogy akkor hogy van, amikor az ész van a trónon, akkor közben pedig mégis ez történik. És igen, Józsué híres mondása, amit nagyon sokat idézünk, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk, hogy jó lenne ezt megvizsgálni, hogy ez a saját életünkben, akik magunkat hívőknek tartjuk, és az Úr követőinek, hogy ez valóban így van-e, vagy pedig mi is elmentünk abba az irányba, hogy a szokások, a hagyományok és az elvárások befolyásolják az életünket.
5: Engem én nagyon elgondolkodtat az a kérdés, és bizonyos mértékben szomorkodom is fölötte, mennyi időt bír ki Isten népe, vagy a hívő ember, hogy félreteszi Istent, az Úr Jézust, azaz félreteszi az igét. Látjuk a mai történetből is, hogy milyen problémát jelent, amikor hosszú-hosszú éveken vagy hónapokon keresztül nincs ott Isten az ő népe között. Eszembe jutott egy másik történet az Ószövetségből, Jósiás királynak az élete. Őnek a 18. évében volt az eset, amikor a templom felújítást végezték, hogy találtak a templomba egy könyvet, és nem tudták, hogy mi az. És alapjában véve nem csodálkoztam, amikor ezt a történetet olvastam, hiszen az ő édesapja Manassé 55 évig uralkodott, aki félretette, és ő neki nem kellett Isten, és ugye még ehhez hozzájön a 18 év Jósiásnak az uralkodásából, az több mint 70 év, és már nem ismerték föl, még azok sem, akik megtalálták a könyvet, hogy mit találtak meg, és ugye kiderül, Hulda próféta asszony azt elmondta, hogy Isten igéjét találták meg, a törvénykönyvet. És milyen pozitív változás történt a király életében, a nép életében, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés kell, hogy legyen a hívő ember életében. Tehát mennyit bírok ki én a közösség nélkül? És eszembe jutott, én úgy tartom, és én mindig azt mondtam, hogy a legfontosabb dolog az életemben a Bibliával való együttlét, az eltöltött idő, a Biblia olvasás, annak a tanulmányozása, a gyülekezet, a közösség, az Úr Jézussal való, ilyen formán való együttlét, mert enélkül én úgy gondolom, ma különösen lehetetlenség megállni a hitben és Krisztusi életet élni. Én szeretnék bátorítani mindenkit, hogy ne tegyük félre a Bibliát, se az Úr Jézust, vállaljuk ezt a közösséget, nagyon-nagyon sok áldás van benne.
6: Én egy kicsit visszatérnék a bécsemesiekhez, mert elgondolkodtam rajta, hogy ők mennyi mindent jól csináltak. Erről még keveset beszéltünk. Gellért egy-két szót említett az elején. Tehát nagyon jó, hogy ők örültek Isten ládája visszaérkezésének. Azt is nagyon jól csinálták, hogy kerestek lévitákat, akik levették a szekérről. Az is nagyon-nagyon jó volt, hogy áldozatot mutattak be Istennek. Mert hogy ez egy fantasztikus dolog volt, és isteni a dicsőség. Tehát nagyon-nagyon sok mindent jól csináltak, az örömünnep is indokolt volt. Hát a legvégén egy kicsi probléma csúszott be. És én elgondolkodtam azon, hogy mennyire így van ez a mi életünkben is, hogy nagyon sokszor úgy gondoljuk, hogy ha ezt is jól csináltuk, azt is jól csináltuk, abban is Isten törvénye szerint éltünk, hát akkor már, ha van egy kis mini hiány, hát azt csak elnézi Isten. Egy konkrét példa is eszembe jutott, ez nem mini hiány lesz, de hogy ez a lelkület, ez a kicsit kufár lelkület bennünk van, megtért egy alkoholista testvér, hát akkor még nem volt testvér, szóval nagyon mély alkoholizmusból tért meg, és örült az egész gyülekezet, hogy megszabadult, és tényleg letette az alkoholt, ezt a területet Isten kezébe tette le, a gyülekezet tagja lett, stb. És sok év elteltével, hát egyszer kibukott, hogy hát a feleségéhez azért annyira nem hűséges. És amikor ez a téma előkerült, és hát beszélgetésre került a sor, akkor felháborodva annyit mondott, hogy én annyi mindent megtettem már Isten törvényéből, hát csak nem várja tőlem, hogy még ezt is. Ez lehet, hogy megmosolyogjuk, de azért sokszor ez a lelkület van bennünk. Mondom, ez egy kirívó példa volt, hogy én engedelmeskedtem Istennek ebben is, abban is. Ja, hogy mondjuk egy kicsit az üzletet úgy csinálom, hogy jól sikerüljön, tehát mert a mai világban, vagy sok mindent megcsinálom, de hát diákként azért, időnként kell valami segédeszköz is, hogy minden vizsga tökéletes legyen, és még sorolhatnám. Tehát vannak olyan dolgok, amiket olyan bocsánatos bűnnek tekintünk, mert az nem olyan nagy dolog, kinek ártok vele, és még sorolhatnám, vagy mondjuk a falánkság bűne, vagy amikor kétértelmű vicceket mesélünk, tehát azért vannak ilyen jobban elfogadott dolgaink, és eszembe jutott az az ige is, hogy aki mindvégig kitart, és mindenben, és nem válogatva Isten törvényében, mert aki egyenlenvét olvassuk, az az egész megszegte, az egész parancsolatot megszegte. Tehát aki mindvégig kitart, és én hozzáteszem, és mindenben igyekszik, az üdvözül. Tehát Isten törvényében nem lehet válogatnunk, és nem lehet azt mondanunk, hogy hát ez már nem annyira lényeges, hát már annyi mindent jól csináltam, hanem törekednünk kell, mégpedig életünk végéig.
7: Sok olyan közösség van, ami arra épít, hogy valamilyen módon várja Isten megjelenését, vagy hogy Isten hatalmának, az ő lényének megnyilvánulását, és amikor ez megtörténik, akkor csodálkoznak, és hogy nem értik, hogy miért van, mi hogyan van, mi az, amit Isten valójában szeretne tőlük. És amit ebben a történetben is láttunk, hogy ha ezt megpróbáljuk lefordítani, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mitől függ Isten tisztelete, hogy Isten szentsége az-e, amit mi szeretnénk szem előtt tartani, vagy mi akarjuk meghatározni azt, hogy milyen módon szenteljük meg Istent, milyen módon adunk neki valamiféle fajta dicsőséget. Tehát amikor a mi emberi tetteink, szavaink, a liturgia, hogy azt mondjuk, hogy az valami, és hogy azáltal szenteljük meg Istent, meg dicsőítjük meg Istent, vagy pedig azt várjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, és megüresítjük magunkat, leteszünk magunkból mindent, ami a mi elvárásunk, ami prekoncepciónk, azt gondoljuk, hogy ez így jó, meg az úgy jó, és azt mondjuk, hogy nem, hanem szeretném megérteni azt, hogy mi az, amivel Isten ténylegesen és valóságosan a mi közösségünket előre tudja mozdítani. És itt is ebben a történetben azt lehet látni, hogy ez a fajta alázat és őszinte Istenre figyelés, ez hát vagy hiányzott, vagy nem értették meg Isten vezetését, de hogy nem úgy álltak hozzá, hogy akkor mi most, mint gyülekezet, teljes egészében szeretnénk úgy cselekedni, hogy az Isten dicsőségére legyen, hanem megpróbáljuk

0: lehetőség, de ezzel nem is szabad visszaélni. És azt látom, tapasztalom, hogy sokan ezt túl lazán veszik. Ha nem is pusztulnak el azonnal, akkor jó, hát akkor ezt is szabad, azt is szabad, ezt sem kell komolyan venni, azt sem kell komolyan venni, miközben Isten szentsége az nem változott meg. 3-4 ezer évvel ezelőtt ugyanolyan volt Isten szentsége, mint ma. És ő szent és tiszta. És nem mi fogjuk meghatározni azt, hogy hogyan közelítjük meg, hogy ezt hogyan értékeljük, hogyan gyakoroljuk a mindennapokban. Ezt komolyan kell venni, hogy alázattal ráfigyelve kell közelítenünk, és ráfigyelve is az ő szentségét szem előtt tartva kell mindenféle fajta liturgiát, minden dolgot elvégeznünk, miközben Jézus Krisztus által üdvösségünk van, és kegyelmet kaptunk, de ez nem jogosít fel minket arra, hogy ne vegyük komolyan az Atya Isten tiszteletét.
1: A filiszteusoktól az 5 nagy főnök hazamegy, és azt hallottuk, hogy mégse történik semmi, pedig hát ami közöttük történt, az igen-igen predesztinálta volna a teljes filiszteus csapatot, hogy változás történjen az életben. És ugye eszembe jutott, hogy talán rájuk is igaz az, ami a ma emberére nagyon, hogy a megszokás, meg az emlékek, meg a múlt, meg már az őseink is így csinálták, kezdetű mondatok, azok milyen szinten akadályoznak meg bennünket, vagy az emberek nagy részét a megtérésben. És direkt hangoztattam azt, hogy minket, vagy bennünket a megtérésben, hiszen nem arról kell nekünk beszélgetni ma, hogy hát ilyen a világ, vagy olyan a világ, és ugyanúgy, mint hogy a filiszteusok is tudták, az Isten dolgait szinte fillére pontosan elmondták, mi történt Izrael népével Egyiptomtól kezdve. Miért nálunk nem ugyanígy van? Történt a mi nemzetünk életében is egy reformáció. A reformáció nem egy teljes változást akart volna, és hányan álltak ellene a mi nem így szoktuk kezdeti mondattam miatt, és lett ennek véres következménye. És igen, úgy gondolom, hogy valóban a mi kis Istenünket, azt nem ilyen nagy dolgokban kell keresni, ami otthon van, hanem sokszor talán a megrögzött, megszokott dolgaink azok, amik el tudnak tántorítani attól, hogy bár óriási vágyódás van az emberek szívébe Isten után, de tenni is kéne valamit, és ahhoz, hogy ezt kidobáljuk, vagy másképp legyen, hát talán inkább már nem csapnánk bele, mert azért az nyűgös, meg fárasztó. A másik dolog viszont, ami számomra megdöbbentő, és nem is nagyon értem, miért kellett Sámuelnek kispadozni 20 évet? Hát ez olyan, mintha most én csinálnék egy valamilyen fantasztikus foci meccset, és a legjobbjaimat azt úgy döntenék, hogy pihentek, és majd amikor már nagyon nagy a baj, akkor jön a becserélés. Érthetetlen, hiszen Sámuel ráadásul olyan kötődésben van, nem csak a Jóistennel, a frigyládával is, ott alszik a frigyláda mellett. Bizonyára benne is volt egy óriási vágyódás, hogy fizikálisan is újra hagy találkozzanak. És tényleg érthetetlen, de valahogy azt is tudomásul kell venni, amit a Jóisten sokszor mondott már el, hogy az én utaim, nem a ti utaitok, hogy a Jóistennek ez a 20 év, ez tényleg egy pillanatnyi idő, viszont sokszor az időt felhasználja arra, hogy a számunkra esetleg érdekes és nagy tudású embereket is pihenteti, bennünket pedig belekerget egy olyan vágyódásba, ahol eljutunk oda, hogy nem lesz visszaút. Ahol tényleg át kell azt gondolni, hogy jó lesz végre otthonról kidobálni mindent. Nem csak egy-két dolgot, tényleg mindent.
2: Még fiatal vagyok, nem voltak messze a suliban töltött évek és a sikeres vizsgák, vagy azok az események, amiket sokat imádkoztunk, hogy sikerüljön, vagy esküvők, amik egy örömünnepek, és én is sokat gondolkodtam azon, mint minden fiatal, hogy vajon mennyire lehet örülni, és meddig lehet elmenni. És ez a történet a legjobb példa arra, hogy örülni lehet, de soha nem lehet eljutni arra a szintre, amit már egyértelműen bűnnek és

0: karácsony gyalázásnak lehet nevezni.
1: Anikó említette, hogy a bétsebesiek sok mindent jól csináltak. Ugye ezen nagyon elgondolkodtam, és eszembe jutott, hogy a lódiciaiak is sok mindent jót csináltak. Elmondja Jézus, hogy milyen csodálatos a közösség kívülről. És mégis Jézusnak könyörgzik-e, hogy engedjetek már be. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mi történt Bétsemesbe? A kultikus szokásokat végigvezették, aztán eddig volt, Isten tovább nem kell. Mi lett volna a megoldás? Ami Jákob életében megoldás volt, amikor tusakodik az angyallal a jobbok revénél, és az angyal el akar menni, akkor átfogja, és azt mondja, hogy nem engedlek el, még meg nem áldozz engem. Hát, ha egyszer visszakapták a fénylábával az Isten jelenlétét, mi lett volna a megoldás? Halleluja, dicsőség az Istennek, és nem engedünk el többé. Ha szabad még, akkor szólok arról, hogy elhangzott az ige hirdetésbe a csoda, hogy sokan a csodára építenek. Milyen is a csodahit? Azt mondja Jézus, a csodákat nem láttok, nem hisztek. Én nagyon röviden két csodát szerették elmondani. Mind a kettő 1961-ben történt, én katona voltam, amikor kiengedtek szabadságra, eljöttem Budapestre, Balassagyarmatról, és egy keddeste volt, és imóról volt Újpesten, lehet, hogy már elmondtam, a Nagy Károly testvérnek nem volt szabad prédikálni az imórán, ott az asztal mellé állt, és onnan beszélt, és azt mondta, hogy testvérek, nálunk Erdélyben csoda történt. Térnek meg a hívők. És azt hiszem, erre a csodára nagy szükség lenne. A másik ugyanebben az évben, talán két hónappal később meghalt az apai nagyapám, a lelkipásztor. És a temetésére szinte elengedtek, és a körzet, nem mondok se falu nevet, semmit, a körzeti lelkipásztor, hogy temette a nagyapámat, utána este evangélizált a mi falunkba. És az evangélizálás közben elmondta, hogy mi történt abban a gyülekezetben, ahol ő lelkipásztor. A klinikai halál állapotába került egy néni. És a gyülekezet nagy összefogással, sírással elkezdett imádkozni a néniért, és a néni felébredt. És azt mondja a néni, hogy ott mindenki előtt, azért engedtek engem ide vissza, nehéz elmondani, hogy elmondjam nektek, ez a gyülekezet ennyi tagú, de nem mondom ki a számot, a két kezemen meg tudom számolni, hogy hányan igazán hívők. És akkor elindult abba a gyülekezetbe egy nagy bűnbánat, megtérés, sok bőttel, imádkozással és könnyel, és helyreállt a gyülekezet. Na, ez a csoda.
2: Elgondolkodtam a bétsemesiek válaszán, hogy meg kell szabadulni a frigyládától, és hogy ez a probléma nem csak akkor volt, hanem ez mai nap is nagyon sokszor így van, és itt visszatérnék a Naomi gondolatához is, hogy ez a történelem során sokszor ismétlődött. Ő mondott példát is, én pedig szeretnék a jelenről beszélni. Ha nem is úgy, hogy azt mondjuk, hogy Istentől akarunk megszabadulni, hanem azoktól, akik talán túlságosan komolyan veszik a hitet. Elgondolkodtam azon, hogy ezt a kommunizmus alatt azért meghagytuk a kommunistáknak, ezt a munkát, mert egyik lelkészt pakolták ide, a másikat oda, ha túlságosan sokan tértek meg a gyülekezetébe, vagy a fiatal, hát pláne, ha a fiatalok is, akkor az olyan főben járó bűn volt, hogy attól nagyon gyorsan meg kellett szabadulni. És helyezték valami olyan helyre, ahol úgy gondolták, hogy nem fog ártani, mármint az ő ideológiájuknak, nem az Úr ügyének. És ugye Naomi említett egy családi példát is a történelemből, de én elgondolkodtam azon, hogy azért most ezt sokkal finomabban csináljuk. Mondjuk vegyünk egy ifjúságot. Van egy-két igazán az Úrral járó fiatal, lehet, hogy nem küldjük el, csak hát kiközösítjük. És ezt nem így levegőből mondom, hanem sajnos láttam rá példákat. Mert nem jó, hogy annyira úgymond kilóg a sorból. Mert nekünk az a jó, hogyha mindenki olyan, mint mi vagyunk, és nem tűnik föl az, hogy hát máshogy is lehetne. Vagy ezt ugyanígy lehet testvérek, felnőttek között is megtenni. Tehát mi nagyon tudjuk éreztetni a másikkal, hogy nem tartozik közénk, mert nem olyan, mint mi. Csak az a gond, hogy nem mi fogjuk a végelszámolást elintézni, hanem Isten fogja nézni. És ugye van az a példázat az Úr Jézusnak, amikor a bal keze felől állóknak azt mondja, hogy távozzatok, mert nem ismerlek benneteket. Az örök kárhozatra kell, hogy menjetek. És azok mondják, hogy de hát nem a te nevedben tettük ezt, azt, amaz, nagy és szent dolgokat, és a te nevedben prédikáltunk, és azt fogja mondani, hogy nem ismerlek benneteket. Tehát Istent nem fogjuk tudni becsapni, és lehet, hogy most valaki úgymond kiri a sorból, Illés is nagyon kilógott, hogy egy bibliai példát mondjak, szegény úgy gondolta, hogy egyedül van, annyira magára maradt, de mégis Illés volt az Úr oldalán, és azok az emberek, akikről nem tudott, de Isten meghagyta a maradékot. És ma is van maradék, csak kérdés az, hogy mi hova tartozunk. Mert lehet kiközösíteni azt, aki úgymond nagyon hívő, és nekünk ez nem szimpatikus, de az Úr a végelszámolásnál azt fogja nézni, hogy az én tanítványom vagy sem. És csak azok fognak üdvözülni, akikre ő azt mondja, hogy ők az enyémek. Mert az én vérem árán megtisztultak, és így méltók arra, hogy velem legyenek a menny dicsőségében azon a bizonyos nagy vacsorán.
0: Nagy utat tettünk meg a beszélgetésben a Frigyláda és Bécsemes kapcsán, de azt gondolom, hogy nagyon fontos dolgok hangoztak el. Remélem, sokan el fognak ezen gondolkozni, természetesen velünk együtt. Ha az Úr akar és élünk, egy hét múlva találkozunk legközelebb ugyanezen a csatornán. Viszont hallásra!

0: A titkok az úréi.
1: A kijelentett dolgok a mieink.
0: Beszélgetések a Bibliáról. A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugároztuk.

0: Hír összeállításunk következik.
1: 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan holnap, május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretett szolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretett Szolgálat Erasmus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi, kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással a tapasztalataikat. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egy hetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zenei iskolában akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekes könyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották.
2: Breviáriumok.
0: jeles alkotók ma is érvényes gondolatait elevenítjük fel.

0: Kazinczy Ferenc 1769-től a Sárospataki Kollégium jeles diákja. Író, költő, műfordító, a nyelvújítás vezéralakja. Emlékiratai és 21 kötetbe gyűjtött levelezése nélkülözhetetlen kordokumentum. Szép halmon élt, irodalomszervező tevékenységével a nemzeti fölemelkedés és önállósulás ügyét szolgálta haláláig 1831-ig.
1: Csak nem minden írónkkal, vagy személyes ismerettségben, vagy csak levelezésben állottam, s literatúránknak hajnallását s felderülését láttam.
0: Én honi palánta vagyok, elsorvadnék idegen ég alatt.
1: Fény s nagyvilág én nékem szép halom.
0: Én nem nyugodalmat keresek, bántattassam, csak használjanak. A jók szeretni fognak merésemért, a maradék köszönni fogja azt, s én örvendek, hogy barátimnak kedveket töltheném.
1: Boldogságimat növelék távollakó barátim levelei, felejtve a világtól, s felejtve a világot, én ezek társaságában élék.

0: a más szabadságát tiszteli, aki szabad akar lenni.
1: Vajdahunyad, hol van urad? Hol van Mátyás? Hová leve László? Hol van az egykori fény? Hol van az egykori zaj? Nincsenek. Így dörmög falaidnak kriptai csendje.
0: Reggel 7 órakor egy Tóth katona jöve szobámba. Ussu precs, már oda vannak, mondá a katona. Kik? Azaz 5. Micsoda 5? A pap, a viceispán, a kapitány, a szép ifjú és a vak gróf. A pap alatt Martinovicsot értette. A viceispán alatt Hajnócit, ki viceispán val a Szerém vármegyébe. A kapitány alatt Lackovics Jánost, szép ifjú alatt a szálas, sugárnövésű, szőke, srillionfehérségű, rózsapirosságú, délcegjárású Szent Marjait, kinél Pesten és Budán nemigen volt szebb ifjú, és a vak gróf alatt Csigrait, kinek arcát és egyik szemét a himlő elrontotta. Az 5 testet kivitték a Buda megett emelkedő tetőkre. Senki sem tudja, hol fekszenek. Homokkal hintették be a vérhelyét. Másnap reggel a vérhelyen rózsa virított. Valaki rózsákat ása le ott csuprokban.
1: A régiek és mostaniak közt azt a nevezetes különbséget lejjük, hogy azok durvábbak voltak, mint simák. De a nagy simaság, úgy mondja Montesquieu, rab lelkek elsősége. A durvább kor jobb volt. Kor és kor hasonlítanak egymáshoz, s az emberi dolgok karikaként fordulnak, bár jobb változásokkal, s nincs okunk elveszteni hitünket az emberiséghez.
0: Őszülő fej érdemet senkinek nem ád. Sőt, világos jele a test gyengülésének, mely többére a lélekét is magával hozza.
1: Az újítást, még ha jó és szükséges is, sokan ellenzik. De újítás nélkül nem lehet építkezni.
0: Körünkben fonák pártoskodások űzik dúlongásaikat. Nem hon és mesterség szeretete az, ami embereinket a dúlásokra ragadozza, hanem szilaj tűz, neveletlenség, éretlen gők.
1: Néken üres fecsegőt fest az üres fecsegés.
0: Szelíd bánás mindig javít, durva bánás mindig ront, s mi szükség ott keménységre, hol célhoz vezethet a szelídség.

0: a nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes miénk.
1: Akkor, midőn én éltem, talán legokosabb volt fordítani jót, s minél jobban, hogy követésre méltó példát adjon mind a teremtésben, mind a szólásban, s a kettő által az ízlést nem esítse, de aki mindig fordít és csak fordít, a szerint jár, mint aki mindig mankón jár, elveszti saját erejét. A sok színűségre kell hát törekedni.
0: A nyelvet nem a grammatikus, nem a lexikografus viszi előre, hanem az író. Azt óhajtom, hogy az minél szebbé váljon, s alkalmatosabbá a lélek gondolatait s érzéseit minden különbözéseikben festeni, s minél elébb.
1: Jól és szépen az ír, aki tüzes ortológus és tüzes neológus egyszers mind, s így egyességben és ellenkezésben van önmagával. Hamisan lépni a táncban csak annak szabad, aki táncolni igen jól tud, és akit a grácia látatlanul lebeg körül. S mi szabad az írónak ezen iskola értelme szerint? A fentebb nemben mindaz, amit a minden nyelvek ideája megkíván, a magyar nyelv természete, örök szokása és törvénye világosan nem tilt. A régi és újabb klasszikusok által nevelt ízlés még javasol is, s a szükség múlhatatlanul parancsol.
0: Mind az egyik fél, mind a másik szereti a nyelvet szent hazafiassággal. Abban hasonlanak meg, hogy míg az egyik azt elváltozásától s elkorcsosodásától félti, a másik annak elváltozását, azaz haladását még óhajtja is.
1: A neológus a nyelvet szűknek, s céljaira el nem készültnek találván, nem elégszik meg a szokottal, hanem mindazt, ami a beszédnek erőt s szépséget adhat, keresi és elfogadja. Szokásban nem forgó szókkal és szólásokkal él, szókat csinál, a készeket, de rútakat szebbekké teszi, a kiholtakat sírjaikból előhozza, a nemtelen s nem kedvetlen hangzású környékieket a nemzetnek visszaadja.
0: S mit akar viszont az ortológus? Neki az a jó, amit a szokás és a grammatika enged. Neki nem kell új szós, új szólás, mert az író nem ura, hanem őrje, sőt, szolgálja a nyelvnek. Neki nem kell régi szó, mert felejtett szó. Neki a környéki szó nem jó szó, mert magyar szó ugyan, de már most csak némely megyéinké.
1: Egyedül a pók az, ami mindent magából szed, fon és szőv. Az embernek az az elsőség juta, hogy egy ponton veszteg ne álljon, hanem tehetségeit használván, s mások találmányaikat eszmélettel követvén, a tökéletesedés útján előbbre haladhasson. Valamivé ő lesz, e két szernek egyesítése által lesz.
0: A nyelv olyan, mint az ég íve a maga egymásba futó színeinek gyönyörű játékával. Elbontja a szép játékot, aki a színeket a magok nemeire akarja osztani. Hadd játsszák játékokat itt is, a törvény, szokás, analógia, eufónia, ízlés, régiség, újság, magyarság, idegenség, hideg józanság, s poétai szállongás.
1: A nyelv egyik legféltőbb kincse, egyik legfőbb dísze a nemzeteknek, s a nemzeti léleknek mind igen szép képe, mind hív fenntartója s ébresztője.
0: A nyelv az legyen, aminek lennie illik, hív és kész és tetsző magyarázója mindannak, amit a lélek gondol és érez.
1: Jót s jól. Ebben áll a nagy titok. Ezt, ha nem érted, szánts és vess, s hagyjad másnak az áldozatot.
0: Híven szeretni a jót, gyűlölni vesztig a gonoszt, eszköze lenni az isteni kéznek, egy nem haszontalan tagja az egésznek. Férfiak, ez gyönyörű jutalom.

0: Kedves hallgatóink, a gondolatokat közreadta Sümeginé Tóth Piroska és Török Attila.
1: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
2: Áhítat, május 10-e. János evangéliuma 5. fejezet 19-től 23. versig. Megszólalt tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom néktek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak ha látja, hogy mit tesz az atya. Mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is, hozzá hasonló módon. Mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozzatok. Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Isten legnagyobb titka a Szent Háromság. Emberi logikával felfoghatatlan, hogyan lehet Isten egy, és közben három személy. Csak is hitáltal tudjuk ezt az igazságot elfogadni és megragadni. Számomra ebből a titokból a leglényegesebb a kapcsolat. Atya, fiú és Szentlélek olyan tökéletes szeretet kapcsolatban él, mely megszünteti az elválasztó falakat és megbonthatatlan egységet eredményez. Isten tehát nem magányos, hanem kapcsolatban létezik öröktől fogva mindörökké. Ebbe a szeretet közösségbe hív bennünket is az Úr. Mai történetünk előzménye, hogy Jézus meggyógyítja a 38 éve beteg embert a Betesda fürdőben. Miután megtette ezt a csodát, megkérte a férfit, vegye fel az ágyát, és menjen haza. Mindez szombatnapon történt. Ekkor a túlbuzgó vallásos zsidók számon kérték a férfit, miért tesz olyat, amit szombaton nem lehetne. Azt válaszolta, hogy Jézus mondta neki. Több se kellett az embereknek, rögtön Jézust kezdték vádolni azzal, hogy nem tiszteli a törvényt. Jézus válasza zseniális, mint mindig. Ő semmit sem tesz magától, csak amit az atya mond neki. Ha tehát valakit számon akarnak kérni a gyógyítás miatt, akkor az maga az Úr. Ez pedig képtelenség. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadvány alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai elhitatott Elizabeth Marshall írta Washingtonból, az Egyesült Államokból. Isten gyermeke. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket is, azok is vagyunk. János apostol első levelének 3. fejezetének 1. verse. Kedves emlékeim vannak arról, hogyan ragyogott fel édesanyám arca, amikor a fenti ige verset idézte. Láttam, hogy milyen megérintette és meghatotta. Amikor anyám 10 évvel ezelőtt elhunyt, a nővérem megkérdezte, hogy volt-e olyan bibliai vers, amelyet nagyon szeretett, és én ezt ajánlottam neki. Édesanyám temetésén a lelkész ezt az ige szakaszt olvasta fel, hirdetve Isten mérhetetlen szeretetét mindannyiunk iránt. Minden évben, amikor elérkezik az anyák napja, az édesanyámra emlékezem. Feszült volt a kapcsolatunk, de mind a ketten igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint szeretni egymást. Amikor felidézem magamban a kedvenc igeversét, eszembe jut, hogy mennyei atyánk gyermekeiként szeret minket, és közel akar lenni hozzánk. Isten olyan módon szeret minket, ahogyan az emberek nem tudnak. Tiszta, túláradó és feltétel nélküli szeretettel, amely örökké tart. Isten szeretetének példája, amit Jézusban megmutatott, ösztönözön minket arra, hogy teljesebben és jobban szeressük egymást. Istenünk, köszönjük végtelen szeretetedet. Taníts meg elfogadni mások irántunk tanúsított szeretetét is, és mutasd meg, hogyan szerethetünk jobban másokat. Amen. Napi gondolat: Isten gyermeke vagyok, és ő mérhetetlenül szeret engem. Imádkozzunk az anya-lánya kapcsolatokért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: A bizalom és hálaadás biztonságban átsegít ezen a napon. A bizalom megóv az aggodalmaskodástól és a kényszeres ragaszkodástól. A hálaadás megőriz a kritizálástól és a panaszkodástól. Ezektől a testvér bűnöktől, amelyek olyan könnyen megkörnyékeznek. Rajtam tartani a szemed ugyanaz, mint bízni bennem. Szabad akaratodból hozott döntés ez, amit naponta százszor és ezerszer is meg kell ismételned. Minél többször döntesz úgy, hogy bízol bennem, annál könnyebbé válik. A bizalom gondolatmintái belevésődnek az agyadba. Száműzd a bajokat az elméd határára, hogy én foglalhassam el a központi helyet a gondolataidban. Így rám fogsz összpontosítani, és az én gondomra bízod a gondjaidat.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Kolossé 2:6-7, Zsoltárok 14:1-8, 1 Péter 5:7.

0: csak akkor tud működni, ha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Elterveztem, csak ő rá vártam. Mindig
2: szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Lélekhangoló műsorunk vendége ma Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője lesz, akivel Zsíros András beszélget. Tartsanak ma is velünk!

0: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, én Zsíros András vagyok, ez itt pedig a Lélek Hangoló. Egy olyan kedves óvoda pedagógus ül velem szemben, akit én már régóta ismerek, hiszen az én gyermekeim is abba az óvodába járnak, a Békés Csabai Evangélikus óvodába, amit néhány éve már ő vezet. Hevesi Réka óvoda pedagógus a vendégem. Nagyon régóta foglalkozol gyerekekkel, talán a gyerekek szeretete az, ami ezt az egész hivatást a leginkább meghatározza. Van-e ennek kezdeti időpontja? Meg lehet-e határozni, hogy milyen időpontra nyúlik ez vissza számodra?
1: Úgy gondolom, van kezdeti időpontja, bár akkor még nem tudtam, amikor megszülettek a gyermekeim. Több mint 27 évvel ezelőtt született a nagyobbik, igen, és van egy kisebbi 25 éves. Amikor ők megszülettek, akkor igazándiból még nem voltam benne biztos, hogy erre a pályára fogok kerülni, vagy erre a pályára készülök. Jóval korábban, még a gimnáziumi években én egy teljesen reál beállítottságú gyermek voltam, vagy tanuló voltam, inkább a biológia érdekelt, a kémia, és ilyen pályára készültem. És ahogy megszülettek a gyermekeim, úgy gondoltam, hogy valahogy erre van az utam.
0: Megváltozott a világ körülötted ennyire a gyermekek születése miatt?
1: Azt gondolom, hogy abba éreztem azt igazán, hogy otthon vagyok. Tehát az a világ, amit a gyerekek biztosítanak, az a teljesen tiszta, őszinte lét a hétköznapoknak a megélése, a minden pillanatnak az átélése, az valami olyan új utat mutatott, hogy ez csodálatos. Tehát itt a jelenbe tudok lenni, hiszen ők mindig a jelenben vannak.
0: Meg a fontossági sorrend egy kicsit megváltozik olyankor, nem?
1: Természetes, ugye, amikor valaki családot alapít és édesanyja lesz, akkor teljesen megváltozik a sorrend, a gyerekek lesznek az elsők.
0: A gyermekek ismerete, szeretete, a nevelésükből szerzett tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki jó pedagógus legyen. Lehet olyan jó pedagógus, akinek nincsenek saját gyermekei?
1: Én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly elhivatottság kell, és nyilván ez az elhivatottság nem mindig akkor érkezik, amikor van gyerekünk, akkor is lehet, amikor nem. Tehát, hogy ahhoz, hogy valaki meg tudja tanulni magát a szakmai oldalát, a tudományos részét, ahhoz nem. És egyébként úgy szokta hozni az élet, hogy először tanulunk, és utána közben jönnek a gyermekek, de mindenképpen plusz tud jelenteni, amikor valaki meg tudja élni az anyaságot maga is. Már csak azért is, mert a szülőkkel való kapcsolat az nagyon fontos, hiszen anyaként akkor tudom igazán megélni, vagy pedagógusként is megérteni, hogy a szülőknek milyen kérésük, igényük, elvárásaik vannak, hogyha én is szülő vagyok.
0: Voltak éppen a munkád is kétfelé irányul. Egyrészt a gyermekeket kell vezetned, vigyázni rájuk, másrészt pedig a szülők felé is közvetíteni kell mindazt, ami az óvodában történik. Mennyire fele-fele arányban oszlik ez meg?
1: Elsősorban én a gyerekek érdekét képviselem, de ez nem elválasztható a szülőktől. Nyilván egy szakmai tudás szükséges, azt gondolom hozzá, az, hogy én szakmailag alá tudom támasztani, hogy mit miért teszünk az óvodában, de ehhez szükség van arra, hogy tudjam, hogy a szülőknek milyen kéréseik vannak, milyen igényeik vannak, tehát én a gyereket képviselem, és ebbe egyértelműen a szülő a partner, hiszen együtt tudunk a gyerekekért dolgozni.
0: Igen, hát tulajdonképpen az egész óvodának a hangulatait Békés Csabán abszolút ezt is tükrözi vissza. Az ember, ha belép az épületbe, annyira gyermekbarát, szeretetteljes légkör fogadja.
1: Közös ötleteink vannak, egy kicsit visszább kanyarodnék az óvoda kezdetére, hiszen valahol elmondhatom, hogy az óvoda is az én gyermekem, hiszen 2013-ban, amikor indult ez az óvoda, részese lehettem az alapító közösségnek. Egy nagyon meghatározó élménye volt az életemnek, hogy létrehoztunk egy óvodát. Hát milyen különleges dolog. Akkor találkoztunk először egyébként mi is felnőttek, amikor indultunk nyáron, és mégis olyan összhangban voltunk. Mindenki az akkori tapasztalatainak a legjobbját próbáltuk kiszűrni, és így jött létre a mi óvodánk. Ugye az elmúlt 5 évben már én kaptam ezt a feladatot, hogy
0: te legyen az intézmény vezetője.
1: Az intézmény vezetője, de azt gondolom, hogy továbbra is egy közös munka, hiszen az óvoda mi vagyunk, és minden egyes dolgozója, aki ott van.
0: emlékszem erre a pillanatra, mert pont az én gyermekemnek a csoportjában voltál óvónő, amikor átvetted az intézmény vezetését, és én akkor úgy emlékszem, hogy kicsit fájt is, hogy ott kell hagynod a csoportot, mennyire volt nehéz a váltás, illetve hogy sikerült ennyi idő alatt megbarátkoznod ezzel az új helyzettel.
1: Nagyon fájdalmas volt, holott nyilván azért ez egy megtisztelő feladat. Képviselni egy óvodát, egy közösséget. Nagyon fontosnak tartom vezetőként, hogy része legyek ugyanúgy az óvodában a mindennapoknak. Tehát én az a típusú vezető vagyok, aki a legkevesebbet van az irodában, és csak akkor van ott, amikor éppen aktuálisan valamit meg kell oldani. Igyekszek a többi időt a csoportokba tölteni a gyerekekkel és a kollégákkal, hiszen így látom azokat a hétköznapi dolgokat, akár nehézségeket, problémákat vagy változásokat, amikbe tudok segíteni. Így szoktam mondani, hogy mind a 90 gyerek az enyém, hiszen személyesen ismerem őket.

0: a lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Biztos, hogy sokkal több konfliktust kell azóta kezelned, hogy vezetői szerepben vagy. Mennyire nehéz ezekkel az akadályokkal megküzdeni?
2: Én inkább azt mondom, hogy problémák vagy nehézségek adódnak, de minden esetben sikerül egy olyan konszenzusra jutni, ami mindenki számára jó, de elsősorban a gyermek számára. És azt mondhatom, hogy akkor így nincs is olyan konfliktus, ami gyűrűzne tovább.
1: Mennyire segít szerinted ebben az, hogy ez egy evangélikus, egy egyházi intézmény? Számít az, hogy van az intézmények egyfajta szellemisége, lelkisége?
2: Nyilván ugye a szabályok azok ugyanazok, teljes egészében annak kell megfelelnünk, mint bármilyen más köznevelési intézménynek. A lelkiség az nagyon-nagyon fontos. Amit szem előtt tartok én is, és úgy gondolom, hogy ezzel a dinamikával működik az óvoda, hogy figyelünk egymásra. Ez a mai világban egyre inkább fontossá válik. Úgy gondolom, hogy ez nem plusz feladat, hanem legalább annyit tölt az emberen, hiszen olyan élményeket és visszajelzéseket kapunk a kollégáimmal együtt, ami töltést tud adni a továbbiakhoz. A lelkiség nyilván az a krisztusi értékrend, amit képviselünk, az egyfajta nyugalmas időszakokat is biztosít, hiszen ugye az egyházi évet követve, az ünnepeket így megélve, mindig ad egy nyugalmi időszakot, akár az adventbe, akár ugye a húsvét előtti bőti időszakba, amikor oda tudunk figyelni még jobban. Tehát elcsendesedünk, magunkra figyelünk, egymásra figyelünk, és valahogy akkor talán könnyebben megtaláljuk fölfelé is az utat.
1: És a gyerekek erre mennyire nyitottak? Ők tudnak egymásra figyelni?
2: Nyilván ugye a család után az óvoda az az első leges szocializációs szintér, ahol ugye be kell illeszkedni a közösségbe, majdan ugye a társadalomba, hogy ott hasznosan tudjanak érvényesülni. Ez az óvoda kezdeti lépése, hiszen itt kerül először olyan helyzetbe, hogy nem csak én vagyok a világon, hanem rajtam kívül még nagyon sok mindenki van. Pontosan ezért fontos, hogy megtanulják. Amikor benne él abba, hogy figyelek, és mit jelent az, hogy figyelek a másikra? Nagyon sok mindennel tudok figyelni. A kommunikáción kívül, egy közös játék során hogy figyelek? Egy ünnep során hogy figyelek? Egy étkezésnél, hogy figyelek. Sorolhatnánk az egész napot, hogy hogyan tudok az értő figyelemmel odafordulni a másik felé. Ha ezeket a pici magokat elültetjük, ez mindenképpen hasznos a továbbiakban is, hiszen egy olyan kapaszkodót adunk, hogy tudnak csendesedni. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ne csak rohanjunk, hanem el tudjunk csendesedni. Én szeretném ezt hinni, hogy igenis tudunk olyat adni a gyerekeknek, a mi óvodánkba.
1: A lelki tartalom a rendszeres egyházi jelenléttel is biztosítva van, hiszen a közeli gyülekezetnek a lelkészei rendszeresen tartanak olyan áhítatszerű közös együttlétet, ahol megismerkednek azokkal a ifjúsági énekekkel, ami később is adhat lelki táplálékot, lelki fogódzót a gyerekeknek. Mi a tapasztalatod, mennyire nyitottak a gyermekek ilyen alacsony életkorban erre a keresztény üzenetre?
2: Azt gondolom, hogy nagyon nyitottak. Nyilván ugye a zene az egy különleges, az egy egyetemes nyelv, de nem csak ebben nyilvánul meg, hiszen ez a fajta lét keretezi a napjainkat. Ugye reggeli érkezéskor a gyerekek, amikor már a saját csoportjukba érkeznek, 7:30-kor, akkor beszélgetőkörrel indítanak.
1: Ott mi történik, ezt elmesélem?
2: Igen, nyilván ez ugye pedagógustól függ, hogy ő milyen tartalmakat hoz bele, de nagyon sok esetben, ugye nyilván pici gyerekekről beszélünk, megbeszéljük azt, hogy kivel mi történt. Tehát ez is megint egy jelenlét. Nyilván amellett, hogy mondjuk az emlékezet felidéző képesség, stb. A folyamatos beszéd, a kifejező készség, nagyon sok mindent fejleszthetünk vele, de maga az, hogy megérkezek, itt vagyok, és beszélünk, köszönünk egymásnak, köszöntjük egymást, mindenki szót kap. Ha nem azt mondja el, mi történt vele mondjuk előző nap este, elmondja, hogy mit reggelizett, vagy mit vacsorázott, vagy a legfontosabb, ami őt akkor érte, és azt elmondhatja. Nagyon sok esetben, akár ünnepekhez kötődve, egy-egy kis mécses továbbadva, egy szeretett gondolatot ad tovább. Tehát ennek nagyon sokféle módja van, amikor szintén az egymásra figyelést tudjuk. Amellett ugye az étkezéseknél mindig hálát adunk, hogy itt lehetünk, és most ezt elfogyaszthatjuk, hiszen a világban számos olyan hely van, ahol ez nem adatik meg nekünk, tehát hogy már is értékelünk olyan dolgot, ami már annyira természetes. Tehát az apró csodákért, az apró jó dolgokért. Ugyanígy, amikor hittanfoglalkozások vannak, akkor nagyon fontos az, hogy megtanulnak, amellett, hogy nyilván egy-egy kis bibliai történettel megismerkednek, megtanulnak imádkozni. Nem csak egy szokványos betanult imád, hanem például a nagyon nagy csoportosoknál már maguk imádkoznak, és számomra is megdöbbentő volt, hogy egy 6 éves kisgyerek hogyan fogalmazza meg az ő imádságát.
1: Saját szavaikkal?
2: Saját szavaikkal, ugye, mert az a nagy csoport, inkább iskola előkészítő csoport, és nagyon kíváncsi voltam, mert nekem is nagyon nehéz volt, megmondom őszintén, először elmondani egy imát. Mert ugye az ember olyankor, amikor kezdi, meg akar felelni, hogy mit is kell mondanom, most köszönöm, most már men. Nekik nem okoz ilyen gondot. Ő nekik olyan természetes, hogy ők elmondanak egy imát. És megtanulják, hogy az ima, az hálát adok valamiért, és kérhetek is. És olyan aranyos dolgokat szoktak mondani.
1: Milyen érdekes, hogy felnőttként hogy elfelejtjük, vagy elveszítjük ezt a képességünket, nem?
2: Igen.

0: Mit tanultál azoktól a gyerekektől, akik téged körbevettek az óvodai éveid alatt?
1: Tanulom folyamatosan a jelenbe lenni, és örülni annak, ami történik. Ők képesek rácsodálkozni, és évről évre mindig, amikor előbújnak a bodobács bogarak, és összekapaszkodnak, és hogy milyen érdekes. De jól néz ki, 3-4-5, tehát, hogy mindig lehet rácsodálkozni, és olyan apró dolgokra, ami mellett mi elszaladunk. Jön a tavasz, na, kivirágoztak a fák, és akkor megyünk tovább. Talán oda kellene figyelni, hogy de gyönyörű az a virágszírom. Rászállt a méhecske, tehát, hogy nekik megvan ez a képessége, és ezt mi felnőttek valahogy úgy tovább megyünk ezek mellett, a dolgok mellett. Tehát a folyamatos rácsodálkozást, és az, hogy örülni minden percnek.
0: A felnőtt létben folyamatosan le kell lassítanunk magunkat, főleg akkor, hogyha gyerekek vesznek körül bennünket, mert sokszor a türelmetlenségünk, a felnőtt világban megszokott versenyzés, egymás letaposása abszolút nem működik a gyerekek között. És pont az a baj, hogyha ezt a mintát kezdik el ők is

0: húzzuk magunkkal. Ezen nyilván mérgezzük saját magunkat elsősorban, de ők egy-egy konfliktusnál is képesek arra, hogy újra kezdik. Megbeszéljük, és akkor utána gyere is, összevesztek, de már másik pillanatban semmi nem történt volna, ugyanúgy homokoznak tovább. Tehát, hogy nekik még megvan ez a csodálatos képességük, és jó volna, hogyha gyermekekként tudnánk mi is működni felnőttként, mert akkor én hiszem azt, hogy sokkal nyugalmasabb és békésebb lenne a világ.
1: Hát Jézus is azt mondta, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyermekek, mert különben nem mentek be a mennyek országába. Hát lehet, hogy valami ilyesmire gondolt.
0: Igen, azt gondolom.
1: Amikor köztük vagy a gyerekek között, és ők feltöltenek az ő szeretetükkel, aztán haza kell menned, el tudod-e vinni magaddal azt a töltetet, amit a gyermekek szeretete ad, kitart-e a következő napig, amikor ismét találkozhatsz velük?
0: Igen, hiszen azért már több mint 23 éve folyamatosan köztük élek, és ez olyan feltöltést ad, hogy igen, de nyilván az ember szereti a családját, tehát az sem egy, az igen, sem egy rossz dolog, amikor otthon vagyunk, persze. És akkor ugye nem az óvis létbe kell megfelelni, vagy létezni. Én azt is szeretem. Az életem része a munkám, vagy a hivatásom, nem okoz gondot az, hogy most az óvodába teszem a dolgomat, és segítem a kollégákat, és mindent elkövetek a gyerekekért, és azért, hogy az ottani kiváló pedagógusok még jobban végezhessék a dolgokat, hiszen én őket szolgálom, nem okoz gondot, és tart.

0: lélekhangoló evangélikus műsorban Hevesi Rékát, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetőjét kérdezi Zsíros András.
1: Az óvoda vezetésében, vagy egyáltalán az óvoda pedagógusi létben mennyire meghatározó elem a te saját istenhited? Mennyire alapozza meg az itt végzett munkát?
2: Nagyon fontos, bár hogyha visszagondolok, az én hitem az elmúlt 15 évben erősödött meg, vagy mondhatnám azt, hogy akkor jutottam igazán hitre, és utána jöttek a felismerések, hogy tehát ez nem véletlen, ez nem szerencse, nem csak azért kerültem ide, mert, tehát az, ahogy korábbiakban mondtam, hogy az a közösség, aki ott hirtelen akkor elindította ezt az óvodát, én biztos vagyok benne, hogy az sem véletlen volt. Tehát nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Azt tudom átadni, ami én vagyok. Tehát, hogyha én nem élnék hitben, akkor nem tudnám átadni.
1: Akkor gyakorlatilag a hitre jutásod, meg az óvoda elindulása szinte párhuzamosan alakult.
2: Aha. Igen.
1: És mi volt előtte? Milyen volt az életed, hogyha arra visszatekintesz a hitre jutásod előtti éned?
2: Ugyanúgy szerettem a munkámat, tehát ugye én már akkor is óvodapedagógusként dolgoztam már jó 10 éve.
1: Hiányzott-e bármi?
2: Igen.
1: Ami
2: igen,
1: most
2: ez a legjobb.
1: Megvan.
2: Igen, igen.
1: És mi hiányzott?
2: Egy belső nyugalom, a béke. El tudok fogadni dolgokat. És ez nem azt jelenti, hogy nem tudok harcolni vagy küzdeni dolgokért, hanem talán nem háborgok. Az a legjobb szó rá, hogy miért történik így, hanem el tudom fogadni azt, hogyha nem feltétlenül annyira jó, mert mindig azt nézem, hogy biztos valamit tanulnom kell belőle. Tehát valami oka van annak, és valahogy az egy nagyon erős kapaszkodó számomra, hogy ő tudja, hogy miért. Még hogyha én az én kis emberi képességemmel, értelmemmel képtelen

0: vagyok fölfogni, vagy akár megérteni és látni az összefüggéseket, ő biztosan tudja, hogy miért ennek kell történnie. Biztosan azért adta feladatnak, vagy azért tette rám, mert ő tudja, hogy én ezt el fogom bírni. Ez az, ami a legtöbb lett, hogy ha én nem is hiszek, vagy nem bízok magamban, valaki bízik bennem.
1: Hát ez egy fontos különbség, mert különben, ha ez nincs meg, akkor szerintem az ember folyamatosan csak a körülmények áldozatainak tekinti magát, és mindenki, és minden más a hibás, amiért most ezt vagy azt nem tudom megoldani, elérni, ami nem úgy sikerült. És akkor lehet, hogy tényleg hiányzik az ember életéből az a békesség, amiről beszéltél. Akinek ez nincs meg az életében, számára mit tudnál üzenni? Mennyire lehet mondjuk példa egy olyan intézmény, amit vezetsz? Akár felnőttek számára is lehet megtanulni ezt a fajta életvitelt, ami az Isten hiten alapulva egy kicsit több békességet enged be a szívünkbe?
0: Egy mintát követhetünk, de belülről kell, hogy jöjjön ez a meggyőződés, vagy ez a szeretet. Tehát csak akkor tud működni, hogyha nem erőltetem, hanem az a szeretet az jön. És ezzel a szeretettel fordulok a gyerekek felé, a kollégáim felé, a szülők felé.
1: Hát ezt a szeretetet viszont kívülről kapjuk, tehát,
0: igen, tehát
1: másik hogy... emberen keresztül, a szülőkön keresztül plántálódik belénk. Mondjuk ennek egy jó helyszíne lehet egy evangélikus óvoda, ahol még picikorban, hogyha sok szeretettel feltöltik a gyerekeket, akkor lehet, hogy olyan felnőttek lesznek belőlük, akik képesek ezeknek az akadályoknak a legyőzésére. Ez mennyire cél? Hogy a kis szeretett raktáruk megtöltődjön csurig.
0: Nagyon fontos, és nagyon sok olyan szülő keres egyébként bennünket, akiknek nem tartozik egyébként a mindennapjaikhoz a hit. Tehát nem járnak templomba, nem feltétlenül a gyülekezet részei, de mégiscsak valami hiányt éreznek. És valahogy azt érzik, amikor bejönnek, hogy itt tudunk valami olyat adni, amit ők is lehet, hogy keresnek. Ha csak azt a pici magot adom, és akkor nem biztos, hogy egy hívő gyermeket nevelünk, de oda tudom adni talán akkor ennek a képességét, hogy megtanul csendesedni. Még hogyha nem is feltétlenül találja meg egyből a felfelé vezető utat, vagy inkább azt mondanám, hogy nem hallja meg a kopogtatást. De akkor is ezt megtanulja, tehát ez mindenképpen egy nagyon hasznos és szerintem nagyon fontos dolog, hogy ezt így megtanuljuk, de akkor lesz teljes, amikor átjárja az az érzés, amit úgy gondolom, hogy mi evangélikusok érzünk, vagy aki hitben él.
1: Az létező menet, hogy a gyermekeken keresztül, akiket mondjuk nyitottá sikerül tenni Jézus üzenete iránt, sikerül esetleg rajta keresztül a szülőket is megszólítani?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Bár ez úgy szokott lenni, hogy az a gyermek nyitott, akinek a szülei is nyitottak. Volt már rá példa, hogy óvodás gyermekünk utána a gyülekezet része lett, és én ezt sikernek élem meg, és most már azóta a iskolába jár, és ugyanúgy ott vannak az alkalmakon. Amikor bejönnek hozzánk, és látják, hogy hát ez nem is olyan
1: vészes,
0: igen, ez a jó szó, hát ez nem vészes, és akkor rájönnek arra, hogy hát ez jó. Tehát ezt talán te is megtapasztaltad, hogy az ünnepeinknél mi nagyon sokat énekelünk.
1: Persze.
0: És az első alkalommal, mert azt lelkész úrral szoktunk bemenni ezekre az alkalmakra, hogy hozza a gitárt, és akkor a kis csoportos szülők azok még nem mernek énekelni. Szokta lelkész úr mondani.
1: Nekik még ez új.
0: Igen, szokta lelkész úr mondani, hogy csak könnyebb énekelni, kinyitjuk a szánkat. És lehet látni egyébként a változást a szülők részéről is, hogy már nyilván nagy csoportba, akkor meg aztán már énekelnek bátran, anyukák és apukák is. Nem az a lényeg, hogy most mindenki egy tökéletesen énekeljen, hanem a közösségi élmény. És megérzik, hogy ez a fajta út is lehet egy út, és nem is feltétlenül annyira rossz.

0: Tekintsünk az egész intézményre, vagy az egész eddigi megalakulása óta eltelt időre. Mennyire tekintett sikertörténetnek azt, ami az evangélikus óvodával itt Békéscsabán történt?
1: Én mindenképpen sikertörténetnek tekintem, mindaddig, ameddig keresnek bennünket.
0: Van szükség továbbra is az ilyen óvodákra, nem csak Békéscsabán, hanem szerte az országban, vagy szerte a világban?
1: Mindenképpen kellenek olyan pontok, ahol ennyire tudnak figyelni egymásra az emberek. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen hiánypótló közeg a légköréből adódóan. Árad a szeretet, az mindenképpen egy jó dolog, és akárhol történik ez a világnak bármelyik részén, ez szerintem csodálatos élmény mindenki számára.
0: Mióta elindult az intézmény, azóta már egy újabb szint épült az épületre. Szerinted meddig nőhet még az óvoda itt Békéscsabán? Van-e plafonja annak a növekedésnek, amit elérhet az intézmény?
1: Hát nyilván ugye törvények szabják a létszámunkat, tehát most egyelőre van kerete. Én szeretnék növekedni. Nyilván ennek azért nagyon sok feltétele van. Nem tudom, hogy majd a Jóisten merre terel bennünket. Én bízok benne, hogy tudunk növekedni. Lesz rá lehetőségünk.

Végéhez közeledik lélekhangoló evangélikus műsorunk. Hevesi Réka, a Békés Csabai evangélikus óvoda vezetője volt vendégünk, akivel Zsíros András beszélgetett óvoda vezetői útjáról, és hogy mi teszi egy meghitt, Istenre mutató közösségé az óvijukat. Lélekhangoló műsorunkat visszahallgathatják az Evangélikus Missziói Központ felületein, a YouTube-on, illetve webcímünkön, a misszió.luterán.hu honlap rádiómenüje alatt. A Spotify-on Lélekhangoló név alatt találhatóak műsoraink felvételei. A műsorszerkesztőinek a következő e-mail címre írhatnak: evmis@luterán.hu. Most szerkesztőtársammal együtt szeretettel búcsúzunk.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Madarak és fák napja. A Madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint 100 éves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Csernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az első Madarak és Fák napját. Vándor madarak világnapja. Május második hétvégéjén tartják szerte a világban az ENSZ környezetvédelmi programja által meghirdetett Vándor madarak világnapját, amely 2006-ban került először megrendezésre. Az Amerikai Egyesült Államokban 1993 óta rendeznek madár megfigyeléseket és szemléletformáló programokat a Vándor madarak nemzetközi napján, de a világ többi részén csak az utóbbi években kezd kialakulni ez a hagyomány. A madarak vándorlásának célja a túlélés. A hosszú út során számos országhatáron repülnek át. Ezért fontos, hogy a civil szervezetek, a kormányzat és az összes érintett szereplő együttműködjön a vándorlási útvonalak teljes hosszán, hogy ismereteiket egymással megosztva összehangoltan tudjanak fellépni a faj védelmében.
2: A mentők napja Magyarországon. 1877. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület, Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az országos mentőszolgálat, és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az országos mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxiológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat szoktak adni át az életmentésben élen járó orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak.
1: Mozogj az egészségedért nap. Sport és testmozgás világnap a fejlődésért és a békéért. Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO, 2002-ben döntött arról, hogy május 10-e legyen a Mozogj az egészségedért nap. Az ünnep célja, hogy rávilágítson a testmozgás fontosságára, hogy az emberek a rendszeres fizikai aktivitással megőrizzék az egészségüket, megteremtsék a napi jó közérzetüket. Ezen a napon szerte a világban sportolási, versenyzési lehetőséget szoktak biztosítani a szervezők, kortól, nemtől függetlenül a résztvevőknek.
3: Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Ma vasárnap sok a napsütés, de felhőkkel is. Néhol lehet eső, a déli szél mellett már 23-28 fokunk van. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot.
0: Híreinket hallották. a hit győzelme. A mai időben égető szükségünk van olyan lelkilátásra, amely segít tájékozódni a mindennapi életünkben, döntéseinkben, kapcsolatainkban. Olyan lámpások, amelyek biztosan elvezetnek utunk végső céljához.
4: Újjászületés az örök életre, vagy újra születés? Mi a halál? A halál életünk része, hiszen amikor megszülettünk, egy volt biztos, hogy meg fogunk halni. Mégis titokzatos, borzongató tényként jelenik meg sok hívő és nem vallásos ember előtt. A köznyelvben a halálon a testi, biológiai létünk végét értjük, amikor megszűnik az állandó anyagcsere folyamat, ami összeköt minket a materiális világgal. Biológiailag szüntelenül születünk és meghalunk. Elhalnak sejtjeink, és újak születnek helyükre. Néhány év alatt nem marad egyetlen olyan sejtünk sem, amelyik születésünkkor is a miénk volt. De az ember több, mint az anyag. A Biblia tanítása szerint, ami keresztény hitünk máig őrzött közös öröksége, Isten az embert nem halálra, hanem életre teremtette. Életünk viszont kezdettől nem önmagában való, hanem egy kapcsolatrendszer eredménye. Amíg biológiailag anyagcserénk egy organikus és harmonikus kapcsolatot jelent a légzés, a táplálkozás segítségével, az anyagi világgal, ugyanígy a szociális térben is az elszakíthatatlan kötelékek tesznek bennünket emberré. Ezért Isten legszentebb nevét, a Jahvet, a héber nyelv, a lenni igéből képezte, úgy, hogy az egyik kauzatív jelentésű igetörzs imperfektumát használja fel, ami azt jelenti létrehoz. Az ember számára Isten a létezés. Ez nem csupán statikus tény, hanem cselekvő is egyben. Ennek az az alapja, hogy benne, az élet forrásával, harmonikus közösségbe jutok úgy Istennel, mint a fele baráttal, önmagammal és a teremtett világgal. Azért élek, hogy egész és teljes legyek a másikban, a biológiai világban és az Istennel való kapcsolatomban. Azért létezem, mert része vagyok a mindenható által megteremtett univerzumnak. A halál ennek a kiegyensúlyozott kapcsolatnak a tagadása, spirituális és materiális folyamat egyszerre. Azért tűnik a természettudomány logikájával gondolkodó ember számára titokzatosnak, mert átéli azt, hogy benne több történik egy biológiai rövidzárlatnál, amelynek következtében megszűnik az anyagcseréje. A halálban az énünk végességét éljük meg. A biológiai halál beálltával a személyiségünk lesz működésképtelen. De mi történik velünk, ha már nem lélegzünk, és ha megszűnik az anyagi világgal való kapcsolatunk? Az emberek mindig kíváncsian kérdezik, vajon mi lesz, mi van a halál után?

A Szentírás arról tanít, hogy hogyan lehet az életet megnyerni a halál előtt. Amikor a halálról beszél, mélyebbre ás, mint mi. A kinyilatkoztatás szerint az Istennel, a világgal és a másik emberrel megszakadt hármas kapcsolatom megtörése a halál. Nem akkor halunk meg tehát, amikor utolsót dobban a szívünk, hanem akkor, amikor ez a kapcsolatrendszer még az életünkben összetörik és ellehetetlenül. Amit biológiai létünk végén átélünk, még nem és már nem az igazi halál. Akkor kezdődik, amikor Istennel, a létezés forrásával a kapcsolatunkat megszakítjuk. Ez az első halál. Az enyészet a bűn egyenes következménye, ami abban ölt testet, hogy Istentől elszakít. A halálnak a Bibliában hármas jelentése van. Jelenti a földi életünk befejeződését, az Istennel való kapcsolatunk megtörését és ennek következményeit, éneink végső megsemmisülését. A meghalt ember nem gondolhat többé Istenre, az élet forrására, nem magasztalhatja őt jóságáért, hűségéért. A testi halál azonnal megszünteti az ember személyiségét. Az ember még nem semmisül azonnal meg, csupán csak képtelenné lesz arra, ami őt emberré teszi. Nem lesz többé képes tudatos kapcsolatépítésre Istennel, a másik emberrel és a világgal. Személyisége Isten hatalmába kerül. A Szentírás a testi halál tényéről költői kifejezésekkel is beszél, azonban ezt mind az Ó, mind pedig az Új Szövetség a halál alvásának tartja. A meghalás nem a teljes megsemmisülés, és nem is az élet folytatása egy másik dimenzióban, hanem átmeneti, öntudatlan, köztes állapot, ami addig tart, amíg az ember a feltámadásra vár.

az Ószövetség mind Dávidról, Salamonról, mind pedig Izrael és Júda királyainak haláláról azt mondja, hogy elaludtak atyáikkal. Jobb könyve is egy szép költői hasonlatsorral alvásnak ábrázolja a testi halált. Jeremiás, valamint Dániel is hasonlóan vélekedik. A zsidóság a kultúrák országútján élt két máig ismert magas civilizáció határterületén. Míg a mezopotámiai, mind pedig az egyiptomi műveltségek nagyon gazdag mitológikus elképzelésekkel magyarázták a halált és a halottak birodalmának titkos valóságát, addig a zsidóság megmaradt annál az egyszerű képnél, hogy a halál olyan, mint az alvás. Az Ószövetséghez hasonlóan az Új Szövetség is többet lát a halálban, mint a földi élet befejeződését. Jézus a halált alvásnak mondta, amikor elment, hogy feltámassza Lázárt. Jairus lányának helyzetéről így fogalmaz. A lányka nem halt meg, csak alszik. Amikor ezt az ószövetségi gyökerű hasonlatot a kortársak nem akarták érteni, bement a ravatalos szobába, majd megfogva a gyermek kezét, azt mondta neki, Talita kumi, ami azt jelenti, leányka, neked mondom, ébredj fel. Jézus itt szembeállítja a halálnak a kétféle jelentését. A testi exit, a halál alvása már beállt, de mivel benne az élet jelent meg, a meghalt kislány nem szakadt el Istentől, ezért a biológiai élete is visszatérhetett. Amikor Lukács evangélista István vértanú mártír haláláról beszél, akkor a koibaumai görög kifejezést alkalmazza, amelynek a jelentése elaludni.

Ugyanígy az apostolok is a testi halált alvásnak tartották. A Bibliának ez a hasonlata jól mutatta a halál természetét. Aki alszik, az öntudatlan. A holtak semmiről sem tudnak. Ha alszunk, szünetel a tudatos gondolkodásunk. Így a halottnak is azonnal semmivé válnak tervei. Az alvás alatt abban maradnak mindennapi tevékenységeink. Ugyanígy nem lesz cselekvés, gondolkozás, ismeret és bölcsesség a holtak hazájában, ahová menni kell. Az alvás elválaszt bennünket az ébren lévőktől. Az alvóknak és a halottaknak nincs részük soha többé semmiben sem, ami a nap alatt történik. Az egészséges alvás érzékszerveinket is közömbösíti. Ugyanezt teszi a halál is, mert az elhunytaknak szeretetük is, gyűlöletük is, igyekezetük is tovább tűnik. Az alvó ember nem tudja Istent dicsőíteni, ugyanúgy, ahogy a halott sem képes erre. A zsoltáros szerint nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek. De minden alvásból van ébredés. Ugyanígy a testi halálból mindnyájan feltámadunk. Ne csodálkozzatok ezen, mert eljön az óra, amelyek mindazok, akik a sírban vannak, meghallják az ő hangját és kijönnek. Akik a jót tették, az életre támadnak fel, akik pedig a rosszat cselekedték, az ítéletre támadnak fel. Jézus itt egyértelműen elmondta, nem mindegy, melyik feltámadásban lesz részünk. Azoknak, akik Jézus szövetséges társaként visszajövetelét várva éltek, és osztoztak abban a reménységben, hogy maga az Úr fog alászállni a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak, az első feltámadásban lesz részük, mely az üdvösség beteljesülésének reménysége. Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek. Ő rajtuk teljesedik be Jézus ígérete. Az én atyám házában sok hajlék van, ha nem így volna, vajon mondtam volna én nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Ők megszabadultak Jézus Krisztus által a bűn élettagadó hatalmától. Életükben meghaltak az óembernek, és feltámadtak Jézus Krisztussal az örök életre. De mit történik azokkal, akik Jézusnak ezt az ígéretét semmibe veszik?

A Jelenések könyve említést tesz egy második halálról is. Ebben azoknak lesz részük, akik visszautasították Isten újra meg újra felajánlott kegyelmét. Ez a kárhozottak feltámadása. Isteni ítélete igazságos, de ez csupán egy teljes tudati képességénél lévő ember felett lehet kimondani. A halál alvásából ezért fel kell ébredni ahhoz, hogy ezt az ítéletet meghallhassa és elszenvedhesse. Aki Istennel megszakította a kapcsolatát, annak elfogy az élet lehetősége, és Sátánnal együtt megsemmisül. A bűn és a halál nem lesz többé. Krisztus viszont megígérte, hogy aki győz, annak nem árt a második halál. A Biblia örömüzenete az, hogy Jézus, mint az élet fejedelme, győzött. Ezért azoknak, akik nem fordulnak szembe az ismételten megjelenő kegyelemmel, reménységük van az örök életre. Tudjuk, hogy Isten üdvözítő kegyelme megjelent minden embernek, mert ő azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság szeretetére, ismeretére eljusson. A Teremtő az élet ura és az élet pártján áll. Ezért bátran bízhatunk abban, hogy Isten az ártatlanul elhunyt csecsemőket, akik a bűn és a halál egyetemes rontása miatt meghaltak, magához veszi a manapon. Viszont Isten megítél minden olyan tettet, ami az életet pusztítja. Ezért tartja a kereszténység egyetemes bűnnek az abortuszt, az eutanáziát, hiszen az élet nem a mi magántulajdonunk, hanem Isten ajándéka, amivel sáfárkodnunk kell. El kell vele számolnunk, mint minden tőle kapott képességünkkel. Aki az élet ellen tesz bármit, az Isten ellen cselekszik. A mai ember az élete felől nem dönthet pillanatnyi érzései, érdekei alapján. A sáfárság azt jelenti, hogy nem pusztíthatjuk a ránk bízott értéket. Azért kaptuk életünket a Teremtőtől, hogy kamatoztassuk. A kamat az a haszon, amely a miénk, de az élet Istené, aki előtt majd számot kell adnunk. Ő, mint az élet ura, ezért fogja megsemmisíteni az ítéletben azokat, akik a földet pusztították. Az új szövetség legfontosabb üzenete az, hogy Jézus a kereszten elszenvedett halálával győzött a halálon. Éppen ezért csak is általa van reménységünk arra, hogy örök életünk legyen. Pál így vallott erről a rómaiaknak. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetéről, mely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

0: az értünk meghalt Jézusnak nem a saját bűneiért kellett meghalnia, mivel ő nem volt bűnös. A kereszten legyőzte a bűnt, és ezzel együtt a halált is. Nekünk, bűnösöknek, akik a halál állapotában vagyunk, még életünkben meg kell halnunk a bűnnek, hogy ezáltal újjászülethessünk, és bennünk is feltámadhasson a Krisztus. Ha ez nem történik meg, akkor a testi véget követően újra meg kell halnunk, méghozzá a második halállal, ami nem más, mint az Istentől való teljes elvettetés. Ha én a bűneimben, vagyis a halál állapotában maradok, akkor a testi halálom alvása után örökre a halál állapotában leszek, ami a végső megsemmisülés. Van más lehetőségem is, amiről Pál így tett bizonyságot. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta, értem. A bűn rontása a személyiségemet teszi tönkre. Alkalmatlan leszek arra, amire Isten elhívott, mert a bűn szembefordít a másik emberrel, és a teremtett világ is harcba száll. Ennek az a gyökere, hogy az énem fellázadt a teremtő ellen. A megrontott, megromlott közösségnek a következménye a halál. A megváltásnak az a célja, hogy helyreállítsa kapcsolatunkat Istennel, az élet forrásával. Ez a kapcsolatépítés csak a bűn felett győztes Jézus Krisztus által történhet meg. Ő legyőzte a bűnt, a halált mi bennünk is. Nem a halál alvását, hanem az Istennel megszakadt kapcsolatunkat teremtette újjá azért, hogy ne a második halál legyen az osztály részünk. Jézus golgotai győzelme az ő második eljövetelekor lesz nyilvánvalóvá mi bennünk. A megváltás visszautasítása és annak következménye viszont az ítélet után, a második halálban teljesedik ki. Földi életünkben dől el az, hogy a halál alvásából mire ébreszt fel Isten bennünket. Az örök életre, vagy az örök halálra. De hogyan történik meg ez az Istentől megígért csodálatos életváltozás? Hogyan győz Jézus már most az én életemben a halálon? Hogyan kapcsol össze bennünket az élet forrásával? Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolásához meg kell ismerni röviden a Biblia emberről szóló tanítását. A Szentírás azért az életkönyve, mert nem csak az Istenről, az ő terveiről, a megváltás csodálatos kegyelméről beszél, hanem az emberről is reális képet rajzol. Mivel a halál az életünk része, tudnunk kell azt is, hogy valójában kik is vagyunk mi.
1: A Hit Győzelme című sorozatot hallották, amely Szigeti Jenő írásai alapján készült. Közreműködött Török Attila.

Mióta ember él a Földön, kérdés volt, és kérdés is marad. Miért van szenvedés? Ki a felelős a szenvedésért? Kárpáti Petronella új sorozatában ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ.

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mai műsorunk címe A hívő ember kérdései Istenhez. Sok miért van a nap alatt, amelyre jó volna választ kapni és megérteni. Nem könnyű sok mindent összeegyeztetni Isten szeretetével. A Biblia írói is nehezen értették meg, hogy Isten miért engedi meg az emberek közötti igazságtalanságokat.
1: Miért van az, hogy a gonosz, bűnös emberek gyarapodnak, szerencsések, pedig vakmerőségükben még Istent is gúnyolják? Miért nem lép közbe Isten, hogy megállítsa őket?
0: Azok viszont, akik tiszta és becsületes életet élnek, mégis sokszor gyötrelemnek, nyomorúságnak vannak kitéve, látszatra úgy tűnik, hogy nincsen igazság ezen a földön.
1: Mit tudunk válaszolni az ilyen és ehhez hasonló kételyekre? Hogyan tudjuk bemutatni a szeretet Istenét azoknak az embereknek, akik tele vannak miértekkel, akik a szenvedéseket nem értve eldobták hitüket?
0: A Szentírást olvasva rá kell döbbennünk arra, hogy a kérdések hiába valóak, mert sohasem vonhatjuk kérdőre Istent.
1: Miért teszed ezt vagy azt velem?
0: Inkább maradéktalanul bízunk benne, mert a mi szerető Urunk jobban tudja, mi válik javunkra. Aszáf, a 73. Zsoltár szerzője, csak súlyos lelki küzdelmek, harcok után jutott a hitnek erre a bizonyosságára. Ő sem tudott először tájékozódni Isten útjain, csak később értette meg, hogy az Úr közelsége megadja a választ égető kérdéseire. A 73. Zsoltár szerzőjéről, Aszáfról a Krónikák első könyvének 25. fejezetében olvashatunk. Aszáf, Dávid korában az énekesek rendjéhez tartozó léviták egyik vezetője volt, több zsoltár is az ő nevéhez fűződik. A 73. Zsoltár 17. verséből is arra következtethetünk, hogy a költemény szerzője minden bizonnyal a papi rendhez tartozhatott, amelynek fő feladata a nép tanítása volt. Meglepő, milyen emberi, mennyire őszinte ennek a zsoltárnak minden gondolata. Aszáf, az énekes lévita, aki az Úr közvetlen szolgálatában állott, életének egy kritikus helyzetét tárja fel ebben az énekben. Van ebben valami vigasztaló a mi számunkra is. Az, hogy a Biblia nem csak hitük erejében mutatja be a hívő embereket, hanem a csüggedés a nehéz órák pillanataiban is. Aszában is kérdések vetődtek fel, a miértek sorozatát intézte az örökkévalóhoz. Nem értett sok mindent, mint sötét rejtén nehezedett lelkére az egész élet, amely a véletlen, értelmetlen játékának tűnt számára.
1: Hogyan lehet az, hogy az istentelenek tervei sikerülnek, jól megy dolguk, előre jutnak, ezzel szemben a kegyesek szenvednek, nehéz a sorsuk, gyötrődnek minden nap, és egyik baj a másikat éri?
0: Aszáf számára e dolgok szemlélése kísértéssé vált, és csak nem megingott hitében. Az Isten szeretetében és igazságosságában való kínzó kételkedés lepte meg. Nem látott világosan. Gondolkodott, töprengett, hogy megértse. Kifürkészel titkot. De túl nehéznek, fárasztónak látszott ez szemében. Zsoltárát egy felkiáltással és megállapítással kezdi.
1: Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én, már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Más fordítás szerint, lábam mégis majdnem megtántorodott, megcsúszott, kis híján elestem jártomban, lépteim ingadozók lettek. 73. Zsoltár, első-második verse.
0: Hogy miért? Utána magyarázza meg, embereket látott maga körül, akik nem törődtek Istennel.
1: Láttam az istentelen sikerét, irigyeltem elbizakodott szerencséjét. Jó létben élnek és egészségesek, amit csak akarnak, véghez viszik. Nincsenek gondjaik, könnyen élnek, nem érik őket bajok és csapások, mint bennünket. Magasan hordják orrukat, erőszakosak és kegyetlenek, jól látszik ez rajtuk, mint az ékszerek és divatos ruhák, amelyeket hordanak. Megszerzik, amit megkívánnak, amit csak akarnak, megteszik. 73. Zsoltár, 3-tól 7-ig terjedő versek, egyszerű fordítás.
0: Aszáfot irigység fogta el a gonoszokkal szemben, látva, hogy nincsenek kínjaik, nincs részük gyötrelemben, pedig gőgösségük nem ismer határt. A kevésség és a gőg nyakláncát hordják, jó módjukban kérkedve néznek széjjel, szívükben álnokság van, gúnyolódnak és fenyegetőznek hatalmukkal. Káromló, gonosz szavuk az eget is célba veszi, nyelvük arcátlanul sértegeti a földieket. Növelik hatalmukat, és élnek háborítatlanul, biztonságban vagyon gyűjtenek, még a nép is feléjük fordul, és mohón isszák szavaikat, mint a jó vizet.
1: Hogyan lehetséges mindez?
0: Nem érti, miért van így. Ez számára egy óriási rejté. Kiáltó ellentétként említi saját sorsát.
1: Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, és mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Egy másik fordításban: csapások érnek minden nap, folyton rajtam van az ostor, miért kell annyit szenvednem? 73. Zsoltár, 13-14. vers.
0: Úgy tűnik, mintha egy pillanatra Aszáf elveszítette volna hitét, és hiába valónak érezni az Isten szolgálatát. Hiába gondolkodik, elmélkedik ezen, nem érti. Véges elméje nem tudja felfogni az Isten kifürkészhetetlen útjait. Nem voltunk mi is hasonló helyzetben? Nem akartuk már mi is irányítani Istent? Ne így, Uram, hanem így, ezt és ezt tedd velem. Megütközünk, ha másképp vezetett, és nem értettük miért. Mi néha jobban akarjuk tudni nála, mi a jó számunkra. Valóban, Isten vezetése sokszor nagyon rejtett, homályos, és érthetetlennek tűnik néha. Terstegen megállapítása szerint:
1: minél inkább felülről valók a vezetések, annál kevésbé tudjuk őket felfogni.
0: Isten utai nem a mi utaink, gondolatai nem a mi gondolataink. Őt nem kérhetjük számon, miért így és így vezetsz engem. Vagy elhisszük és megértjük, hogy úgy jó, ahogy rendezi életünket, vagy pedig Aszáp módjára gyötrődünk, kételkedünk szeretetében, és zúgolódunk hálátlanul. Több szempontból is tanulságos ez a Zsoltár. Figyeljük meg, hogy Aszáf megoldhatatlannak látszó problémájára, kérdéseire mikor kapott választ, és mikor értette meg Isten vezetését. Akkor, amikor bement az Isten szent helyébe. Mindaddig, amíg nem beszélt Istenével, amíg nem tárta fel előtte kételjeit, gondjait, addig nem érthette meg helyzetét, és nem kaphatott feleletet kérdéseire. A 17. verstől tehát egy forduló pont van a Zsoltárban. Az énekes lévita kiöntötte szívét Isten előtt, meglátta, megértette, hogy Isten örök végzése igazgatja sorsát, és mindent bölcsen intéz. Az Úr jelenlétében tisztán kezdte látni az élet valóságát, azokban a kérdésekben, amelyek megfejthetetlen talánynak tűntek kétkedő szívében. Rájött arra, hogy gyümölcstelen tépelődések csak rosszra vezetnek, eltávolítanak a mindenség Urától, sokkal helyesebb, ha imádkozva közeledik ahhoz az Istenhez, akivel kapcsolatban kétségei támadtak. Belátta azt, hogy Istennel nem lehet büntetlenül szembe helyezkedni, hiszen azok, akiknek látszólag olyan simán és jól megy soruk, az örökké valót kirekesztik életükből, végül mégis megkapják méltó büntetésüket. Ingatag, sikamlós talajon állnak, és végül pusztulás és romlás. Semmivé lesznek. Rádöbben arra, milyen értelmetlen dolog volt kételkedni az Úr szeretetében, és féltékenykedni a gonoszok látszólagos szerencséjére. Bűnbánattal és szégyenkezve ismeri be a zsoltáros, hogy tudatlan volt, amikor kétségek merültek fel benne, hiszen rájött arra, hogy az Isten az egyetlen szilárd pont életében, aki mindig vele van, jobbját fogja, tanácsolja, és végül befogadja dicsőségébe. A hit bizonyosságát megtapasztalva így fogalmaz.
1: Ha keseregne szívem, sajogna a bensőm, akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat. De én mindenkor, most már mindig nálad maradok, veled leszek, hiszen megfogtad jobbomat. 73. Zsoltár 21-től 23-ig terjedő verse.
0: Mi is így vagyunk. Csak akkor nyerhetjük vissza lelki egészségünket, békénket, ha Istennel találkozunk, és elmondunk neki mindent, és kiöntjük előtte szívünket. Megkérdezhetjük önmagunktól.
1: Miért jó az, ha mi Isten közelében maradunk, vele vagyunk, és fogja a mi jobbunkat? Miért van az, hogy nem mi kapaszkodunk belé, hanem ő fogja a mi kezünket?
0: Azért, mert különben tévelyegnénk. Aszáfhoz hasonlóan kételkednénk, hitetlenkednénk. A mindennapi életben is úgy van, ha valakit vezetni akarunk, akkor mi fogjuk meg az illető kezét, ahogy a szülő a gyermekét, vagy az erőtlenét az erős, a vakét a látó. Mi Isten földi gyermekei vagyunk, erőtlenek és vakok, akik csak botladoznánk, tétován botorkálnánk az élet útvesztőiben az ő jobbja nélkül. Szükséges, hogy ő fogja meg a mi kezünk, mert jobbjával megtart, ha lábunk meginok. Karjával megvéd, őriz az ellenség minden támadásától, ha elesünk, újra felállít, az ő keze erős és biztos oltalom, ami számunkra, de nekünk is oda kell adni a miénket, bizalomteljesen, engedelmesen, engedve, hogy ő vezessen. Bár néha olyanoknak bizonyulunk, mint az a gyermek, aki dacosan a maga útján akar járni. Nem adja oda a kezét, hogy vezessék, nem tűrve, hogy előírják néki az utat, hanem kitépi a szülői kézből a karját, és rohan, amerre jónak látja. Aztán, ha elesik, akkor mit tesz? Sírni kezd, mert megütötte magát, és örül a segítő kéznek, annak, amelyet még az imént eltaszított magától. Ha Isten velünk van, akkor az élet nehéz szakaszain, útvesztőin sem kell félnünk, hiszen ő mindenkor kész tanácsolni, igazgatni minket. Nem tudunk egyedül tenni még egyetlen lépés sem. Szükségünk van arra az irgalmas isteni kézre, amely mindig lenyúl értünk a magasságból, felemel, ha elesünk, megtisztít, ha beszennyeződtünk.

0: Mindörökké. 73. Zsoltár, 25-26. vers.
1: Ha kétségek viharzanak is át szívünkön, keressük Isten közelségét, menjünk be az imádság szentélyébe, ahol beszélhetünk vele. Minél kevésbé látjuk őt, minél nagyobb a bizonytalanság, a sötétség körülöttünk, annál inkább közeledjünk hozzá bűnbánattal, kétségeink és gonosz gondolataink miatt. Akkor megvigasztalódunk, és új emberré válunk az Úrral töltött órák után, mint egykor az énekes lévita Aszáf, aki elismerte azt, hogy egyedül Istenben bízhat és reménykedhet, nincsen más, akibe kapaszkodhatna. Ő mindörökké biztos mencsvár, sziklavár, az élet viharában, ahová mindenkor menekülhetünk, mert oltalmat találunk. Istenben megnyugodva, megbékélve, mondja a zsoltáros.
0: Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolodtak tőled. Kiírtod, megsemmisíted mindazokat, akik hűtlenül elhagytak téged. De én, nekem olyan jó az Isten közelsége, olyan jó, hogy hozzád tartozom. Beléd vetem reménységem, nálad találok oltalmat, menedéket, és hirdetem minden te cselekedeted. 73. Zsoltár, 27-28. vers.
1: Megnyugodott abban, hogy Isten javát akarja, még akkor is, ha nem érti mindjárt eljárásait. Nem állt igényekkel Isten elé, csak egyet mond.
0: Olyan jó a te közeledben tartózkodni, Uram, és beléd vetem minden reménységem.
1: Ez a mi tapasztalatunk is lehet, ha az örökké valóval naponta szoros kapcsolatot ápolunk, akkor mi is megvalhatjuk boldogan.
0: Tudom, hogy a nehéz utak, a megaláztatások is üdvömet szolgálják. Nem veszítem el beléd vetett bizalmamat, akkor sem, ha várakozásom, kívánságom ellenére történnek is a dolgok. Nem hagyom abba a neked való szolgálatot még akkor sem, ha látszólag nem értenek meg, hanem hirdetem tetteidet.
1: Ez a zsoltár elmondja számunkra azt, hogy Isten gyermekei a legnagyobb vezetés alatt állnak. Bár néha értelmetlennek tűnik sok minden, és úgy látszik, mintha ki lennénk szolgáltatva gonosz embereknek, a kegyetlen sors áldozatai lennénk, úgy tűnik, hogy igazságtalanul kell szenvednünk, próbák alatt sínylődnünk, de mindez csak látszat. Mert Isten tudja, látja a véget. Ő a rosszból is jót tud formálni. Őrizkedjünk attól, hogy előre megítéljük és beleszóljunk vezetésébe. Talán sokszor éppen mi szereztük a bajt magunknak, mint a tékozló fiú, amikor a maga útján járt, és ezért ne csodálkozzunk, ha nyomorúságba jutunk. Ne Istent vonjuk felelősségre azért, aminek mi vagyunk az okai. Sokszor bűneink következménye miatt kell szenvednünk, nem Isten az oka a szenvedésnek. Máskor Sátán kikér, hogy megpróbáljon, mint egykor Jóbot. Akármi is történik, nekünk nem szabad elszakadnunk az Úrtól, hiszen nélküle nem élhetnénk. Szálljunk magunkba, és forduljunk meg. Menjünk be, mint egykor Aszáf az Isten szentélyébe, és beszélgessünk el vele mindarról, ami kínoz és aggaszt. Ez a zsoltár sokban hasonlít a Malakiás próféta könyvében olvasott pillanatkép proféciához.
0: Azt mondtátok, hiába való az Isten szolgálata, és mi haszna, hogy megtartjuk törvényeit, és hogy alázatosan járunk a seregeknek ura előtt. Sőt, inkább magunk hirdetjük boldogoknak a kevélyeket, hiszen gyarapodtak, noha gonoszságot űznek, és megszabadulnak, noha kísértik az Istent. Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott. És egy emlék

0: könyv íraték ő előtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az ő nevét. És azon a napon azt mondja a seregeknek Ura, amelyet én szerzek, tulajdonommá lesznek, és kedvezek nékik, amint kéki kedvez a maga fiának, aki szolgálja őt. És megtértek, és meglátjátok, hogy különbség van az igaz és a gonosz között, az Isten szolgálja között és a között, aki nem szolgálja őt. Malakiás 3:14-18.
1: E pillanatkép profécia a megváltás történetének bizonyos szakaszából emel ki egy részletet, és azt nagyítja fel. Malakiás, az Úr szolgája, arról az időről beszél, amikor Isten népe az utolsó napokat éli majd. Amikor sokszor csüggetten, szinte reménységét, hitét vesztve néz körül, nem értve a körülötte történteket, és Aszáfhoz hasonlóan meginok egy pillanatra. Ezért az utolsó időben élő Isten népének Zsoltára is a 73. Amikor kérdések gyötörnek, nem értünk dolgokat a saját életünkben, vagy az egyházban, a közösségen belül látunk meg olyat, ami nem helyes, és kesergünk miatta, akkor gondoljunk erre a Zsoltára. Ugyanakkor emlékeztet minket a 37. Zsoltár szavaira is, ott különösen az 1-9 terjedő versekre.
0: Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el heveskedésedet, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne, mert az elvetemültek kivágottatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet.
1: Fogódzunk Istenbe, mind szorosabban, szorongó kérdéseinket a hit mégis szavával győzzük le. Belső nyomorúságainkkal, gondjainkkal, problémáinkkal, kísértéseinkkel menjünk az Úrhoz, és szóljunk hozzá így. Te légy velem szüntelen, és fogd az én kezem, ne engedd, hogy elessen vagy megtántorodjam. Tanácsoddal igazgass, és mondd, hogy mit tegyek, merre menjek. Uram, te légy az én menedékváram, kősziklám, akihez mindenkor menekülhetek, még önmagom elől is. Uram, hadd legyek a te közeledben, hiszen melletted lenni jó. Uram Istenem, beléd akarom vetni minden reménységem. Segíts, hogy jó bizonságtevőd legyek mindenkor, mert te jó vagy, és megértő mindazokhoz, akik téged tiszta szívből keresnek.
0: Petrőcz Lászlóné, látóvá tettél. Köszönöm, Uram, a fájdalmakat, a sok borús napot, köszönöm, mikor vállamra keresztet raktál, és kevés volt az örömöm. A hallgatást, a némaságot, mikor titkaidból semmit se láttam, mert szememre hályogot húztál, és gyötrődtem Bartémeusi lázban.
1: Áldalak, Uram, mert jó vagy. A szenvedést is addig méred, még szelíd alázatra hajlik. Megcsendesedik a nyugtalan lélek, még fény ragyog a sötét szemeken.
0: Ma újra látóvá tettél, téged látlak. Köszönöm, hogy dicsérni tudlak, hogy nem adtál oda az örök halálnak.

Kárpáti Petronella Miért van szenvedés? Című sorozatának egyik részlete hangzott el. Közreműködött Sümeginé Tóth Piroska.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Csak Istent féljed. A mai ige Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 6. verse. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Gondolatok az igéről. Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől. Aki Istent féli, annak senki, semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma nem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és mágia már nincs divatban, senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen a világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk, Isten a segítségünk. Legyünk bátrak, és ha a világ dühöng, ám tegye. Mi nem félünk tőle. Budavári Evangélikus Szabad Egyetem. A Budavári Evangélikus Szabad Egyetem holnap, május 11-én hétfőn 19 órakor tartja következő alkalmát Felkhők között címmel. A vendég Nagy Dénes, filmrendező. Nagy Dénes filmrendező a Kurták György zeneszerzőről 4 éven át forgatott dokumentumfilmjéről beszél és mutat be abból részleteket. Az alkalom elején ige magyarázatot tart a házigazda, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszki Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktatása ma történik, a mai vasárnapi istentiszteleten, május 10-én a Kiscelli utca 73 alatti budapesti metodista egyház központban. A metodista egyház magyarországi vezetője, az új szuperintendens tehát mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot. Kedden napközben csökken a felhőzet, több felé lehet eső. Északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit a műsor folytatásában. Legyen világosság a világnak. És most ismét sikerült olyan sok témát összerakni, amely mindegyik fontos, nem csak a baptista gyülekezeteknek, és azért mondom, hogy baptista gyülekezet, mert kedves hallgatóink, most akkor önöket egy baptista lelkész szeretné megszólítani, Bódis László testvér, akit szeretettel köszöntünk. De akkor hadd mondjam el, hogy igen, amikor először voltál itt, és hallgatóinkat te is megszólítottad, akkor először a lepra misszió volt a fő témánk, és de most, illetve én azt gondolom, hogy erről is van beszámoló néhány dolog, amit érdemes tájékoztatni a hallgatóknak, de utána még már én olvastam a baptista hírekbe, hogy ott voltál rengeteg ilyen munkában, vagy rendezvényekben, és ezek mind nagyon fontosak. Akár a közgyűlés, ami most volt szombaton, de előtte volt egy olyan baptista missziós konferencia, aminek az volt a címe, hogy Élet az életért. Ez márciusban volt, de utána olvastunk, majd nem tudom, hogy tudunk-e beszélni róla, mert csak egy rövid hír, az, hogy a gyermek missziói szolgálat, ezzel is foglalkozik a baptista egyház.
1: Nagy szeretettel köszöntöm kedves szerkesztő testvéreimet, köszönöm azt, hogy lehetőség van, hogy ezúton is beszéljek a tevékenységeimről, beszéljek arról, amely Isten ügyének, Isten országának a világosságát terjeszti. Hisz lebontra ez azt jelenti, hogy szűkebb közösségünk vagy egyházunk területén, de úgy gondolom, hogy igaz minden hitvalló és Krisztust hívő egyházra az, hogy sók és világosságok vagyunk ebben a világban. És az is igaz, amit Jézus Krisztus mondott, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodott, én is munkálkodom. És az is igaz, hogy Krisztus apostolai is munkálkodtak, küldetésben voltak, küldetésük határa az a világ szélső határa volt megjelölve, tehát van feladatunk, van munkám, szűkebb világunkban és tágabb értelemben vett világunkban, és nem utolsó sorban a szűk családi körtől, baráti körön keresztül, és mindazokon a közösségi közegeken, azon a közösségi lehetőségeken keresztül, amely akár egyházi, de lehet ez világi körben létrejött spontán, vagy éppen szervezett közösség, előadás, program, mint amiről kedves szerkesztő testvér is beszélt, hogy volt konferenciánk, vannak egyházi események, és vannak olyan dolgok, mint a gyermekmisszió, vagy hitoktatás, amely már az iskolákban történik meg.
0: Igen, és bocsánat, elfelejtettem mondani, hát és van egy olyan, amelyik egész évre szól, a generáció. Hát most ez az évi témája.
1: Igen, igen, a generációkról szól, hisz a Biblia gyakran használja ezt a szót, hogy nemzedékről nemzedékre, és mondd el fiaidnak, és fiaid fiainak is. Tehát már én is abban a korban vagyok, amikor gyermekém gyermekének és unokáimnak is el kell mondjam, és el is mondom mindazokat az áldásokat, mint azt a kegyelmi lehetőséget, ajándékot, amit a Jóistentől kaptam, kaptunk. Nyilván, hogy többszörösen kötelez engem a szolgálat, mivel aktív lelkipásztor is voltam, most nyugdíjas vagyok, de úgy gondolom, hogy a nyugdíjas évek nem tagadhatják meg azt, amíg Jóisten erőt ad és lehetőséget, hogy ne hirdessük az ő igéjét, ne hirdessük Isten országát, és ne terjesszük a világosságot, hisz feladatunk van ebben.
0: Hát igen, mert ez a világnak a rendszere, hogy nyugdíjasok vagyunk, de Isten nekem nem ad nyugdíjt.
1: Istennek más az időszámítása is, meg a módszere is, és a küldetésünkben is más mércével mérnek a világ szemszögéből, és más mércével mér Isten és a Szentírás. Említés nyert a lepra misszió, hogy ebben már nyilatkoztam többször is ezen a helyen is, ebben a rádióban is, és ez azt jelentette, hogy valamit megtapasztaltam a lepra misszió Magyarország szervezetén keresztül. Egy nagyon idős lelkész hozta létre a lepra misszió Magyarország szervezetét, aki már jóval a nyugdíjban, a nyugdíjas éveit élte, és úgy érezte, hogy Isten ad a szívébe egy ilyen vágyat, küldetést, hogy hívja létre, szervezze meg, jobban mondva, ezt a csodálatos szolgálati lehetőséget, és ime már 52. éve, hogy működik Magyarországon folyamatosan. Először egyszerű fáslikötéssel kezdődött, aztán különböző adományok, segélyek küldésével, valamint pénzbeli adománnyal. Ma már inkább a pénzbeli adomány maradt meg, ezen keresztül tudjuk segíteni azokat az országokat, ahol még vannak leprás emberek, illetve leprás generációk, mert sajnos, hogy nem csak az áldás örökölhető, nagyon sokszor ezek a betegségek és a betegségek következménye, szociális hatásai és stigmái is megmaradnak, és hátrányos helyzetbe kerülnek azok az emberek, akik ennek a generációnak az örökösei. Tehát egy idős Dobos Károly nevezetű lelkipásztor, református lelkész hozta létre, és azóta is működik, ahogy említettem, most jelenleg továbbra is már évtizedek óta Riskóné Fazekas Márta, mint igazgató, viszi ennek az ügynek a fő szerepét igazgatói minőségében. Ennek a szervezetnek voltam a kuratórium elnöke két mandátumon keresztül, két cikluson keresztül. Földi léptékek szerint és szervezeti szabályzatunk szerint ez most letelt, és januárban átadtam dr. Barta Andreának, aki tovább viszi ezt az elnöki szerepet, tisztséget, és a munkát is. Viszont megbíztak egy újabb feladattal, hogy a magyarországi lepra misszió mellett működik az alapítvány is, és ennek a felügyelő bizottságának a elnöki tisztségét vehettem át. Most már ezen a vonalon működik adminisztrációs jelleggel, viszont munkatársa maradtam továbbra is a lepra missziónak, a szellemi életnek, a hitéletnek a gyakorlásában, és amiben tudom, támogatom ezt a kedves missziót. Úgyhogy nem csak egy emlék marad, hanem állandó közösségi élmény lehet számomra, hogy ebben a misszióban maradhatok, maradhattam, és a korábbi munkatársak, illetve a jelenlegi munkatársakkal együtt dolgozhatunk még a világban élő leprásokért és azokért a családokért, akik hátrányos helyzetbe kerültek a betegség miatt.
0: Igen, de főleg a misszió a lényeg. Mindig ezt beszéltük meg még Riskóné Fazekas Mártával is, hogy hát nem a gyógyulás a legfontosabb, hanem a megtérés.
1: Igen.
0: Mert akik betegek, vagy akár leprások, azok mindig könnyebben térhetnek meg, mert nekik az Istenhez való odafigyelés az mindig fontosabb, mint aki nem beteg.
1: Így van, és ugye hangsúlyoznunk kell azt, amit már korábban is megbeszéltünk itt a stúdióban is, hogy kapcsolódva a nemzetközi lepramisszióhoz, amely immár már 152 éves, tehát nagyon nagy hagyománya van, és komoly munka áll a nemzetközi szervezet mögött. Mindig hangsúlyozzuk, hogy ez a misszió, mint általában minden keresztény misszió, krisztocentrikus, Krisztus központú, az elsődleges, hogy Jézus Krisztus eljusson az emberek szívéhez, hogy Jézus Krisztust el tudják fogadni az emberek megváltójuknak, vezetőjüknek, üdvözítőjüknek, hisz ő végezte a megváltást, de földön jártakor konkrétan betegeket gyógyított, leprásokat gyógyított, és ezt a feladatot apostola is rábízta. Tehát krisztocentrikusság van, ő a legfontosabb, és minden más az ráadás, de az is szükséges e földi mindennapi élethez, szükséges a szociális segítségnyújtás, az egészségügyi ellátás, az iskoláztatás, az oktatás, ezek mind fokozzák ezt a célt, ennek az ügynek a menetelét, és nyilván, hogy ezekből a gyógyult betegekből lehetnek újabb és újabb hírnökei a világosságnak.
0: Kedves hallgatóink, de akkor térjünk át az Élet az életért konferenciára. Én csak egy cikket olvastam róla, ebben az írásban is szerepel ez a mondat, hogy a résztvevőket Bódis László baptista lelkész köszöntötte.
1: Igen, élet az életért. Engem nagyon megfogott ez a fogalom, különösképpen a János evangéliuma 10. részéből ragadtam ezt a gondolatkört, amiből egy egyszerű tőmondatban kifejezve azt szeretném sugallni a világnak, hogy életet csak élettel lehet fokozni, illetve létrehozni. És Jézus Krisztus magáról mondja, hogy ő az a jó pásztor, aki életét adta, vagy adja a juhokért. És nincs annál nagyobb szeretet, mint ha valaki életét adja barátaiért. Tehát az élet életet kér. Életet előhívni csak az élet tud. És ő maga az élet, aki öröktől fogva van és lesz, és ő az, aki ennek a konferenciának is a középpontjában volt, bár a konferencia egyik fő csapás és célja arra mutatott, hogy az emberek, akik az emberiség és az emberek, akik elhajoltunk Istentől, már Édentől kezdve egész napjainkig és a bűn szülöttjei, a bűn rabságába élő emberek vagyunk, mindezek után van lehetőség arra, hogy meghalljuk az élet szavát, és az életet tudjuk szolgálni, mert Jézus Krisztus ezért jött, és azért mi is adjuk a mi életünket. Ő érette. Van olyan eset, amikor Jézus Krisztus követői életöket úgy kellett adják, hogy meg kellett halni Krisztusért. De van eset, amikor nem ezt kér Isten, hanem hogy éljünk Krisztusért. Hogy mi a könnyebb? Ez egy jó kérdés lehet. De egy biztos, hogy Jézus kéri az életünket. Nem erőszakkal akarja elkérni, elvenni, hanem ha odaajánljuk neki áldozatként önmagunkat, ő ezt nagy örömmel fogadja, és nagy áldással jutalmazza. Tehát a jó pásztor volt a középpontja ennek a konferenciának is, és az elfordult ember visszakerülhet, Isten kegyelmét élvezheti újra, és ezt földi megfogalmazás szerint nevezhetjük reintegrálásnak is, tehát integrációnak, hogy újra és újra eredeti állapotunkban kerülünk, a célnak megfelelően, amiért teremtett Isten bennünket. A földi viszonyok között is vannak bűnt elkövető emberek, és egy idő után, ha rájönnek és megtérnek és megbánják bűneiket, vissza akarnak kerülni abba az állapotba, amikor az igazság és a normalizálásnak a szintjére kerülnek. Így erre a konferenciára meghívtunk olyan embereket, akik börtönbe kerültek és megtértek a börtönbe, vagy dolgoztak azoknak az embereknek a megvilágosításáért, hogy így mondjam, és oda segítették, hogy megismerjék a Szentírást, és a Szentírás alapján megtérjenek. Tehát ilyen előadóink is voltak, mint Boros Lajos, a ma már országszerte híres börtönmissziós, úgy is mondhatnám, hogy tapasztalati szakember, de én inkább egy bizonyságtevőnek, egy evangélium hirdetőnek nevezném őt, aki saját jóvoltából, megbizonyosodásából fogadta be az evangéliumot, fogadta be Krisztust, és őt hirdeti azóta is. Sok-sok börtön év után újra teljes értékű életet él családjában, gyülekezetében, a társadalomban, környezetében, és egy szolgája, elhívott szolgája lett az Istennek. Őt elkísérte Vattai Gyula, aki a Váci Fegyház börtön egykori vezetője volt, mint még nem megtért ember. Aztán ő is eljutott a megtérésre, látva azon rabok életét, akik megtértek, átadták Krisztusnak életüket, ő maga is felfigyelt a Szentírás szavaira, megragadta a Szentírás, az ige, a szíveket, a szívét, az ő szívét is, és átadta magát, és ma már ő is nem csak, hogy tudja azt, hogy őrizni kell a rabokat, hanem őrizni kell ma már lelki értelemben a testvéreinket. És ő erről beszélt a konferencia idején, viszont voltak még előadók, akik a börtönmisszióba végeznek munkát, például Erdélyből is itt volt Bálint Ibolya, egy kedves nőtestvér, aki egy-két könyvet is írt, például Tetten ért nők, és Isten kitárt karja című könyve, ez most a legnépszerűbb és a legaktuálisabb könyve. Beszélt a romániai és az erdélyi női börtönök missziójáról. Őhozzá személyesen küldenek leveleket ezek a rabnők, és tanácsot kérnek, és tudja segíteni őket a megtérésbe, a hitéletbe, de sokszor gyakorlati női kérdéseket, problémákat is megoszthatnak vele levélben, ő válaszol rá, és így tudja segíteni a börtönben élő, törekvő vagy már megtért lányokat, nőket. Úgyhogy ez nagyon áldott és sikeres lett ez a, mondhatom, ez a konferencia. Aztán Kereskedő Emőke, egy másik börtönmissziós önkéntes itt Magyarországon, ő is rendszeresen bejár a börtönökbe, és ő is hirdeti Isten igéjét, bizonyságot tesz, és gyakorlati kérdéseket vethetnek fel a fogvatartottak, és jó beszélgetések, lelki beszélgetések születnek ebből. Tehát ilyesmiről volt szó ezen a konferencián. Természetesen, hogy nagyon jó közösségi légkör alakult ki, szociális munkások is voltak, egyik szociális intézménynek a úgymond gondozottai vagy ellátottai, valamint a benne dolgozó munkatársak kézművességgel mutatták be, hogy milyen hasznos lehet a munka a reintegrációban, a rehabilitációban és a közösség építésben is hasznos lehet a kézművesség, a kézi munka, stb.
0: Igen, és azt írják, hogy a konferencia célja az volt, hogy bemutassa a baptista közösség különböző missziós szolgálatait, valamint lehetőséget adjon a tapasztalat cserére és a közösség építésre. De akkor, most beszéltél az előadókról, na és akkor a résztvevők, hallgatók, mi lett a hatásuk?
1: Mert... A résztvevők, ugye elsősorban az előadók baptista egyházból, baptista körökből jöttek, érkeztek. Ahogy mondtam, egy állami fenntartású szociális intézmény ellátottja is ott voltak, akikhez évenként, ünnepenként bejárunk. Ott szoktunk tartani egy rövid istentiszteletet, bibliórát, imaórát, tehát nem voltak távol tőlünk ilyen értelemben ezek az emberek, de nyilván, hogy a baptista identitásunk, küldetésünk és elhívásunk az, hogy az evangélium hirdetése mellett a közösséget úgy építsük, hogy a gyakorlati, a mindennapi élet teendőit is összefogja ez a tevékenység, és munkálja a közösség erejét, mint ahogy már az előbb is szó volt róla.
0: De az indulásnál is Jézusra hívtátok föl a figyelmet, mert azt olvasom, hogy a központi üzenetét János evangéliumának szavai adták, én azért jöttem, hogy életük legyen, sőt, bőségben éljenek. Én vagyok a jó pásztor életét adja a jókért. János 10. fejezete,
1: 10-11-es verse. Igen.
0: Úgyhogy
1: igen,
0: akkor
1: hát
0: ez...
1: öröm volt számomra, hogy köszönhettem, mint a baptista misszió vezetője ott Eleken, és mint jelenlevő közösség, hisz jelen voltak a kétegyházi gyülekezet néhány tagja. Helybe is alakult egy picike kis közösség, bibliórákra járunk hetente, ugyancsak ebben a művelődési házban, Eleki művelődési házban, és ez számunkra azt jelenti, hogy ez nem csak egy konferencia határáig terjed ki, hanem folyamatosan szeretnénk gyakorolni, akár a kisebb közösségi körben is, de az ige jelenlétét, az ige továbbadását, akár úgy mondva apró szeletekre is, vagy apró morzsákra bontva is próbáljuk fölkínálni az érdeklődők számára egy biblióra, vagy egy beszélgetés keretében. Nyilván nyitottak vagyunk lelki gondozásra, hogyha valaki ilyen értelemben kér segítséget, segítő beszélgetést, vagy lelki gondozói beszélgetést, erre is van lehetőség. Ezért hálásak is vagyunk az ottani vezetésnek, a kis városnak a vezetője, a polgármester úr és a művelődési ház igazgatója mindketten nagyon szívélyesek és tiszteletbe tartják, sőt segítik a mi céljainkat.
0: Akkor köszönjük szépen ezt a tájékoztatást hallgatóink számára, de akkor folytassuk még a zene után, mert most még mindig vannak nagyon aktuális témák is. Úgyhogy kedves hallgatóink, Folytatjuk zene után Bódis László testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Bódis László testvérrel, és most ad tájékoztatást egy nem régen, vagyis április 25-én Sziget-Szentmiklóson, most vidéken létrejött évenkénti közgyűlésről, a baptista egyház közgyűléséről, ami mondom 25-én szombaton volt Sziget-Szentmiklóson. Ott volt természetesen Bódis László testvér is, ezért egy olyan közgyűlésről, amiben az egész baptista közösség részt vesz szinte, ugye? Akkor erről illik beszámolni hallgatóinknak, hogy milyen volt a hangulat. A világban most a hangulat nem olyan jó.
1: Most nem olyan nem? jó. Mit is jelent a közgyűlés a baptista berkeken belül? Ugye a baptista, nem én vagyok a hivatott, hogy ennek a lényegét kifejtsem és elmondjam részleteiben, de a közgyűlés az minden évben megtartott beszámoló és választói közgyűlés, és erre most került sor, április 25-én Sziget-Szentmiklóson, amelyre elvileg minden baptista hívő hivatalos, de hát fizikailag képtelenség, hogy befogadja a terem egész baptista közösséget, de minden gyülekezet, minden kisebb közösség vagy intézmény képviselőket küld, akik pedig önkéntesen mennek, jelennek meg, ők pedig vendégként vagy szemlélőként lehetnek jelen, tehát követhetik az eseményeket. Nyilván, hogy minden bizonyos taglétszám után van egy képviselő, aki hivatalosan tanácskozási és szavazati joggal vesz részt ezen a gyűlésen.
0: Egyszer én is részt vettem, hogy a zenekarnak segítsek egyik játékban, és mondom, érdekes engem, pedig én nem baptista vagyok, de elhívtak, és ezért én végig tudtam nézni ezt a konferenciát, az akkori konferenciát, az még régen volt nagyon.
1: Mindig,
0: jó.
1: Mindig van.
0: Mert
1: olyan.
0: Mondtad, hogy bárki elmehet a baptistáktól is, mondom, hát nem csak baptisták, hanem elhívtak.
1: Természetesen olyan technikai személyzet, vagy olyan valamilyen feladattal megbízott, meghívottja ennek a közgyűlésnek, akik valamiben közreműködtek a baptista egyház az évi munkájában. Hát nyilván, hogy ez volt, van. Hát ők mindig speciális meghívást kapnak. Hát ugye
0: ez most nemrég olvastam, hogy lesz egy zsinat az evangélikus egyházban, és ott is azt írták, hogy ez egy nyitott, de mégis, ha akarják, akkor elrendezhetik, hogy zárt ülés legyen. De itt a baptistáknál nyitott vagy zárt lehet, vagy itt is lehet ilyen is, olyan is. Attól függ, hogy miről van szó.
1: Erről én nem tudnék mostan nyilatkozni konkrétan. Tehát ha meghívnak nem baptista szemét, akkor azt valamilyen okkal, vagy valamilyen céllal hívják meg. Hát mint ahogy te is voltál, vagy hozok egy példát, például ha egy szociális munkába részt vesz a baptista intézményen belül egy nem baptista, hát nyilván, hogyha neki olyan feladata van, amiről ő tud és nyilatkozhat, vagy őtet érdekli az a feladat, akkor nyilván, hogy erre meghívják. Tehát ez hát azért annyira nem nyitott, hogy plakátokon hirdessük, tehát nem olyan, mint egy evangelizáció, vagy egy ima nap, vagy egy koncert, annyira azért nem nyitott, azt nem mondhatnám. Ez inkább a speciálisan meghívott vendégekre vonatkozik. Azért mondtam, így hangsúlyoztam, hogy a baptista, minden gyülekezet, vagy minden az egész baptista közösség, illetve vendégek és olyan személyek, akik valamilyen tevékenységet folytattak az év során. Hát itt most az intézmények a legmondhatom kiemelhetőek, például az iskolákba egy nem baptista igazgató vagy tanár is megvan hívva természetesen, egy baptista intézményt szolgál. De úgy a, bocsánat, az utcáról nem hívnak meg azért senkit úgy. Tehát nem olyan, mint egy evangelizáció, vagy egy zenei koncert, vagy valami ilyesmi. Tehát nem.
0: Hát meg hely sincs annyira.
1: Hát azért mondtam, hogy a fizikai meghívott az egész baptista közösség, csak fizikai kivitelezhetetlen. Ezért azok a személyek, akiknek fontos ott lenni, akik szavazati joggal vannak, vagy tanácskozási joggal, azok nyilván, hogy az ki van számolva a terem. Igen. Olyan terembe szokták megszervezni, ahol befér annyi ember.
0: Meg hogy Sziget-Szentmiklósi gyülekezet is mekkora? Nagy vagy rövid,
1: nagy,
0: kicsi?
1: Nagy.
0: Akkor azért vitték most oda, hogy egy
1: hát általában nagyobb imaházakban. Nagyobb imaházakban szokták megtartani, így van.
0: Én itt voltam a...
1: Volt már a Naputcában és a Veselényében is.
0: Én a Naputcában voltam annak idején.
1: Újpesten, igen. Általában ez a három a fő. Hát mondhatom, hogy ez a közgyűlés is abban nagyon sikeres volt, hogy a hangulat jó volt, békés volt. Ezt annak is köszönhetjük, hogy a közgyűlésre való felkészülés egy közgyűlési írott anyagot bocsájt ki a küldöttek, illetve a jelenlevők számára egy egész könyvecske, amelyben az egész évi beszámoló, statisztika bele van foglalva, és az anyagot át lehet tanulmányozni már jóval a közgyűlés előtt, és a közgyűlésen csak kiegészítő hozzászólások, illetve a leírt anyaghoz a szerző is hozzáteheti, ha úgy érzi, hogy valami kimaradt, szóbeli kiegészítéssel. Tehát ezért lehet megvalósítani azt, hogy szinte egy nap alatt ez az egész munkafolyamat lezajlik. És a vitára is, úgymond, ha adódnának viták, előre van lehetőség, hogy jelezze valaki, ha valamivel nem ért egyet, vagy hogyha kiegészíteni akar valamit, vagy kérdése lenne. Tehát ezt meg tudja oldani írásban, vagy telefonos kérdések alapján, annak címezve, aki írta annak a területnek, annak a szakterületnek a beszámolóját, vagy tervezetét, akkor ilyen módon már jó előre meg lehet vitatni, beszélni, és ott már csak tényleg a leszűrt, úgy mondhatnám, igazságok kerülnek felszínre, és ez könnyíti a légkör, jó légkör kialakulását is, mert az esetleges félreértések azok már előtte megoldódnak. Nyilván, hogy mindenkinek joga van szavazni, akik küldöttek, igennel, nemmel vagy tartózkodással, aki nyilván, hogy annak alapján válik hivatalossá a közgyűlésen történt beszámoló, vagy költségtervezet, bármi, annak alapján válik hivatalossá, hogy a közgyűlés állást foglal. Hát általában azért, mivel sok a műhely munka előtte, szinte, mikor oda kerül a sor, az már csak a úgymond az I betűre a pontot ráteszik. Jó volt a légkör, mert ugye hát nem csak száraz adatok vannak ilyenkor, hanem igei alátámasztások is, és minden szakterület hoz egy-egy rövid lelki üzenetet is az ő beszámolójában, vagy az ő indoklásában, és mondhatom, hogy ötvöződik a lelki és a fizikai, illetve olyan adatoknak a feltárása, amelyek ebbe a munkába be vannak építve. A közgyűlés követően a legutóbbi években már van egy kimondottan lelki műhely, amikor inkább fókuszba az imádkozás, az imádság, egy-egy igei kérdés, téma kerül terítékre, amely már nem hordozza magába az előtte lezajlott gazdasági, pénzügyi, stb. Kérdéseit, hanem kimondottan a közösség lelki fejlődésére fókuszál, megállapítva az esetleges hiányosságokat, akadályokat, kihívásokat, de kimondottan ez már igei vonalon kerül terítékre.
0: Akkor ezt is köszönjük szépen, és akkor még beszéljél erről a gyermekmisszió szolgálatról, mert ez mostanában többször megjelent az írásaikban, illetve hát nem csak ez a név, hanem több más olyan pályázatot írt ki most a Baptista Egyház, ami mind azt jelenti, hogy támogatni szeretné a különféle missziós munkákat, de ez most így szól, hogy gyermekmisszió szolgálat, ez egy rendezvény, vagy egy szervezet, ez egy szervezet a Baptista Egyházban, pályázatot
1: hirdet. Hát inkább
0: hirdet.
1: Egy programnak nevezném, ami éves programot jelent.
0: De azt írja, hogy a gyermekmisszió szolgálat pályázatot hirdet a baptista gyülekezetek 6-tól 14 éves korosztályú gyermekek irányába végzett evangelizációs célú törekvéseinek támogatására.
1: Hát azért mondom, ezek programok, amelynek ez a célja, hogy különös módon, de hát nyilván a nagyobb korosztályt is érinti ez, de különösképpen a 6-tól 14 éves korosztályú gyermekekre irányul, ami hát, mint ahogy olvasható is, pályázatokban fejezhető ki, és a pályázók ugye azt a pénzt, amit majd erre a célra megkapnak, ehhez programot kell társítsanak, akár a gyülekezeti oktatáson belül, később ugye a táborokon, a nyári táborokon keresztül valósulnak ezek meg. Tehát mindenképpen a Baptista Egyháznak, vagy mondhatom úgy már maga a baptista mozgalom elejétől kezdve mindig fókuszba tartotta a gyermekek nevelését, oktatását, a szentírásra, az örök életre való nevelést, ezt mindig céltudatosan, célirányosan végezte. És hát ennek a törekvésnek az egyik formájával találkozunk ebben a hirdetményben is, de különös módon van speciális hitoktatói szolgálat is, van gyülekezeti hitoktatás, vagy vasárnapi iskolai, vagy vasárnapi bibliaköri, gyermekbibliaköri oktatás is van. Inkább a hitoktatásra annyit mondhatok, hogy én magam is részt veszek. Más években is, korábban is már részt vettem a iskolai hitoktatásban, és ehhez oly módon hozzá is járul az egyház, hogy bizonyos anyagi támogatást is nyújt a hitoktatóknak, vagy lelkészeknek, akik ezt a plusz feladatot elvállalják, de van önkéntes alapon végzett gyermekmisszió is, tehát több rétű és több síkon, fokon. A baptista egyházi iskolában, valamint világiskolában történő hitoktatás, az egy másik formája, a gyülekezet kebelén belül az egy másik forma, és a hitoktatás az iskolákban az tantárgyszerűen működik, ugye választható tantárgy az etika és a

0: a törvény, hogy melyik hitoktatás legyen, még felekezetnek a hitoktatása, de mindenképpen kell legyen keresztény hitoktatás és keresztény etika tanítás.
1: De ez a téma, amelyik én ismereteim szerint minden évben megjelennek, és most mégis az éves témával, a generációval nagyon összefügg, nem? Hát ez nagyon fontos. Azt jelenti, hogy igen, igen, mi idősek vagyunk, mégiscsak foglalkozzunk a gyerekekkel is, és hogy kérjük, hogy ők is foglalkozzanak az idősekkel.
0: Mindenképpen ez a téma fokozódik egyre jobban. Egyik oldalon motiválja az, hogy közösségünk is eléggé előregedőben van, és hát nyilván szükség van a fiatal generációra, de oly módon is, hogy egyszerűen mindig és mindenkorban, ahogy már említettem az elején is, a gyermeknevelés, a gyermekoktatás és a Biblia igazságára való megtanítás, vagy Biblia ismeretnek az átadása, az mindig is, akár szervezet, vagy kevésbé szervezet formában, de mindig ott volt a célkitűzések között. Hát ez az év most ilyen értelemben hangsúlyosabbá teszi, és én ennek csak örülni tudok, akár már nyugdíjas lelkészként, akár hitoktatóként, vagy akár nagyszülőként is nagyon hálás vagyok. Sőt, megadatott az a csodálatos kegyelem, hogy egyik unokámat is oktathatom az iskolában a hittanórán. És ő is boldog, és én is örömmel teszem, hogy saját unokámat ott is taníthatom az Isten igazságára, a Szentírás igazságára.
1: Igen, és ezek a rendezvények most, amiket sorra elmondtál kedves hallgatóinknak, ezek is mind arra irányítják a figyelmünket, hogy hát igen, de ha én vagyok egy hívő, de aztán van egy gyülekezetem, de az nem elég. Igaz? Mert hogyha van egy egyház, akkor az az egész országban létezik, ezért mindig oda kell figyelnünk egymásra, hogy hogy működjön, hogy a különböző gyülekezetek ne teljesen másképp működjenek az országban. De most a gyerekekről is, hogy ilyen témákat, hogyha közzé tesznek az egész országba, akkor ezzel most mindenki próbál foglalkozni. Nem csak a saját magával és a saját gyülekezetével.
0: Hát mi, mint baptista közösség, egyház, törekszünk arra, hogy két fontos dolgot érvényesítsünk. Az egyik a gyülekezeti autonómia, a másik meg a szövetségi rendszeren belül az egységre való törekvés. Tehát ezt nem olyan könnyű sokszor megteremteni, létrehozni, de ez nagyon üdvös dolog, hogyha több gyülekezet, vagy az egész ország gyülekezetei rendelkeznek egy önállósággal, de önkéntesen bekapcsolódnak, harmonizálnak közösséggel, a nagy közösséggel, és ehhez pedig fontos szerepe van magának azoknak az intézkedéseknek, mint például mondhatnánk ezt a közgyűlésre, vagy fórumok, vagy lelkész konferenciák, különböző összejövetelek, amelyek regionálisak, kerületi szinten, vagy akár országos szinten. Ide sorolnám például a férfiak lehetőségét, hogy találkozhatnak egy férfi konferencián, vagy lelkészek a lelkész konferencián, diakónusok találkozhatnak, és presbiterek egy másik fórumon, vagy éppen a nők a nőszövetségnek a keretein belül oszthatják meg tapasztalataikat, és meríthetnek egy egyetemes

0: de biblikus irányelvet. Az Úr Jézus ugye elküldte tanítványait, elküldött minket is szerte világba, és azt is ígérte, hogy nem hagy örökké ebben a világban, hanem majd eljön értünk, és az ő országába akar majd látni minden benne hívő, benne bízó embert. És tulajdonképpen ennek az üzenetnek a világossága az, amelyet terjesztenünk kell, hogy minden ember megértse, hogy van egy ettől sokkal nemesebb és sokkal áldottabb élet, amikor már Jézus Krisztus uralkodik teljes hatalommal és erővel, és ebbe az országba kívánunk mindenkit meghívni.
1: Úgy legyen.
0: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Csak Istent féljed. A mai ige Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 6. verse. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Gondolatok az igéről. Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől. Aki Istent féli, annak senki, semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma nem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és mágia már nincs divatban. Senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen a világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk. Isten a segítségünk, legyünk bátrak, és ha a világ dühöng, ám tegye, mi nem félünk tőle. 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan holnap, május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktatása ma történik. A mai vasárnapi istentiszteleten, május 10-én a Kiscelli utca 73 alatti budapesti metodista egyház központban. A metodista egyház magyarországi vezetője, az új szuperintendens tehát, mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Révfülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között rendezi meg Révfülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő holnap, május 11-én hétfőn volt, de most meghosszabbították, június 9-éig. A helyszín Révfülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. Így ünnepelte az évfordulót az egyház fő. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeli ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével. Robert Prevost, ma már 14. Leó, pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompejbe. Látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, 13. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitott beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompeji völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak. A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként.
0: Kulturális programajánló.
1: Budavári Evangélikus Szabad Egyetem. A Budavári Evangélikus Szabad Egyetem holnap, május 11-én hétfőn 19 órakor tartja következő alkalmát Felkhők között címmel. A vendég Nagy Dénes, filmrendező. Nagy Dénes filmrendező a Kurták György zeneszerzőről 4 éven át forgatott dokumentumfilmjéről beszél és mutat be abból részleteket. Az alkalom elején ige magyarázatot tart a házigazda, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök. Missziói napok az egyházkerületekben. Az evangélikus egyház egyházkerületei idén is megrendezik hagyományos missziói napjaikat. Az északi egyházkerület tegnap, május 9-én Nyíregyházán tartotta az alkalmat, a déli egyházkerület május 16-án Békés Csabára, a nyugati Dunántúli egyházkerület pedig ugyancsak május 16-án Sárvárra várja az érdeklődőket. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A dátuma május 18-tól 19-ig. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket a jelentkezési sorrendben még holnap, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egy hetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zenei iskolában akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekes könyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosságügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretett szolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretett Szolgálat Erasmus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi, kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással a tapasztalataikat. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Kora nyárias az idő, de hétfőn markáns hidegfront érkezik. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot. Kedden napközben csökken a felhőzet, több felé lehet eső. Északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható. A hét elején egy ciklon közelítheti meg térségünket, a frontjai által pedig több helyen számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására is.
0: Egyházakról mindenkinek. egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Te rontod el. Megdöbbennél, ha tudnád, hány jól alakuló dolgot rontottál el az életedben, csupán azért, mert türelmetlen és számítgató énedre hallgattál, aki nem bírja, ha nem történik semmi. Angyalok munkáját tetted tönkre, mert nem hagytad beírni a dolgokat. Müller Péter.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat, a Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallják. Úgy emlékeznek, ott tartottunk, hogy a filiszteusok hosszas tanakodás után és nagyon-nagyon sok csapás után visszaküldték az Úr ládáját, és ott álltunk meg, hogy Bétsemesbe érkezett, mégpedig egy nagyon különös időpontban. Erre a múltkor nem tértünk ki, és mivel most a folytatáshoz ez elég lényeges lesz, szeretném, hogyha újraolvasnánk a történetet. Sámuel első könyve 6. fejezet 13. versétől olvasom. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben, föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. Amikor az ember Bibliát olvas, nagyon hajlamos egy ilyen történeten, pláne egy ilyen megjegyzésen csak úgy átsurranni. Mennyi időt töltött a filiszteusoknál az Úr ládája? 7 teljes hónapot. Ám, bár Izrael fiai eközben lehet, hogy úgy gondolták, hogy elhagyta őket az Úr, hiszen a láda sincs meg, hosszú idő után a filiszteusoknak a legkevesebb erejük nem maradt arra, hogy Izrael fiait sanyargassák. 7 hónapon keresztül. Ki tudja, mióta nem volt egy rendes aratás. Ugye tetszenek emlékezni, már a Bírák könyvében is találkoztunk nem egyszer olyan megjegyzésekkel, például a Gedeon történeténél, hogy az ellenséges törzsek vetésnél, aratásnál megjelentek, és amit lehet, elvittek magukkal. A bétsemesieknek hatalmas örömük volt, egyébként az aratás az mindig nagy ünnep volt, szó szerint nép ünnepély, amit egy nagy hálaadó istentisztelettel illett lezárni. Egyébként, ha beletetszenek gondolni, Isten nem véletlen összekötötte az ő törvényével, összekötötte a pászka ünneppel, aztán később a Tóra ünnepével, amit mi pünkösnek nevezünk, ezeket a dolgokat, és meg kellett emlékezni hálával arra, hogy Isten gondot viselt. Szóval a bétsemesiek éppen ünnepelnek. Együtt arat mindenki. És akkor egyszer csak a búzamező másik oldalán megjelenik az Isten látája. Megáldott az Úr, itt van közöttünk az Úr, és a bétsemesiek újonganak ennek. A léviták pedig levették az Úr ládáját, és a mellette levő ládékót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bétsemesi emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az Úrnak, és amikor ezt látta a filiszteusok 5 város fejedelme, visszatértek Ekronba azon a napon. Tudják, rendkívül kíváncsi lennék arra, hogy mit mondtak a filiszteusok város fejedelmei, amikor Ekronba visszatértek. Mert hogy emlékeznek, ők szabták a feltételeket. Ők mondták azt, hogy gyakorlatilag egy teszt lesz, hogy merre fordulnak a tehenek, hogy az Isten ládája hazaindul-e egy új szekéren olyan tehenek vontatásával, amelyek soha korábban járomban nem voltak, és ráadásul ott áll meg a Jehósua mezején, van olyan fordítás, éppen az elmúlt napokban találkoztam vele, ahol ezt a Jehósua mezejét Józsué mezejének nevezik, de hát az Úr Jézusnak a neve is ugyanez, tehát így is lehetne ejteni, a szabadításnak, a szabadítónak a mezején nagy örvendezés van, és ez a nagy örvendezés egyszer csak óriási csalódásba vált majd. De a filiszteus város fejedelmek csak az örvendezésig jutnak, és haza kell menni megmondani, hogy Izrael istene valóban Isten. Na de akkor a mi Istenünk kicsoda? Akkor a mi eddigi gondolkozásunk az helyes volt. És nem mondhatják azt, hogy Izrael istene csak Izraelben Isten, mint amit abban az időben gondoltak, hogy minden népnek megvan a maga istene, imádja, szolgálja a saját istenét, és el van ezzel az istenséggel, és kész. Ha valamelyik isten legyőzi a másikat, ez ilyenkor egy csatának a végeredményét is jelzi, hát akkor be kell hódolni annak az istenségnek. És szóval nem említi a Szentírás, hogy visszamennek, és azt mondanák, hogy emberek, az élő Isten bizonyított, és ha az élő Isten bizonyított, akkor a legfőbb ideje, hogy mi magunk is új döntésre jussunk. Mi sokszor úgy gondoljuk, hogy ha csodákat látnak az emberek, akkor hitre fognak jutni. Látnak csodákat az emberek? Én úgy gondolom, hogy igen. Hitre jutnak? Hát ez már meglehetősen kérdéses. Mert sokkal inkább úgy gondolom, hogy aki csodát lát, az megerősödhet a hitében, de nagy elvétve fordul elő, hogy csoda hatására valaki mélyen átgondolva az addigi Isten ismeretét, Isten szolgálatát, egy új meggyőződésre jutva azt mondja, hogy mindent felülvizsgálok. Egyébként Isten nem csodát ígért nekünk arra, hogy megtérésre hívjon, hanem az ő igéjét. És az Úr Jézus, amikor erről a témáról beszél, azt mondja a Lázár történetben, az Új Szövetség egy híres példázatában, ezt a szót adja Ábrahám szájába, aki hallva a gazdag embernek a könyörgését a pokolból, hogy legalább Lázár hadd támadjon föl a halálból, mondja meg a rokonságnak, hogy nehogy ide kerüljenek, hogy változtassanak az útokon. És mit is mond Ábrahám? Van Mózes, vannak proféták. Ha ő nekik nem hisznek, magyarul az Isten igéjének nem hisznek, akkor az se segít rajtuk, ha valaki föltámad a halálból. És az az igazság, hogy a kereszténység központi üzenetében is az van, hogy egy csoda történt. Krisztus feltámadt. Tanúk voltak. Pál apostol egész hosszú sort sorol a tanúknak a személyéről. De az emberek képesek voltak tagadni a csodát, megváltoztatni a történetet, esetleg megzsarolni azokat, akik az igazságok tudták, bármit, de hitre jutni csak azok jutottak, akik az igének hittek. Miért fontos ez? Hát azért, mert mindjárt ott tartunk, hogy hittek-e a bétsemesiek. Tessék csak hallgatni. De megverte az Úr a bétsemesi embereket, mert belenéztek az Úr ládájába. Mindjárt fogom folytatni, de az az igazság, itt muszáj megállni. A kíváncsiság az ember ősi velejárója. Az lehet, de a gyermekeinket is arra tanítjuk, hogy ezt a kíváncsiságot valamilyen módon próbálják meg szabályozni és korlátozni. Tessék mondani, a bétsemesi emberek nem tudták, hogy az Úr ládája szent, dehogy nem. Mi a bizonyíték? Hát, hogy amikor megállnak a tehenek a ládával, akkor nem mernek hozzányúlni, léviták veszik le a szekérről, egyébként ott Isten nagyon kegyelmes, mert nem gondolom, hogy Bécsemesben ládaőrző léviták lettek volna, akik erre voltak fölhatalmazva, de az Úr tudta nagyon jól, hogy ez most egy rendkívüli helyzet. És az Úr a rendkívüli helyzetekben rendkívüli kegyelmet tud gyakorolni és adni. De aztán, amikor a népünnepély túlszalad, és az emberek úgy gondolják, hogy ha mi ilyen kiváltságos helyzetbe kerültünk, hogy itt van ez a láda, hát akkor nézzük meg már magunknak. Hát mondják, hogy benne van a szövetség két kőtáblája, meg Áron kivirágzott vesszeje. Félre ne értse senki, nehogy gúnyolódásnak vegyék. De milyen gyerekes dolog megnézni már, hogy vajon a korsó manna nem romlott még meg? Meg a kivirágzott vesszeje Áronnak még mindig virágzik? Az Istennek a becsben tartása, az Istennek a tisztelete, nagyon sok ember számára egyébként ma is ugyanígy van. Vajon tudunk-e különbséget tenni szent és közönséges között? És cselekedetekben ez bármilyen módon megnyilvánul? Láttam valakit hitvalló keresztséget végrehajtani. És maga ez a cselekmény pontosan úgy történt, mintha valaki játszott volna a strandon a gyermekeivel. Rettenetes volt végignézni. Na de hát mit is kellett volna átélni? Hát azt, hogy nem tudjátok, hogy mi, akik megkereszteltettünk Krisztus Jézus halálába merítettünk bele? Ezt jelképezi. És hogyha ebből mi tréfát csinálunk, vagy kifigurázzuk, akkor visszájára fordul az üzenet. Az úrvacsorához járulás. Lehet-e úgy bánni ezekkel a dolgokkal, mint közönséges dolgokkal? Visszájára fordítja a dolgokat. És az Úr pontosan azt akarta, hogy a bécsemesi emberek tanulják meg, hogy van szent, és van az élő Isten neve, amit tisztelni kell, és személye, és van, amivel nem lehet játszani. A bécsemesiek megtanulták. Na most, amit én most mondtam, azt jó lesz idézőjelbe tenni. Tessék csak hallgatni. Azért azt mondták a bécsemesiek, ki állhat meg az Úrnak, ennek a Szent Istennek a színe előtt? És hova kerüljön innen a láda? Rengeteget vajuttam azzal, hogy ezt szabad-e egyáltalán szóba hoznom, de muszáj elmondanom. Ki állhat meg a Szent Isten előtt? Ez egy fantasztikus kérdés. Itt jöhetne egy megbánhatatlan megtérés. És mi jön helyette? Mivel nem tudunk megállni a Szent Isten előtt, szabaduljunk meg tőle. Küldjük el a szomszédba. Meg is teszik, tessék csak nézni. Követeket küldtek azért Kirjat Jearim lakosaihoz ezzel az üzenettel. A filiszteusok visszaküldték az Úr ládáját, jöjjetek és vigyétek magatokhoz. És ettől az embernek déjà vu érzése támad. Mármint, hogy ez mintha már megtörtént volna. Csak az a baj, hogy ez a filiszteusoknál történt meg. Mert hogy azt mondták a gátiak, hogy el kéne innen vinni Asdódba. Mert hát itt elég nagy és sok bajt okozott már a jelenléte. Aztán Asdódból küldjük tovább, és ugye hát Ekronnál ér véget, megy végig a filiszteusok 5 város fejedelemségein. És mindenütt egy idő után úgy gondolják, hogy jó lesz tőle megszabadulni. Na de hát, a saját területén, a saját népe között lehet az a sorsa az élő Istennek, hogy jó lesz tőle megszabadulni? Ma az újszövetségi gyülekezetben lehet az a sorsa az Úr Jézus Krisztusnak, hogy jó lesz tőle megszabadulni? És lehet, hogy valaki azt mondja, hogy kérem, ez lehetetlen, ez az ige hirdető egy kicsit belelovalta magát a dolgokba, csak az a probléma, hogy az első század 70-es éveiben íródott jelenések könyvében a laodíciai gyülekezetről már azt mondja az Úr, hogy langyos vagy, se forró, se hideg, és aztán elkezdi mondani az Úr a dolgokat, hogy mit gondol a gyülekezet magáról, és hogy látszik ez a mennyből, és a kettő tökéletesen szöges ellentétben van egymással, és amikor ennek a végére az Úr elér, azt mondja ennek a gyülekezetnek, azt tanácsolom neked, térj meg! Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Tessék mondani, aki az ajtó előtt áll és zörget, az kint van, vagy bent van? És hogy került úgy ki, hogy a gyülekezet azt hiszi, hogy ő Isten tiszteleten őt ünnepli, őt imádja, neki énekel, neki hoz ajándékot, amikor adományt ad. Úrvacsoráztak a laodíceai gyülekezetben, mit tetszik gondolni? Biztos. Gyakorolták a mindennapi keresztény dolgokat sok szempontból? Igen, de hogy? Az Úr Jézus nem azt mondja róluk, hogy hátat fordítottak, akkor hidegek lennének. Hát olyan langyos módon. És itt vannak a bécsemesiek, akik felül kéne, hogy vizsgálják a szívüket, és nem felül vizsgálják a szívüket, hanem olyan langyos módon azt mondják, ki állhat meg az Úr színe előtt. De ezzel mi nem is szeretnénk fejünket törni tovább. Küldjük Kirjat Jearimba. És elmentek a Kirjat Jearimiak, elvitték az Úr ládáját, és bevitték Abi Nádáb házába, a magaslatra. Fiát, Eleázárt pedig fölszentelték, hogy őrizze az Úr ládáját. Innen tudjuk, hogy Abinádáb és a fia minden bizonnyal papi család kellett, hogy legyen. A nevek is erről árulkodnak egyébként. És attól a naptól fogva, hogy a láda Kirjat Jeárimban volt sok idő, mégpedig 20 esztendő telt el, és Izrael egész háza sóhajtozott az Úr után. Bocsánat a kérdésért. Én többször megnéztem a térképet. Kirjat Jeárim, mintha az akkori Izrael területén lenne. Most itt van az Úr, vagy nincs az Úr? Aztán az jutott eszembe, hogy és miért nem vitték vissza az Úr ládáját? Silóba? Na hát erre őket kéne válaszra bírni valahogy, mert nem tudok rá válaszolni. Mint ahogy azt se tudom megmondani, hogy Sámuel, aki közben felnőtt férfi lett, és Izraelnek a bírája lett, miért nem törte magát azon, hogy visszakerüljön az a láda Silóba? Talán azért, ami ezek után következik? Hogy eljusson a nép addig 20 röpke esztendő alatt, hogy végre sóvárognak az Úr után? Mint hogyha Sámuel tudta volna, hogy egy dolog az, hogy megvan-e a mindennapi áldozat, a másik dolog, hogy följárunk-e évente egyszer, kétszer, háromszor, vagy mit tudom én, 22-szer, teljesen mindegy, az Isten színe elé, de ezt teszi a lábunk, teszi a kezünk, mondja a szánk, úgy csinálunk, mintha, a valóság azonban az, hogy rendkívül messze vagyunk az Úrtól. 20 év várakozás. Nagyon egyszerű a helyzet, kedves hallgatóm. Tessen már visszaszámolni 20 évet abból az életkorból, ahány éves tetszik lenni. Lehet, hogy van olyan hallgató, aki azt mondja, hogy hát 20 évvel ezelőtt nem tudok visszaszámolni, hát nem is éltem. Vagy egészen gyerekcipőben jártam még. Én az ige hirdető azt kell, hogy mondjam, hogy 20 évvel ezelőtt, mintha fiatalabb lettem volna. És ez nem tréfa, ez nem azt jelenti, hogy visszaszámolva tudom pontosan, hogy akkor 43 voltam, most meg 63 vagyok, mert ez nagyon egyszerű matematika, csak azt is tudom, hogy akkor mit tudtam elvégezni, mit bírtam fizikailag, meg most mi vagyok. Az Istennek van ideje. De Izrael sokatszor játssza el, minthogyha nekik is úgy lenne. Közben hányan hajtották örök álomra a fejüket? Közben generációváltás történik szép csendesen. Hiszen aki akkor gyermek volt, most felnőtt, és már talán neki van gyereke. Aki akkor szülő volt, most már talán nagypapa, nagymama korban van. És jönnek az unokák, és kiről kell nekik beszélni? Elmondani azt, hogy 20 éve visszajött a láda a filiszteusoktól, halleluja, halleluja, most már van szövetségládánk megint. És ez mit fog tenni? És van urunk? Van, aki itt él velünk? Van, aki együtt lakozik velünk? Van, aki, bocsánat az új szövetségi áthallásért, aki belépett a mi lelki házunkba, leült az asztalunkhoz, és velünk vacsorált, közösségben van velünk, és aki föloldozott minket a lelki terhektől, aki bocsánatot adott, akitől átélhettük a kegyelmet. 20 év. Akkor azt mondta Sámuel Izrael egész házának, ha tiszta szívből akartok megtérni az Úrhoz, akkor távolítsátok el magatok közül az idegen isteneket és az astartékat. Ragaszkodjatok szívből az Úrhoz, egyedül neki szolgáljatok, akkor majd megment benneteket a filiszteusok kezéből. Ez a sóvárgás. Ez olyan furcsa sóvárgás, nem? De jó lenne újra az Úrral élni. És közben ott van a házi bálvány. És ráadásul nagyon-nagyon melbevágó, mintha a ma emberének címezte volna ezt annak idején Sámuel, de hát az ember az gyakorlatilag mindig ugyanolyan, ezt kénytelen vagyok újra és újra elmondani. Távolítsátok el a bálványokat és az astartékat. A szerelem istennőjét miért emlegetik külön? Talán azért, mert Izrael fiainak az élete szexcentrikussá vált. Ezt tanulták meg a környező népektől, ezt vették át, és ebbe fulladnak szép csendesen bele. Valamikor Sodoma és Gomora erre ment rá. Amikor Isten ítéletet hirdetett ezen az egész területen, az egyik legfontosabb probléma ez volt. Isten jót teremtett akkor, amikor a szexualitást adta, de nem akarta, hogy Isten legyen. Nem akarta, hogy ez legyen az embereknek az egyetlen és központi témája. És a mai ember, mintha ugyanide kezdene eljutni. Sokszor megdöbbenünk azon, hogy magukat vallásosnak nevező fiatalok is a mesterséges intelligencia segítségével bármikor megtréfálják egymást mindenféle ilyen szexjelenetes videókészítésekkel. Milyen mosolyogtató. Ma úgyis mindenki erre indul, ezt keresi, ezt akarja. És Sámuel néven nevezi, mint amikor késsel vágnak bele a gennyes fekébe. Most menjetek szépen haza, ha ti komolyan meg akartok térni, akkor térjetek meg. De akkor ne mondogassátok, siránkozva, hogy vágyódunk az Úr után. Akkor ki kell rakni a bálványokat. Nem tudom, észrevesszük-e, évszázadokat repülünk vissza, és Sámuel, mintha újra mondaná Józsué beszédét. Akkor eltávolították Izrael fiai a baálokat és az astartékat, és egyedül az Urat szolgálták. Nagyon ritkán adatik meg, hogy azt mondhassuk a Szentírásban, hogy jött egy olyan generáció, aki sóvárgott az Úr után, az Úr kőkeményen rá mutatott arra a pontra, ahol a legnagyobb baj van, bűnbánatra jutottak, és nem az Úrral, és nem a prófétával, és nem egymással fordultak szembe, hanem önmagukat alázták meg, és elindultak az Úrra. Egy új úton. Na ez a megtérés. Minden más mese. Tessék mondani, a mai ember számára van-e, létezhet-e más kimerekedési út, mint valami hasonló? Hiányzik az Úr jelenléte? Rendkívüli módon. Sóvárgunk utána? Állítólag egyre több fiatal keresi a templomokat. Hát akkor térjünk meg! De akkor kezdjük úgy, ahogy kezdeni kell. Távolítsuk el az idegenisteneket, az amuletjeinket, az ideológiáinkat, a filozófiáinkat, mindent, amit Istenné tettünk, és keressük az Urat, amíg megtalálható. És hívjuk segítségül, amíg közel van. Mert Krisztus Jézus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. Amen.
3: Isten fiaié a legszebb örökség. 16. Zsoltár. Dávid bizonságtétele. Tarts meg engem, Istenem, mert hozzád menekültem. Ezt mondom az Úrnak. Te vagy az én Uram, rajtad kívül nincs, ami jó nekem. A szentekben, akik a földön élnek, és a dicsőségesekben telik minden kedvem. Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Áldom az Urat, mert tanácsot ad nekem, még éjszaka is figyelmeztet bensőm. Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert a jobbomon van. Ezért örül a szívem és újjong a lelkem, testem is biztonságban van. Mert nem hagysz engem a holtak hazájában, nem engeded, hogy híved leszálljon a sírba. Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van te nálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával búcsúzunk.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Május 10-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét Dániel könyve 3. fejezetének 17.-18. verséből olvasom. Ő, Istenünk, ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből? De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Az új szövetségi igét a Jelenések könyve 3. fejezet 7.-8. verséből olvasom. Ezt mondja a Szent, az igaz, tudok cselekedeteidről. Íme, nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki nem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartottad az én igémet, és nem tagadtad meg az én nevemet. Élő, teremtő Isten, vagy holt, általunk kreált bálvány? Ez a kérdés. Válasszatok. Manapság is megkerülhetetlen az örök emberi dilemma. Kihez, mihez igazítom az életemet? Ki vagy mi előtt borulok le? Kit vagy mit akarok szolgálni? Dániel könyvének 3 ifjú hithőse számára egyértelmű a válasz. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Olvassuk tömör hitvallásukat a mára kapott ige előtt. Nem könyörögnek a földi király kegyelméért. Bátor bizalommal a mennyei királyra bízzák életüket, halálukat. És íme, válaszként az élő úr angyala kimenti őket a tüzes kemencéből. Ezt látva még a zsarnok uralkodó is megvilágosodik. Áldott legyen Sadrak, Mésak és Abédnegó istene, mert elküldte az angyalát, és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Mindenre visszhangként rímel az évszázadokkal később íródott bátorító levél részlet a Jelenések könyvéből, amely nem kevesebbet ígér a csekély erővel, de hűséges hittel megajándékozottaknak, mint hogy bármilyen szorult helyzetbe is kerüljenek, van tovább, van nyitott ajtó.

lépjünk általa az új napba, és járjunk vele. Imádkozzunk. Kommunikáció élő forrása. Rogáte, az imádkozó gyülekezet vasárnapján hálát adunk, hogy megszólító, ugyanakkor meg is szólítható Úrként ismerhetünk. Add, hogy ma minden feléd és egymás felé intézett szavunk ne csupán monológ, hanem igazi dialógus, párbeszéd legyen. Segíts, hogy rád és egymásra is odafigyelő közösségé formálódjunk lelked, a kommunikáció lelkének ajándéka által. Amen. Gáncs Péter írta, az áhítatott

0: felelvén pedig mondanék ki Jézus. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. Lukács 10:41-42.
1: Látszólag annyi minden szükséges ebben az életben. Jól lehet valóságosan és feltétlenül csak egyetlen egy. Jézus Krisztussal egységben lenni. És ezt megtartani igazi, töredelmes,

0: más bűnbánattal. Az evangéliumi példázatban Márta mélyen hitte, hogy állandó tevékenységével Jézusnak szolgál. Megállni sem volt ideje, figyelni Jézus beszédére. Így nem vette észre, hogy Jézus akar őnéki szolgálni. Milyen sokan merülünk el Mártához hasonlóan, buzgón a tennivalókban, és nem maradt cseppnyi időnk sem az elcsöndesedésre. Krisztus lábainál ülve áhítattal figyelni, mint Mária tette. Milyen sokan vagyunk, akik nagy port kavarunk, de munkánknak alig ha terem maradandó gyümölcse. Az elvárások, amiket támasztanak és támasztunk mi is magunkkal és másokkal szembe, azt eredményezik, hogy életünket különböző teljesítmények összegeként látjuk. Ebben élünk, és ezt súlykoljuk környezetünkbe is. A teljesítmény kényszer miatt sokan nem tudunk 100%-osan ott lenni, ahol éppen fizikailag tartózkodunk. Nem tudunk arra figyelni, akivel beszélgetünk, arra a munkára összpontosítani, amire éppen kellene. Mert mindig már az utána jövők járnak a fejünkbe, és ennek következtében fontos dolgok maradhatnak ki az életünkből, és kívánatos lehetőségeket szalaszthatunk el. Hiszen aki sokfelé szórja figyelmét, maga is szétszóródik. Noha az egy szükségesben benne van a teljesség, ennek kell alárendelnünk ezerféle törekvésünket. Az egy nélkül a sok minden semmit sem ér. Válasszuk mi is, Máriához hasonlóan, a jó részt.
1: Áldott üdvözítőm! Tudom, az egyedül szükséges dolog, hogy lábadhoz üljek, mert csak így tudsz jellememben átformálni. Taníts, kérlek, gyakorlatban is megvalósítani annak tudását, hogy a napi személyes imaidőt és a Szentírás gondos tanulmányozását nem pótolja semmi, mert a másokért végzett szolgálat, bármilyen szorgos tevékenység nélküled, Krisztusom, kiüresedik. Talán többet árt, mint amennyit használ. Megkérdezem magamtól, hogy veled közösségben dolgozom, vagy csak érted. De egy ideje talán már nélküled? Ha így lenne, akkor nem a jobbik részt választottam. Hálás vagyok, hogy olvashatom az evangéliumot, mert szembesít önmagammal. Amikor Jézusom, te szólsz hozzám, annál nem lehet fontosabb. Hiszen tőled tudom meg, hogy mi a feladatom, és hogyan kapok erőt hozzá. Te mondasz el mindent, ami igazán fontos az életemben, és a körülöttem élők életében egyaránt. Talán úgy érzem, hogy kaptam bizonyos feladatokat már, de lehet, hogy ki akarod egészíteni, amit eddig mondtál. Így mindenkor van esélyem arra, hogy a veled való szövetségemet ismét és ismét megújítsam, és teljesen odaszánjam magam neked, és remélhetem, hogy e követésben teljes egészként, kéz a kézben együtt járhatunk. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Ökumenikus lelkészi és munkatársi missziói konferencia Réf Fülöpön. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa, Missziói és Evangelizációs Bizottsága idén június 22 és 26 között rendezi meg Réf Fülöpön az Ökumenikus Lelkészi és Munkatársi Missziói Konferenciát. A jelentkezési határidő holnap május 11-én hétfőn volt, de most meghosszabbították június 9-éig. A helyszín Réf Fülöpön az Ordas Lajos Evangélikus Oktatási Központ, Füredi út 1. A konferencia lényege, hogy a mindennapos szolgálaton és az egyéni, személyes bibliatanulmányozáson túl egy tematika mentén felépített felkészítőn a kötött előadások mellett kötetlen beszélgetések és tapasztalatcserék alakuljanak ki az 5 nap folyamán. A konferencián az igetanulmányokat, a délelőtti előadásokat és csoportfoglalkozásokat református evangélikus baptista, pünkösdi, metodista és ortodox lelkipásztorok tartják. Az év központi igéje és témája: a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Máté 16:18. Egy éve választották meg 14. Leó pápát. Így ünnepelte az évfordulót az egyház fő. Leó pápa megválasztásának első évfordulóját pénteken Pompeli ősi városában imádkozva töltötte, megemlékezve a számára különösen fontos Mária ünnepről, amely egybeesett pápasága kezdetével. Robert Prevost, ma már 14. Leó pápa megválasztásának évfordulója, aki a történelem első amerikai születésű pápája volt. Az egyházfő helikopterrel utazott a Nápoly közelében található Pompeibe. Látogatását azzal kezdte, hogy találkozott a betegekkel és fogyatékkal élőkkel, akikről a kegyhelyhez kapcsolódó jótékonysági központ gondoskodik, amelyet Leó névadója, 13. Leó pápa 1901-ben pápai bazilikává nyilvánított. Megnyitott beszédében felidézte, hogy amikor Longo megérkezett a Pompei völgyébe, egy nagy szegénység sújtotta földet talált, amelyet néhány nagyon szegény gazdálkodó lakott, és amelyet malária és banditák pusztítottak. A látogatás egy sor utazást indított el, amelyeket Leó a következő hetekben tesz az olasz félszigeten, miközben jobban megismeri az olasz egyházat, amelynek szimbolikus feje Róma püspökeként. Dunántúli lelkész továbbképző májusban. Hit és álhatatosság. Ezzel a címmel hirdeti meg a Pápai Református Teológiai Akadémia tavaszi egyházkerületi lelkész továbbképzőjét. A dátuma május 18-tól 19-ig. Fontos, hogy azok is regisztráljanak az előadásokra, akik csak egy-egy előadásra tudnak elmenni, mert a megszerzett pontokat csak annak tudják érvényesíteni, aki az internetes űrlapon előre jelzi részvételét az előadásokon. A helyek korlátozott száma miatt a jelentkezéseket a jelentkezési sorrendben még holnap, május 11-én hétfőn 12 óráig tudják elfogadni. Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot. Kedden napközben csökken a felhőzet, több felé lehet eső. Északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: Bibliáról másképpen. Kezdünk!
3: Ez a Bibliáról másképpen című műsor. Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs itt vagyunk, és a betegség gyógyulás téma az első, amit hozunk. Pálnak töv is adatott a testébe, kérte a Jóistent Pál többször is, hogy vegye el tőle a tövist, ezt nem lehet tudni, hogy ez a tövis mi, de valami vagy fájdalom, vagy valami betegség, valami. És nem vette el Páltól a Jóisten, hanem megmaradt Pálnak végig ez. Így írja a Biblia. Tehát tulajdonképpen akkor lehet, hogy van olyan betegség, amit kapunk, nem tudjuk, hogy miért kapjuk, vagy vele születünk, és aztán együtt kell vele élnünk, sőt, még tulajdonképpen a hasznunkra is válik. Lehet, hogy Pál mondjuk pont emiatt, hogy volt egy tövis, emiatt mondjuk lehet, hogy nem tudott rohangálni és a saját vesztébe futni, most csak mondtam egy példát, hanem ezzel tartotta őt valahol a Jóisten, mert én legalábbis abból indulok ki, hogy a Jóisten mindig jót akar mindenkinek.
1: A szövetségben a pap volt a gyógyító. Na. Tehát nem orvos, meg doktor, hanem csak a pap.
4: De lelki gyógyító, vagy fizikai gyógyító is volt. Mind a kettő.
1: Igen.
3: El kellett vinni a paphoz egyébként, tényleg, hát hány történetben ezt olvassuk, az Ószövetségben olvasunk csak ilyet.
1: Igen.
3: És ott volt az igazi gyógyulás egyébként. Lehet, hogy tulajdonképpen itt hibázunk mi is, hogy megbetegszünk, és akkor mi az orvoshoz megyünk el, aki nem egy imádkozó ember, hanem azt mondja, hogy jó, akkor felírom ezt, igen, maradjon otthon, ezt vegye be.
1: És az orvosi munkát üzletiként tesszük. Ez is egy
4: üzleti alapon, igen, gyógyulunk.
1: Ezt nem lenne szabad.
4: Na jó, de hát akkor kik lennének azok, akik meggyógyítanak bennünket?
3: Hát Jézus egyébként.
1: Jézus mit kért tőlünk? Mennyi pénzt azért, hogy megváltson bennünket, vagy meggyógyítson bárkit? Senkitől nem kért, úgyhogy...
4: De hogyan lehet ezt is elvárni bárkitől?
1: Hát mert
4: is
1: úgy tehetjük mi is, ahogy ő is, meg a papok is. Ő csak rátette a kezét, még a leprásra is, és meggyógyult.
3: Tehát nekünk is Jézushoz kell mennünk betegség esetén. De mi például ezt csináljuk?
4: De most hogyha eltörik a csontod, akkor feltételezhetően ezt nem lehet ilyen formán megoldani.
3: Már is egy példa.
4: Hát kell az orvos, aki helyre teszi a csontot, vagy megműti a lábadat, kezedet, és
3: volt
4: helyre teszi.
3: Részed csodában.
4: Csodában?
3: Erről már egy jó pár adással ezelőtt beszélgettünk, igen.
4: Hát most nem tudom.
3: Mondjuk csodás gyógyulásban, vagy csodában, mondjuk ilyen testi dolog kapcsán, ahol elvileg orvoshoz kellett volna menni, és valamit úgy csinálni, mert csak az segíthet, és közben meg megoldódott imádsággal.
4: A közvetlen környezetemben nem volt, de hallottam hasonló esetekről, olyanok, amelyek megbízható forrásból származnak.
3: De egyébként azt írja a Biblia, ezt lehet, hogy ki is készítettem valahova, hogy beteg valaki, vigyétek a vének elé, és imádkozzanak érte. Itt van Jakab 5, betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte, megkenve őt olajjal az Úr nevében. A hitből fakadó imádság megszabadítja a beteget, és az Úr felsegíti, és ha bűnt követett, és elbocsánatot nyer. Valljátok meg tehát bűneiteket egymásnak, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének. Itt a véneket mondja. Én ezt vettem már komolyan egyébként, hogy az idősebbeket is, a gyülekezet időseit érdemes megkérni. Gyakorlatilag
4: kérdezni már, mint arra.
3: Kérni, nem.
4: Mire
3: kérni? Hát itt azt írja az ige, hogy betege valaki köztetek, hívassa magához a gyülekezet véneit, és imádkozzanak érte. Mondjuk én nem hívattam, hanem én magam mentem, és megkértem a gyülekezetből időseket, hogy imádkozzanak. Uh-huh. És ez olyan, mint az ima lánc, nem?
1: Hát, szerintem inkább nem. Pál apostol azt mondja nekünk, hogy 1 Korintus 12-be, ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítókká. De Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. És azt kérdezi pár, mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Vagyis, hogy és Jézus azt mondta, hogy igen.
4: Rendelkezik?
1: Mi gyógyítsuk az embereket, ő majd persze segít. De nekünk kell segíteni.
4: Megoldani.
5: Hát de imával, ez nem az imádságra vonatkozik.
1: Ne
5: ez?
1: Imádkozzunk, hanem tegyük rá a kezünket, cselekedjünk, amit tudunk, segítsünk mindenkinek.
5: Kéz rátétellel?
1: Hát, emlékeztek, amikor Pál megtérésről beszéltünk, nem? Hogy igen. Jézus megvakította, és utána mondta Ananiásnak, hogy menj el, tedd rá a kezedet, hogy visszanyerje látását, illetve igen. Eltöltse a Szentlélek.
5: De ez és ránk akkor... is így vonatkozik, hogy mi is rátesszük a kezünket valakire nagy hittel, imádsággal?
1: Ha nagy hitünk van, akkor igen, akkor meggyógyulna szerintem. Bár

0: rátesszük a kezünket valakire, nagy hittel, imádsággal? Kell a kéz is? Kell
1: mindig visszatérsz erre, hogy most a kézrátétel vajon igen. hatásos lehet-e, vagy egyáltalán szabad-e használni. Valahogy úgy érzem benned, hogy te nem.
0: Nem használtam eddig, vagy nem is tudom.
1: Nem csak, hogy nem használtad, hanem, hogy nem barátságos ez a fajta megközelítése.
0: Meg tudok vele barátkozni, ha most megszűjjük együtt itt azt, hogy ez egy helyes irány, és valamit nekem kell fejben újra gondolni.
1: Már
0: nagyon szívesen.
1: A kézrátétel való gyógyítás.
0: Igen, igen, szerintem valószínűleg ilyen spirituális módszerek kapcsolódnak képben nekem hozzá, hogy jön a nem tudom milyen asszony, aki oda jön, és akkor nem is tudom milyen módszerekkel.
2: De hát Jézus meg a leprás ment, rátette a kezét, és csak azért, mert neki volt nagy hite.
0: Igen. Mit mondunk az imalánc kapcsán? Például megkérni egy idős valakit, egy másikat is, megkérni embereket, akik tudjuk, hogy erős hitű emberek, hogy kérlek ebben az ügyben imádkozzunk együtt. Erre bíztat minket Jézus. Ha ketten vagy többen imádkoztok egy ügyben és kéritek, megadatik. És az lehet mondjuk egy gyógyulás kérése. Kérdezem itt magunktól.
1: A fizikában tanultuk, hogy az energiát, hogyha megfelelően bizonyos pontra irányítjuk, és minél több és minél erősebb energia behatás van ebben az esetben, azt tudjuk mondani, hogy az imák valamilyen hatással vannak, energiával vannak, és sorozatos ima, vagy imalánc, vagy sokan, vagy és ez feltételezhetően földrajzi helységtől függetlenül eljutnak.
2: Amikor Pál apostol úgy érezte, hogy ő beteg, és állandóan imádkozott Jézusról, és erre azt mondta neki Jézus, hogy elég neked
0: az én kegyelmem.
2: Az én kegyelmem. Úgyhogy, és ezért kéri nekünk
1: is, maradsz beteg,
2: hogy
1: és
2: a
1: elég
2: kegyelmi
1: az én kegyelmem.
2: Ajándékra imádkozzunk, mert az elég nekünk.
0: Lehet, hogy sokan azt is gondoljuk, hogyha például az embernek erős a hite, akkor nem betegszik meg, nem? Ha az ember folyamatosan kapcsolatban van a jó Istennel, akkor, na de ezt gondoljuk?
2: Igen.
0: Igen?
1: Én
0: biztos,
1: nem
0: hogy
1: tudom, hogy ezt gondoljuk. Ja, hát lehet, mondom, hogy ezt gondoljuk.
0: De lehet, hogy
1: tehát
0: akkor is.
1: A, mi a betegség? Tehát egy, ugye megint visszatérve oda, hogy eltörik egy csontod, az betegség?
0: Induljunk talán onnan, gondolom, hogy ha folyamatosan kapcsolatban vagyunk a jó Istennel, akkor mi
1: nem,
0: van akkor?
1: Nem lesz törés.
0: Lesz egyébként, szerintem bármi lehet akkor is. Sőt, hát kell is, hogy legyen. Tehát lehet, hogy például azért fogok elesni a jégen, hogy utána ne menjek tovább, és ne szakadjon rám a mennyezet.
2: Igen. De ez így van egyébként, hogy mi így vagyunk teremtve, hogy a természetünkben van egy immunrendszer, így nevezzük mi, ami mindent,
1: egy védekező
2: mindent megvéd, de sokszor ehhez idő is kell. Tehát nem kellene aggódnunk, hanem próbáljuk várni.
1: Türelmesen
2: és megoldja a testünk.
1: Attól még segítségre lehet szükségünk, mondjuk, hogy egy műtétre van szükségünk, akkor csak orvoshoz kell fordulnunk valamilyen formában.
2: De csak olyan orvoshoz, akinek van hite.

0: Nem is baj a betegség, ha jobban belegondolunk, mi tekintjük csak bajnak, ó, betegek vagyunk, meg kell gyógyulni, de tulajdonképpen miért kell nekünk a betegségre figyelni egyáltalán? Hát nem az van, hogy az Isten tenyerén vagyunk, tesszük a dolgunkat, amit teszünk. Mondjuk 50 éves vagyok, vagy 100, mindegy, vagy 20, vagy 5. Teszi az ember a dolgát, és közben a jóisten tenyerén ott vagyunk, és így is úgy is ő dönti el, hogy mi lesz velünk, és lehet, hogy tövist ad belénk, és azzal együtt nekünk akkor is az a dolgunk, és tennünk kell, amit teszünk. És nem a betegségre kellene koncentrálni, hogy hát nem tudom, az egyik lábam mindjárt leesik, elviszi a figyelmünket a betegség, de Pálnak nem vitte el, kérte, hogy vegye el a jóisten, nem vette, elfogadta. Tehát ha bennem is mondjuk, akkor valami betegség van, kérem a jóistent, vegye el, de hát nem veszi el mondjuk akkor, mint ahogy Laci mondta, ő nem érzi, akkor nem foglalkozik vele. És aztán, amikor egyszer csak arra ébred, hogy nem ébred, akkor eddig tartott. Nem?
1: Hát ez egy kicsit szélsőséges hozzáállás.
0: Pont Laci idézte a múltkor, hogy a halál, nem tudlak idézni, de jóként.
2: Pál apostol mondja, na? Hogy neki a halál az nyereség.
1: Nyereség, így van, ezt mondtad.
0: Vágyni nem kell rá, persze, nyilván, mert itt van dolgunk, nem véletlenül vagyunk itt, de amikor egyszer csak vége van, mert mondjuk a betegség kapcsán nem tudott már reggel felébredni a testem, akkor az nem egy rossz dolog, nem?
2: Sokat szenvedett, Pál apostol mondta neki, már annak idején Ananiás mondta, hogy Isten azt üzeni neked, hogy majd megmutatom, hogy mennyit fogsz szenvedni az én nevemért, és hát volt benne ilyen fájdalom, betegség, de utána meg őt meg akarták ölni, börtönbe össze-vissza verték, mindent csináltak, de Pál apostol is megértette, hogy addig, amíg azt a munkát, amit megbízott rá Jézus, amíg ezt el kell végeznie, akkor addig ő mindig meg fog maradni. Akármi lesz vele, mindig.
1: És ebben neki tudatában?
2: De vagy? Erre mondta, szerintem, hogy de ha már nincs szükség rám, akkor, már, a halál akkor nekem, az nyereség már nekem, mert akkor már nyugodt lehetek.

0: A hit meggyógyít, ez sokszor elhangzik, és az valami olyasmi jut eszembe, hogy tulajdonképpen, ha belegondolunk, hogy a hit meggyógyít, tehát lehet, hogy ráteszi a figyelmet arra, amire rá kell tenni a figyelmet, és nem is vesszük már észre, hogy mondjuk betegek voltunk, és vagy eltűnik a betegség, vagy nem, de lekerül a fókusz a betegségről. Ha van betegség, akkor azzal együtt tenni kell a dolgunkat, ahogy vagyunk csinálni. És
1: annyira betegek vagyunk, hogy nem tudjuk tenni.
0: Dehogy nem tudjuk. Amíg életben vagyunk, ha már meg se tudok mozdulni, imádkozni, akkor is tudok. Sőt, beszélgetni is tudok, egy csomó mindent akkor is tudok tenni, ha csak pislogni tudok, akkor is. Tehát amíg itt vagyok, amit csak tudok, meg kell tenni. És közben lehet, hogy megy a betegség, eltűnik, főleg, hogyha jó erős, mély hitünk van, hogy egyszer csak azt vesszük észre, hogy eltűnt a betegség.

tulajdonképpen akkor a mi betegségeinket hordozza Jézus, ahogy magára vette. Ezt sokszor halljuk, csak nem tudom, mennyire gondolunk bele. Na most Ézsaiás próféta könyvében pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltuk, hogy Isten csapása sújtotta és kínoszta. Pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg.

0: Azt mondja Máté evangéliuma, amikor imádkoztok, ne szaporítsátok a szót. De egyébként néha szoktuk, és egyébként az igazi kérdésem, hogy mitől lesz mély egy ima, vagy mitől lesz igazi?
1: Láttunk történeteket nemrégen filmekben is, amikor szépen bemutatják nekünk, hogy ha Isten mondjuk akár Mózesnek szólt, akkor ő azt mondta a feleségének, meg Józsuének, hogy a szava beléhatolt az elmémbe. Vagyis, hogy mi is sokféleképpen imádkozhatunk, hát meg ha együtt vagyunk, akkor persze beszélve, sőt, zenével, énekekkel is imádkozunk, igaz, így úgy, de hogyha gondolkodva imádkozunk, csak az ugyanúgy eljut Istenhez, mint ahogy az ő szava eljuthatna hozzánk.
0: Jaj, gondolatban.
1: Gondolatban, így van.
0: Na jó, de gondolatban kérni például konkrétumot, valamire gondolni és azt közvetíteni jó Isten felé, vagy pedig megadni magunkat, hogy semmit sem kérni, hanem inkább teljesen kiüresedni, elcsendesedni, csak figyelni, hogy mi a jelzés. Mit mutat
2: elsősorban
0: útként a jó Isten? Igen?
2: Megköszönni.
0: Na tessék.
2: Mindent. Na. És természetesen lehet kérni is azt.
0: Megköszönni hiszen a betegséget is akár egyébként. Most nem viccből mondom, mert beszélgettünk betegségről. Azt is meg lehet, hogy valamit ezzel akarsz nekem adni.
2: Nem tudom, hogy hogyan fogalmaznék, hogyha ha megköszönöm, az. De meg lehet természetesen, és meg is próbálni. Kell.
1: Most én olvastam olyan tanításokat, hogy igen, érdemes sokszor együtt végig gondolni, hogy mit jelent a mi atyánk, amit Jézus tanított.
0: Az egész szövegén.
1: Így ezt így van, hogy ezt szépen végig kell, hogy
0: ez jó, nem? Ezért. Ez, nekem tetszik, én ezt régen például néha, most furán hangzik lehet, saját magam elaltatására is használtam, hogy fogtam a mi atyánk imádságot, és elkezdtem szavanként megízlelgetni minden egyes szót, és szerintem sohasem történt meg, hogy a végéig eljutottam volna, mert hát annyira sokáig szerettem ízlelgetni, egy-egy részt vizsgálgatni, mélyen belegondolni.

0: Egyébként tulajdonképpen rá kellene tudnunk hangolódni a Jóistenre szerintem, és meghallani, hogy mi az a legjobb jó, amit már ő egyébként is előkészített nekünk, és akkor nem nekünk kellene kérni. Na?
1: Hát igen, de igen, én ezt elhiszem egyébként, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, és hogyha szükség van rá, akkor azt ő megteszi, de nekünk a hitünket kell bizonyítani Istennek. Szerintem ez a fontos az imádságban. A hitünket bizonyítsuk neki. Mert nagyon sokszor ígért embereknek Isten, és utána mégis hosszú heteket, hónapot, éveket várt, hogy bebizonyítsák, hogy elhiszik-e. És addig nem teszi meg. Sok mindent kérhetünk Istentől, de a legfontosabb az, hogy bizonyítsuk be neki a hitünket.
0: Neki? Vagy tulajdonképpen magunknak is?
1: Hát igen.
0: Mert ő...
1: Meg másoknak, a világnak is.
0: A világnak mondjuk példaként menni, haladni, oké? De igazán azt a Jóisten úgyis látja, tudja, hogy milyenek vagyunk. Nekünk lehet, hogy magunkat kellene megvizsgálnunk, hogy egyébként mi tényleg rábízzuk magunkat, átadjuk magunkat.

0: ha éppen mondjuk nem vagyunk olyan lelki állapotban, hogy úgy éreznénk, hogy rá tudunk hangolódni a Jóistenre, de mondjuk már napok óta nem vagyunk olyan lelki állapotban, akkor is érdemes szerintetek megpróbálni imádkozni?
1: Mindenféleképpen. Szerintem ez egyfajta is. Ráhangolódás, ez egyfajta szerintem odafigyelés, is. És akkor nagy. Mindenképpen jó. Kizökkentem saját magamot abból, amiben
0: vagyok. Ha sikerül, ha nem. Tehát megeshet, hogy egyszerűen csak egy elmondott mondatsereg lesz
1: aznap. Van olyan, hogy nem sikerül?
0: Aha, köszönöm a kérdést.
1: Nekem van.
0: Van, de honnan tudod, hogy nem sikerült?
1: Hát onnan tudom, hogy például nem tudom befejezni, és akkor újra kezdem.
0: Attól még lehet, hogy sikerült.
1: Mert elvisz a gondolatom.
0: Elvitt, de lehet, hogy attól még sikerült, mert a Jóisten nem, akkor is mosolyog rád, hogy de jó, Andriskám, imádkozol. És a rossz erő meg lehet, hogy visz valami kusza gondolatot.
1: De olyankor, amikor kilépsz az imából, tehát amikor nem vagy ott, nem vagy vele, akkor úgy is jó.
0: Hát, jobb, mint
1: a semmi.
0: És akkor
1: én azt mondanám, hogy igen.
0: De amúgy pedig van egy olyan érzésem, hogy a Jóisten mindenkinek bármiben tud segíteni, szívesen segít, mindig segít, és lehet kérni, lehet valahogy úgy összekapcsolódni. Meg hát írja a Biblia is, hogyha ketten vagy többen egy valakiért imádkoztok, akkor egyszerűen megadja, amit kértek, kérjetek, és megadom. Azt mondja, zörgessetek, és megadatik. Tehát egyszerűen csak konkrétumokat is el lehet mondani, és lehet kérni, és nekem valahogy van olyan érzésem, csodálom is azokat, akik olyan jó, mély, erős hittel tudnak mindent kérni, és minden megadatik nekik, mert hát ők kérik, és hát megkapják, mert a Jóisten mondja, hogy kérjetek, megadom, kérnek, megadja.
2: De ezeket nem mindenkinek mondja.
0: Nem?
2: Hát egy-egy embernek
0: igen?
2: mondja. Hogyha van hite, ha tudja Isten, hogy igen, neki van hite, akinek nincs hite.
1: Az annak, hiába
2: hát ezért mondom, hogy hát a Bibliából ne idézünk csak egy-egy mondatot vagy szót, hanem nézzük meg, hogy az hosszú igé, hogy miről szól az a mondat.
0: Tehát először is legyen hitem.
2: Legyen a hitem, igen. Illetve a világon szinte mindenkinek van Istene. És ezért mondjam Jézus, hogy ne úgy imádkozzunk, mint a pogányok, mert a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen bálvány istenetek.

0: Bibliáról másképpen.
1: Szoktál imádkozni, László?
2: Mindig.
1: Minden nap többször?
2: Minden nap azzal kezdem, igen. Kérek az Úrtól, hogy mindig csak azt tegyem meg, amit ő akar, az ő akaratát, és hogyha valami más tervezek, akkor azt kérem, akadályozza meg.
1: Hogy jelezze neked valamilyen formában.
2: Hogy ezt ne csináljam meg, az mindig megkapom szépen a jeleket, hogy ezt nem kell.
3: Vitázni a jó Istennel.
2: Akkor azt olvassa el mindenki, hogy a lélek gyümölcse, a szeretet, az öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség, vagyis vitátkozás nincs ideírva.
3: Na jó, igen. Jó, de mégis bibliai történetekben sokan vitáznak, vitatkoznak, perlekednek szinte igen. A jó Istennel.
2: Sokszor így van Istennel is, de ez azt jelenti, hogy bennük akkor még nem volt a lélek gyümölcse.
3: Aha.
2: Hát tudod, hát, hogyha megkapjuk a szent lelket, a lélek gyümölcsét, akkor úgy viselkedünk, ahogy Jézus viselkedett. Hát, mert azt kérte, hogy úgy őt kövessük, mert ő viszont senkivel így nem vitatkozott.
3: De nem pont ettől lesz igazi, élő, valós a kapcsolat, hogyha nem, ha valamit nagyon nem értek, akkor azt akarom megérteni, és elmondom neki akár imádságban is, hogy ezt végképp nem értem, vagy hogy legyen. Tehát nem egy
1: az
3: ilyen
1: nem
3: szintű
1: egy
3: mély...
1: Vita. Ez vitának tűnik
3: hát nem,
1: neked?
3: Egyébként,
1: mert
3: igazán...
1: ez egy kérés, vagy hogy magyarázd inkább... el nekem, vagy...
3: Hát, vagy nem értés, vagy... Meg... Inkább én egy aktív, élő beszélgetést tudok úgy elképzelni, ami hasznos lehet, hogy még közelebb kerülünk egymáshoz, hogy ezt is elmondhattam, és ő meghallgatott, és még... Így is szeret, nem?
2: Hát nem, mert ugye Mózes, amikor már 40 napig várta, hogy megkapja a 10 parancsolatot, akkor is szépen ebben a filmben úgy fogalmazza meg, hogy Uram, akkor én hibáztam valamit? Tehát, hogy nekem, hagyd tudjam meg. Igen, nem az, igen. Hogy te mi van, nem vitatkozni, hanem hogy tudjam meg. Mert hogy most Jézus is azt mondja, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, a gondolatainkat is.
3: Igen.
2: Ezért ne vitatkozzunk, hanem saját magunkkal vitatkozzunk. Kérjük azt, hogy hadd értsem már meg, amit meg kell értenem. Nem? Ez szerintem sokkal fontosabb, mint hogy más értse meg, amit én gondolok.
3: Meg lehet, hogy nem is kell megértenem, hát meg nem is képtelenség, hogy megértsem, hogy mi miért történik. Hát... Magyarul inkább elfogadni kellene tudni.
2: Hát igen, ez egy jó mondat, hogy nem kell nekünk mindent tudni ezen a világon. Csak amire szükségünk van, azt kell tudnunk.

0: Mitől lesz mély egy imádság? Ez volt a kiinduló kérdés.
1: A jelenléttől lesz.
0: Te ezt mondod, a jelenlét. De hogy imádkozzunk? Mi atyánk, aki vagy a mennyekben, kezdettel, és aztán végigmondva. Te így szoktad egyébként, Laci?
2: Nem, hát én mindig csak azt kérem, igen, ami a
0: saját
2: legyen meg a te akaratod, Uram. Mm-hmm. Tehát, hogy én most semmi más nem akarok, már sem magamnak semmit nem kérek.
0: Nem szaporítod a szót. Csak egyfajta legyen meg a te akaratod.
2: Szerintem a legfontosabb mindig, hogy a kapcsolatunkat bizonyítsuk Istennel, mm-hmm. hogy igen, Uram, én mindig gondolok rád is.
1: Soha rád nem. Is.
2: Hát,
1: mert az ist azt vegyük el.
2: Mert annyira, hát figyelj, itt ezen a
1: gondolok
2: világ
1: rád is, de magamra leginkább.
2: Nem, hát csak ezen a világról annyi mindent kell gondolni, vagy kérik, hogy gondolj, nem. De hogy tényleg, hogy...
0: Már az nagyon jó, hogy is.
2: Soha ne mutassuk meg Istennek, hogy Uram, ma nem is foglalkozom veled.
0: Ez egy nagyon mély őszinteség így egyébként, van, szerintem, ugye? Hogy mindig folyamatosan gondolok rá is. Így tehát, van. Hogy sosem feledkezem meg róla. Az és milyen nagy dolog.
2: Ez is elég, nem?

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Hozok egy másik gondolatot most. Gyakran azt szoktuk mondani szerintem hétköznapi beszélgetésekben, hogy hát minden úgy volt jól, ahogy volt. Ugye, hogy visszagondolunk a múltunkra, fú, mennyi mindent csináltam, de hát az úgy volt jól, ahogy volt, mert igazából anélkül nem is ez lennék, aki most vagyok, tehát ez így volt, kerek, megbántad, amit csináltál? Nem, de hogy én nem bánok semmit, hiszen attól vagyok az, aki most vagyok. De közben meg ott van az ige, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, ami korábban volt. Tehát, ha kárnak és szemétnek ítéljük, akkor én nem mondhatom azt, hogy minden úgy volt jól, ahogy volt, hanem azt kellene mondanom, hogy egy nagy szemét, ami mögöttem van, és egyáltalán nem volt úgy jól, ahogy volt, hanem így történt, kárnak és szemétnek ítélem, ami mögöttem van, és így kellene róla beszélnünk, nem? És nem olyan, mert sokszor szinte örömmel beszélünk a régi bűnös dolgainkról is, hogy hát igen, az milyen jó is volt az a korszak, amikor ezt meg azt csináltuk. És szinte ilyen szépként emlegetjük.
2: Beszélünk, hogy meg kell bánjuk bűneinket, a régmúlt bűneinket.
1: De sokszor szerintem a hétköznapi gondolkodásban nem bánjuk azt, amit korábban tettünk, amiket zűlöttünk, ahogyan, mert tudom én, miket csináltunk, most nem akarom itt a saját bűneimet sorolni.
2: Így kellett történni.
1: Na hát így kellett, igen, de innen nem, nézve hogy gondolsz?
2: Ez nem egy felmentés, így kellett történni, csak... hanem egy tudomásul vétel. Vagy élet. Elhagyom ezt az egészet, és akkor nincsen, és akkor Krisztus mellé állok. Pont az egésznek a lényege, hogy lemosod magadról azt, ami előtted volt.
1: Oké, eltűnik örökre, a tenger mélyébe kerül, nagyon meggyónunk, szép, vagy így többféle módon lehet hozzáállni.
2: Mindegy, hogy hogyan közelítjük
1: de
2: meg.
1: De hogy gondolunk rá, ha valaki rákérdez, és te még az
2: miért
1: eszeddel...
2: Miért kellene erre rágondolni?
1: Mert mondjuk egy beszélgetésben rákérdez valaki, hogy egyébként te 20 évesen hogy éltél, milyen fickó voltál, és akkor még emlékszel rá, mondjuk, akkor
2: és
1: beszélsz
2: úgy értem,
1: róla.
2: Ahogyan éltem,
1: és elmondod,
2: ahogyan
1: akkor...
2: az én fejlődtségemhez képest, és az én lehetőségeimhez képest
1: na,
2: megéltem
1: igen, igen.
2: Azt a 20 éves
1: de akkor Pál még új nevet is kapott, annyira megváltozott még az identitása is. Hát őt nem Pálnak hívták korábban, Pál fordulatot kapott, és a korábbi összes cselekedete egy nagy kár és egy nagy szemét. És azt maga mögött hagyta, új nevet kapott, mint hogyha én mostantól nem Szabolcs lennék.
3: Hát de annak idején Isten is azt mondta Ábrámnak, hogy mostantól nem Ábrám, hanem Ábrahám legyen a neved, de utána ezt mondta Jákobnak is, hogy mostantól a te neved Izrael. Úgyhogy ez így van a Bibliában.

0: Mondjuk vegyünk egy zűlött embert, aki mondjuk 20 évig zűlött volt.
1: Ne haragudjál meg, de nem mondd el ezt a példát, mert nem jó.
0: De majd azért mégis hallgasd meg.
1: Nem. Vagyis meghallgatom, persze, de nem jó. Hát nem lehet.
0: Hát még nem is tudtam elmondani.
1: Nem lehet kiemelni.
0: Én vagyok az. Ez a fiszkó, én vagyok.
1: Hát de én is lehetek. Hát nekem is
0: te is zűlött, pont 20 évig.
1: Hát pont olyan zűlött.
0: Tényleg, hát együtt zűlöttünk.
1: Hát együtt zűlöttünk.
0: És pont ez az a helyzet, látod, amit most itt csináltunk, ez volt az élő bizonyíték arra, hogy nevettünk rajta. És hogyha mi már igazi hitben járó emberek vagyunk, akkor ezen mi nem nevetünk, hanem akkor felismerjük azt, hogy az a zűlés az igazából egy kár és szemét volt, mert végig, amíg mi tényleg zűlöttünk egyébként együtt, hogy az tulajdonképpen kárba vesztegetett idő volt, ahelyett gondolj bele, hogy, hogy mi minden...
1: Nem szabad pillanatokat, órákat kivemelni, mert
0: hát ezek nem csak órák voltak. És már megint nevetünk
1: az alatt
0: rajta.
1: Még lehet, hogy valakinek segítettünk is, és valamit, olyan dolgot tettünk, ami teljesen
0: lehet,
1: pozitív.
0: Lehet.
1: Elnézést kérek.
0: Lehet, sőt,
1: ugyan
0: remélem.
1: Még egyszer elmondom, nem lehet így kiemelni, ahogyan ezt most próbáltuk.
0: Akkor tenni. Lehet, hogy tévedtem, hogy nem az egész, hanem például a maga a zűlés volt
1: de
0: kár és személy.
1: Zűlésnek?
0: Hát azt azért
1: hát
0: elég egyszerű.
1: Honnantól, meddig?
0: Részegeskedés.

0: ezelőtti életem, hát ne
1: nem az egész, mert tettél benne jókat.
0: Nem, ne haragudj, de nem lehet ilyen.
1: És nem az egész
0: összességet
1: élet.
0: Nem lehet egy kalap alá venni mindent, hogy az egész 20 éves koromig én züllött életet éltem. Nem. Én az alatt is szerettem, az alatt is felnéztem az égre, az alatt is néztem a természetet, jártam a természetben. Elnézést kérek, de hát azt nem szabad csak úgy fogjam magam is kidobjam.
1: Bűnbánatról beszéltünk már egyébként valamelyik adásban, és arról is, hogy van Isten szerinti megszomorodás és világ szerinti megszomorodás, biztos emlékeztek rá. Bennem legalábbis ez egy fontos fordulópont volt, amikor ezt elkezdtem vizsgálgatni, hogy az Isten szerinti megszomorodás, most én a saját szavaimmal tudom mondani, amikor rálátok, hogy milyen hibás, bűnös dolgokat csináltam, de nem egy ilyen depresszív kesergésben vagyok, hanem most már tudom, hogy hogy kellene helyesen csinálni, és akkor megyek a jó Isten irányában tovább. A világ szerinti megszomorodás az pedig a halálba vezet, így írja a Biblia, amikor elkeseredek, szomorú vagyok, rosszul csináltam, ezután is minden rossz lesz, vége van, és meghalok.
0: Én meg azt gondolom, hogy a múlt, amit felemlítesz, és az elméd előrehoz, az semmi más, csak illúzió.

0: koncentráljunk akkor megoldásként a lélek gyümölcsére, ami egyébként 9
1: igen.
0: dolog.
1: Ami egyébként úgy egy, mert nem azt mondja, hogy gyümölcsei, Csehi? Hanem igen. gyümölcse. De 9 szót fogalmaz, de ennek mindegyiknek a legfontosabb tartalma a szeretet.

0: hozok még egy gondolatot. Kell védekeznünk a kísértésektől, vagy direkt jó, ha jönnek, mert azok által is tudunk erősödni? Ez a kérdésem egy ige alapján, ami Jakabtól jön, Jakab leveléből, azt mondja Jakab: teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez, az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Tehát ez alapján, Jakab alapján egyszerűen örüljünk a kísértésnek. Én ebbe így még soha nem gondoltam korábban bele, de hát akkor igen, ugye?
1: A kísértés lehet bennünket hajthat pozitív irányba, vagy negatív
0: pozitív
1: irányba.
0: Pozitív kísértés? Ugye? Na, mondj egyet.
2: Igen, van, aki pozitívnak tartja, de én meg negatívnak, nem? Hát van, aki azt mondja, hogy ez a jó, nekem meg ez a rossz, amit mondtuk, más. De Isten pont ezt akarja, hogy ilyen szabad világot, hogy mindenki legyen más, de legyen meg a szeretet, az öröm, a békesség, mert azért, mert nem vagyunk egyformák, és ne is legyünk egyformák, mert annak mi értelme van, hogy mindenki egyforma, igaz?
0: Na jó, de a kísértés az lehet, hogy valakinek egyszerűen mondjuk egy nagy torta, aki már egyébként is mondjuk 200 kiló, és minden nap még a kés megkísértőt az ilyen étel, olyan étel, és hát akkor ez is lehet egy kísértés, de sokkal keményebb kísértések is lehetnek, hogy parázslaságtól lehet, kezdve az alkoholon keresztül.
1: Kísértésnek tartatja ugyanezt a tortát egy 45 kilogramm hölgy is.
0: Na tessék, aki meg
1: gondolja,
0: pontosan, hogy mindjárt meghal a soványságtól.
1: Na látod, hogy attól függ, hogy honnan nézzük.
0: Na hát ez az.
1: Nem
0: akkor
1: érdekes,
0: mégis csak értem, hogy pozitív vagy negatív.
1: Igen.
2: Legalább van valamivel.

0: hogyha meg tudjuk oldani, vagy át tudjuk élni, az egy öröm, nem?
1: Már micsoda?
0: Hát, az, hogy egy rosszat is át tudom élni.
1: Öröm? Hogy öröm?
0: Hát nem, hát mert hogy átéltem.
1: Igen.
0: Öröm. Mert én maradok jó, az öröm.
1: Te át kell élni, kísértés jó átélni.
0: Jó, mert próbáljatok, jó. Igen, tessék, aha. Próbáljatok engem megkísérteni, de nem fog sikerülni, aha. Ezért
2: és
0: öröm.
2: És akkor ez az a fajta megnyugvás, hogy nem sikerült, az egy öröm.
1: De
2: ez
1: kell öröm. Hagyni.
2: És az imában úgy van, hogy hagy. ne vigy minket a kísértésbe. Jó,
1: beleesni, belemenni a kísértésbe, vagy beleesni.
2: Azt mondta László, hogy olyan jó, hogyha megjönnek a kísértések, mert hogy ő nevet ezen, mert hogy nem éri el a kísértést.
1: Mindenkit el tud érni, szerintem, mert mindenkit ott kísért elég. A kísértő.
2: De nem sikerül.
1: De mindenkinél sikerül, szerintem az lehet egy dühösség, sikerülhet, és ez olyan például, hogy én mondjuk egy dühös ember vagyok, vagy mondjuk egy 200 kilós izompacsirta, aki azt felbosszant, azt leütlek. Mondjuk az is egy kísértés, hogy akkor engem megkísért a kísértő, hogy dühös legyek, és utána behúzok egyet neked, és kiterülsz, az is egy kísértés. Kísértés, nem? Tehát mindenkit szerintem a kísértő pont ott kísért, ahol az ő gyenge pontja van. Ki tudja, hogy Lacinál mi neked, mi nekem, mi. De vágyni rá, vagy örülni neki, hát akkor azt mondja az ige, hogy teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság
2: pedig... Pont ezt mondta László, hogy akkor tudja bizonyítani a hitét és az álhatatosságát.
0: Hát de hogyha nem kapnánk mi akár kísértést vagy szenvedést, akkor mit értenénk erről a világról? Rengeteg dolgot meg kell tanulnunk, de csak akkor, hogyha átéljük.
2: Csak akkor fogod megtanulni, hogyha átéled, és így ezért van. Örvendjünk a kísértéseknek.
1: Na jó, hát akkor rendben. És akkor egyszerűen teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésbe estek, tudván, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Jó, az álhatatosság azért, pedig tegye tökéletessé a cselekedetet.
2: Szabolcs.
1: Na, ez egy fontos rész, tehát, elmentünk mellett, tegye tökéletessé.
2: Az ige, na? Ugye, és a másik ige meg az, hogy mi atyánk, és ott azt mondja, hogy ne vigy minket a kísértésbe, itt meg azt mondja, hogy örvendj a kísértésnek. Akkor most...
1: Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet. Ez a vége itt ennek az igének. Hát akkor legközelebb folytatjuk. Köszönjük a figyelmet! Ez volt már a Bibliáról másképpen című műsor, Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs.

0: A Bibliáról másképpen című beszélgetést hallották.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Ír összeállításunk következik.
1: 500 éve jelent meg Luther német miserendje. A wittenbergi városi templom koránt sem előzmény nélküli, mégis páratlan jelentőségű eseménynek adott otthont 1525. októberében, a Szent Háromság ünnepe utáni 20. vasárnapon. Német misét tartottak. Maga Luther prédikált, míg a liturgiát az akkor nemrégiben ordinált Georg Röhrer celebrálta. A prédikációt követően az akkor először bemutatott liturgikus rendet a reformátor magyarázata vezette be. A misét elsősorban olyan külső rendnek nevezte, amely emlékeztetett arra, hogy semmit sem szabad elrendelni, ha csak az ember nem tudja biztosítani, hogy az Istentől való-e. Luther német miséjének számos újítása között kevésbé ismert, hogy az ige Isten tiszteleti fontosságának hangsúlyozásával nem csupán a prédikációnak, hanem az úrvacsorának a gyülekezet számára való jelentőségét is igyekezett helyreállítani. Az 500 éves évfordulóhoz kapcsolódóan holnap, május 11-én konferenciát szerveznek az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, amelynek programja elérhető az intézmény honlapján. Életminőség határok nélkül. A fogyatékossággal élők életminőségének javítása érdekében gyűlt össze közös gondolkodásra a Nemzet Református Gyülekezeteinek számos szakembere és érintettje a Kárpát-medencei Református Fogyatékosság Ügyi Konferencián. A tanácskozás idei, immár második alkalma életminőség határok nélkül címmel a központi témával összefüggésben a szeretett szolgálat további lehetőségeit is taglalta. A Jobb Adni Nonprofit Kft. És a Református Szeretett Szolgálat Erasmus pályázata nemzetközi együttműködése e kiemelt eseményének a Káposztásmegyeri templom adott otthont. Az április végi, kora délelőtti óráiban megtelt a templom előtere határon túli és itthon élő testvérekkel, szakemberek, intézményvezetők, lelkészek és a téma iránt érdeklődők gyűltek össze, és már a programok kezdete előtt lelkesen diskuráltak, megosztották egymással a tapasztalataikat. Felhívás a 2026-os zenei előkészítő táborra. A Dunántúli Református Egyházkerület június 28-ától július 4-éig Monoszlón meghirdeti a kántori előképző, kis kántorképző tanfolyamát, amire nagy szeretettel várnak minden olyan jelentkezőt, aki szeretne közelebb kerülni a kántorkodáshoz és az egyházzenéhez. Az egy hetes tanfolyam célja, hogy azokkal a fiatalokkal, érdeklődőkkel, akiknek van zenei előképzettsége, tanultak zenei iskolában akár szolfést, furuját, vagy billentyűs hangszert, vagy előképzettség nélkül biztos hallással, szép énekhanggal rendelkeznek, velük egy héten át megismertessék az új énekes könyv számos énekét, ezen énekek feldolgozásait és kórusműveket. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot. Kedden napközben csökken a felhőzet, több felé lehet eső. Északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Kispesti Baptista Gyülekezet istentiszteletét közvetítjük felvételről. Ígét hirdet Mészáros Kálmán lelkész.

0: Köszönjük, Uram, hogy végtelen az irgalmad, és végtelen a kegyelmed. Bár ezt mi nem érdemeljük meg, mert annyiszor önfejűek vagyunk, annyiszor kihagyunk téged a döntéseinkből, és annyi bűn terhel minket. De köszönjük, hogy ilyen Istenünk vagy, megváltó, megszabadító, kegyelmes Isten, aki mindig tiszta lapot ad, új esélyt, hogyha hozzád jövünk, és bocsánatot kérünk tőled. Ezt tesszük ma reggel is, ezért vagyunk itt a te házadban. Uram, szeretnénk átadni neked a bűneinket, hogy vedd át őket. Köszönjük, hogy meghaltál ezekért, és köszönjük, hogy ma vezetsz és tanítasz az ige hirdetés által, az itt helyet foglaló testvéreken keresztül. Add Istenem, hogy ma is feltöltődve mehessünk haza innen. Jézus, a te nevedben imádkozunk. Ámen.
1: Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, mindenkit nagy szeretettel köszöntök ezen a mai alkalommal. Több olyan téma van, ami bennünket érint ezen a ma délőttön. A baptista sajtónak a napja van, a kommunikációnak egy különös eszköze, akkor, amikor megjelent írásban is a szó. Mert az első kommunikációs eszköz a beszéd volt, és a beszédnél hatásosabb eszköz a kommunikációra nincsen. A beszédet aztán követte az írásbeliség, és hálásak vagyunk azoknak, akik az emberiség hajnalától kezdve különböző adathordozókra rögzítették gondolataikat, és különösen azt az isteni tudomány kijelentést, aminek ma az a neve, hogy Biblia. Mózestől kezdve, aki kézbe kapta a két kőtáblát, ahol rögzítette Isten a legfontosabb üzenetet, az élet védelmének törvényeit. Azóta nevezhetjük írásbeliségünknek a megjelenését, és persze sok formán ment ez keresztül. Ha az Úr Jézus Krisztusra tekintünk, ő elsősorban a szóban rögzítette, és szóban hirdette Isten országának nagy tetteit. Egyetlen egy alkalomra emlékszünk, hogy ő lehajolt és a porba írt, akkor is egy felmentő üzenetet közölt egy olyan asszony számára, aki mindent elrontott. De mivel Jézusnál irgalmat talált, bűnbocsánatot nyert, a szél is elfújta ezt. És ahogy hallottuk, egyre közelebb jöve napjaink korához óriási információ, robbanás történt, már a nyomtatott szó megjelenésével Gutenberg ebben nagyot alkotott, és a Biblia volt az első olyan nyomtatásban is rögzített írás, amit sokszoros példányban ma legtöbben olvasnak a világon. És ez nagy áldás számunkra, hogy Isten üzenetét még inkább jól megértsük, különböző eszközöket adott Isten a kezünkbe. Az írásbeliségen túl a könyvnyomtatás forradalmasította az információ közlését, de az igazi nagy információ robbanás az éppen a mi korunkat érte, akkor, amikor a digitális sajtó is megjelent, és számtalan módja van most már a gondolatainak a közlésére, úgyhogy egy nagy faluvá vált a világunk, ahol a gondolatok pillanat alatt, a gondolat töredéke alatt is a világ másik oldalára eljut. És szó volt a baptista sajtóról, hogy 1895-ben adták ki az első olyan nyomtatott újságot, ami minden nap, mai napig megmaradt, és kissé keserűen megjegyzés is történt, hogy ma az írott sajtót hányan olvassák. De hadd mondjam ezt rögtön ellen példaként, hogy én a múlt héten küldtem ehhez a laphoz egy cikket, egy beszámolót, 3 nappal ezelőtt, és több mint 1000-en elolvasták. Nem a Békehírnökben, hanem annak digitalizált módján az interneten. Tehát egy nemzedékváltás, vagy kultúraváltás, vagy információ robbanás, ami persze a súlyát vesztő írott sajtónak, vagy nyomtatott sajtónak úgy tűnik nem kedvez, az egyre kevesebb könyv, egyre kevesebb lap jelenik már meg nyomtatott formában, és szinte minden digitálisan kerül a világ sajtó vagy a világ hálónak az oldalaira, de ettől függetlenül az üzenet a fontos, hogy eljusson az üzenet minden emberhez. Jézus azt mondja, hogy akkor lesz teljessé az információ hálózat, ha az öröm üzenet minden emberhez elérkezik. És ennek egy ragyogó napja ez a mai, nem csak a napfény ébresztett bennünket ma reggel, hanem Isten fénye, Isten világossága, Istennek az igéje. Annak olvasására és az ige hirdetésére készülve kérem, hogy keressük meg a 146-os éneket. 146-os ének így kezdődik, hogy Jézus hű megváltó, Isten áldott szentje. Az éneket fennáll fogjuk énekelni, és utána az igét is olvassam rögtön.

Hallgassátok meg, testvéreim, a ma délőtti igénket. János evangéliumából olvasom a 17. fejezet első versétől szakaszosan. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged. Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon. 6. verstől. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Én őrettük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos atyám, a világ nem ismert meg téged, de én megismertelek, és ők is megismertek, hogy te küldtél el engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet, amellyel engem szerettél, bennük legyen, és én is, ő bennük. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy ez az imádság rögzítetett, hogy nem csak akkor hallották tanítványaid, hanem mi is felolvashattuk, elmélkedhetünk felette, hisz rólunk is szól. Küld szent lelkedet, hogy megértsük annak mai üzenetét. Amen. Foglalunk helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, egyúttal hadd szólítsam meg azokat is, akik ma délelőtt velünk töltik ezt a rövid néhány percet, Kispest lakóit, és ők is most bekapcsolódnak a mi Isten tiszteletünkbe. Jézus főpapi imádságának nevezzük ezt a könyörgést, amit az előbb felolvastam a részletekben is. Jézus nagyon sok időt töltött imádsággal, ezt tudjuk. Annak ellenére, vagy talán éppen ezért, mivel Isten fia volt, közvetlen erőforrását is az atyától nyerte. Sokszor feljegyzik az evangélisták, hogy kora hajnali órákban, még szinte napviradat előtt, ő már fenn volt a hegyen, hogy imádkozzék. És dolgos, forgalmas napok után, már mikor mindenki lenyugodott, ő ismét felment a hegyre, hogy imádkozzon. Ha Jézusnak szüksége volt emberi testbe öltözött Istenként, hogy az Atyával ennyire szorosan tartsa a kapcsolatot, szinte napi, függő kapcsolatban, folyamatos üzemmódban, akkor ez nekünk is példa. Hisz mi is mindennapi életünkben érezzük, hogy mekkora kihívás, energia leszívás, szoktuk mondani, történik napról napra különböző események, konfliktusok, megoldásra váró élethelyzetek idején is. Ha nekik szüksége volt, természetes, hogy nekünk is az. Tanuljunk Jézustól. Aki ott az olajfák hegyén, mint a képen is látjuk, töltött nagyon sok időt, mi csendességében, időnként a tanítványait is magához ölelve, a 12-t kezdetben, vagy éppen nagyobb sokassággal is, akkor, amikor Jeruzsálembe vonult be ünnepi alkalommal, tehát megszokott imahelye volt ott a város felett.
amelyről hallottuk, hogy mind a mai napig nevével ellentétbe nem nyerte meg a békességet. Tudjátok miért? Mert elutasította a kegyelem pillanatát. És ahogy Jézus mondta, hányszor akartalak összegyűjteni benneteket, mint a kotlós, a kis csibéit, hogy szárnyammal óvjalak benneteket, de ti nem akartátok, de ti elutasítottátok. Ezért jön rátok annyi veszedelem, mert elengedtétek Isten kezét, mert mindenkiben bíztatok inkább, csak a teremtő Istenben nem, az életadóban nem, aki éppen óvó, szerető szívével, hisz az egész evangélium erről szól, mert ő úgy szerette éppen a világot, hogy az ő egyszülött fiát engedte e veszélyes világba, hogy aki hisz ő benne, az megtalálja az életet, az üdvösséget nyerjen, az békességet nyerjen, és ez nem ámítás, nem valami hazug mese, hanem valóság. Azokat hallgassátok meg, drága testvéreim, akik erről tanúságot tesznek. Ne a hitetleneket, ne a kétkedőket, a mindig másokban bízókat, és mindig elbukókat. Azokat hallgassátok, akinek naponta szüksége van, és átélt valóság, az Isten erőterében való élet. Hát ezt hirdetni jött Jézus. Ezt kínálta föl mindannyiunk számára. Pontosan erről van szó, ami életváltoztató erővé válik, életváltoztató igékké válik a mi szívünkben is. Nemrégen láttam egy templomban egy kiírást, középre volt téve, az volt ráírva, hogy légy csendben, és imádkozz. Ha nem hiszel, akkor csodálkozz. Mert a kettő valamiféleképpen találkozik is. Ha hiszel, akkor van egy csodálatos eszköz a kezedben, egy fantasztikus kommunikációs eszköz, hogy az Isten szól hozzád, és ez nem egyoldalú információ közlés, hanem válaszolhatsz rá, hogy belekapaszkodhatsz az ő ígéreteibe, az ő csodálatos evangéliumába, hogy válaszolhatsz az imádságodban, könyörgésedben, hálaadásodban, mert Isten válaszol. Persze nem mindig ami kényünk és kedvünk szerint, hanem ami hasznos, ami építő, és az örök üdvösség számára áldásos. Az Isten válasza mindig ilyen, amely túlmutat a pillanatnyin. Mi szeretnénk azt, hogyha a környezetünk változna meg, de azonnal, csak egy csettintésre, minden imádságot Isten hallgasson meg. Hát az Isten nem bálvány. Ő nem azt szerint válaszol, hogy mennyit dobtál a pénznyelőbe. Ő nem bálvány, akinek addig lehet mondani, mondogatni, mantrázni, még végül ráveszed, hogy az Isten engedjen neked, és ő igazodjon a te kívánságaidhoz. Az Isten, az Isten. Ő nem bábul. Ő nem az emberek által kitalált személy. Ő valóságos Isten. Teremtő Isten, aki alkotott ezt az egész világot is, benne a mi életünket is. Aki egyenként számon tartja a mi sorsunkat is. Jézus, amikor az imádságában, mert hisz ez az utolsó főpap imádságként vonult be a bibliai irodalomba, három részre osztható. Ennek az imádságnak az első felében Jézus önmagáért imádkozik. Hogy még az, ami vissza van, egészen a keresztig, azt ő méltósággal, isteni erőforrásokra támaszkodva, becsülettel, amit Isten rábízott, elvégezze. És ezt ott a kereszten ki is jelentette. Elvégeztem. Amit Isten rám bízott. Az imádság második felében a tanítványért könyörög
hogyha ő testben ki is lép közülük, nehogy összeomoljanak. Nehogy azt gondolják, hogy itt a világ vége. Ó, csalódtunk, mert nem úgy történtek a dolgok, mint ahogy mi elképzeltük, meg ahogy megrendeltük. Hát nem most állított helyre, a te királyságodat kérdezték éppen Jézustól e percekben. Hogy fölkészültek legyenek. Ha ő testben kilép a látható világból, az nem jelenti azt, hogy vége mindennek, hanem akkor kezdődik igazán. Az a csodálatos, amire egész életünkön keresztül készültünk, amire készítette őket is. És a harmadik részében ennek az imádságnak arra kéri Isten az Atyát, hogy ne csak a tanítványok, nem csak értük, könyörgük, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek. A gyülekezetért, az egyházért, aki már 2000 esztendő óta így vagy úgy, vagy az evangélium hirdökeként, vagy torzlóként, de hirdeti Isten nagyságát. És ennek tisztaságára éppen nem a szokások, nem az egyház, mint látható szervezet, hanem ennek igazi küldetése az Isten országának el nem múló, örökké való üzenete. Hirdettessék, még ha gyarló eszközökön keresztül is. És amikor ezt elemezzük, azt látjuk, hogy benne vagyunk mi is. És nem csak ott és akkor, hanem itt és most. Jézus mostani tanítványainak szól az üzenet. Amit én először most megragadtam ebből az igéből, az az, hogy Jézus, amikor a tanítványaiért könyörög, akkor azt mondja, hogy nem véletlenül, hogy titeket választottalak ki. Isten eleve elhatározásának, döntésének az eredménye, hogy ő kiválasztja az övét. Drága testvéreim, kedves hallgatók, kedves televíziónézők, ha most belegondolunk abba, hogy itt ülünk a templomba, vagy ott ülünk a fotelben, és hallgatjuk most Isten szavát. Ez nem véletlen jelenség. Nem véletlen tévedtem ide, nem véletlen ébredtem időben, vállaltam a fáradtságot is, hogy eljöjjek meghallgatni Isten igéjét, a Biblia üzenetét. Istenek terve volt, van és lesz velünk. És most éppen halló távolságra kerültünk, hogy nem véletlen jelenség az, hogy életünknek egy megtört pillanatában, mert amikor jól megy a dolgunk, akkor ezzel nem foglalkozunk. De amikor megtör az élet, és oly sebezhetővé válunk, akkor kell a jó hír, az evangélium, és az kényszerít oda, hogy amit elmulasztottam eddig, bárcsak valóság lenne bennem is. Olyan jó dolog, testvéreim, hogy nem azt mondja Isten, hogy na megmondtam, ugyanélkülem semmire nem mész. Ugye itt teljes csőd az életed. Nem ezt mondja. Azt mondja, hogy eljött az óra. És az most van, hogy megdicsőítessék a te neved ő bennük. Most ebben a megsebzett állapotban, amikor nekem is el kell mennem, és nem leszek már köztük, Uram, pótold valamiképpen, győzd meg őket, hogy te választottad ki őket, hogy neked gondod volt rájuk, hogy abban a merítő hálóban, ami a világ tengeréből mindent kifog, köztük voltak ők is. Akkor terved van, és azért imádkozik Jézus, hogy kijelentettem a te nevedet, és nekem, akiket nekem adtál a világból, a tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most, drága testvérem, itt van a fordulópont. Hogy nem csak egy futókalandot akar Isten, nem csak egy vallásos élményt, nem egy olyan rendkívüli eseményt, hát Pál átélte, neki megadatott, meg a többieknek is volt valami különleges és fantasztikus jelenség, de nem mindenkinek.
De van az életünknek egy olyan drága pillanat, amit soha nem fogsz elfelejteni. Nekem is vannak. Amikor Isten megszólított engem, és félreérthetetlen módon azt mondta, hogy el is keves engem. És akkor nem mondtam volna igent, most nem prédikálnék itt. És egészen más lenne az élettörténetem. Nem azt mondom, hogy tökéletessé tett. Nem azt mondom, hogy akadálymentessé vált az életem. Nem azt mondta Isten, amikor meghívott, hogy te egy szerencsés ember leszel, vele semmi baj nem fog történni, te mindig egészséges leszel, te mindig sikeres leszel, te neked mindig sok pénzed lesz. Jézus azt mondta nekem, hogy az ígmadárnak fészke, a rókának barlangja, de az ember fiának nincs hol lehajtani a fejét. Szóval, kövess! Amikor azt mondta, hogy nehéz lesz az a kereszt, nem azt mondta, hogy tehermentes, keresztmentes séteszem az életedet, hanem azt mondta, hogy én is ott leszek. Mert az az iga, az a teher, az a kereszt, amit te úgy érzel, hogy a legnehezebb, és nincs még egy olyan földi ember, aki hasonlóképpen élte volna meg, én vállaltam föl, szószoros értelmében, azért gyönyörűséges. És azért könnyű. Nem azért, mert nincs, a mai ember tiltakozik, szeretné kikerülni, nem kellenek a keresztek. Felarmál szerint, és fűrészelni, hogy minél kisebb legyen. És amikor át kell menni a szakadék egyik oldalra a másikra, akkor vesz észre, hogy mennyire rövid lett az a kereszt. Szóval, drága testvéreim, amikor ebben a csodálatos főpapi imádságban azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy hálát adok neked, Istenem, hogy a nagy világból mégiscsak megértették ők, akikre különös feladatot bíztál, akiket kiválasztottál, hogy ott vannak, halló közelben, tanítványaim lettek, és meghallották, megőrizték az én igémet. Mert az örökérvényű, halhatatlan íge, az a mag, ami az örök életre terem. És ahogy folytatja Jézus, én ő érettük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert ők a tiéd. Szóval fölkészíti Jézus az övéit, a tanítványait, azokat, akik kiválasztott az Isten, és akiket ő is megszólított, hogy megmaradjanak ebben a világban. Mert drága testvéreim, nem elég csak elindulni. Hányan indultak ragyogó szépen. Énekelve az ajkukon, dicsőítve az Urat. De nem maradtak hűségesek. Nem maradtak mindvégig hűek. És most azért imádkozik, hogy Uram, most nem a világért, hanem ő érettük könyörgöm. Nem mint, hogy a világnak a sorsa közömbös lett volna Jézusnak, hát dehogy is. Hát hallottuk, Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszem. Nem erről van szó, hanem erről a maradékról. Akik mégis, akik annak ellenére, annyi próba és annyi nehézség, amin keresztül mentek a tanítványok is, azért gondoljuk el Jézus mellett. Voltak itt próbáik, mint ahogy nektek is voltak és vannak, és itt vagytok. Hát ez önmagában győzelem. Nem csupán az, hogy Isten megszólított bennünket és elindultunk. Halleluja, dicsőség az Úrnak. De hogy meg is maradtok, szerintem az igazi csoda. Mint hogy a házasságban is. Nem elég csak szerelmes dalokat egymásnak mondani, és igent mondani, hanem végig hűséggel, az az igazi. Ma délután meghívtak engem egy házassági évfordulóra, Kósdra. Két 90 éves idős testvér, 70. házassági évfordulóját tartja. Édesapám adta őket össze, én meg most 70 év után hálát adok értük. Csodálatos.
küzdelmes életük volt, teljesen ismerem. De megmaradtak egymás mellett. Mint ahogy mi is akarunk Jézus társaságában tanítványai maradni, mert az az igazi. Az a csodálatos. Amikor hűségben megmaradunk, ennél csodálatosabb érték nincs. Hogy ma a világ megvet. Ma hűség. Holtig tartó szeretet. Hát ki hallott már ilyet? Én hallottam. Ő mutatott példát. Jézus mutatott példát. És ő mondta, hogy aki mind halálig hű, azé az életkorona. Csodálatos példát láttunk. Fantasztikus imádságot hallottunk Jézus ajkáról, aki könyörög érettünk is, hogy mindvégig maradjunk meg. Aztán imádkozik a világért is, mint említettem már, azokért is imádkozom, pontosan hadd idézzem. Nem azt akarom, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól, de nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Aki majd az ő szavukra hisznek. Hisz Jézus felszabadító hadművelete, ami egészen a Jordán parttól a Golgotáig tartott, mert ez volt az igazi felszabadítási hadművelet. A bűn bilincseiből, megkötő erőitől, démonikus megszállottságból, ő szabadít föl bennünket tiszta és új életre. Azért imádjuk az évünk össze minden vasárnap, mert ő feltámadt, legyőzte a gonosz erőit, diadalt aratott rajta. A gonosz fejére taposott ott a Golgotán, ahogy az ős evangéliumában is hallottuk. Diadalt aratott felette. A diadalmasok közé szeretnétek tartozni? Vagy az örök vesztesek közé. És ez minden alkalommal, amikor Isten fölteszi ezt a kérdést, akkor igennel kell válaszolni, különben elvesztünk. Amilyen nagy öröm van a mennyben egy bűnös ember megtérése felett, csodálatos, dicsőítő, Isten dicsőítő imádat, olyan kárörvendő nevetés van, oda lenn a pokolban. Ha valaki elutasítja Isten szabadítását, elengedve Isten kezét, magára marad. Mert ez a pokol. Amikor elengedjük Isten kezét. Na de Jézus azt mondja, Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Igazságos Atyám, én megismertettelek téged velük, mint ahogy meg is ismertek. De azért imádkozom, hogy a szeretet, amelyel engem szerettél, bennük is ott legyen. Jézus ezért ment a keresztre, hogy megszabadítson önző, magunk körül forgó életünktől, ettől a boldogtalanságtól, és felszabadítson az isteni, szent és tiszta életre. Mert a boldogság itt kezdődik. Egy lépésre vagy, ha igent mondasz, akkor ő az örömtelenséged, az egyedül létedet, a kiszolgáltatottságodat, az elrontott életedet képes helyrehozni. Ő nem azt mondja, hogy ha majd elég jó cselekedeteket gyűjtöttél, akkor esetleg tárgyalhatunk róla. Hanem azt mondja, hogy jöjj, ahogy vagy. Csak ne maradj úgy, ahogy vagy. Engedd, hogy átformál, átmosson, megtisztítson Isten tiszta igéje, igazsága. És megtartson téged az ige örök időkre. Azt kívánom, kedves résztvevők, kedves igehallgatók, kedves televíziónézők, ne halasszátok el, ne halasszák el ezt a mai napot döntés nélkül. Mondj igent Krisztus hívására. Érted és imádkozott, most is könyörög. Hisz, hogy
atyához ment, ő nem szűnt meg, lépett ki a létezés világából, ő az atyához ment, hogy közben járjon. Érted és értem. Nem vagyunk tehát kiszolgáltatva, nem vagyunk magunkban. Azt mondta, hogy én veletek leszek minden nap, a világ végezetéig. Menjetek és hirdessétek a jó hírt, mindazoknak, akik ma szoború ábrázattal reménytelenül néznek a jövőbe. Mondjátok el, mit tett veletek az Isten, és mit fog tenni? Mert már Isten gyermekei vagyunk, de nem lett egészen világos, hogy mivé leszünk. Hasonló leszünk hozzá. Én szeretném, hogyha ez a hasonlás egyre inkább valósággá válna már most, ettől kezdve is. Csatlakozzanak mindaz, akik ma hallották Isten igéjét. Így legyen. Ámen. Egy éneket fogunk énekelni, ami a missziós küldetésünkre próbál bennünket lelkesíteni. A 183-as ének lesz ez, minden szív, minden nép. Hall-e jó hírt? Próbáljuk lelkesen énekelni, mert az ének az. És kibírhatatlanul örömöt gerjeszt a szívünkbe, hogyha imádságként, fohászként lesz az ajkunkon. Kérem szépen, hogy ilyen lelkesedéssel énekeljük, mint ahogy én most itt bevezettem.

Kedves testvérek, mielőtt az utolsó éneket is elénekeljük, és elbúcsúzunk egymástól egy áldással, néhány fontos dolgot szeretnék hirdetni, és örülünk annak, hogy a televízió nézői is itt maradnak még néhány percre. A hirdetések között először is hadd említsem meg, hogy a héten, pontosabban szombaton délután 15 órai kezdettel, 3 órakor, itt ezen a helyen regionális nőkonferenciát tartunk. Helyi nőtestvéreknek a kezdeményezésére, de szeretnénk, hogyha aki szeretne csatlakozni, akár ismerősi, baráti körünkből, akár Kispest népe közül, szerettel meghívjuk erre az alkalomra, tehát szombaton délután 3 órai kezdettel. A témánk, még egy pillanatra vissza, újrakezdés van kiút. Hát már önmagában ez egy ígéretes mondat. Ezt fogjuk körbejárni, illetve a női előadók többen is lesznek, többek között Tiszáné Gnett Gabriella, a József utcai baptista gyülekezetnek egy nagyon, nagyon aktív tagja, aki több munkában, szociális munkában és lelki munkában is részt vesz, az ő fő szolgálatával és más bizonyságtételekkel lesz ékesül az alkalom, tehát hívunk minden érdeklődőt. Említettem már, hogy ma délután milyen küldetésem lesz, 16 órai kezdettel. Szeretném vinni a gyülekezetnek a köszöntését is. Többször jártunk már így gyülekezeti szinten is, Kósdon, Vác mellett van ez a település, ahova hívtak engem szolgálatra, és hát legyen példa előttünk ennek a kedves idős családnak az ünnepe, hűsége, és kívánjunk áldást így távolból is majd rájuk. Akik nem jönnek velem Kósdra, azokat pedig szeretném arra invitálni, hogy ma délután 16 órakor ugyancsak az Újpesti Imaházban lesz egy könyv bemutató, aminek a címe a Kiskunság hívői. Szeberny Olivér testvérnek, nem tudom, hányadik könyve ez? 10-20 körül van, nem tudjuk pontosan, majd utána számolunk ennek. De a lényeg az, hogy akik ezen a könyvben mutató

Itt vagytok, veletek voltunk az elmúlt napokban, hetekben, amikor hozzánk is elérkezett ez a nem várt, szomorú hír, hogy kedves férj, édesapa, nagypapa eltávozott az élők sorából. Szeretném kifejezni itt felétek gyülekezetünk együttérzését, szeretetét. Tudjuk, hogy mit éltek át, hisz mi is voltunk hasonló helyzetben. De az a vigasztalás, amit ma hallottunk, hogy Isten nem követel hibát, a mi érdekünkben avatkozik be nagyon sokszor. Ő megsebez, de be is kötöz. És azt kívánjuk, hogy ezt az utóbbit éljétek át, a család minden tagja, ő adjon Szent Lélek által vigasztalást az örök életre. Isten áldja meg benneteket. Nagyrészt elmondtam, ami ránk vonatkozik, még egyet szeretnék. Csütörtökön este bibliórát tartunk a szokásos időben 6 órakor, azt követően pedig az előjáró testvéreket kérem, nagyon fontos megbeszélni, valóink vannak, hogy jöjjenek el, és ebben vegyenek részt a közös döntésekben és a feladat fölvállalásában. Tehát csütörtökön este 6 órakor az istentisztelet követően. Nem tudom, mennyire lesz olvasható, ismét a betegeknek a listáját, frissített listáját tettem ide, nem megszokásból, hanem azért, mert szívünkön hordozzuk őket. Örülök annak, hogy néhány nevet úgy látunk, hogy közben például Kamila testvérnő is itt van köztünk, és vannak olyan, akiknek meghallgattatik az imádság, és jelen lehet közöttünk. Szeretném majd ezt a gyülekezeti listára is elküldeni, hogy otthon is megemlékezzünk a betegeinkről, különböző próbatétel alatt lévő testvéreket. Egyet szeretnék most kiemelni, Ideg Béláné Zsuzsanna testvérnő, aki a múlt vasárnap itt volt közöttünk, itt ült az első sorban. 90 éves, de a fiát meg arra kérte, hogy hadd jöjjön el az úrházába, mert ő csak itt érzi jól magát. És láttuk, hogy teste annyira elgyengült, hogy már szinte azt hittük, hogy itt a vég. De Isten meghallgatta a könyörgést, mert láttuk, hogy roskad össze. Imádkoztunk érte, és az Úr most adott egy kis kegyelmi időt. Levitték a délpesti kórházba, a héten többen meglátogattuk őt. Köszönöm, hogy elkísértek nőtestvérek, együtt imádkoztunk, igét olvastunk, hívő testvérek veszik körbe az ágyak körül, a betegek közül is, sőt a nővérke rögtön egy saját bibliát is oda tett az ágyára, mint hogyha neki nem lenne, ez jól esett neki, abból olvastunk igét, szinte alig értettük a szavát. De amikor az imádságra került a sor, fogtuk az ő kezét és mi is egymásét, egyszer csak megszólalt a Zsuzsi néni. Érthető, világos szavakkal felsorolta az összes családtagját. Imádkozott értük. És a gyülekezetért, ezért a kedves közösségért. Imádkozott értünk a beteg ágyon. Úgyhogy vegyük komolyan testvérek, amíg lehet. Mert nem kell ahhoz 90 évesnek lenni, hogy ilyen figyelmeztető jelek legyenek az életünkben, és milyen jó, ha felkészültek vagyunk. Isten adja meg ennek a kegyelmi lehetőségét mindannyiunk számára. Úgy emlékszem, hogy több hirdetni valónk nincs, az igének az üzenetével a szívünkben menjünk majd otthonainkba. És akkor most énekeljük azt az éneket, aminek kezdő hangjait már hallottuk, a 183-as ének, a 183-as ének, nem hagyjuk el a Bibliát. Ez legyen fogadalom. Így kezdődik ez az ének, nem hagyjuk el a Bibliát. Nem tudom, hányan hozták ma, de föltétlenül otthon ragadjuk meg, olvassuk, addig még lehet, mert az élet erő ebből származik. Az ének alatt, aki ezt jó szívvel teszi, áldozatával is elősegítheti az evangélium terjedését, amikor énekelünk, az oltárra fogjuk helyezni majd az adományainkat. Fennállva tehát, énekeljük el, nem hagyjuk el a Biblián, 183.

Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és a Szentléleknek közössége maradjon velünk most és mind örökké. Amen.

Kedves hallgatóink! A kispesti baptista gyülekezet istentiszteletét közvetítettük felvételről. Igét hirdetett Mészáros Kálmán lelkész.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Madarak és fák napja. A Madarak és fák napjának célja, hogy különböző megemlékezésekkel, rendezvényekkel a társadalom, különösen az ifjúság természetvédelem iránti elkötelezettségét kialakítsa, elmélyítse. Időpontja a hatályos természetvédelmi törvény szerint minden év május 10-e. A hagyomány immáron több mint 100 éves. Megszervezésének közvetlen előzménye a hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény, mely után Csernel István ornitológus még ebben az évben megszervezte az első Madarak és Fák napját. Vándormadarak világnapja. Május második hétvégéjén tartják szerte a világban az ENSZ környezetvédelmi programja által meghirdetett Vándormadarak világnapját, amely 2006-ban került először megrendezésre. Az Amerikai Egyesült Államokban 1993 óta rendeznek madár megfigyeléseket és szemléletformáló programokat a Vándormadarak nemzetközi napján, de a világ több részén csak az utóbbi években kezd kialakulni ez a hagyomány. A madarak vándorlásának célja a túlélés. A hosszú út során számos országhatáron repülnek át. Ezért fontos, hogy a civil szervezetek, a kormányzat és az összes érintett szereplő együttműködjön a vándorlási útvonalak teljes hosszán, hogy ismereteiket egymással megosztva összehangoltan tudjanak fellépni a faj védelmében.
2: A mentők napja Magyarországon. 1877. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület, Kressz Géza fővárosi kerület orvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az országos mentőszolgálat, és ezáltal a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az országos mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxiológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját Magyarországon. Ezen a napon kitüntetéseket, pénzjutalmakat szoktak adni át az életmentésben élen járó orvosoknak, mentősöknek, egészségügyi dolgozóknak.
1: Mozogj az egészségedért nap. Sport és testmozgás világnap a fejlődésért és a békéért. Az ENSZ egészségügyi szervezete, a WHO, 2002-ben döntött arról, hogy május 10-e legyen a Mozogj az egészségedért nap. Az ünnep célja, hogy rávilágítson a testmozgás fontosságára, hogy az emberek a rendszeres fizikai aktivitással megőrizzék az egészségüket, megteremtsék a napi jó közérzetüket. Ezen a napon szerte a világban sportolási, versenyzési lehetőséget szoktak biztosítani a szervezők, kortól, nemtől függetlenül a résztvevőknek.
3: Az időjárásról: kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot. Kedden napközben csökken a felhőzet, több felé lehet eső, északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Te rontod el. Megdöbbennél, ha tudnád, hány jól alakuló dolgot rontottál el az életedben, csupán azért, mert türelmetlen és számítgató énedre hallgattál, aki nem bírja, ha nem történik semmi. Angyalok munkáját tetted tönkre, mert nem hagytad beírni a dolgokat. Müller Péter.

0: felelvén pedig mondanék ki Jézus. Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik őtőle. Lukács 10:41-42.
1: Látszólag annyi minden szükséges ebben az életben. Jól lehet valóságosan és feltétlenül csak egyetlen egy. Jézus Krisztussal egységben lenni. És ezt megtartani igazi, töredelmes bűnbánattal. Az evangéliumi példázatban Márta mélyen hitte, hogy állandó tevékenységével Jézusnak szolgál. Megállni sem volt ideje, figyelni Jézus beszédére. Így nem vette észre, hogy Jézus akar őnéki szolgálni. Milyen sokan merülünk el Mártához hasonlóan, buzgón a tennivalókban, és nem maradt cseppnyi időnk sem az elcsöndesedésre. Krisztus lábainál ülve áhítattal figyelni, mint Mária tett. Milyen sokan vagyunk, akik nagy port kavarunk, de munkánknak alig ha terem maradandó gyümölcse. Az elvárások, amiket támasztanak és támasztunk mi is magunkkal és másokkal szembe, azt eredményezik, hogy életünket különböző teljesítmények összegeként látjuk. Ebben élünk, és ezt súlykoljuk környezetünkbe is. A teljesítmény kényszer miatt sokan nem tudunk 100%-osan ott lenni, ahol éppen fizikailag tartózkodunk. Nem tudunk arra figyelni, akivel beszélgetünk, arra a munkára összpontosítani, amire éppen kellene. Mert mindig már az utána jövők járnak a fejünkbe, és ennek következtében fontos dolgok maradhatnak ki az életünkből. És kívánatos lehetőségeket szalaszthatunk el. Hiszen aki sokfelé szórja figyelmét, maga is szétszóródik. Noha az egy szükségesben benne van a teljesség, ennek kell alárendelnünk ezerféle törekvésünket. Az egy nélkül a sok minden semmit sem ér. Válasszuk mi is, Máriához hasonlóan, a jó részt.
0: Áldott üdvözítőm! Tudom, az egyedül szükséges dolog, hogy lábadhoz üljek, mert csak így tudsz jellememben átformálni. Taníts, kérlek, gyakorlatban is megvalósítani annak tudását, hogy a napi személyes imaidőt és a Szentírás gondos tanulmányozását nem pótolja semmi. Mert a másokért végzett szolgálat, bármilyen szorgos tevékenység nélküled Krisztusom kiüresedik. Talán többet árt, mint amennyit használ. Megkérdezem magamtól, hogy veled közösségben dolgozom, vagy csak érted. De egy ideje talán már nélküled? Ha így lenne, akkor nem a jobbik részt választottam. Hálás vagyok, hogy olvashatom az evangéliumot, mert szembesít önmagammal. Amikor Jézusom, te szólsz hozzám, annál nem lehet fontosabb, hiszen tőled tudom meg, hogy mi a feladatom, és hogyan kapok erőt hozzá. Te mondasz el mindent, ami igazán fontos az életemben és a körülöttem élők életében egyaránt. Talán úgy érzem, hogy kaptam bizonyos feladatokat már, de lehet, hogy ki akarod egészíteni, amit eddig mondtál. Így mindenkor van esélyem arra, hogy a veled való szövetségemet ismét és ismét megújítsam, és teljesen odaszánjam magam neked, és remélhetem, hogy e követésben teljes egészként, kéz a kézben együtt járhatunk. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mai alkalommal azt a témát fogjuk folytatni, ami az elmúlt alkalommal a jelenések himnuszait vette vizsgálat tárgya alá. Jelenések könyve nem csak egy apokaliptikus nagy látomássor, hanem ennek a látomássornak az az érdekessége, hogy ez beilleszkedik egy hatalmas nagy mennyei istentiszteleti jelenetbe. Ez a mennyei istentiszteleti jelenet az Ószövetség sátorszolgálatán, templomi szolgálatán alapszik, és hogyha megnézzük azt, hogy mi is ez a mennyei istentisztelet, akkor egy nagyon érdekes dolgot látunk. Mi Isten tiszteletre elmegyünk, hogy dicsérjük az Istent. Úgy gondoljuk, hogy az Ószövetségi ember is így tette. Pedig az Ószövetségi Isten tisztelet egy kicsit más volt, egy kicsit több. Miben volt más, és miben volt több? Mert ennek a megértése segít bennünket ahhoz, hogy ezeket a különösen szép költői himnuszokat helyére tegyük. Az Ószövetségi Isten tiszteletben a gyülekezet Istennel találkozott. Az Ószövetségi istentiszteletnek az igazi tartalma éppen ezért a megváltás volt, az a hatalmas nagy terv, ami az egész világegyetemet a Biblia szerint átöleli, Édentől Édenig. És ennek a nagy-nagy mennyei istentiszteletnek a kiábrázolásaként újra és újra megszólalnak az ünnepek egyes elemei a jelenések könyvében, mind az összes nagy zsidó ünnepnek a nagyszerűsége megtalálható ebbe a könyvbe, és ezeknek az istentiszteleteknek mindig a kritikus pontján, a csúcspontján megszólalnak a himnuszok. A himnuszok tulajdonképpen dicsőítő énekek, és az az érdekes, hogy egyetlen egy mennyei istentiszteleti jelenet nem a Földön játszódik, ezért az is igaz, hogy egyetlen egy himnusz sem a Földön hangzik el, hanem ez mennyben elhangzó himnuszoknak az egész sora. Az elmúlt alkalommal megnéztük ezeket a himnuszokat, amiben tulajdonképpen arról van szó, hogy Istent azért kell dicsőíteni, mert ő a megváltó, ő az, aki az egész világegyetemet kézbe tartja. És az első három himnusz, amit vizsgáltunk, az abban a nagy-nagy egységben van, ami a 4. és 5. fejezetben található a jelenések könyvében, ami a megváltás előfeltételeit mondja el. Ez a himnusz sor a 4. himnusznál elérkezik a csúcsához. Ezt fogjuk most megvizsgálni. Majd utána megnézzük a hátramaradt három másik himnuszt, amelyik mind nagyon érdekes helyen foglal helyet a jelenések könyve szerkezetében, és azt is elárulhatjuk előre, hogy ez a három utolsó himnusz pedig a megváltás befejezését, megvalósulását dicsőíti. A himnuszok a teremtett világnak az emberrel való kapcsolatát, az embernek az Istennel szerzett tapasztalatait összegzi, és ezek a himnuszok lesznek tulajdonképpen az üdvösség történet igazi összefoglalói, és éppen ezért nagyon érdemes ezeket a himnuszokat megvizsgálni. Nézzük ezt a himnusz sort, ami szintén ilyen piramis szerkezetben, vagy menóra szerkezetben, ahogy mondtuk, ebben a sorozatban találhatók. A csúcsát ennek a menóra szerkezetnek a 4. himnuszt. Ez a 4. himnusz a jelenések könyve 7. fejezetében található, a 7. fejezet 10-től 12. verség, ahol a következőképpen olvassuk Istennek igéjét. És hatalmas hangon kiáltottak. Az üdvösség a mi Istenünké, a trónuson ül, és a bárányé. Az angyalok mind ott álltak a trónus, a vének a négy élőlény körül, arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent eképpen. Ámen. Az áldás, a dicsőség és a bölcsesség, a háladás és a tisztesség, a hatalom és az erő, ami Istenünké örökkön örökké. Ámen. Ezt a himnuszt úgy is lehetne nevezni, hogy Ámen himnusz. Azért, mert ámennel kezdődik, és ámennel ér véget. De milyen szerkezeti rendben találhat ez a himnusz, mert egy himnusznak mindig a szerkezeti helye is nagyon érdekes mondanivalót hordoz. A 7. fejezet a Jelenések könyvének az egyik érdekes fejezete, amelyik a 10. fejezettel együtt és a 11-kel egy nagy beékelésben található. Ugye a Jelenések könyve úgy épül fel, hogy először látunk 7 gyülekezetet, és a 7 gyülekezet után következik 7 pecsét feltörése, és a 7 pecsét után 7 trombita szó hangzik el, és így érünk el a Jelenések könyve csúcsára, arra a nagy küzdelem jelenetre, ami tulajdonképpen a Jelenések könyve igazi mondanivalóját foglalja össze. A 7. fejezet a 6. pecsét után egy közbevetés. Ugyanilyen közbevetést látunk a 7 trombita szónál is, a 6. trombita szó után pontosan, tehát a pecsétek és a trombita szóról szóló látomás hasonló szerkezeti felépítésű, és ezek a közbevetések mindig valami lényeges dologra terelik a figyelmet. A 7. fejezet például arra, hogy felsorolja azt, hogy a 12 törzsből kik lesznek az elpecsételtek. Ezt az elpecsételés fogalmát is kell értenünk, hogy értsük ennek a himnusznak az igazi mondani valóját. Mint ahogy a korábbi előadásokban erről már szó volt, a pecsét az tulajdonjel volt. Az ókori ember egy szíjon a pecsételő hengert a nyakába hordta, és hogyha valami a tulajdonába került, ezt úgy jelezte, hogy rányomta az ő pecsétjét arra, ami a tulajdona lett. Ha a rabszolgát vásárolt valaki, akkor a rabszolgára is. Tehát a pecsét az tulajdon jel. Itt viszont Isten elpecsételéséről van szó. Kik azok, akik Isten tulajdonába kerültek, vagy úgy is mondhatnánk, kik az üdvözültek? Ez dől el ebben az elpecsételési jelenetben, és amikor ezt látjuk, akkor úgy folytatja tovább a Jelenések könyve, ezután lát egy nagy sokaságot, amit megszámlálni senki sem tudott, minden nemzetből, törzsből, népből, nyelvből, a trónus előtt, a bárány előtt álltak, fehér ruhába öltözve, kezükbe pálmággal, ez a győzteseknek a serege, ezek azok, akik győztek, ezek azok, akik Istenhez tartoznak a történelem során, és ők, a győztesek kezdik énekelni ezt a himnuszt, hogy az üdvösség a mi Istenünké, aki a trónuson ül, és a bárányé. Nagyon érdekes ez a verses ének, ez a himnusz. Azt mondja ez a verses himnusz, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Talán azt várnák, hogy ezek győztesek, pálmák a kezükbe, fehér ruhába öltözöttek. Tudjuk máshonnan Jelenések könyvéből, Jelenések könyvének szimbólumrendszerében a fehér ruha, az a szentek igazságos cselekedetét jelenti. Hogy ezek az emberek azt mondják, hogy az üdvösség miénk lett, megkaptuk ezt az üdvösséget. Nem. Ezek az emberek úgy énekelnek, hogy az üdvösség a mi Istenünké. Vagyis ez azt jelenti, hogy az üdvösség azt jelenti, hogy Isten a maga közösségébe vont bennünket. Ezért a trónuson ülő atya és a bárány az, akivel a közösség helyre áll, ami az üdvösségnek az igazi tartalma. Az üdvösség az nem azt jelenti, hogy ez vagy azom lesz, hogy én birtokosa leszek ennek vagy annak vagy amannak a tulajdonságnak, vagy ennek vagy annak vagy amannak a jónak, szép dolognak. Hanem az üdvösség egy közösség helyreállítását jelenti. Mint ahogyan a bűn sem más, mint egy közösségnek a megtörése. Itt van a bűn történetének a vége. És amikor elhangzik ez a mennyei himnusz, akkor egy nagyon érdekes jelenet zajlik a mennybe, ahogy olvastuk, az angyalok mind ott álltak, a trónus, a vének, a 4 élőlény körül. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent.

Ez a vallomás, hogy az üdvösség a mi Istenünké, vagyis, hogy győztes lett a mi életünkben, mondják a fehér ruhába, pálmággal ott álló emberek, győztes lett a mi életünkben Isten megváltása, ez az, ami a mennyet imádatra készteti. Nagyon érdekes a jelenések könyve, az egész kozmosz szempontjából nézi mindig a megváltási tervet. Az, hogy Jézus Krisztus győzött, hogy ő a megöletett bárány, a jelenések könyve ez nem a keresztet, a földi szenvedésének helyét Jézusnak nem ezt említi, hanem azt említi, hogy ez a megöletett bárány a mennyben lesz az a valaki, aki egyedül méltó arra, hogy felbontja a pecséteket, egyedül méltó arra, hogy a történelem ura legyen. És ekkor elhangzik a himnusznak a második része. Nagyon érdekes, hogy a jelenések himnuszainál eddig is láttuk, hogy nagyon szerették a jelenések himnuszai az antifónikus szerkesztést. Tehát azt, hogy egyik a másiknak felelget, két része van a kórusnak, vannak, akik az első részt éneklik, vannak, akik a második részt éneklik. Ez az antifónikus szerkesztés, ez nagyon jellemző a jelenések himnuszaira. Itt is azt látjuk, hogy az angyalok a trónuson lévő atyának, a 24 vénnel együtt, és a négy lelkes lényel együtt, most egy nagyon érdekes himnuszt énekel. Ez a himnusz a csúcsa a jelenések könyve 7 himnuszának. Miért? Úgy kezdődik ez az himnusz, hogy ámen. Ez különleges, mert ugye az ámen egy héber kifejezés ez, amit nagyon sokszor látunk, az ámen, az a héber szó jelentés, az bizonyosan, igazán, ezt jelenti tulajdonképpen ez a szó. Ez a héber szó az ámin gyökből származik, ami megbízhatónak, hűségesnek lenni, valami ilyesmit jelent ez a gyök. Ez általában az imádságok végén hangzik el. Azért az imádságok végén, mert hogyha valaki mond egy imát, és a gyülekezet csatlakozik hozzá, akkor a gyülekezet erre áment mond. Csatlakozunk hozzá, igaznak tartjuk, megbízhatónak tartjuk. Mi is csatlakozunk ehhez a véleményhez. Körülbelül ez fejezi ki az az ámen, amit az imádság végén együtt szokott mondani a gyülekezet. De nagyon érdekes módon itt az ámen elől van. És ez nagyon jellegzetes János evangéliumára is, és a János irodalomra általában. János az ámen szót nagyon érdekes, sokféle jelentésben használja. Elsősorban az első jelentése az az, és az első megfigyelendő az, hogy általában kettőzve használja az áment János. Amíg a többi evangéliumokban Jézus egyszer mondja, hogy bizony, mondom néktek, így szokta ámen, ámen, legó hümin, vagy ámen, legó hümin, így van görögül, ezt úgy lefordítjuk, hogy bizony, bizony, mondom néktek, vagy bizony, mondom néktek. Egyedül János evangélium a kettőz így, hogy bizony, bizony. A többi evangélium nem. Ez egy érdekesség. A másik az, hogy János evangéliumánál fordul elő csak az, hogy ámennel kezdődik Jézus beszéde. Még Jézus egy szót sem mond, de az első szó az, hogy bizony. Ámen. És ez is egy különös érdekes dolog. A harmadik érdekesség, amit megfigyelünk, az pedig a jelenések könyvében található, hogy ámennek mondja a jelenések könyve, jelenések harmadik fejezet 14. versében, Istennek a nevét. Azt mondja a 14. vers épp a laodiceai üzenetben, hogy a laodiceai gyülekezet angyalának írt meg, ezt mondja az ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete. Éppen a laodiceai levélben ez az ámen Isten neve lesz, mert ezzel akarja kiemelni azt, hogy Isten igaz és hű tanú, minden teremtésnek a kezdete. És ez világítja meg most ennek a himnusznak a helyét is. Amikor lezajlott a megváltási terv, amikor ott vannak a fehér ruhások mind-mind pálmágakkal a kezükben a mennyei trón előtt, akkor a mennyei lényeknek az éneke úgy kezdődik, hogy ámen. És ez az ámen lesz majd az utolsó szavuk is. Ez azt jelenti, hogy ezek a mennyei lények most arról tanúskodnak, hogy a megváltás véget ért. Áment lehet mondani az egész megváltási tervre. Mert úgy lett, ahogy Isten megmondta. Úgy lett, ahogy Isten akarta. Övé a hatalom, a dicsőség, a nagyság, és övé az üdvösség.
Az üdvösség célba ért, és az üdvözítő terv eljutott a céljához, és ez a célba jutott üdvözítő terv, ez az, ami a Jelenések könyvének az igazi lényege. Úgy is lehetne mondani, hogy ez tulajdonképpen nem más, mint az az örökkévaló evangélium, ami a Jelenések könyvének szerkezeti csúcsán ott található. Az Ámen himnusz 7 örökkévaló cselekedetére hívja fel Istennek a figyelmet. Ez a 7 örökkévaló cselekedet, ez az, ami az egész megváltási tervet mozgatja. Ez az, aminek visszhangozni kell minden fehér ruhába öltözött, pálmaággal ott álló üdvözült ember életében. És ez a 7 tulajdonság foglalja össze Isten jelenlétének az igazi valóságát a történelemben. Azt mondja ez a 7 tulajdonság, övé az áldás, a dicsőség, a bölcsesség, a háladás, a tisztesség, a hatalom és az erő. És azt mondja, ez mind a mi Istenünké, és hozzáteszi, hogy örökkön örökké. És utána következik a záró ámen. Nézzük ezt a 7 tulajdonságot. Az első, övé az áldás. Mi az áldás? Ez azt jelenti, hogy övé az áldás, hogy Isten a mi életünkben minden jónak a forrása. Tehát Isten nem tőlünk függetlenül van, vagy nem bennünk van, hanem Isten valahol, újra és újra belép a mi életünkben, és amikor Isten belép a mi életünkben, ő lesz minden cselekedetnek, minden dolognak a forrása. Ő az áldás. A második ilyen tulajdonság, övé a dicsőség. Ezt a dicsőség szót mi nem egészen értjük, mert beszélünk sportdicsőségről, beszélünk dicsőségről valamilyen emberi teljesítmény után. Az Ószövetségben a dicsőség, a kábód, héberül így van, az azt jelentette, hogy a dicsőség akkor volt jelen, amikor megjelent az Isten a szent sátorban. Övé a dicsőség. Ez azt jelenti, hogy Isten megjelenése, befolyása, személyes kisugárzása a mi materiális világunkban. A megváltási tervnek pontosan az a nagy-nagy tanulsága, hogy nem úgy van, ahogy nagyon sok ember gondolja, hogy Isten valahol van, aztán elfáradt már a sok bűnnel, meg a nyavajával, ami a mi életünkben van küzdeni, és ezért hát ő valahol nagyon messze, hogy ráhagyja a sátánra ezt a világot. Nem. Isten újra és újra belép ebbe az életbe, személyes kisugárzása áthatja az egész történelmet. A történelem nem a véletlenek sora, a mi életünk sem a véletlenek sora. Újra és újra tapasztaljuk, hogy a mi életünkben valami valakiért történik, vagy valami valamiért történik, és ezt a valakit vagy valamit mindig az Isten mutatja meg. Aztán harmadszor azt mondja, övé a bölcsesség. A bölcsességet mi a filozófusok tulajdonságának tartjuk, pedig a bölcsesség az ókorban nagyon gyakorlati tudás volt. Ha azt mondja valaki, hogy övé a bölcsesség, akkor ez azt jelentette, hogy Isten az, aki a gyakorlati életben eligazít bennünket. Ez a gondviselő vezetésnek a tudománya tulajdonképpen a bölcsesség. Azt akarja mondani ez a himnusz, hogy az egész világ történelmet áttekintve, az a legfontosabb és az a lényeges tulajdonsága a világtörténelemnek, hogy Isten minden kicsi gyakorlati dologban valahol előre vitte a megváltási tervet, tehát övé a dicsőség. Ő az, aki belép újra és újra a mi életünkbe. Aztán azt mondja, övé a hálaadás. Hálát meg úgy szoktuk érteni, hogy hát ha Isten ad valamit, akkor illik megköszönni. Hálaadás egy ilyen köszönő levél, amit illik elküldeni annak, akitől kapok valamit. Pedig a hálaadás az egy nagyon fontos tulajdonsága a hívő embernek. Nagyon érdekes, hogy az új szövetségi levelekben mind található hálaadás, és mindig a levél elején. Mert a hálaadás nem jelent más, mint azt, hogy az ember tudatosítja magában azt, hogy Isten jelen van. Isten jelenlétének a tudata az, amit hálaadásnak hívunk. Aztán övé a tisztesség. Ez egy kicsit olyan régies, megkopott szó. A tisztesség az azt jelenti, a görög szó az azt jelenti, hogy ő a legfőbb érték, és ő az, aki értelmet ad mindennek. Végsősoron azt kell meglátni, hogy ezt a legfőbb értéket, Istent, mint legfőbb értéket felismerni,
ez tulajdonképpen a megváltásnak az igazi célja. A megváltást egy pillanat alatt el lehetett volna végezni. Úgy, hogy az emberiség és az el nem bukott lények nem értették volna, hogy miért semmisíti meg Isten Sátánt. De végigjárja ezt a történelmi utat az Isten azért, hogy kiderüljön, hogy minden dolognak az életben, a legkisebbnek is van értelme. Valahol összefüggésben van ez az Isten tervével. És ez a hatalmas terv az, amiért itt hálát mondanak úgy, hogy övé a hatalom. A hatalom az minden dolog cselekvésére neki van módja. Istennek van módja. Ő rendelkezik mindenek felett. Ez derül ki.

Sátán sem lenne, hogyha Isten nem engedte volna meg azt, amit tesz, azért, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy mi is van Sátán igazi belsejében, mi van az ő szívében, a szívének mélyén. És éppen ezért ez foglalja össze a hetedik tulajdonság, övé az erő. Ez az erő, ez mindig az Isten lényének az ismertető jele. Ő minden cselekvés ős forrása. Lényegében az Isten magasztalása ebben a himnuszban nem más, mint annak a felismerése, hogy nem véletlen az, ami van, nem véletlen az, ami történik, hanem valahol nagy-nagy szabályszerűségek, nagy-nagy törvényszerűségek valósulnak meg az egész megváltási tervben. De nézzük a következő három himnuszt. Ahogy említettem, az első három himnusz az nem más, mint a megváltás előfeltételének a leírása, előkészítése. Az utolsó három himnusz az a megváltás beteljesedésével foglalkozik. Az első ezek közül úgy mondhatjuk, hogy ez ítélet himnusza, ez a 11. fejezet 17. versétől 18. 19. verséig tart. A következő az Mózes és Bárány éneke, ez a megváltás győzelmének a himnusza. És az utolsó, a hetedik, az újjáteremtés himnusza, amit, hogyha ámen himnusznak mondtuk ezt a középsőt, ezt halleluja himnusznak lehetne mondani, hiszen az egész új szövetségben csak ebben a himnuszban fordul elő, igaz, hogy ebben négyszer ez a héber kifejezés, hogy halleluja. Nézzük sorba ezeket. Nézzük az ítélet himnuszát. A 11. fejezetben olvassuk ezt a himnuszt, a 11. fejezetben így található ez, a 17. versből így szólnak, hálát adunk néked, Urunk, mindenható Isten, aki vagy és aki voltál, hogy kezedbe vetted nagy hatalmadat és uralkodsz. Haragra lobbannak a népek, de eljött a te haragod és a halottak felett való ítélet ideje, hogy megadd a jutalmat szolgáidnak, a prófétáknak és a szenteknek, és azoknak, akik félik a te nevedet, a kicsinyeknek és nagyoknak, hogy elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Eddig a himnusz. De milyen kapcsolatban van ez a himnusz a jelenések egész szerkezetével? Nagyon érdekes, hogy az előző himnusz, a nagy ámen himnusz, a csúcspont, az a 6. és 7. pecsét között a közbevetésben található, ez pedig tulajdonképpen a jelenések könyve szerkezetének első nagy egysége végén, ugye a 7 gyülekezet után a 7 pecsét és a 7 trombita szó elhangzik, és amikor a 7. angyal is trombitál a mennyben, így olvasok a 15. versben, hangok szólalnak meg a mennybe. Véget ért a megváltás, és hangok szólalnak meg a mennybe. Mit mondanak ezek a hangok? A világ felett a királyi uralom, ami urunké, az ő Krisztusáé lett, és ő fog uralkodni örökkön örökké. Ekkor a 24 vén, aki az Isten előtt ülnek a trónjaikon, arcra borultak és imádják az Istent, és ez a 24 vén mondja el ezt a himnuszt, amit olvastunk. Tehát megint a megváltás csúcspontján vagyunk. Ez hangzott a 7. trombita, és a 7. trombita szó után hangok szólalnak meg a mennybe, és ezek a hangok elmondják, hogy a világ feletti királyi uralom most már végképp Krisztusé. Most már nincs az a kísértés, ami Jézus harmadik megkísértése, ami ugye az volt, hogy Sátán felajánlta néki, hogy tiéd a föld, minden ország engem leborulva imádsz, hanem az egész világegyetem most Krisztust, a megöletett bárányt imádja. És ekkor elhangzik a hála himnusza. Az előbb említettem, hogy a hálaadás az nem hálálkodást jelent. A hálaadás valami mást jelent. A hálaadás az azt jelenti, hogy nyilvánvalóvá lett, hogy Isten kezében van ez az egész világ. Ezért a 24 vén a mennyei lények hálát adnak az Istennek, akit azt mondja, aki mindenható, és aki az időnek az ura, aki vagy, és aki voltál. Isten az, aki az egész időt
magába foglalja, betölti. Sőt, azt lehet mondani, ez idő csak benne van. Ezért mondja Pál úgy az Areopágoszi beszédben, az apostolok cselekedete 17. fejezetében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ő tulajdonképpen, ahogy G.T.A. Robinson, nagyon híres anglikán teológus mondta, az 1964-ben megjelent könyvében, hogy ő tulajdonképpen nem más, mint a lét mélye. Ő a levő, mint ahogy a neve is mondja, mert a Jáve, Jahve szó, ugye ez a héber létige, a hájó lenni igének egy megfelelő alakja, ami azt jelenti, hogy a levő a létező, ő az Isten. Ő a levő a létező. És ennek a levő a létező Istennek a létét kérdőjelezte meg a bűn. És most, amikor eltűnt a bűn, győzött a megöletett bárány, Jézus Krisztus, akkor helyreáll a világ egyensúlya. És ez a háladás ennek a kinyilvánítása. Ezt fejezi ki. Hálát adunk néked, mindenható Isten. Nem véletlenül mondja itt, hogy mindenható Isten. Mert nyilvánvalóvá lett, hogy nem volt véletlen ebben az életben. A menny az a hely lesz, az üdvözültek azt a nagy élményt élik át, hogy átélik azt, hogy az életünkben volt jó is, meg rossz is. De a jó is és rossz is egyet szolgált. Azt, amit úgy hívunk, hogy üdvösség. És az életünkben nem volt véletlen. Hinni az azt jelenti ma, hogy felismerni azt, hogy az én életemben nincs véletlen. És hogyha ez a hit ott van az én életemben, akkor jön az, amit úgy hívunk, hogy háladás. Az utána lévő rész egy nagyon érdekes valami. Az utána való rész tulajdonképpen egy kicsit előre néz. A 7 gyülekezetről szóló levél után, a 7 pecsét után és a 7 trombita után eljutunk a Jelenések könyve nagy-nagy kupolájához, úgy lehetne mondani, csúcsára, szerkezeti csúcsára, amelyik a Krisztus és a sátán közötti nagy küzdelem, ahol a hamis hármassággal szemben ott áll a megöletett bárány, és a megöletett bárányjal azok, akik felkerülnek a Sionra, a 144 ezer, és itt hangzik el a Jelenések könyvének a nagy üzenete, a hármas angyal üzenet, ami az örökkévaló evangélium kibontása. Ezt a kupolát lényegében ez a himnusz tartja egyik oldalon. És ez a himnusz nagyon érdekesen előre tekint. Régen észrevették az írásmagyarázók, hogy ebben a himnuszban minden sor egy kicsit előre mutat a könyvnek a második részére. Azt mondja, haragra lobbantak a népek. A 13. 14. fejezet ebben foglalkozik. Eljött a te haragod ideje. 15. 16. fejezet ebben foglalkozik. El lehetne mondani, ugye a 15-16. Fejezetben a 7 csapás van, a vadállaton ülő nagy parázna Babilon bukásáról van szó. Aztán azt mondja, hogy megjutalmazod a szolgáidat, a profétákat és a szenteket, és azokat, akik félik a te nevedet, a kicsinyeket és nagyokat. Ennek a kifejtése tulajdonképpen a 21.-22. fejezet az Új Jeruzsálem. És végül van egy nagyon érdekes mondat, hogy és elpusztítsd azokat, akik pusztítják a földet, ez pedig a 19. fejezetnek az összefoglalása, ami az ítélet összefoglalása ugyanúgy, mint a pecséteknél és a trombitáknál, itt is az első 4 jelenet az ítélet 7 jelenetéből található, és ezek is párhuzamosak egymással. Lényegében előre vetíti ez a himnusz, hogy mi következik a könyvben ezután. És ez a himnusz nagyon érdekesen ér véget. Azt olvassuk, és megnyílik az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája, és villámlás, zúgás, egy mennydörgés, földrengés, egy nagy jégeső támad. Ez az a mennyei istentiszteleti jelenet, mennyei templom jelenet, így lehetne mondani, ami bevezeti a Jelenések könyvének a főmondani valóját, azt a kupolát, amiről az előbb beszéltünk. Ez a himnusz erre utal. Ez a himnusz elővételezi azt, hogy igenis értsétek, hogy most miről lesz szó. Most van a megváltási terv titkáról szó. Nagyon érdekes, hogy ezek himnuszokban maradtak fenn, és ez azért van, mert a himnusz könnyebb megjegyezni verses
dolog. És a Jelenések könyvének az első olvasói, ezek nem is olvasók, hanem a hallgatók voltak. Nem véletlenül mondja az első vers, boldog az, aki hallgatja és olvassa. Az olvasó a felolvasó, a hallgató meg a gyülekezet volt. Na de ugyanilyen érdekes a hatodik himnusz is, amit úgy hívunk, hogy Mózes és a bárány énekel. Ennek pedig a helye, ennek a kupolának a másik vége, ahol befejeződik ez az egész nagy egység. Himnusszal kezdődött ez a kupola, és himnusszal végződik ez a kupola, és ezt a himnuszt olvasom a 15. fejezetén, 3. és 4. versében. És énekelték Mózesnek, Isten szolgájának az énekét és a bárány énekét. Nagyok és csodálatosak a te műveid, mindenható Úristen. Igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te nevedet, hiszen egyedül te vagy szent, mert a népek eljönnek mind és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid. Ez a Mózes és a bárány éneke az imádat himnusza. Kik éneklik ezek? Ugyancsak azt olvassuk itt a 15. fejezet elején, hogy az üdvözültek azok, akik ott voltak a megöletett báránya a Sionon, a 144 ezer. Ez a mennyben üdvözült sokasága az, akinek a Mózes és a bárány éneke az ajkán van. De mi az, hogy Mózes éneke? Ha Mózes második könyvének 15. fejezetét olvassuk, ott találunk egy gyönyörű szép himnuszt. Ezt a himnuszt a zsidó liturgiában ebben az időben nagyon sokszor alkalmazták, nagyon sokszor énekelték. Ez az egyiptomi szabadulásnak a himnusza. Ez a himnusz azt mondja el, hogy mit jelentett a zsidó népnek az egyiptomi szolgaságból a szabadulás. A bárány éneke pedig azt mondja el, hogy abban a nagy zarándokútban, ami tulajdonképpen nem más, mint a világtörténelem, a megváltási terv nagy zarándokútja, az ebből szabadultak, az ebben győztesek éneklik a bárány énekét. És érdekes módon ők is az Isten cselekvésére irányítják a figyelmet. Nagyok és csodálatosak a te műveid. Mert ez minden imádatnak az alapja. Imádni az Isten csak úgy lehet, hogyha én rádöbbenek arra, hogy nagyok és csodálatosak a te műveid. És a második elem pedig az, hogy rádöbbennek arra is, hogy igazságosak és igazak a te útaid, népek királya. Ha én az Isten tervét megértem, akkor ennek a megértett tervnek az a tulajdonsága, hogy elismerem, rádöbbenek arra, hogy az életben nem a gonosz uralkodik. Az csak a látszat. Minden gonosz mögött ott van az Isten hatalma, és minden rossz is az én javamra fordul. El kell ismerni, hogy Isten kegyelmes, és ítélete mindig valahol a megváltás tervét viszi előre. Ennek a felismerése félelemre és dicsőítésre indítja az embereket. Így olvassuk itt. Ki ne félne téged, Urunk, és ki ne dicsőíteni a te neved, hiszen te vagy egyedül szent, mert ez az, ami tulajdonképpen az egész megváltás célja. Nem elég azt elismerni, hogy igen, Isten erősebb, mint Sátán. Igen, Sátán egy legyőzött ellenfél. Ez nem elég. Az igazi célja a megváltási tervnek abban van, hogy az emberek rádöbbenjenek arra, hogy Istent félni és dicsőíteni azért kell, mert övé a hatalom menjen és földön. Ezért fejeződik be úgy, mert a népek eljönnek mind, és leborulnak előtted, mert nyilvánvalóvá lettek igazságos ítéleteid.

A megváltási tervnek ez az egyetlen célja. A megváltási tervnek az a célja, hogy mindenki előtt nyilvánvalóvá legyen, hogy igazak és igazságosak a te ítéleteid. És itt ér véget Mózes és Bárány éneke. Ezután már csak a 7. himnusz marad.

0: de aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad amellett, az nem feledékeny hallgató, sőt, cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében. Jakab levele első fejezet 25. vers. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen irgalmas az Úr, és könyörületes. Jakab levele 5. fejezet 11. verse. De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Péter első levele 3. fejezet 14. verse. Boldogok vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és az Istennek lelke, amit amazok káromolnak ugyan, de ti dicsőítitek azt. Péter első levele, 4. fejezet, 14. verse.
1: Szól a rádió, az evangélium hangja.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napi áhítat címe: Csak Istent féljed. A mai ige: Zsidókhoz írott levél 13. fejezet 6. verse. Ezért bizakodva mondjuk: velem van az Úr, nem félek. Ember mit árthat nekem? Gondolatok az igéről. Mivel Isten soha el nem hagy, sem el nem távozik tőlünk, legyünk elégedettek azzal, amink van. Mivel az Úr a miénk, sohasem maradunk barát, kincs és otthon nélkül. Töltsön el ez a bizonyosság azzal az érzéssel, hogy nem élünk az emberektől való függőségben. Mivel ilyen nagy pártfogónk van, nem kell alázatoskodnunk embertársaink előtt. Legyünk bátrak a szólásra, és ne féljünk az ellenérvektől. Aki Istent féli, annak senki, semmi mástól nem kell félnie. Olyan mély tiszteletet kell éreznünk az élő Úr iránt, hogy még a legvadabb fenyegetés se váltson ki belőlünk nagyobb hatást, mint a szél zúgása. Az emberek ma nem árthatnak nekünk többet, mint abban a korban, amikor az apostol ezt az igeverset leírta. A kínpad és mágia már nincs divatban, senkit sem égetnek meg a hitéért. A tévtanítók gúnyolódásán és dühösködésén pedig ne csodálkozzunk, hiszen e világ emberei nem szerethetik a tiszta mennyei tanítást. Mit tegyünk tehát? Tűrjük el a világ haragját, nem árthat az nekünk, Isten a segítségünk, legyünk bátorok.

0: átrak, és ha a világ dühöng, ám tegye, mi nem félünk tőle. Budavári Evangélikus Szabad Egyetem. A Budavári Evangélikus Szabad Egyetem holnap, május 11-én hétfőn 19 órakor tartja következő alkalmát Felkhők között címmel. A vendég Nagy Dénes, filmrendező. Nagy Dénes filmrendező a Kurták György zeneszerzőről 4 éven át forgatott dokumentumfilmjéről beszél és mutat be abból részleteket. Az alkalom elején igemagyarázatot tart a házigazda, Fabinyi Tamás nyugalmazott evangélikus püspök. Magyarországi Metodista Egyház. Április 30-án Szegeden zajlott az idei utolsó körzeti konferencia, ahol Szuhánszky Tamás lelkész látta vendégül Kaled László leköszönő és Kovács Zoltán Mihály új szuperintendenseket. A 11 körzetet az elmúlt hónapokban együtt látogatta végig a két szuperintendens az átadás átvétel jegyében. Az új szuperintendens ünnepélyes beiktatása ma történik, a mai vasárnapi istentiszteleten, május 10-én a Kiscelli utca 73 alatti budapesti metodista egyház központban. A metodista egyház magyarországi vezetője, az új szuperintendens tehát mostantól Kovács Zoltán Mihály lesz. Az időjárásról kellemesen meleg az idő. Hétfőn a felhők mellett sok napsütés várható, és elszórtan lehetnek esők. A déli szél még adja a 21-26 fokot. Kedden napközben csökken a felhőzet, több felé lehet eső. Északnyugatra fordul a szél, és 16-21 fok várható.
1: Híreinket hallották.
2: Könyörögjünk, kedves hallgatóink, hogy megváltónk kegyelme világítson fölöttünk az éjszakában, közölve velünk nagy jóságát pihenésünk alatt is, ahogyan tette a nap minden eltelt órájában, tanácsaival, tanításaival kísérve, elnézve mulasztásainkat, elfedezve gyarlóságainkat. Kérjük, ne engedje, hogy megrestüljünk az ő akaratának szolgálatában, hogy szüntelen az ő gyermekei lehessünk.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Kedves hallgatóink! A következőkben olyan egyházi üzeneteket teszünk közzé, amelyeket a különböző egyházak vezetői már korábban megjelentettek a weboldalukon. Szeretnénk, hogy ne csupán olvasni, de hallgatni is lehessen, mit üzennek az aktuális megnyilvánulásaikban az egyházak jeles tisztségviselői.

0: Kedves hallgatóink! Mostanában zajlanak a születéshete eseményei. Ehhez kapcsolódunk mai anyagunkkal.
1: Az országos rendezvény sorozatot több mint 15 éve tartjuk, amely a várandóság, szülés, születés és gyermekágyas időszakok témakörében nyújt hiteles, kutatásokon alapuló információkat. Célja a támogató közösségépítés, a biológiai normák tisztelete, valamint a családok segítése a gyermekvállalás új szerepeiben. A születéshete időpontja május környéke. Témái: új kötődés, szülés élményfeldolgozás, szoptatási tanácsadás, apa fókusza, beszélgetések, gyermekágyas időszak, kismama jóga. Jelkép ez a kezdeményezés, hogy éppen anya napja tájékán ötvözik egybe a születés szépségét, fontosságát, csodáját az ünnepi események. Segítségével a várandósok és a családjaik minél szélesebb körű tájékoztatást kaphatnak arról is, hogy milyen választási lehetőségeik vannak a szülés módjának, helyének, valamint a segítőnek a megválasztásában. Helyszínei: civil szervezetek, művelődési házak és online felületek.
0: A születés hete kapcsán először Hajdú Ráfis Gábor és Cseri Kálmán gondolataiból idézünk. Május első hete a születésé. A legtöbb fejlett kultúrában misztérium volt az anyaság, mint a nővé avatás legmagasabb szintje, és misztérium az új élet születése szempontjából. Régen még sokak számára ismert volt a tudás, hogy a szülés, születés néhány órába sűrűsödve szimbolikusan mutat múltat és jövőt, és ez túl a biológiai folyamatokon, mindenkor magában rejti a magasabb értelemben vett emberi továbbfejlődés lehetőségét. A megszületés arra adatik, hogy a lélek, amint a mennyben, azonképpen itt a földön is, magáévá élje a magasabb világok bölcsességének és szeretetének törvényszerűségeit.
1: A nagy titok az új élet lehetősége szimbolikus módon a szeretkezéssel kezdődik. A férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Mózes első könyve 2.24. Egy férfi és egy nő testében és lelkében egy rövidke pillanatra egyé olvad, azért, hogy a női test kelyhében megjelenhessen egy égi könnycsepp. Egy új emberi élet keletkezésének földi temploma. A lélek az anyamék biztonságos védett templomában megkezdi fölépíteni mindazt, ami egy életen keresztül otthonává lesz. A gyermek, aki szülei sorsának találkozásai pontján életerejükből indul el útjára, és kezdetben erősen hordozza testi-lelki örökségét.
0: A szülés időpontjának közelettével elérkezik az a fajta lelkiállapot, amelyet a belső csönd jellemez. A várakozás csöndje ez, amely kozmikus méretben Krisztus születése előtt valósult meg. Az eljövetel, a befogadás csöndje ez, amelynek várakozásában ott rejtőzik a legyen meg a te akaratod teljessége. Khalil Gibran így szólt: gyermekeitek nem a ti gyermekeitek, általatok érkeznek, de nem belőletek. Testüknek adhattok otthont, de a lelküknek nem, mert az ő lelkük a holnap házában lakik, ahová ti nem látogathattok el, még álmaitokban sem.
1: Mit tanít a Biblia arról, hol van a gyermekek helye a családban? Isten az ő igéjében fölszólít: szaporodjatok és sokasodjatok. Azt mondta, a gyermek ajándék, jutalom, kitüntetés. Azt olvassuk az ő igéjében, hogy a házasság egy férfi és egy nő egész életre kötött szövetsége, amit az önzetlen szeretetnek kell áthatnia. Ebben a légkörben nőnek a gyermekek, mint a házasság gyümölcsei egészséges emberekké. Pozitív mintát láthatnak egy életen át, és ez fölkészíti őket is a jövőre. Isten igéje egyértelműen és határozottan azt mondja, hogy az Istenről rendelt sorrend, ami nekünk és gyermekeinknek a legjobb, ha az első helyen Isten áll, a másodikon a házasság és a harmadikon a gyermekek. Az, hogy a harmadik helyre kerülnek, nem azt jelenti, hogy ők az utolsók, hanem azt, hogy ez a legvédettebb hely. Mert ha egy család fölé borul az élő Isten gondviselő szeretete, és ezen belül a szülők mindvégig szeretik egymást, akkor ebben a kettős burokban van leginkább védve a gyermek. Ebben a védettségben fejlődik harmonikus személyiséggé, egészséges jellemmé. Ebben a biztonságban válhat a szó eredeti bibliai értelmében emberré. Amikor pedig majd önálló lesz, akkor ebből a védettségből kikerülve tud helyesen élni a szabadsággal. Mert ez a biztonság fölkészítést is jelent az önállóságra és a szabadságra.
0: A népi eredetű köszöntő, a 843. ének éppen ezt a lehetőséget kívánja az újszülöttnek. Sok számos esztendőket vígan megélhess, napjaidat számlálni ne légy terhes, az ég harmatja szívedet újítsa, áldások árja házad elborítsa. Te néked minden öröm holtig adassék, amellett semmi bánat ne barátkozzék. Légyen éltednek virága mind kinyílt, szíved ne szenvedjen semmi sebes nyílt. Míg len az egek várát nyilván szemlélhest, ott aztán az életet jobbal cserélhest. Az Úr a boldog életben részt adjon, a szentek serege közükbe fogadjon.
1: A gyermek nem végső célja és értelme a házasságnak, hanem gyümölcse. Fontos, hogy minél több gyümölcs legyen, fontos, hogy egészséges gyümölcsöt teremjen egy fa. Így szerethetjük szépen, szeretni pedig azt jelenti a Biblia nyelvén, hogy Istentől kapott bölcsességgel megadjuk a másiknak azt, amire szüksége van. Azután rábízhatjuk a gyermeket a mi hű Jézusunknak a kezére, aki célba is fogja vezetni őt.

0: Közelítsünk most más oldalról a fogalomhoz. A születés, latinul nativitas, az anyamében hordott magzat világra jövetele. Az anya felül nézve a szülés, lelkiértelemben az újjászületés. A néphitnek fontos részét alkotják a születésről, az újszülöttről alakult elképzelések. Mivel a természet és a természet fölötti összhangzásában történik, a gyermek adottságait, jövőjét meghatározza, hogy születése előtt, illetve közvetlenül születésekor milyen erők érvényesítik hatásokat. A jó befolyások erősítésére, a káros hatalmak kiiktatására előírások, tilalmak sora alakult ki minden kultúrkörben. A Szentírásban a gyermek, a fiú születése örvendetes üdvtörténeti esemény, Isten jelt ad népének. Ímé a szűz fogam méhében, és szül fiat, s nevezi azt Immánuelnek. Ézsaiás 7.14. Ez a prófétai jövendőlés visszhangzik az új szövetségben Jézus Krisztus megszületésekor. A 434. református lelki énekkel így örvendezik 1560 óta a gyülekezet karácsony idején.
1: Megszületett a mennyei király, üdvözítőnek kit mond az angyal. Új esztendőben mi vigadjunk, született Jézust mi imádjuk. Szűz Máriától gyermek születék, de Szentlélektől ő fogantaték. Új esztendőben mi vigadjunk, született Jézust mi imádjuk. Nagy hatalmas lett e kisded gyermek, megtöretének sok ellenségek. Új esztendőben mi vigadjunk, született Jézust mi imádjuk. Győzelmet vett a kárhozaton, győzelmet vett örök halálon. Új esztendőben mi vigadjunk, született Jézust mi imádjuk. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk, kinek egy gyermek lészen oltalmunk. Új esztendőben mi vigadjunk, született Jézust mi imádjuk.
0: A napba öltözött asszony szülése, a megváltó és az egyház világra jöttének képe a Jelenések 12-ben. Pál apostol megkülönbözteti a test szerinti születést a lelkitől, ahogyan a Galáta 4.29-ben írva áll, az előbbi miatt az ember a harag gyermeke, amit a Mózes első könyve 3.16 mutat, az asszonynak mondta, felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat. Ebből az állapotból a Szentlélekben való újjászületés hoz ki.

0: Kedves hallgatóink, kövessük Ellen White gondolatait a Boldog Otthon című írása alapján. A születés előtti befolyást sok szülő csak pillanatnyi dolognak tekinti, de nem így a menny. Az Isten angyala által küldött üzenet, mely kétszer hangzott el a legünnepélyesebb módon, mutatja, hogy ez a kérdés megérdemli a legkomolyabb megfontolást. A magzat jólétét befolyásolják az anya szokásai. Vannak dolgok, amelyektől őrizkednie, és vannak dolgok, amelyek ellen küzdenie kell, ha be akarja tölteni Istennek a születendő gyermekkel kapcsolatos ajándékát. A világ tele van a fiatalokra leselkedő csapdákkal, tömegeket vonz az önző élet, és csábítanak az érzéki élvezetek. Nem veszik észre a rejtett veszélyeket, és nem látják meg, hogy mi félelmetes annak az útnak a vége, amely a boldogság útjának tűnik fel előttük.
1: Ne felejtsék el a szülők, hogy gyermekeiknek számolniuk kell a kísértésekkel. Már a gyermek születése előtt kezdődjék el a fölkészítése, amely nyomán képes lesz eredményesen küzdeni a gonoszság elleni harcban. Ha gyermeke születése előtt semmit sem tagad meg magától az anya, ha önző, türelmetlen és nagyigényű, e vonások megjelennek a gyermek természetében is. Így sok gyermek születési jogként szinte legyőzhetetlen, gonoszra való hajlamokat szerzett. Ha azonban az anya rendíthetetlenül ragaszkodik a helyes elvekhez, ha mértékletes, önmegtagadó, ha kedves, gyöngéd, önzetlen, ugyanezekkel az értékes jellemvonásokkal tudja megajándékozni gyermekét is.
0: Egy asszony számára a gyermeke megszülése előtti fontos időszakban az életet meg kell könnyíteni. Szervezetében nagy változások mennek végbe, ami nagyobb mennyiségű vért kíván. Ezért a legtáplálóbb minőségű ételek mennyiségét kell vérré alakítania. Ha nem kap bőséges mennyiségű tápláló ételt, akkor nem képes fenntartani testi erejét, és magzatától megvonja életerejét. Ha az édesanyát megfosztják a bőséges mennyiségű egészséges tápláló ételtől, akkor nem tud elegendő mennyiségű és minőségű vért képezni. Vérkeringése gyönge lesz, és gyermeke is vérszegénységben fog szenvedni. Magzata képtelen lesz fölvenni olyan táplálékot, amelyet jó vérré alakíthatna szervezetének erősítésére.
1: Az anyának és magzatának virulása nagyban függ a jó meleg ruházattól és tápláló ételekkel történő ellátásától. Ugyanakkor az a felfogás, hogy az anyák különleges állapotuk miatt szabadjára engedhetik étvágyukat, téves, amely a szokáson és nem a józanészen alapul. A nő étvágya áldott állapotában változó, szeszélyes lehet, amelyet gond kielégíteni. A szokások megengedik, hogy bármit megkapjon, amit csak elképzel, anélkül, hogy értelmével tanácskozna. Ha valamikor szükséges az egyszerű étrend és az elfogyasztandó étel minőségére fordított rendkívüli gond, akkor most igazán az e fontos időszakban.
0: Nagy gondot kell fordítanunk arra, hogy az anya környezetét kellemessé és boldoggá tegyük. A férjre és apára különleges felelősség hárul, hogy mindent megtegyen, ami rajta múlik, hogy megkönnyítse a feleség és édesanya helyzetét. Viselje, amennyire lehetséges, felesége állapotának terhét. legyen nyájas, előzékeny, kedves, gyöngéd, és tanítson különös figyelmességet minden szükséglete iránt. Természetesen szükséges az önuralom és a mértékletesség. Az anya testi szükségleteiről semmi esetre sem szabad elfeledkezni. Két élet sora függ tőle, de ebben az időben különösképpen kerülnie kell minden vonatkozásban mindazt, ami gyöngítené testi és lelki erejét. Isten az anya legünnepélyesebb kötelességévé teszi az önuralom gyakorlását. A jövő embere igazi jellemének alapját szilárddá teszi az anya szigorú, mértékletes szokása a gyermek megszületése előtt. Ezt a tanítást se vegyük közömbösen.
1: Minden nő, aki anya lesz, bármilyen is a környezete, állandóan ápolja a boldog, vidám megelégedés lelkületét abban a tudatban, hogy ez irányú minden erőfeszítése tízszeresen megtérül majd utódja erkölcsi jellemében. Életmódja által hozzászoktathatja magát a derűs gondolkodáshoz, és így a lelke boldog állapotára buzdíthat, és saját lelki boldogságának tükröződését áraszthatja családjára és mindazokra, akikkel kapcsolatban áll. Életének forrásából erőt gyűjt, vére nem kering lustán, mint akkor, ha engedett volna a kétségbeesésnek és a bánatnak. Szellemi és erkölcsi egészsége, lelke könnyedsége által eleven. A várandós anya őrizze meg lelkét Isten szeretetében, elméjében legyen béke. Pihenjen Jézus szeretetében, Krisztus szavait gyakorolván. Gondoljon arra, hogy az anya Istennel együtt munkálkodik. A várandós anya őrizze meg szívét Isten szeretetében. Lelke legyen békességben, és Jézus szeretetében megpihenve gyakorolja mindennapi életében az ő tanításait.

0: Kedves hallgatóink, Tony Campbell a születés lelki vetületéről elmélkedik az Újjászületés titka című írásában. Biztosan hallottuk már ezt a mondást, a kivétel erősíti a szabályt, azonban van egy olyan szabály, ami alól nincs kivétel. Ha egy ember újjá nem születik, nem láthatja meg az Isten országát. János 3:3. Miért kell ilyen embernek újjá születnie, hogy megmeneküljön? A következő az oka. Minden ember bűnben született. Olyan természettel születtünk, ami a bűn felé hajlik. A Biblia ezt a test gondolatának nevezi. Senki nem képes Isten útja szerint élni, ha csak ez a bűnös természet meg nem változik. Pál apostol így állapítja meg, a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Róma 8:7.
1: Sokan hibásan úgy gondolják, hogy az újjászületés egy új élet kezdete, vagy a régi megújítása és kijavítása. Holott csupán azzal, hogy néhány rossz szokást abba hagyunk, még nem születünk újjá. Az új élet nem csak azt jelenti, hogy egy jó és erkölcsös életet vezetünk. Nem is csak annyiból áll, hogy elmegyünk a gyülekezetbe, imádkozunk, és boldog érzések öntenek el. Ha valamikor nem születünk újjá, nem vagyunk képesek úgy élni, ahogyan Isten akarja. Nem tudunk engedelmeskedni Istennek, és nem tudjuk megtartani az ő parancsolatait. Ezért Isten egy új természettel szeretne megajándékozni bennünket, ami képes engedelmeskedni. Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük. Eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák, és teljesítsék. Ezékiel 11, 19-21-ig.
0: Mi az újjászületés? Egyszerűen annyi, hogy egy új életet kapunk Istentől. A változás a természetünkben történik, ahová Isten új vágyakat és célokat ad. Az újjászületett ember megtért a test kívánságaiból a lélek gyümölcsei felé. Egy nagyon öncélú életmódból áttért egy Krisztus központú, Krisztus által irányított életre. Hogyan történik meg ez a fajta újjászületés egy ember életében? A Biblia szerint Jézus Krisztus teremtő ereje viszi végbe a változást. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre. Korintusi második levél 5:17. A múltunk régi szokásai új szokásoknak engednek utat. Ez az új élet úgy jön létre, ahogyan az élet létrejött kezdetben.
1: Volt idő, amikor nem volt élet a földön. Mindenhol sötétség uralkodott. A Teremtő így szólt. Legyen világosság, és lőn világosság. Mózes 1:3. Ugyanilyen módon történik az újjászületés. Amikor egy bűnös Krisztushoz jön, a Teremtő azt mondja, legyen ennek az embernek új szíve és új élete, és megtörténik. Az a fényes igazság, hogyha egyszerűen megkérjük Istent, hogy változtassa meg az életünket, ő megteszi. A változást nem lehet elmagyarázni, csak látni lehet. Az életmód teljesen átalakul. Hogyan tapasztalhatja meg egy ember az újjászületést? Senki sem képes az újjászületésre jobban, mint amennyire az első születésére volt.
0: Nem változtathatjuk meg a szívünket pusztán azzal, hogy elhatározzuk a változást. A bűnös szívnek újjá kell alakulnia, mielőtt gyönyörűséget talál Isten törvényében. Isten teremtő ereje az egyetlen módja annak, hogy bűnös életünk szent életté formálódjon át. A Biblia azt mondja, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. János első levele 1.12-13. Amint egy ember elfogadja Jézust, az ő korlátlan vezetése alá helyezi magát, nem pusztán csak hisz Jézusban, hogyha Jézus Krisztusnak adjuk magunkat, újjá fogunk születni, mert Isten ad nekünk hatalmából.
1: Kedves barátom, abban az imában, melyben kéred Istent, hogy bocsássa meg bűneidet, kérned kell az újjászületést is, és el kell hinned, hogy mindkettőt megteszi. De ne állj meg itt! Köszönd meg Istennek, hogy megbocsájtotta az összes bűnödet, és új szívet adott neked. Isten megteszi az ő részét azzal, hogy megbocsátja vétkeidet, és új szívet teremt benned, abban a pillanatban, ahogy átadod magad Krisztusnak. Az a fontos kérdés, hogy készek vagyunk-e megtenni a mi részünket most. Remélem, kedves barátaim, hogy ti igen, ha befogadtátok Jézus Krisztust a szívetekbe, mint személyes megváltótokat, ő hív, hogy jöjjetek hozzá.

0: Futó Zoltán József Sarkad Újtelek lelkésze is ezt a tárgyat bontogatja. Jézus a vágyakozva hozzáforduló aggódó Nikodémiusnak adott válasza: bizony-bizony, mondom néked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. János 3:3. Ez a mondat azt is jelenti, az egész életed kevés ahhoz, hogy megfelelj az Istennek. Az összes jóságod, minden becsületes dolgod, a tiszta, egyenes jellemed is kevés ahhoz, hogy megfelelj az Istennek. Minden erődet megfeszítheted, és akkor sem ütöd meg a mértéket. Csak úgy van lehetőséged Istennek tetsző életet élned, ha mindenestől újonnan születik az életed. Jézus nem azért szembesít önmagunkkal, hogy megalázzon, összetörjön, és utána ellökjön magától, hanem azért, hogy magához ölelhessen minket teljes békéjével és szeretetével, úgy, ahogy vagyunk. Nem arról beszél, hogy milyen jó emberré kell válnunk, hanem azt mondja el, hogy az ő szeretete és jósága mit tehet velünk.
1: Ő azért jött, hogy újjáteremtse az életünket. Azért jött, hogy összerakja a széttört életünket. Azért jött, hogy meggyógyítsa a beteg életünket. Azért jött, hogy egészé teljesítegye a mi hiányos életünket. Az újonnan születést nem te viszed végbe. Ezt ajándékba kapod, ha elfogadod az Isten ajándékát. A tökéletesen szent Isten nem engedhet be mást az országába, csak a tökéletesen szent embereket. Már az is Isten jóságának a jele, hogy megéreztük, megértettük, vele lehet teljes az életünk. De ezt az elvárást senki nem tudja teljesíteni az emberek közül. Isten pedig, aki szentségét meg nem csorbíthatja, nem teheti lentebb a mércét. Mégis kész befogadni azokat országába, akik elfogadják ajándékba az ő szeretetét, kegyelmét és jóságát.
0: Akik befogadták az ő ajándékát, azoknak lehetőséget ad belépni az ő közelségébe. Így tölti ki életünkben azt az űrt, ami valójában azért van bennünk, mert távol vagyunk az Istentől. Ezt az Isten méretű űrt csak az örökkévaló Úr tudja betölteni. Isten szeretete, jósága, közelsége belső békét teremt, a lelkünket megelégíti. Szívünk háborgását lecsöndesíti, ürességét betölti. Pál apostol a korintusiaknak írt második levelében, az 5. fejezet 17. versében ezt írja: ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és íme új jött létre.
1: Ehhez döntésünk szükséges. Mostantól fogva, Jézus Krisztushoz ragaszkodva, ráfigyelve akarok élni. Elhagyom a régit, hogy új kezdődhessen az életemben, Jézus Krisztus szeretetében. Már azzal is Isten ajándékoz meg, hogy így tudunk dönteni. A lélektől születés azt mutatja meg, hogy mindez nem a saját erőnkből megy végbe. Szükséges, hogy újonnan szülessünk. De ez nem parancs, hanem lehetőség, ajándék, közvetlenül Istentől.

0: Kedves hallgatóink, zárásul hangozzék el néhány haiku vers a születésről.
1: Csillagbölcsőből hult csillag, már ölelő karjaimban ring.
0: Először nézz rám, és hirtelen megértem, miért születtem.
1: Csöndben születő, törékeny gondolatod szíveddel takart.
0: Halk susogásban tavasz rügyezik, tiszta új lét születik.
1: Isten a reményt fejezi ki egy gyermek születésével.
0: Szüles újjá, mint a cseresznyevirágok, szép zuhataga.

Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket az egyházak vezetőinek üzeneteire, és várjuk Önöket szeretettel a következő üzenetek meghallgatására is.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntjük Önöket, folytatjuk a világosságot a világnak, mert most ismét van egy olyan téma, amit Turci Árpád testvér fogalmaz majd meg kedves hallgatóinak, de amiről már beszélgettünk, illetve szerintem erről mindenki beszélget a gyülekezeteiben, erről a két témáról, kegyelem és irgalom. Szoktuk idézni Pál apostol írásait, akinek Jézus azt mondta, amikor ő kért tőle gyógyítást, meg bármit kért volna tőle szerintem, akkor erre azt mondta neki Jézus, hogy elég néked az én kegyelmem. És ezt teljesen elfogadta Pál apostol. De nem csak ő beszél erről a Bibliában, most akkor elmondja kedves hallgatóinknak ismét Turci Árpád testvér, akit szeretettel köszöntünk.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat az Úr Jézus Krisztus nevében, én is nagy szeretettel, és valóban a kegyelemről nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, és megvallom őszintén, hogy a kegyelem magát, a fogalmat megérteni, feldolgozni nem is annyira egyszerű, mikor

Bizony, elgondolkodik az ember, hogy hogy is lehetne ezt egy tanuló ifjúságnak elmagyarázni. És én voltam az, aki egyszer annyit mondtam, hogy mikor egy darázs berepült az osztályba, mindenki megijedt, nyitott ablaknál folyt a tanítás, nyári meleg volt, és mindenki összehúzta magát, hogy mi lesz most a darázs. Mondtam, hogy nyugalom, a darázs nem a jó hely, nem nincs jó helyen, ő ki fog akarni innen menni, és neki is indult az ablaknak, és mindig neki csapódott, nem a nyitott ablaknak, hanem a zárt ablaknak. És már amikor harmadszor repült neki a zárt ablaknak, akkor már kicsit kábán leesett, és csak már mászni tudott. És akkor az úr adott egy gondolatot, és odavittem egy papírlapot, és rásegítettem őt, és az a nyitott ablakhoz helyeztem, és el tudott szállni. És akkor azt mondtam, hogy látjátok, eznyi. Mikor a kegyelem az adott számunkra, de nem találjuk meg azt az utat, ami ahhoz vezet, akkor a Teremtő Isten irgalmas, és oda nyújtja a kezét, és megsegít, hogy merre kellene menni. És akkor aztán tudjuk fogadni a kegyelmet, és akkor úgy megértették sokan, hogy ez a szó, amely egyszerre hordoz súlyt is, meg könnyedséget is. Tehát egy szó, amely az emberi élet legmélyebb kérdéseire is választ ad, azt gondolom. A kegyelem nem elmélet, nem vallási fogalom, a kegyelem Isten lehajlása az emberhez. Kegyelem az a valóság, amelyben az ember nem önmaga körül forog, hanem egy nála nagyobb szeretetet hordoz. Az Efezusi Levél 2. fejezetének 8. igeverse így hangzik, hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka. Ez az ige kijelentés nem feltételekhez kötött, nem teljesítményhez kapcsolódik. Ajándék. A kegyelem forrása, tudatosítsuk mindnyájan. Isten. A Teremtő Isten. Ez az állítás egyszerűnek tűnik, mégis mélységeket rejt. Az emberi gondolkodás gyakran önmagából indul ki. Teljesítményben gondolkodik. Érdemekben mér. Összehasonlít, a Szentírás tanúsága más irányba vezet. A kegyelem nem az ember felől értelmezhető elsődlegesen. A kegyelem Isten szívéből fakad, az ő lényéből ered. Nem reakció, nem válasz az emberi viselkedésre, kezdeményezés. János evangéliumának 1. fejezetének 17. igeverse így hangzik, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Ez az ige kijelöl egy határvonalat. A törvény rendet ad, irányt mutat. Megnevezi a jót és a rosszat. A kegyelem túlmutat ezen a síkon. Nem megszünteti a rendet. Mélyebb valóságba helyezi. A kegyelem személyes. Jézus Krisztusban jelenik meg. Nem elméletként, nem tanításként csupán, életként. Jézus Krisztus földi élete a kegyelem látható formája. Szavai, gesztusai, találkozásai egy irányba mutatnak. Az elveszett ember felé, a megterhelt ember felé, a kirekesztett ember felé. A kegyelem mozdulata nem kiválaszt keveseket, közelít azokhoz, akik távol kerültek. Kedves hallgató, a kegyelem forrásának megértéséhez elengedhetetlen a kereszt eseményének szemlélése. A kereszt nem pusztán történelmi tény, nem csupán vallási jelkép. A kereszt Isten döntésének kifejezése. A bűn valósága nem kerül félretételre. Nem kerül elhallgatása, teljes súlyával jelen van. Ugyanakkor a kegyelem is teljes súlyával jelen van. Mert azt, aki nem ismer bűnt, bűné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne, mondja a 2. Korintusi Levél 5. fejezetének 21. ige.

0: kérdése. Ez a kijelentés túlmutat az emberi logikán. A bűntelen Krisztus azonosul a bűnterhével. Az ember pedig részesedik Isten igazságában. A kegyelem forrása ebben az átadásban válik láthatóvá. Nem részleges, nem feltételes, teljes. A kereszt eseménye mellett a feltámadás adja meg a kegyelem végső távlatát. A feltámadás nem csupán megerősítés, nem pusztán válasz a halálra. A feltámadás új kezdet. Új teremtés. Az élet valósága nem zárul le a halállal. Péter első levelének első fejezetének harmadik igeverse így hangzik. Áldott a mi úrunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre. Az élő reménység kifejezése különös hangsúlyt kap, nem elvont várakozás, nem bizonytalan jövőkép, jelen való erő. A kegyelem forrása tehát nem csupán a múlt eseményeiben keresendő, hatása jelen idejű. A kegyelem forrása Isten szeretete. Ez a szeretet nem változó, nem hullámzó, nem feltételekhez kötött. A Szentírás több helyen is hangsúlyozza ezt az állandóságot. Jeremiás könyvének 31. fejezetének 3. igeverse így hangzik, a messzeségben is megjelent az Úr, örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen. Ez az ige a kegyelem mélyebb rétegére mutat. A kegyelem nem alkalmi cselekedet, Isten állandó odafordulása. A kegyelem forrása így nem csupán egy eseményhez köthető, egy személyhez, Istenhez, aki szeret. Philip Yancey meghökkentő kegyelem című művében hangsúlyozza, hogy a kegyelem meglepő. Nem illeszkedik az ember megszokott gondolkodásához. Ez a megállapítás összhangban áll a bibliai kijelentésekkel. A kegyelem nem kiszámítható rendszer, nem szabályozható folyamat, a kegyelem ajándék. A kegyelem forrásának felismerése alázatra hív. Az ember nem önmaga középpontja. Nem önmaga megváltója, a kegyelem Isten kezdeményezése. Az ember válasza a befogadás. A kegyelem így nem csupán teológiai tétel. Egzisztenciális valóság az ember életének alapja lehet. A kegyelem forrása tiszta, kimeríthetetlen, állandó. A kegyelem valósága három hangsúlyos irányban válik érthetővé. Megváltás, szabadítás, megtisztulás. Kedves hallgató, e három szó nem különálló gondolat. Egyetlen isteni cselekvés különböző megjelenései az emberi élet teljességét érintik, a múltat, a jelent és a jövőt egyaránt. A megváltás az ember helyzetének mély felismeréséből indul ki. Az ember nem csupán hibázik, nem csupán elköveti a tévedéseit. A bűn valósága jelen van. Ez a valóság elválaszt Istentől, a megváltás ebbe a helyzetbe érkezik meg. Nem kívülről szemléli, belép. Lukács evangéliumának 19. fejezetének 10. igeverse azt mondja, mert az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Ez a kijelentés irányt ad a megváltás megértéséhez. Az ember elveszettsége nem végállapot, a megváltás keresés. Megtalálás. Megtartás. Jézus Krisztus személyében Isten közel lép. Nem távolról szólít, jelenlétével érinti meg az ember életét. A megváltás a kereszten válik teljessé. Ott történik meg az a fordulat, amely az ember számára új lehetőséget nyit. A bűn következménye nem az emberen marad, Krisztus hordozza. Péter első levelének 2. fejezetének 24. igeverse azt mondja, bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ez az ige világosan mutatja a megváltás irányát. A bűntől való elszakadás és az új élet lehetősége egyszerre jelenik meg. A megváltás nem pusztán megbocsátás, új élet kezdete. A szabadítás, a megváltás következménye. Az ember nem csupán megbocsátást kap, szabaddá válik. A szabadítás belső és külső dimenziót egyaránt érint. Az ember megszabadulhat a bűn uralmától. Kedves hallgató, amikor az ember megszabadulhat a félelemtől, megszabadulhat attól a belső kényszertől, amely megköti. János evangéliumának 8. fejezetének 36. verse azt mondja, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Ez a szabadság nem külső körülményekhez kötött, nem politikai vagy társadalmi kategória, belső valóság. Az ember viszonya önmagához, másokhoz és Istenhez új alapokra kerül. A Római Levél 8. fejezetének 15. igeverse azt mondja, mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. A szabadítás így kapcsolatot teremt. Az ember nem idegenként áll Isten előtt, nem félelem határozza meg a viszont, közelség jelenik meg, bizalom, a megtisztulás a kegyelem harmadik hangsúlya. Az ember nem marad a régi állapotában. A megtisztulás belső átalakulás, nem felszíni változás, nem külső alkalmazkodás, a szív érintett ebben az esetben. János első levelének első fejezetének 7. igeverse azt mondja, ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Ez a megtisztulás folyamatos valóság, nem egyszeri aktus. Az ember élete során újra és újra megtapasztalható, a kegyelem itt nem csupán kezdet. Kísérő erő. Ahogy az 51. Zsoltár 12. igeverse mondja, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ez az imádság kifejezi a megtisztulás vágyát. Nem külső megfelelésről szól, belső megújulásról. A megváltás, a szabadítás és a megtisztulás egysége a kegyelem teljességét mutatja. Az ember múltja nem határozza meg végérvényesen a jövőt. A jelen nyitott. A jövő hordoz reménységet. A kegyelem mindhárom idősíkot átfogja. Ez a valóság nem elméleti. Megélhető. A kegyelem hatása csendesen, de határozottan formálja az ember életét. Mondjunk egy pár szót a kegyelemben való létről is. Kegyelemről lehet beszélni úgy, mint Isten ajándékáról. Lehet beszélni róla úgy, mint a megváltás alapjáról, lehet beszélni róla úgy is, mint a bűnbocsánat forrásáról. Van azonban egy még bensőbb rétege is. A kegyelemben való lét. Ez már nem pusztán hittétel, nem csupán teológiai felismerés. Ez az a belső állapot, amelyben az ember egész élete lassan új hangsúlyokat kap. A gondolkodás, az önmagáról alkotott kép, a másokhoz való viszony, az időhöz, a szenvedéshez, a reménységhez, a halálhoz, és az örökkévalósághoz való kapcsolódás is átalakul. A kegyelemben való lét egyik legfontosabb sajátossága az, hogy az ember többé nem önmaga végső támasza. Ez nem gyengeség, ez nem passzivitás, ez nem felelőtlenség. Ez a lét alapjának átrendeződése, hiszem. Az ember felismeri, hogy élete nem önmagából ered, és nem is önmagában teljesedik be. A kegyelemben élő ember ezért nem önmaga teljesítményére építi a békességét. Nem önmaga érdemeiből épít identitást, nem önmaga erkölcsi eredményeiből von le végső következtetéseket. Az alap mélyebbre kerül. Istenhez. A Római Levél 5. fejezetének első igeverse azt mondja, mivel tehát megigazultunk hitből, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez az ige a kegyelemben való lét egyik legfontosabb mondatává válhat. A békesség itt nem felszíni nyugalom, nem kedvező körülményekből fakadó derű, nem pszichológiai egyensúly csupán. A békesség itt rendezett viszony. Az ember és Isten közötti kapcsolat helyreállása. A kegyelemben való lét első nagy ajándéka tehát nem egy érzés, hanem egy új helyzet. Az ember nem vádlottként áll Isten előtt, nem elutasítottként áll előtte, nem idegenként áll előtte. Békessége van Istennel. Ennek a békességnek mély belső következményei vannak. Az ember gyakran saját múltjának fogja. Régi döntések, mulasztások, szégyen, kudarcok, ki nem mondott mondatok, elrontott kapcsolatok terhelik a szívet. A kegyelem nem teszi meg nem történté azt, ami megtörtént, de új fénybe helyezi az ember múltját. A múlt nem végérvényes ítéletként nehezedik tovább. A kegyelem alatt a múlt is átalakul. Nem uralkodó hatalom többé, hanem olyan valóság, amelyet Isten irgalma átjárhat. A kegyelemben való lét ezért együtt jár a felszabadulással az önvád bénító ereje alól. Az önvizsgálat megmarad. A bűn felismerése megmarad. A felelősség is megmarad, de mindez már nem a reménytelenség sötét terében történik, hanem Isten szeretetének világosságában. Ez a különbség döntő jelentőségű. A Római Levél 8. fejezetének első igeverse azt mondja, nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak. Ez az ige nem könnyelműségre ad alapot. Nem közömbösségre vezet, sokkal inkább arra, hogy az ember végre igazán szembenézhessen önmagával. Ahol a kegyelem hiányzik, ott az ember gyakran menekül az igazság elől. Ahol a kegyelem jelen van, ott lehet bátorsága az embernek őszintének lenni. A kegyelemben való lét tehát nem menekülés az igazság elől, ellenkezőleg. A kegyelem teszi lehetővé, hogy az igazság ne pusztítson el, hanem megtisztítson. És szeretném itt azt is kiemelni, hogy olyan sok embert látok, akinek rejtett titkai vannak, és bűne van, és ezáltal megjelenik a félelem is az ő életében. És én mindig annyit szoktam erre mondani, hogy egyetlen egy orvosság van mindenre. Állj ki, és mondd el. Abba a percbe megszűnik a félelem. És egy hatalmas, felszabadult boldogság következik, ugyanis nem kell mitől aggódni, nem kell mitől félnie, attól a perctől kezdve, hogy eltitkolt bűne titka lenne egy embernek. Ha ez nincs, akkor nem szembesíthető semmivel. És akkor felszabadultsága van és boldogsága. Na ez a kegyelem, azt gondolom.
1: Akkor majd térjünk át a második részben arra is, hogy most tényleg csak azt jelenti ez a szó, a kegyelem, hogy nekem megkegyelmezzen valaki, főleg Isten? Vagy azt is jelenti, hogy nekem is meg kell kegyelmezni mindenkinek, nem? Szerintem, mert ezt kéri Jézus, hogy így imádkozzunk. Uram, mert a kegyelem az a bűnbocsánatot is jelenti, ugye? Egyértelműen. Az Uram, bocsásd meg a mi bűneinket, úgy, ahogy mi is. Tehát csak úgy, ahogy mi is megbocsátunk csak mindenkinek.
0: Csak annyira.
1: Csak annyira.
0: Nehéz ezt elimádkozni? Azaz nagyon könnyű sokszor, de belegondolunk-e? Ki tudjuk-e mondani?
1: Igen.
0: Meg tudunk-e mi bocsátani azoknak, a mi ellenünk vétkezőknek úgy, hogy az tényleg teljes felszabadulást ad nekik.
1: Hát igen, de ezt megmutatja nekünk Pál apostol. Hiszen tudjuk, nem, hogy mennyire, hát a megtérése után, előtte ő is üldözte a keresztényeket, de aztán, mikor megtért, akkor őt kegyetlenül üldözték, de senkinek nem válaszolt úgy, hogy bárkit letámadott volna, elviselte, eltűrte, mikor azt mondta Jézus neki, hogy elég neked a kegyelmem, erre azt válaszolt, igen, igen, elfogadom, mert ő is tudja, hogy ő is kegyelmes volt mindenkihez, akik őt letámadták. Még ezzel foglalkozzunk, ezzel gondolattal a folytatásban. Hallgassunk egy zenét, kedves hallgatóink, akkor folytatjuk a beszélgetést Tóczi Árpád testvérrel.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a kegyelmet Turci Árpád testvérrel, mert beszélgettünk arról, hogy igen, nem csak azt jelenti, hogy Isten kegyelmes, hanem hogy nekünk is kegyelmesnek kellene lennünk. De ebben a világban ez a szó, ez nagyon érdekes, és nem mindenki érti ugyanazt. Ugye? Nem mindenki értelmezi ugyanezt a szót.
1: Igen, és talán indítsunk egy kicsit távolabbról, hogy a kegyelem a hétköznapok csendes valóságában is mennyire jelen van. Tehát ugye jelen lehet a reggeli indulásainkban, a munkában, a fáradtságban, a csalódásban, a beszélgetésekben, a hallgatásban, a döntéseikben, a veszteségek idején, a betegség idején, az öregedés idején. A kegyelemben való lét azt jelenti, hogy az ember egyetlen életterületet sem tekint Istentől független elzárt tartománynak. János evangéliumának 14. fejezetének 27. igeverse azt mondja, békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Jézus szavai különös súlyt kapnak ebben az összefüggésben. A világ is kínál megnyugvást. Kínál ideiglenes vigaszt, kínál feledést, pótlékokat. Krisztus békessége más természetű. Nem menekülés, nem felejtés. Nem rövid idejű megkönnyebbülés. Krisztus békessége a kegyelemből fakadó belső rend. Olyan rend, amelyben az ember már nem szétesett önmagában, nem önmaga ellentmondásai között törlődik, nem saját bűnnek, félelmeinek és szorongásainak uralma alatt él. A kegyelem belső béke. És ez a belső béke, kedves hallgató, jelenti talán azt is, hogy néha érzéketlenek az emberek. A kegyelemben élő ember is átélhet gyászt, kimerülést, bizonytalanságot, sőt lelki sötétséget is. A különbség nem az, hogy megszűnik minden nehézség. A különbség az, hogy a nehézségek közepette is hordozott marad az ember. Nem marad egyedül, nem válik végképp reményvesztetté. A második korintusi levél 12. fejezetének 9. igeverse azt mondja, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakozzék bennem. Ebben az igében a kegyelemben való lét egyik legmélyebb tapasztalata szólal meg. Isten ereje nem csupán a sikerekben mutatkozik meg, nem csupán a győzelmekben, az erőtlenségben is jelen van, ahogy Pál apostol életében is ott volt. A kegyelemben élő ember így megtanulhat másként tekinteni saját törékenységére. Nem tagadja azt, nem dicsőíti azt, hanem Isten kezébe helyezi. A kegyelemben való lét közösségi valóság is. A kegyelem nem csupán magányügy, nem csupán az ember belső spiritualitása. Aki kegyelemben él, az másként kezd jelen lenni a közösségben. Több türelemmel, több figyelemmel, több alázattal, készséggel a bocsánatkérésre és a megbocsátásra. A kegyelem nem szigetel el senkit. Kapcsolatra nyit. Az Efezusi levél 4. fejezetének 2. igeverse azt mondja, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Ebben a rövid felszólításban is a kegyelem gyakorlati arca mutatkozik meg. Az ember nem azért tud hordozni másokat, mert belőle kifogyhatatlan jóság árad, hanem azért, mert őt magát is hordozza Isten. A kegyelemben való lét így túlárad a személyes, belső békén, és eljut a kapcsolatok formálásáig. A kegyelemben való lét továbbá azt is jelenti, hogy az ember megtanul új szemmel tekinteni önmagára. Sok ember életét a kemény belső ítélkezés határozza meg. Mások elismerését keresi. saját értéktelenségével küzd, állandó hiányérzettel él. A kegyelem ebben a belső térben is gyógyító erő. Az ember nem válik önelégülté, de megszűnhet önmaga ellensége lenni. Megtanulhat úgy tekinteni saját életére, mint amely Isten kezében van. A 139. Zsoltár 13. igeverse azt mondja, te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Ez az ige az ember teremtettségének méltóságát idézi fel. A kegyelem nem törli el a teremtés igazságát, hanem teljesíti azt. A kegyelemben való lét ezért egyszerre hordoz alázatot és méltóságot. Az ember kicsiny önmagában, mégis végtelenül értékes Isten szeretetében. Kedves hallgató, a kegyelemben való lét végül reménységgel tölti meg az időt. A múlt sebzett lehet, a jelen terhelt, a jövő bizonytalan. A kegyelem mégis reménységet ad, nem felszínes derűt, nem ködös optimizmust, olyan reménységet, amely Isten hűségéből táplálkozik. Jeremiás könyvének 29. fejezetének 11. igeverse azt mondja, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr. Jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. A kegyelemben való lét tehát nem pusztán azt jelenti, hogy az ember kapott valamit Istentől. Azt jelenti, hogy új módon él, új alapból, új névvel, új reménységgel. Belső békében, bizalomban, ráhagyatkozásban, megajándékozottságának tudatában. Ez a létforma csendes. Nem látványos, mégis erőteljes. Átalakítja az embert belülről, és lassan átformálja azt is, ahogyan a világban jelen van. És itt térjünk rá a kegyelemből fakadó irgalomra. A kegyelem nem marad meg az ember belső világában, nem zárul be a szív csendjében, nem válik pusztán személyes élményé, a kegyelem természete szerint tovább árad. Láthatóvá válik, testet ölt. Ez a láthatóvá válás az irgalomban történik meg. Az irgalom a kegyelem mozdulata az emberi kapcsolatok felé. A kegyelem, amelyet az ember Istentől kap, lassan átformálja a látását. Másként kezd tekinteni a másik emberre. Nem csupán azt látja, ami a felszínen van. Nem csupán a hibákat, a mulasztásokat, a kemény szavakat, a bántó tetteket. Valami mélyebb érzékelés születik meg benne. Az emberi törékenység felismerése. Az irgalom nem gyengeség, nem engedékenység, nem a határok feloldása. Az irgalom a valóság mélyebb megértése. Az irgalmas ember látja a bűnt, látja a sebeket, látja a hiányokat, mégsem zárja le a másikat egyetlen meghatározással. Nem mondja ki végérvényesen, hogy valaki ennyi és nem több. Az irgalom teret hagy a változásnak, teret hagy Isten munkájának. Lukács evangéliumának 6. fejezetének 36. igeverse így hangzik, legyetek irgalmasok, amint a ti atyátok is irgalmas. Ez a mondat nem csupán erkölcsi felszólítás, kedves hallgató, ez tükör. Az irgalom forrása nem az ember belső jósága. Az irgalom forrása a Teremtő Isten. Az ember úgy válik irgalmassá, hogy részesedik Isten irgalmában. Amit kapott, azt kezdi továbbadni. Nem tökéletesen és nem hibátlanul, de valóságosan. A kegyelem és az irgalom kapcsolata mély. Aki még nem tapasztalta meg a kegyelem felszabadító erejét, annak nehéz irgalmasnak lennie. Az ember ilyenkor saját igazságérzetéből él. Mér, összehasonlít, számon tart. Az irgalom ezzel szemben egy másik térből érkezik. A kegyelem teréből. Ott, ahol az ember maga is megélte, hogy nem azt kapta, amit megérdemelt volna, hanem többet. Bocsánatot. Elfogadást, új esélyt. Ez az élmény csendesen alakítja át a szívet. Az irgalom nem egyik napról a másikra jelenik meg. Nem egyszeri döntés eredménye. Folyamat. Sokszor küzdelemmel teli. Az emberben gyakran jelen van a sértettség, a csalódás, a harag, az igazságtalanság élménye. Ezek valóságos érzések, mindenkinél jelen van. Az irgalom nem tagadja őket, nem söpri félre, nem tesz úgy, mintha nem léteznének. Az irgalom ezekkel együtt születik meg. Az Efezusi Levél 4. fejezetének 32. igeverse így hangzik, viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ez az ige megmutatja az irgalom gyakorlati arcát. A megbocsátásban válik láthatóvá. A megbocsátás nem felejtés, nem azt jelenti, hogy a fájdalom eltűnik. Nem azt jelenti, hogy a történtek jelentéktelenné válnak. A megbocsátás azt jelenti, hogy az ember nem engedi, hogy a múlt végérvényesen meghatározza a kapcsolatot. Teret ad egy új kezdetnek, ez sokszor nehéz. Néha hosszú folyamat, néha újra és újra meghozott döntés. És aki erre azt mondja, hogy ez nagyon könnyű, az talán nem mond igazat, mert nem könnyű. Az irgalom egy másik fontos területe az, ahogyan az ember önmagára tekint. Sok ember sokkal keményebb önmagával, mint másokkal. Belső hangja ítélkező, kíméletlen, folyamatosan emlékeztet a hibákra, a hiányokra, az elrontott dolgokra. A kegyelemből fakadó irgalom ebben a belső térben is megjelenik. Az ember megtanulhat irgalmas lenni önmagához. Nem mentegetni kezdi magát. Nem relativizálja a hibáit, hanem Isten szemével kezd tekinteni saját életére. A 103. Zsoltár 8. igeverse azt mondja, irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Ez az ige nem csupán Istenről szól, az ember számára is irántad. Amikor az ember megérti, hogy Isten ilyen módon fordul felé, lassan megszülethet benne az a képesség, hogy önmagát sem pusztán hibái összességeként lássa. Ez mély gyógyulás kezdete lehet. Az irgalom jelenléte a közösségekben különös jelentőséggel bír. Egy család, egy baráti kör, egy gyülekezet légköre nagy mértékben attól függ, hogy jelen van-e az irgalom. Ahol az irgalom hiányzik, ott könnyen megjelenik a keménység, a kritika, az elutasítás. Ahol az irgalom jelen van, ott tér nyílik a növekedésre. Az emberek nem félnek megmutatni a gyengeségeiket. Nem kell állandóan szerepet játszaniuk. Az irgalom biztonságot teremt. Jézus egyik példázata különösen erősen világít rá erre. Az irgalmas szamaritánus története. Egy ember az útszélén fekszik kiszolgáltatott állapotban. Többen elmennek mellette, egy idegen azonban megáll, lehajol, gondoskodik róla. Lukács evangéliumának 10. fejezetének 33. verse azt mondja, egy arra utazó samaritánus pedig, amikor odaért hozzá és meglátta, megszánta. Ez a megszánás szó az irgalom szíve. Nem pusztán együttérzés, cselekvő együttérzés. Az irgalom nem áll meg az érzés szintjén, mozdul, segít, közel megy, időt ad, figyelmet ad, és jelenlétet. Az irgalom sokszor apró dolgokban válik láthatóvá, egy türelmes válaszban, egy el nem mondott kemény mondatban, egy figyelmes kérdésben, egy meghallgatásban, egy kézfogásban, esetleg egy csendes jelenlétben. Nem mindig látványos, hangsúlyozom, nem mindig kerül reflektorfénybe, mégis formálja a világot. Kedves hallgató, azt gondolom, a kegyelemből fakadó irgalom ezért nem heroikus teljesítmény, nem kivételes emberek sajátja, minden ember életében megjelenhet, aki megnyílik a kegyelem felé. Az irgalom nem tökéletességet kíván, jelenlétet, nyitottságot, figyelmet kíván. Az irgalom azonban nem mentes a fájdalomtól. Aki irgalmas, az közelebb kerül mások valóságához. Meghallja a történteket, látja a sebeket, érzi a terheket. Ez néha nagyon nehéz, nagyon megterhelő. Az irgalom nem közömbösség, az irgalom együtt hordozás. A Római Levél 12. fejezetének 15. verse azt mondja, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Ez az ige az irgalom érzelmi dimenzióját is megmutatja. Az ember nem marad kívülálló, részt vesz, kapcsolódik, jelen van. A kegyelemből fakadó irgalom végső soron Isten szívének visszhangja az ember életében. Nem tökéletes visszhang, nem mindig tiszta, néha torzult, néha töredezett, mégis valóságos. És mégis, ha megszólal ez a visszhang, valami változik. A kapcsolatokban, a közösségekben, életekben. Az irgalom így nem különálló erény, a kegyelem gyümölcse. A kegyelem látható formája. A kegyelem hangja az emberi világban. Kedves hallgató, a kegyelem mindenkit megszólít. Nem egy szűk körnek szól, nem kizárólag vallásos embereknek, nem csupán azoknak, akik már járnak egy úton. A kegyelem nyitott. Máté evangéliumának 11. fejezetének 28. igeverse így hangzik, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Ez egy meghívás. Nem általános kijelentés, megszólítás. És az ember válaszolhat rá. A válasz bizalom. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének 16. verse azt mondja, gyáruljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A kegyelem elfogadása belső nyitás. Nem kényszer, nem külső megfelelés. Kedves hallgató, a mai világ ritmusa gyors, ezt mindenki érzékeli. Az ember napjai gyakran sűrűek, információk, elvárások, feladatok, zajok veszik körül. A figyelem sok irányba szakad, az ember belső világa könnyen töredezetté válik. Ebben a környezetben a kegyelem nem harsány módon jelenik meg, nem versenyez a zajjal, nem emeli fel a hangját. A kegyelem csendes. Ez a csend nem hiány, és nem is üresség, még csak nem is tétlenség. Ez a csend telített jelenlét. Olyan tér, amelyben az ember végre nem sodródik. Megállhat, figyelhet. A kegyelem ebben a csendben válik felismerhetővé. A 46. Zsoltár 11. igeverse azt mondja, csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten. Magasztalnak a népek, magasztal a föld. Ez a felszólítás nem csupán vallásos gyakorlatra hív, nem pusztán egy külön időszakra az életben, inkább irányt ad. A csend nem a világ elhagyása. A csend a figyelem rendezése. Az ember megtanul jelen lenni önmagában, Isten előtt, a valóságban. A kegyelem csendje sokszor észrevétlenül érkezik. Nem mindig különleges élmény formájában, nem mindig érzelmi megrendüléssel. Gyakran a hétköznapok egyszerű pillanataiban. Egy rövid megállásban, egy őszinte imádságban, egy kimondott vagy kimondatlan kérdésben. Egy csendes felismerésben. Az ember azonban gyakran kerüli a csendet. A csendben ugyanis felszínre kerülhetnek azok a gondolatok és érzések, amelyeket napközben elnyomunk. Kérdések, félelmek, bűntudat, hiányérzet. A kegyelem csendje nem menekül ezek elől. Nem fedi el őket, teret ad annak, hogy ezek a valóságok Isten jelenlétében legyenek jelen. A 139. Zsoltár 23. verse azt mondja, vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet, próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Ez az imádság a csend mélységét mutatja meg. Nem felszíni nyugalmat keres, valóságos találkozást. Az ember megengedi, hogy Isten világossága elérje a belső területeket is. A kegyelem ebben a találkozásban működik. Nem vádol, nem szégyenít meg, nem hoz világosságot, vagy igen? A kegyelem csendje ugyanakkor nem elszigeteltség. Nem elfordulás a világtól. Az ember nem menekül el a feladatai elől. Nem hagyja maga mögött a kapcsolatait, a csend inkább olyan belső tér, amelyből az ember újra kiléphet a világba. Rendezettebben, tisztábban, nyitottabban. A reggeli imádságaink után. Amikor én reggel imádkozom az Úrhoz, valami ilyen tisztaságot érzek, hogy így tudok kilépni a világba. Megtisztultabban, tehát, és nyitottabban.
0: Hát igen, de ezt a szót, hogy kilépni a világból, ezt komolyan gondolod, ugye? Illetve akkor ezt kérnem átgondolni mindenkinek, hogy ha ki tudsz majd lépni a világból, és Jézus a mennybe visz, ott könnyebb lesz, kegyelmesnek és irgalmasnak lenni, mint itt ebben a világban?
1: Nagyon várom, hogy ott legyek.
0: Ugye? Én azt gondolom, hogy itt ebben a világban nagyon nehéz kegyelmesnek meg irgalmasnak lenni, hiszen olyan rendszerek, szabályok vannak a világban, hogy nagyon nehéz ezt megtartani. De én azt gondolom, nem, hogy ha új földre eljutunk, hát ott is lesz, ott is emberek különböző dolgokat csinálnak, különböző véleményük lehet, nem? Igen. De ott nem lesz háború, meg harc, hanem mindenben irgalmat adunk, mindenben kegyelmet, sokkal könnyebben szerintem, mint most itt.
1: Most itt azt gondolom, hogy a kegyelem egy pillanat, vagy mégse. Nem egy egyszeri élmény, kapcsolat, jelenlét, út. A kegyelem már most is közel van. Csendesen, mélyen, hordozó erőként. Ezt gondolom.
0: Így van. De hát ez ugyanúgy, mint az összes többi, ez a lélek gyümölcse, igaz? És ebben ugyanúgy segít bennünket Isten, illetve Jézus is, de csak akkor, ha betartjuk mi is azt, amit ő mondta, hogy úgy imádkozzunk, hogy bocsásd meg a bűneinket, mint ahogy mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
1: Így van.
0: Ezt ajánljuk mindenkinek, hogy nagyon komolyan gondolja át mindenki, és főleg, ha fel akar készülni az új világra. Mert azt is érdemes mindig átgondolni, hogy igen, és akkor milyen lesz az az új világ. Úgyhogy ne lepődjünk majd meg, hanem úgy, ahogy Isten javasolja nekünk, úgy gondoljuk át mindent. Ugye?
1: Így van.
0: Akkor köszönjük szépen, kedves hallgatóink, Turci Árpád testvérnek ezeket a gondolatokat. Úgy legyen.
1: Amen. Amen.

Világosság a világnak. A vagyok sokféle bölcsességének megvilágítása az egyház által. Kedves hallgatóink, mivel Isten az apostolokat is a megértetés szolgálatára jelölte ki, hogy legyenek a világ világossága, az egyházaknak is küldetésük ez. A megvilágosítás célja, hogy az egyház által Isten sokféle bölcsessége ismert legyen a földön és a mennyben is. Műsorunkban az egyházak ezt a tárgykört járják körül.

0: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít Sajámosi Éva műsora a bibliai találós kérdések és válaszok keretében, izgalmas, hasznos és érdekes felvetésekkel, olyanokkal, amelyek a mában is hasznosíthatók.
1: Igazi nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóimat, de jó, hogy ismét együtt lehetünk, mert így műsorunk kapcsán kívánhatok áldott és boldog életet mindnyájunknak, Istenünk védelmében. Műsorunk célja az, hogy őszintén és tisztán beszéljünk a bibliai igazságokról. Akár kedves ez nekünk személyesen, akár megítél, mert erre nagy szükségünk van. Az áldásra és a javítandó dolgok fölismerésére, megcselekvésére is, amíg tart az időnk itt a Földön. Sajámosi Éva vagyok, eme bibliai találós kérdések című adás szerkesztő műsorvezetője. Hát akkor kezdünk is!

És akkor ime, itt vannak az új kérdések erre a hétre. 1791. kérdésünk. Meg tudja-e vigasztalni Isten a kétségbe esett embert? A válasz. Nem, dehogy is. Vagy igen? De hogyan? És miért? És mi módon? Vagy mégse? Ó, de sok ilyen válasz létezik, de általában azt szokták mondani azok az emberek, akik egyáltalában nem ismerik Istent, hogy nem foglalkozik ő az egyes emberrel, megteremtette a világot, fenntartja, aztán van elég baja és kész. Nos, ez így egy nagy hazugság. Ezt azok az emberek mondják, akik soha nem nyitották még ki a szívüket Isten vigasztalása felé, vagy egyáltalán ő felé, mert ezt gondolják. Majd én megoldom, ne sajnáljon engem senki. Ennyi eszem nekem is van, nem vagyok én rászorulva senkire. Ó, pedig nagyon is. Nos, akkor nézzünk egy-két példát a Bibliából, hogy miként tudott Isten megvigasztalni olyan embereket, akik már úgy érezték, hogy a gödör legmélyén vannak, és már egy percig se bírják tovább. Nekem az egyik legkedvesebb történetem Sámuel próféta édesanyjának az esete. Történt, hogy több nejűség volt abban az időben, és neki is volt egy, mondjuk úgy, feleségtársa. Az a nő igen termékeny volt, és több gyermeket szült, miközben a férje Annát szerette jobban, de neki meg nem volt gyermeke. Na, ez a helyzet azzal járt, hogy a másik asszony helyzetének megszilárdítására és értékesebb lényének hangsúlyozására sokat csúfolta őt, zaklatta, és bántotta Annát a gyermekeivel együtt, de ő már nem bírta ezt az elvetettséget, mert nagy gyalázat volt Izraelben a gyermektelenség. Egy nap, amikor a zsidó ember fölment a szent sátorhoz, az úrhoz, Anna annyira bánatos volt, hogy nem evett, nem ivott a családdal. Ott azonban elhatározta, hogy most

Úgy is lett. A híres Sámuel próféta született így, aztán még több gyermekkel is megajándékozta őt Isten. De mi volt vígaszának alapja? A hite és az a bizalma Isten felé, hogy a Teremtő meghallgatja és meg tudja oldani az ő problémáját. Azt olvassuk, hogy letörten és mély bánatban érkezett, és boldog hittel, ragyogó szemmel távozott az Úr színe elől. Aztán ott volt az ékes kapuban kéregető férfi, aki béna volt, és nem tudott járni. Egy nap, amikor arra ment Jézus, meggyógyította őt. Ennek a férfinek nem csak a betegsége volt nagy teher, a test, hanem az is, hogy az emberek úgy gondoltak rá, azért ilyen szerencsétlen, mert vagy a szülei, vagy ő, valami olyat csináltak, amire ez a szörnyű büntetés jár és kész. De Jézus elmondta, ott és akkor, hogy ez a mendemonda nem igaz. Ez a betegség azért volt, hogy Isten dicsőségét szolgálja a gyógyítás. És így is lett. Ennek a férfinek az Úr nem csak a testét, de a lelkét is megvigasztalta, örömmel töltötte el olyannyira, hogy rögtön bement a gyógyítás után, és boldogan ugrált a templomban, énekelt, hangoskodott, dicsérte és dicsőítette az Istent. Teljesen megvigasztalódott. Mindkettőjük esetében a minden értelmet felülmúló öröm és békesség lett a szívükben olyan, amit csak és egyedül Jézus tud adni nekünk, ajándékozni. Ez a férfi is a hite alapján gyógyult és vigasztalódott meg. De sok más ilyen történet van még a Szentírásban, érdemes lesz kikutatni őket. Így vigasztalódott meg Dávid, kisfia halála után, vagy Péter apostol az árulása után. Mindenhez csak a bizalom, az őszinteség, a szívem kitárása és a vigasztalás, a megoldás elfogadása szükséges. A többi a fenséges Isten dolga. ...1792. kérdésünk. El van rendelve, hogy az ember egyszer meghal. Miért? Van több halál is? A válasz. Sokan ezt így olvashatják a Zsoltárban. Meghal az ember egyszer, aztán talán még egyszer, meg ki tudja még hányszor, és most a testről van szó. Az egyik nagy világvallás éppen ezt tanítja, hogy az ember megszületik, és hát tökéletlen. Ezért meghal, és aztán újra megszületik egy alacsonyabb létezési formába, büntiként, hogy meg tudja javítani majd az életét, ami persze ott sem megy magától. Aztán megint meghal, és még lejjebb kerül sokszor a ganaj túró bogár testébe. És ez a reinkarnáció tanítása, ami helyből téves és gonosz dolog. Miért téves? Azért, mert az ember megszületik, és egyszer, mondjuk úgy majd valamikor meg is hal. De akkor el kell számolnia azzal az élettel a Teremtő Úr előtt, amit ebben a testben, ezen a földön tett. Nincs második meg harmadik lehetőség. Nincs mód arra, hogy majd újjászületek, és akkor mindent helyrehozok, jobban csinálok. Egyrészt nincs ilyen opció Istennél, másrészt nem is tudnánk jobbak lenni, mert a testünk és a lelkünk is eleve fertőzött lett a sátáni leuralás következtében. Önmagunkat meggyógyítani pedig nem tudjuk. A másik dolog, hogy ennek hirdetése mekkora gonoszság. A jó szándékú ember esetleg arra gondol, hogy hát,
ezt jól elszúrtam, de nem baj,

legközelebb vigyázok és figyelek erre is, és akkor majd minden oké lesz a másik életemben. Aztán azt veszi észre, hogy vége van az életének egyszer, és ott áll nagy csalódásban az Úr előtt, és nincs ismétlési lehetőség, amint kiderül. És ez nem igazságtalanság, mert az Úr mindent elmondott nekünk, amire csak szükségünk van a Földön, és ezt is tudni kellene mindenkinek, hiszen van Bibliánk, sok tanításunk, leírt és mondott hanganyagunk, és így tovább. Tehát nem mondhatja azt egyetlen ember, hogy hát már elnézést, bocsánat, ezt én másként tudom, nekem nem így mondták. Aztán ott van az az ember, aki nem is akar jobb lenni, vagy megváltozni, és akkor ő is újjászületne a saját gonoszságában, és akkor mi lenne velünk? Nos, Isten az ember egyszeri halálával éppen ezt a gonoszkodás sokszorosítást akarta elkerülni. Először még örökké élt volna az ember, így teremtette Isten. De aztán már csak 1000 évig, mint például Matuzsálem. Majd egyre rövidebb ideig, mert a gonoszság annyira megsokasodott a földön, ha sokáig élnénk, még több lenne. Ma 70-80 év az átlagos életkor, ahogy a Biblia mondja is. Tehát legyünk nagyon óvatosak az egyszeri földi életünkkel, mert ez határozza meg, ez dönti el végleg az örökké valóságban elfoglalt helyünket majd. Ítélet vagy jutalom? ...1793. kérdés. Lehet-e valaki kulturálisan keresztény? A válasz. Nos, mit jelent az, hogy valaki keresztény? Maga szó, hogy keresztény, Pál apostol missziós után született meg Antiochiában, és azt jelentette, hogy a kereszten meghalt messiás, Jézus követője valaki. Tehát, ha valaki Jézus követője, és egyben a Teremtő Atya követője, valamint a Szentlélek közösségében él, akkor ez azt jelenti, hogy igyekszik úgy élni földi életét, ahogy azt a Mester Jézus elmagyarázta, kéri és várja. De miért volt szükség arra, hogy elmagyarázza? Hiszen akkor már több mint 1000 éve a zsidóság tulajdonában volt az isteni akarat. Mózes minden könyve leírva, ami pontos útmutatást adott mindezekre. Hát igen, de ezt a 10 parancsolatot, vagy mondjuk úgy, hogy használati utasítást a földi élethez, a héberek annyira szétszincálták, hogy abból már több mint 600 lett, szigorúan betartandó volt a legkisebb alszabály is az életben. Például. Hány métert szabad gyalogolni szombaton, hogy a szombatnapi törvényt meg ne szedjék? Tilos volt a betegeknek enyhülést adni, mert a gyógyítás is munka lett. Tilos volt egy gyertyát is meggyújtani, na és sok minden hasonló megszigorításban éltek, de, és ez nagyon fontos, általában nem a lélek szerinti elvárásokat követték, azok el is maradtak, hanem inkább a test cselekedeteire volt minden kihegyezve. Ennek következtében pedig mindazok a lelki, mennyei törvények, melyeket Isten itt is érvényesített a földön, eltompultak, mint például az irgalom, a szeretet, a megbocsátás, és így tovább. Ezért Jézus a megváltó először ezeknek a tanításoknak a lelki tartalmát állította vissza, mert a lelki dolgok kísérnek el minket egy örökké valóságon át, ennek alapján lesz a végítélet és majd a jutalma kiosztása is. A test kevésbé fontos, mert az itt marad a földön és elenyészik. Volt, nincs. Jézus tehát a legnagyobb feladatot vállalta magára. Közbenjáró lett az atyánál sok